0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, kétharmadost is meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfő jelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Az államadóságkezelő központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal, tájékoztatott az államadóságkezelő központ. Az új fix MÁP és MÁP plusz kamat egységesen 0,5 százalékponttal csökken, amit az államadóságkezelő központ a pénzpiaci hozamok mérséklődésével, az infláció csökkenésével és a jegybanki alapkamat csökkenésével indokolt. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, igazad van lakossági rövidebb futamidejű befektetések iránti keresletéhez. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak, tették hozzá. A prémium magyar állampapír esetében a sorozatváltás technikai okokból történik, lehetővé téve az állampapír vásárlást a szombati munkanapokon is azoknál a forgalmazóknál, amelyek ezeken a napokon is nyitva tartanak. A központ közölte azt is, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, és ezek alapján alakítják a lakossági állampapírok feltételeit. Az egyes sorozatok részletes paraméterei az államadóságkezelő központ honlapján érhetők el, írja a közlemény. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatott a szakszervezet. Az aláírásgyűjtés helyszíneinek listája a kasz.hu oldalon érhető el. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az idéglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnye tételt vizsgáltak.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A belváros utcái ismét megtelnek zenével. 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixi és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A háromnapos rendezvény a város egyik legkedveltebb nyári kulturális eseménye, amely a színvateraszt és a városház teret újra a jazz, a swing és a Dixieland ünnepének helyszínévé teszi. Emellett lesz még vacsora színház Sájudittal, Motorok Fesztivál és Miskolcra érkezik a Parnograszt is. A következő hetek miskolci programjait Tamás Krisztián kommunikációs menedzser ajánlja figyelmükbe.
2: 9. alkalommal kerül megrendezésre a Miskolci Dixi és Jazz Fesztivál, méghozzá július 17-e és 19-e, azaz péntek és vasárnap között. Nézzük a pénteki napot, hiszen ott lesz a megnyitó is, és a térzene. Egyébként két színpad van, úgy, ahogy az elmúlt években, a Grizzly színpad a Városház téren, és a Színva teraszon a nagy színpad. Én például a Grizzly színpadon szoktam, vagy az elmúlt években volt szerencsém ott konferálni. Ez a kis színpad, de onnan természetesen azonnal el lehet érni a színvateraszos programokat, hiszen ott van egy úgynevezett átállás, vagy egy olyan időintervallum, amikor át lehet érni. A térzenével tehát elkezdődik a Városház téren a Grizzly színpad programja, aztán 15 óra 45-kor egy megnyitó is lesz, és utána 16-tól a Smooth Jazz Quartet az első formáció, aki itt színpadra lép, és utána pedig a Swing projekt folytatja majd a sort 17 óra 45-ig, és ezért mondtam, hogy ott van nagyjából egy olyan órás átállás, ahol a Színva teraszon elkezdődnek a programok. Szerintem az elmúlt években is nagyon nívós jazz formációkat hívtak, és ugyancsak ebben az évben is erre számíthatunk. A Papa Jazz 7 kezdi a Színva teraszon a programot, aztán Lengyelországból jön egy banda, a Ziggy Jazz Band, ez már este 8 órakor lép a Színva terasz színpadára, és akkor a Black Diamond Big Band Budapestről zárja a pénteki napot, méghozzá 22 óra 20 perckor. Tehát gyakorlatilag zenével töltjük meg a várost, hiszen a Grizzly színpad és a Színva terasz között is, hogyha átsétálunk, akkor mind a két helyen jazz fog szólni. Aztán nézzük a szombatot, július 18-át, a Lumen Flow kezd majd a Városház téren 16 óra és 16 óra 45 között, és utána egy olyan banda jön majd, akik minden hónapban említésre kerülnek itt nálad is a Európa Rádió hullámhosszán, a programajánlóban, hiszen a Jazz Inside Band játszik majd 17 óra és 17 óra 45 között. Ők a krémje a miskolci jazznek, azt gondolom. És talán egy másik ismert, részint miskolci banda, a Mizrab 18 és 18 45 között véget érnek. Itt a Grizzly színpad szombati programjai, és megint átmegyünk a Színva teraszra, ahol a Rabarier Manus Jazz kezd 7 órakor, a Happy Dixieland Band Havisről folytatja a sort, és hát a legnagyobb attrakció, én azt gondolom, és akit mindenki vár, 21 óra 20-tól a Miskolc Dixielandben ők lépnek majd a Színva terasz színpadára. És vasárnap lezárja az egészet a Városház téren a Miskolci Dixielandben Dixi matinéja. Minden évben így szokott ez lenni. Ez délelőtti program, 10 óra 30 és 11 óra 30 között, tehát ugyancsak a kis Grizzly színpadon. Úgyhogy gyakorlatilag 17-e és 19-e között, tehát péntek és vasárnap között a Dixié és a Jazzé a főszerep Miskolc belvárosában, immár 9. alkalommal. Mert hogy ez a 9. Miskolci Dixié és Jazz Fesztivál lesz. És ugyanezen a napon, tehát vasárnap lesz a Parnograszt és Danielfi koncert, csak már este a Csengei kertben. Hát erre is sokan vártak tőlem, már januárban kérdezgették egyébként, furcsáltam is, hogy mikor jön a Parnograszt nyáron, annyira tetszett nekik a tavalyi csengei kertes fellépés. Kapunyítás már 6-kor megtörténik, és akkor a Danielfi zenekar 7-kor lép a csengei kert színpadára, aztán a Parnograszt 8.30-kor. Egyébként az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar a Parnograszt, akik egyedi színpadi megjelenésükkel és hagyományos hangszereikkel és utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. Gyakorlatilag a sikerélmény mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda kezdetektől fogva slágereket hozott létre, a zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára előrehetővé váljon az igazi Párnograszt életérzés. Évről évre egyébként szintén elismert előadókkal kollaborál a zenekar, ide tartozik a miskolci Bohemian Betyár, a Punani Massif, a Bagosi Brothers, a Pogány Induló Kávészünet, és habár eltérő stílus, de a Pogány Indulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája. Ez egyébként egy hétfős zenekar, alkalomattán ez 9 főre bővül, és hiszen ők egy családot alkotnak. A tagok közötti kapcsolat megrendíthetetlen, mivel mindenki rokonságban áll mindenkivel, talán ez lehet a zenekar sikerének egyik titka, ez a törhetetlen egység. Úgyhogy a Párnograszt mindenki várja, tehát 19-én vasárnap este 7-től egészen 10 óráig.
1: A lovagi tornák terén motoros találkozó is lesz.
2: Bizony, egy olyan motoros találkozó, ami feleleveníti a régi hagyományokat, és a jövőbe is néz, hiszen ez a Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége július 31 és augusztus 1-e között a lovagi tornák terén újra felbőgnek a motorok Miskolcon. A város, ahol a rock mindig otthon volt, ezt tudjuk, itt ismét életre kell. A legendás miskolci motoros és rockos hangulat újra visszatér. Július 31-én indul ez a Miskolci Motorok Fesztivál. Ez egy olyan fesztivál és családi hétvége, amely a régi hagyományokat szeretné újjáéleszteni, és egy új motoros közösségi ünnepet teremt majd. Két napon át dübörög a rock a Diósgyőri vár szomszédságában, a lovagi tornák terén, ahol a hazai rock élet ikonikus zenekarai gondoskodnak a hangulatról. A koncertek mellett azonban sokkal több lesz ez egy zenei fesztiválnál, lesz kis és nagy színpad is. Azért kezdem a kis színpaddal, mert hogy az kezdődik előbb, 14 órakor Zalán meg a Kobold lép a színpadra, aztán jön a Későn Szóltál, ugye őket is mindig promózzuk nálad, általában egy tematikus klub keretén belül, és utána a 16.30-kor Egri Péter és a Mystery Gang zárja a kis színpadot pénteken. A nagy színpadon ezzel szemben 18 órától a Zenemi kezd majd, aztán a Rómeó vérzik, a jól ismert Ród, ugye hát a nem kell szerintem senkinek bemutatni, aki a rock zenében jártas, és az ABCD 23 óra 10 perckor, tehát tényleg fesztivál hangulat lesz, hiszen késő estébe éjszakában nyúlnak ezek a programok, és akkor jön az elsőjei szombati nap, ahol a kis színpadon a olyan kedvelt miskolci Strapacska Blues Band lép majd színpadra 12.50-kor, aztán a Rock Heaven, az Ace of Bass és az Ildi Rider. Nem mondok mindenhez pontos időpontot, hiszen közösségi média felületeken és a weboldalakon ez úgyis megtalálható, csak szeretnék egy kis kedvet csinálni. 17 órakor a nagy színpadon a Nevergreen, aztán a Sing Sing játszik majd, és jönnek a rock legendák 19 óra 40-kor, hogy kiket takar ez a megnevezés, Viki Dágyulát, Varga Miklóst, Kalapács Józsefet, Rudán Zsót és Kalapácsó Szintiát, legalábbis most ebben a felállásban. És utána, a rock legendák után az Anna and the Barbies-t köszönhetjük majd a színpadon. Hát ők is egy tényleg ikonikus zenekar az elmúlt 10-15-20 évből, és a Zorán zárja majd a sort éjfél előtt 23 óra 40 perctől. De hát természetesen ez most csak a színpadi program, amit elmondtam. Egyrészt lesznek gyerekprogramok is, és lesznek kísérő programok is. Ha a szombati gyerekprogramokról beszélünk, akkor a Brand New kezd délelőtt 10-kor, és Kovácsovics Fruzsina, aki folytatja ezt 11-kor, lesz Nyuszi motorverseny, ahol a showmester a Mystery Gangből Fácán, és az egyéb kiegészítő programokra rátérve látványos motoros bemutatók és sók, a nagy márkák, a nagy motoros márkák legújabb modellje is láthatóak majd, különleges egyedi építésű motorok, motoros ruházat, alkatrészek és kézműves termékek, és hát bemutatók, motoros ügyességi és látványos show elemek, és szerintem ami nagyon kuriózum, az a tombola sorsolás, mert hogy a főnyeremény egy Yamaha MT7-es motor. Tehát motoros élmények minden mennyiségben. Ha a családi programokat egész hétvégén nézzük, akkor itt lesznek gyerekprogramok és bemutatók, és hát igazi fesztivál hangulat minden korosztálynak. A motoros hölgyek is a vendégek, mert hogy a Miskolci Motorok Fesztivál megkülönböztetett figyelemmel várja a motoros hölgyeket. Azok a hölgyek, akik motorkerékpárral érkeznek a rendezvényre, akár vezetőként, akár utasként, díjmentesen látogathatják a fesztivált, mert a motoros közösség erejét és sokszínűségét együtt szeretnénk ünnepelni. a július és a július vége és augusztus elejével nem érnek véget a programok, mert hogy augusztusban sok programunk lesz, de egy valamelyikre szeretném felhívni a figyelmet.
1: Ez pedig a Vacsora Színház, ha jól tudom, mit lehet erről tudnunk?
2: Pontosan vezetted fel, utitársam Shirley MacLaine, ez Shell Judit zenés önálló estje, és nem volt még ilyen nálunk. Augusztus 13-án csütörtökön este 7 órakor a Csengei kertben vár mindenkit ez a kis program. Shirley és Shell, hiszen Shirley MacLaine regénye alapján készült ez, Shell Judit alkalmazta színpadra. Táncos nők, színésznők és nők, ők. Tehetségesek, szerelmesek, szenvedélyesek, viccesek. Életük egy része a nyilvánosság előtt zajlik, másik része viszont láthatatlan, de annál meghatározóbb. Vannak olyan szakaszai az életnek, amikor ez a láthatatlan rész nagyobb figyelmet követel magának. Vannak periódusok, változások, fordulópontok, amiken egyedül kell végigmenniük akkor is, ha úgy vannak körülöttük a gyerekek, szülők, barátok és a sok-sok munka. Van, amikor egy szerelem olyan energiákat szabadít fel bennük, amiről álmodni sem mertek, és van, amikor csak átsuhan az életükön, de segít megtalálni, hogy kik is éppen és merre tartanak. Shell Judit egy igazi belső utazásra hív mindenkit, Shirley MacLaine életének egy szakaszán keresztül, sok humorral, tánccal, énekkel és hát persze szerelemmel. Egyébként Pelsőszi Réka, aki oly sok mindent rendezett, a Műhába került előadások közül is, ő a rendezője, és hogy mi ez a Vacsora Színház, egy vacsorával van összekötve, a vacsora az előadás előtt kerül felszolgálásra, ezért kérjük a pontos érkezést. Az előadás alatt természetesen, mint ahogy a színházban sem szoktunk enni, a felszolgálás szünetel. A karámbor és gasztró húsos ajánlata van, és a lestján gasztró és bár vega ajánlata, azt érdemes megnézni, hiszen szinte ez így ilyen fine dine gasztró különlegesség, én ezt nem is gondolnám, hogy el szeretném sorolni, ez természetesen fent van a közösségi média oldalakon és az elérhetőségeinken, de hát nagyon jól hangzanak ezek a gasztro különlegességek.
1: A Belváros utcái ismét megtelnek zenével. 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A háromnapos rendezvény a város egyik legkedveltebb nyári kulturális eseménye, amely a színvateraszt és a Városház teret újra a jazz, a swing és a Dixieland ünnepének helyszínévé teszi. Emellett lesz még vacsora színház Shell Judittal, Motorok Fesztivál és Miskolcra érkezik a Parnograszt is. A következő hetek miskolci programjait Tamás Krisztián, kommunikációs menedzser ajánlotta figyelmükbe.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kitört a vakáció, véget ért a vizsgaidőszak, és ehhez igazodik a második Rákóczi Ferenc könyvtár nyári nyitvatartási ideje is. A mostani változás augusztus 31-ig lesz érvényben. A gyermekkönyvtár is várja a szünidő alatt a kisebb olvasókat, a vakáció idejére is szerveznek programokat. A nyári nyitvatartásról Csoma Simon Máriát, a második Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét, a kisebb olvasóknak szánt programokról pedig Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallják.
2: A megszokott módon július-augusztusban minden éven változik egy kicsit a könyvtár nyitvatartása, ezzel alkalmazkodunk a olvasói szokásokhoz, nyáron egy kicsit csökken a forgalom, kevesebb rendezvényünk is van, így a nyitvatartásunk is változik. A rendszeres olvasóink már megszokhatták ezt a nyitvatartást, hiszen évről évre ugyanazzal az időponttal várjuk a látogatókat. Hétfőn és csütörtöki napokon 10 órától 18 óráig várja minden tagkönyvtárunk a látogatókat, kedszerde és pénteki napokon pedig 8-tól délután 4 óráig várjuk a látogatókat. Minden tagkönyvtárunkban egységes a nyitvatartás. Ezzel biztosítjuk azt a lehetőséget is, hogy aki délután tud eljönni, az a hét két napján eljöhet este 6 óráig is a könyvtárba, de megvan a lehetőség arra, hogy aki a nagy meleget szeretné elkerülni, az reggel 8-kor is jöhet. A Lévai József Muzeális Könyvtár nyitvatartása eltérő ettől, ők hétfőtől péntekig 8-tól délután 4 óráig vannak nyitva, és szombati napokon pedig minden könyvtárunk egységesen zárva tart. Ez július-augusztus hónapban működik így, augusztus 31-e idén hétfőre esik, akkor térünk vissza a megszokott nyitvatartási rendre.
1: És nyáron töretlen a társasjáték kölcsönzés.
2: Így van. Május végén indítottuk el ezt a szolgáltatást a Görgei utcai központi épületben, illetve a József Attila tagkönyvtárunkban érhető el ez a szolgáltatás. Sok társasjátékot beszereztünk különböző korosztálynak, a legkisebbektől kezdve akár a felnőttek számára is érdekes társasjátékokig, és ezeket a társasjátékokat is hasonló módon a könyvekhez lehet kölcsönözni, tehát a beiratkozott látogatóink kölcsönözhetnek a választékból ebben a két tagkönyvtárban. Ezeknek a társasjátékoknak van egy kölcsönzési díja, és beiratkozott olvasóknak egy társasjátékot 3 hétre lehet kölcsönözni. Annyi a módosítás esetleg, vagy változás, hogy ezeket a társas játékokat minden kölcsönzés előtt le kell ellenőrizni, hogy minden egyes darabja megvan-e, és visszahozatalnál ugyanígy ellenőrizzük, hogy minden darabja megvan-e a társas játéknak, ezért arra kérjük a látogatóinkat, hogy a kölcsönzést a zárás előtti időszakra ne hagyják, hanem kicsit hamarabb kezdjék meg a kölcsönzést, hiszen azért ez egy hosszabb munkafolyamat lehet egy társasjáték, egy bonyolultabb társasjáték kölcsönzésénél.
1: Népszerű ez a lehetőség?
2: Igen, egyre többen élnek vele. Május végén, amikor bevezettük, akkor még kisebb volt, de érdeklődés az volt, és a nyári szünet elkezdődött, és egyre többen kölcsönöznek ilyen társasjátékot. Nyilván ez a iskolai szünetekben vagy télen sokkal népszerűbb lesz, de azért is indítottuk el ezt a szolgáltatást, mert volt igény, volt érdeklődés iránta, többen jelezték, hogy szeretnének a helyben használható társasjátékainkat kölcsönözni. Ebből gondoltuk azt, hogy népszerű lehet a szolgáltatás, és szerintem egyre népszerűbb lesz.
1: A gyermekkönyvtár is várja a szünidő alatt a kisebb olvasókat, a vakáció idejére is szerveznek programokat. A kisebb olvasóknak szánt programokról Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallják.
3: Mesés házfoglalót hirdettünk, ez már egy-két éve bevált játékos családi programforma itt a gyermekkönyvtárban, és igyekszünk ezeket a mesés házfoglalókat mindig a szünidőbe szervezni. Volt ez így a tavaszi szünetben is, és most a nyáriban is. Hát azt kell erről tudni, hogy tényleg házikók vannak elhelyezve, így ezt még iskolai közösségi szolgálatos diákok készítették, tehát egy ilyen látványos házikók, azok különböző különböző állomásokra helyezzük el, és ez olyan különleges házikó, hogy van ezászló tartója is, mert hogy a mesés házfoglaló az gyakorlatilag úgy valósul meg, hogy egyrészt játékos feladatokat kell a csapatoknak, családoknak, testvéreknek, volt, aki egyénileg is indult megoldani az adott állomáson, volt például labirintus, akkor különböző puzzle játékok, de titkos üzenetet is át kellett adni egymásnak, akkor volt egy kézműves állomás, tehát ott is lehetett készíteni dolgokat, akkor szintén iskolai közösségeket vontunk be, ott papírszínházas történet volt, és a mesével kapcsolatban kérdésekre kellett válaszolni. Így a fotókat nézve nagyon jól érezték magukat, meg hát ugye itt élőben is tapasztalva, mert például van egy olyan fotó, hogy ott a papírszínháznál teljesen el vannak a mese hatása alatt vannak, és elfeküdve ott a párnákon, úgyhogy jó volt ezeket is látni, és tehát válaszolnak a kérdésekre, és akkor készültünk különböző zászlókkal, minden nemzetnek a zászlajával, és akkor úgy foglaltatik el a ház, hogy a sikeres feladat megoldás után a zászlót a ház falára, oldalára feltűzik a csapatok, és akkor ez így valósul meg. Van menetlevél, és akkor a végén pedig ajándékokat is kaptak, tehát nem csak a játék, hogy mondjam, örömét kínáljuk, hanem kis apró ajándékokat is, és természetesen a kézműves, az egész mesés házfoglalónak a kézműves részén készítette, most ugye békát készítettek, az is hazavihető, és ez mindenki tulajdonával lesz, tehát ilyen komplex élménnyel azt gondolom távoztak tegnap is a résztvevők.
1: Mi minden lesz még a nyári szünetben, mi várja a gyerekeket, családokat?
3: Július 15-én szerdára is terveztünk, és akkor is 10 órási kezdettel, ahogy a szünidőkben általában szoktuk, azt tapasztaljuk, hogy az egy ideális kezdési időpont. Az a úgynevezett mesetarisznya foglalkozásunk lesz. Dr. Miskolci Barbara, a kolléganőm élőszavas meséléssel készül. Itt, ahogy benne is van a nevében, ugye fejből mondja a történetet, mindig népmesékkel készül. Ez egy ilyen jó kis frontális találkozás a mesélő és a hallgató között. Mindig szokták élvezni ezt is a gyerekek, és hát nem csak mesélés van, hanem utána mindig játszani is lehet a mesével kapcsolatos játékokat. Ezt kihagyhatatlan. Mindig tapasztaljuk, hogy maga a játék az ugye nagyon népszerű, de természetesen ugye itt vagyunk a könyvtári környezetben, és mindig olvasmány ajánló is van az adott mesével, vagy úgy egyáltalán a korosztálynak való aktuális könyveket is kiszoktuk tenni, úgyhogy egy foglalkozáson is részt vehetnek, és közben természetesen a könyvtár dokumentumaiból kölcsönözhetnek, ami egész nyár folyamán nagyon erős, sok érdeklődő jön, hogy könyveket tudjon kölcsönözni, és más dokumentum típusokat is, nem csak könyveket, hanem diafilmet és papírszínházat is lehet kölcsönözni. Úgyhogy ez egy ilyen jellegű program lesz.
1: És augusztusban is lesz még egy program.
3: Igen, igen, úgy augusztus végére az már az az időszak, az is bevált, hogy az már egy olyan iskolára előkészülő, meg a szülőknek szabadság is elfogy típusú hét. Úgyhogy augusztus 25 kedre szervezünk egy mesés kézműves játszóházat, vagy foglalkozást. Itt is mindig az van, hogy mesélünk valamilyen módon, vagy papírszínházzal, vagy pedig meseposztóval egy történetet meghallgathat a gyerekek, utána akár ki is próbálhatják például ezt a meseposztót, azt is nagyon szokták élvezni, hogy nem csalás, nem ámítás, ott a meseszereplők a meseposztón megállnak, és itt is van mindig játék is, és természetesen egy ilyen kézműves dologgal is készülünk, hogy hogy az alkotás örömét, a kreativitásukat is így kielvezhessék, úgyhogy egy ilyen kis délelőtre, azt gondoljuk tartalmas délelőtre várjuk tehát az érdeklődők akkor is.
1: Kitört a vakáció, véget ért a vizsgai időszak, és ehhez igazodik a II. Rákóczi Ferenc könyvtár nyári nyitvatartási ideje is. A mostani változás augusztus 31-ig lesz érvényben. A gyermekkönyvtár is várja a szünidő alatt a kisebb olvasókat, a vakáció idejére is szerveznek programokat. Az elmúlt percekben Csoma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét és Miklós Katalint, a gyermekkönyvtár vezetőjét hallották.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Bíres Ábel második gyermekként 2019. május 21-én született Miskolcon. Problémamentes terhesség után időben normális ujjal érkezett a világra. Vidám, mosolygós, örökmozgó kisfiúként élte mindennapjait. Kicsit lassabban fejlődött, mint kortársai. 2022-ben egy egyszerű ormandula műtét előtti vizsgálatok során magas CK szintet és májfunkciós eltéréseket találtak nála. Ekkor indultak el a részletes kivizsgálások, amelyek végül a diagnózishoz vezettek, Duchenne izomdisztrófia. A diagnózis 2023. márciusában vált biztossá. Azóta szteroid kezelést kap Ábel, amely segít lassítani az izomleépülést, de sok mellékhatása van. 2024-ben az USA-ban egy új génterápiát hagytak jóvá, amely reményt adhat, és amelynek ára 1,3 milliárd forint. Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallják.
3: Ábelnél 2023. márciusában a genetikai vizsgálat eredménye kimutatta, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiába szemben, ami egy X-kromoszómához köthető génbetegség, disztrofin hiány, hogy a fehérje nem épül be az izomba, hanem zsírszövetté alakul, és az izom munkára alkalmatlan. Ugye ez végtagokon kezdődik, és halad felfele, utána először a láb, utána a kéz, ugye támadja a légzőizmokat, utána a szívizom. Ha nem kapja meg a kezelést, az 10 éves korában a tolószékbe kerül, és a statisztika szerint 20 éves korukban életüket vesztik a szívhalál következtébe. Most jelenleg, mióta kiderült, hogy ez a betegsége van, szteroidot szed, ugye az először kezdte másfél szemmel, már most három szemnél tartunk. Egyedül ez van most Magyarországon, ami a gyulladást ugye valamelyes kordába tartja, de ugye ennek nagyon sok rossz mellékhatása van, törpésít, szőrösödik a kis teste, bántja a vesét, májat, szemet, mindent. És a génterápiára lenne szükségünk, amit most per pillanat Amerikában 1,3 milliárdért érhető el, Dubajban pedig 1,1 milliárd. És ehhez kérnénk segítséget, hogy ezt megkaphassa, ezt a génterápiát.
2: Milyen tünetek voltak először, illetve hosszú volt az út, még tulajdonképpen kiderült, hogy mi a probléma?
3: Hát tulajdonképpen ez születésétől kezdve kiderülhetett volna, de nem derült ki, csak 3,5 éves korába. Nem kezdett el járni, csak 2 éves korába, nem folyamatosan hordtuk kezelésekre, rehabra, dévénytornára. 2 éves korába kezdett el járni, 5 éves korába kezdett el beszélni. Kis ügyetlenebb a mozgása, de teljes véletlenül 2022-ben egy ormandula műtétre mentünk volna, és a laborvizsgálat nagyon magas CK értéket és majd funkciós értéket mutatott, és akkor kezdték el vizsgálni itt a gyekbe, de itt nem derült ki, hogy na mi okozhatja. Ilyen májfunkciós vizsgálatokat, hepatitis AB, meg mindenféle változatáira vizsgáltak, azok negatívak voltak, és majd menni kell kontrollra ekkor-akkor, de közben felkerültünk egy ismerős által Pestre a Semmelweis klinikára, és ott az első vizsgálaton rögtön ezt diagnosztálták. Ott már célirányosan elkezdődött a kivizsgálás, és 2023. március 10-én kaptuk meg a második genetikai eredményét, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiája van, ami gyógyíthatatlan betegség. Utána kezdtünk el, vagy csináltunk egy alapítványt, és elkezdtünk egy éve gyűjteni, hogy megkapassa ezt a génterápiát.
2: Jelenleg milyen állapotban van a kisfiú?
3: Hát ügyetlenebb a mozgása, nem tud folyamatosan menni a lépcsőn, fáradékony, elfárad, nem bír gyalogolni. Héten 3-szor kapott kezelést, ilyen gyógytornát, logopédust, mert hát egy kicsit olyan sejpítve beszél, nem minden, de sejpít, meg 2-szer járunk egy héten a gyekbe, hogy masszás, torna, úszás, úgyhogy szinte minden nap, meg otthon is tornáztatni kell, hogy az izmai nem izületek minden, hogy mozogni, de fáradékony. Ugye a nagyobbik unokám is fiú, de hál' Istennek ő nem örökölte. csak a kisebbik, mert van olyan családról mind a két gyerek. És ez a szomorú, hogy ugye lányom hordozó, és később ő is szívbeteg lehet, őt is érintheti ez, hogy folyamatos orvosi ellátás, kardiológiai vizsgálatra kell járni neki is, mert a szívét neki is támadja, és ővel is lehet probléma a későbbiekben.
2: Van segítség? Sikerült eddig már valamennyit segítséget összegyűjteni?
3: Hát nehezen megy sajnos. Egyre többen gyűjtenek, sok beteg gyerek van. Addig még neki nem diagnosztizálták, nem is tudtunk erről, hogy létezik ilyen betegség. És sajnos most már egyre többet hallani, meg minden más betegség, minden gyűjtenek mindenki. De tulajdonképpen nekünk mindig elmondjuk, hogy csak 1 millió embertől 1300 forint kéne, hogy összejöjjön ez az 1,3 vagy 1,1 a Dubajba, hogy kijuthatnánk, hogy megkapná ezt a génterápiát. Mert ha késő kapja, meg leesik a lábáról, mert a statisztika szerint ilyen 10 éves korukban ők tolószékbe kerülnek. És a 20 éves kor, ugye az átlag életkor, hogy halál, meg minden támad, és a szívizom, és akkor az már halálhoz.
2: Hallottak esetleg hasonló történetet?
3: Egy debreceni kisfiú már megkapta a génterápiát, egyedül ő Magyarországon. Úgyhogy ő már elég ügyesen mozog, úgyhogy neki hatásos. És se végleges, legalábbis nem tudni még, mert most 3. éve, hogy ezt a kísérletet bevezették, 3 éve kapta meg az első gyerek, talán 800 eddig a világon, de jó tapasztalatok vannak, de nem teljes gyógyulást ígérnek még, de hogy kitolja lényegesen az állapotromlást.
2: Azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen miért ennyire nagyon magas ez az összeg?
3: Hát, mert ez a legnagyobb gén, a disztrofin gén a szervezetben, és nagyon nehéz olyan gyógyszert találni, ami mert folyamatos növekedésben van a gyerek, és folyamatosan pótolni ezt a disztrofin hiányt, ez nem egyszerű állítólag. Sok kísérlet van, folyamatosan több mindenről olvasok, de meg hogy most is várható, hogy engedélyeznek, de hogy mikor vagy... és nagyon drága kísérleti, hogy ezt ideig eljussanak, hogy...
2: Ha valaki szeretne segíteni, hogyan teheti meg?
3: Hát az interneten fent vagyunk, van weblapja Ábelnak, akkor lehet ilyen petpalac visszaváltással, lehet licit csoportba, licit tárgyakat vagy szolgáltatásokat felajánlani.
2: Az ábelgyógyulásáért.hu weboldalon bővebb információ található a segítségnyújtás lehetőségeiről és Ábel történetéről is. Az elmúlt percekben Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Idén több mint 62 000 adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 000 mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 000 forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, írja a közlemény. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A NAV tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 9 000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6 000 cégnél kezdeményezték a megszűntnek nyilvánítást. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. Közleményük szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. A felmérés szerint a lakosság 76%-a tudta, hogy lakásbérleti szerződést érvényesen csak írásban lehet kötni, a pusztán szóban kötött megállapodás érvénytelen. A részletes, egyértelmű bérleti szerződést a bérlők és a bérbeadók többsége is a legfontosabb garanciának tartja egy bérlemény kiadása során, sokkal inkább, mint például a kauciót, a tulajdoni lapot vagy a munkáltatói igazolást, valamint a hosszú távú bérlést. A kamara közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha a közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag, gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződés általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmazott, a védekezés kulcskérdés, különösen azért, mert a szükséges vízmegtartási programok miatt a jövőben nőni fog a szúnyogok természetes szaporodó helyeinek száma. Magyarország a jelenleg a szúnyoggyérítés többsége elavult, kémiai úton történik. Ez a módszer nem csak a környezetet terheli, de súlyosan hatástalan is, fogalmazott a miniszter. Gajdos László hozzátette, a néhány évvel ezelőtti használt hatóanyagnál minden 1000 elpusztított rovarból mindössze 1 volt szúnyog, és a napjainkban alkalmazott szerek esetében is minden 100 elpusztított rovarból csupán 1 a szúnyog, hívta fel a figyelmet Gajdos László. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Még Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta az élőkörnyezetért felelős miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi a szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Horváth Gergely református rádiós szakemberrel beszélgetünk a közmédiáról, szó lesz az elmúlt 10 év hírszolgáltatásáról.
2: Szerintem valóban a propaganda kifejezés az elmúlt 10 évre pontos, leíró és megszüntetendő feladat.
1: De főleg arról beszélgetünk majd vele, hogy hogyan lehet gyógyító a közmédia műsora.
2: Közmédia maga az a közös tér, amiben megmutatjuk egymást egymásnak, és amelyben közös dolgainkat intézzük. És ezt a teret mindannyian közösnek gondoljuk, közösen lakjuk be, mindannyiunknak van itt tér, és van szerep és van lehetőség, és közösen is formáljuk. Ha ebbe mindannyian csak az indulatot és a másik kizárásának a reflexét visszük bele, akkor elveszítjük ennek a pillanatnak a lehetőségét, hogy újra definiáljuk és újra alapozzuk a közmédiát.
1: Mai vendégünk tehát Horváth Gergely református rádiós, kommunikációs kísérő, kulturális kommentátor. Ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ma a közmédia egyetlen feladata a gyógyítás, vagy a Horváth Gergely rádiós szakember a Petőfi Rádió ikonikus Kultur Fitness című műsorának megálmodója. Szerinte szakmai alapon kimondható, hogy a közmédia elmúlt 10 évében a hírszolgáltatás tekintetében propaganda zajlott, ám számos értékes műsor is készült a közmédia csatornáin. A Kossuth Rádió helyén most a Bartók Rádió szól. De vajon mit hoz a jövő? Horváth Gergely református rádiós azt mondja, a közmédiának egy valóban közös térnek kellene lennie, és fontosnak tartja, hogy az indulatokat most félre tudjuk tenni, hogy a közmédia újragondolásának pillanatát ne veszítsük el. Horváth Gergely kommunikációs kísérővel, kulturális kommentátorral, rádiós szakemberrel beszélgetünk.
3: Alapvetően a közmédia jövőjéről és feladatáról szeretnék veled beszélgetni, de nem kezdhetjük szerintem úgy a beszélgetést, hogy legalább egy gondolatig nem tekintünk vissza arra, hogy mi az, amit most magunk mögött hagyunk. Ezekben a napokban leállt az M1 megszokott műsora, Kossuth Rádió helyén a Bartók Rádió szól, és átalakul a közmédia. Szerinted milyen volt a mögöttünk lévő mondjuk egy évtized? Szakmai szemmel milyennek látod azt a közmédiát, ami most véget ér?
2: Szerintem abban a kérdésben, hogy tényszerűség, tényekhez való ragaszkodás és manipuláció nélküli hozzánk szólás, ebben a rettenetes évtizeden a mögöttünk. Emberek, közéleti emberek, nem csak művészek, mások kizárása a résztvevők közül, vélemények, gondolatok, be nem emelése a közös térbe, ez egy kimutatható, elszámolható, óriási probléma volt az elmúlt 10 évben, hogy más nem mondjak, nem szeretnék semmi módon panaszkodni, talán szemléletetésként érvényes. Én 2016-ban jöttem el, és az utolsó 3 hónapban tapasztaltam meg életemben először, hogy mit jelent a cenzúra. Egyébként esti adásoknál, ami különösképpen jelzi a kis stílűségét annak, ami ott és akkor indult és felerősödött. Tehát ebből a szempontból szerintem valóban a propaganda kifejezés az elmúlt 10 évre pontos, leíró és megszüntetendő feladat. Másfelől azért a közmédiát abban az értelemben teljesen leírni nem kellene, pontosabban nem is a közmédiát, hanem bizonyos műsorait, azoknak elemeit, bizonyos műsorkészítőit, akik és amelyek valamilyen módon ebben a helyzetben is értéket állítottak elő, és úgy állítottak elő értéket, hogy az minden szempontból vállalható volt, és valóban a közhasznára volt, szerintem. Na most, ebben a helyzetben nehéz a megítélést másfelől nézni, mint a propagandisztikus működés felől, de fontos szerintem ezt a lábjegyzetet kitenni, hogy bizonyos kis műhelyek, műsorok, emberek ebben a helyzetben az elmúlt 10 évben is, vagy annak néhány évében értéket teremtettek, értéket mutattak föl, ami a közmédián belül jelent meg.
3: Egy lábjegyzet is egy kérdés. Amikor mondtad az esti műsorsávot a saját esetedben, azt gondolom azért mondtad, csak a hallgatóknak magyarázom, hogy ugye a rádiót azt este kevesebben hallgatják, ott a főműsor az reggel van, tehát az esti sáv az általában szabadabb szokott lenni.
2: Így van, köszönöm szépen a kiegészítést.
3: És a kérdés pedig az, hogy mit jelent az, hogy megtapasztaltad 2016-ban a cenzúrát? Nevek kaptál, aki nem lehet vendéged, vagy előadók, akiknek a zenét nem játszhatod le, vagy kérdés, amit nem tehetsz föl, vagy miben nyilvánult meg?
2: Én kulturális ajánlóműsort készítettem, akkor már hetente azt hiszem 3 alkalommal, vagy 4. Ezek esti műsorok voltak, és volt 3 olyan eset, 3 művész, mondjam, művész esetében, akik az előzetes tervezésnél úgymond hát letiltottak arra vonatkozóan, hogy behívjam őket, vagy megszólaljanak, akár egy telefonos interjú elejéig is. Most én ennek a folyamatnak a legelején jöttem el, hogy ez így valóban érdemben felerősödött volna. Szerkesztői megfontolások mindig voltak, vannak és lesznek is, és helyes, hogy szerkesztői megfontolások legyenek, de ez a típusú tiltás, partvonalra szorítás, ez nem sorolható a szerkesztői döntéshozás kategóriájába.
3: Ennyit a múltról, és akkor szeretnék egy kicsit általánosan is beszélgetni arról, hogy milyen lenne szerinted egy ideális közmédia, meg akár gyakorlati értelemben is. De kezdjük akkor onnan, hogy egy idézetet hagyj mondjak tőled, mert talán annak is van jelentősége, hogy nem csak úgy belebeszélünk a világba, hogy mi az, hogy közmédia, hanem nyilván van annak jelentősége, hogy 2026 van, mert egészen más volt a funkciója 100 évvel ezelőtt, amikor elindult a rádió, vagy 101 évvel ezelőtt, amikor elindult a magyar rádió műsora, és nyilvánvalóan más volt mondjuk 1956-ban, meg más volt 90-ben a rendszerváltozásnál, meg nyilván más ma a funkciója. Néhány hónappal ezelőtt adtál egy interjút a Parókia portálnak, amiben a következő mondatod volt a közmédia tekintetében. 2026-ban szerintem egyetlen feladata a gyógyítás, mondtad. Mit értesz a gyógyítás alatt, és hogyan lehet gyógyító egy média felület?
2: Ez a közmédia szerepének az újrafogalmazásával függ össze szerintem. Ha és amennyiben mondjuk azt tekintjük, hogy a propagandisztikus működés milyen célokat szolgált, akkor hogyha egy kicsit hátrébb lépünk ennek a szörnyűségétől, akkor azt azért el tudjuk talán képzelni, hogy ugyanezzel az infrastruktúrával olyan tartalmakat ad közre a közmédia, amely nem a társadalom megosztására és a másik megbélyegzésére irányul, hanem valamilyen módon megpróbálunk közelebb kerülni egymáshoz mi, akik ebben a társadalomban élünk, és ezt a hazát szeretnénk tevőlegesen jelenléttel és cselekedettel építeni. Ebben az értelemben ahhoz, hogy ide eljussunk, ahhoz mindenképpen egyfajta társadalmi gyógyulásnak kell megindulnia. A politikában látjuk, hogy ott egy olyan folyamat zajlik, ami talán fogalmazhatunk úgy, hogy elkerülhetetlen következménye az áprilisi választásoknak. Ezt egyfajta, hogy mondjam, hatalmi logika és operatív megfontolások jellemzik, azoknak ott is van a helye. A közmédia ugyanakkor egy másik helyzetben van, amit ki lehetne venni ebből a működésből, amire azért is van most szerintem lehetőség, mert időközben a média működése és a média fogyasztás nagyon nagyot változott. Ha most megnézzük, és akkor itt a másik gyógyítandó nagy terület, igazából a társadalmon kívül, vagy a gyógyítás egyik helyreállítandó területe, inkább így fogalmazom, az mindenképpen, amit ma úgy mondunk, hogy hírszolgáltatás. De ez a hírszolgáltatás más, mint 10-15 évvel ezelőtt volt akár. A közösségi média és benne a mesterséges intelligencia, vagy vele a mesterséges intelligencia felfutása lényegében azt teszi lehetővé, hogy online mindenki a mobiltelefonja segítségével élő időben figyelheti az eseményeket, amik számára fontosak. Az országgyűlési tevékenység például egész egyszerűen újjászületett. Éppen most, hogy beszélünk délután, volt egyszerre az, hogy a miniszterelnök úr tartotta a mai szózatát visszatérése után a nyaralásból, miközben a ellenzéki frakcióvezető úr pedig kivonulással és éppen lemondását jelentette be, párhuzamosan mind a kettőt tudtuk figyelni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az a fajta hatalmi kiváltság, ami a hírközléssel és a hírekből fakadó informáltsággal és azok narrálásával eddig a közmédiára ráterhelődött, az valójában most nincs rajta. Így módon. Tehát ez egy könnyebb helyzet lehet, de ez nem azt jelenti, hogy erről az informálásról, vagy a hiteles tájékoztatásról le szabad mondania, vagy le kell mondania, mert nem szabad, hanem meg kell valósítani azt. Ugyanakkor, miután vannak alternatív és sokszor most már hatékonyabb elérési csatornák, mint akár a közmédia különböző fórumai, ezért ebből a típusú terhelésből talán kevesebb van. Belép ugyanakkor egy másik típusú terhelés, és ez a hírszolgáltatásnál is nagy veszély, nem csak ott, de ott is első veszélyeztetési faktorban jelenik meg véleményem szerint, ez pedig az, hogy a szintetikus média korába léptünk át, és a szintetikus média korára az jellemző, hogy szintén akár mi magunk egy mobiltelefonnal olyan alternatív, manipulált tartalmakat tudunk létrehozni audiovizuálisan, amelyek megtévesztésig hasonlíthatnak, vagy lehetnek igazak, és ezek ugyanúgy formálhatják a véleményt, vagy bekerülhetnek különböző fórumokba, különböző platformokra. Azért, mert a szintetikus médiát elöntik ezek az úgynevezett deepfake tartalmak, amelyek nagyon nagy kárt tudnak okozni. Éppen ezért a közmédiának a jövőben szerintem óriási feladata az, hogy a hiteles tájékoztatás dedikált fóruma tudjon lenni. Ez a mesterséges intelligencia korában nagyon-nagyon fontos. Minden média folyamat arra megy, azt mutatja, hogy igazából ezek a minden területnek, témának a hiteles forrását fogják keresni az interneten az emberek. A közmédia pedig egy ilyen brand vagy platformrendszer kell legyen a hírek tekintetében. És ezt viszont tudatosan és szisztematikusan föl kell építeni és meg kell tartani. Úgyhogy ebben az értelemben a közmédia egy másik típusú, akár a hírszolgáltatást érintő terhelés vagy súly nehezedik, de a politikai megjelenések, pro és kontra megjelenések súlyából talán most már valamivel kevesebb. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a hírszolgáltatási terület. A gyógyítást pedig egy műsorkészítői szemléletnek gondolom, amelyben egy újra gondolt közmédia esetében elképzelhetőnek tartjuk, hogy legyenek kiemelt szemléleti vagy területek, amelyeket egy adott periódusban mondjuk 3 évente újra gondol a közmédia vezetése vagy a tulajdonosi testület, és az első mondjuk szakasznak mindenképpen a társadalmi szótértés, agyisten megbékélés irányába kellene mutatnia. Ha és amennyiben a híreket megfelelő módon el tudnánk egyébként választani a közmédia egyéb tartalmaitól, akkor lehet, hogy az nagyon hasznos lenne szabályozás szempontjából és befogadás szempontjából is. Úgyhogy azt gondolom a gyógyítást is, hogy a társadalmi megbékélésnek kulcs eszköze, segítő eszköze lehet a közmédia.
3: És ezt a hitelességet, amire szükség van mindehhez, amiket most elmondtál, ezt szerinted föl lehet építeni 10 ilyen év után, amin túl vagyunk?
2: Föl lehet, és föl is kell építeni. Igen. Ugyanakkor át kell gondolni, hogy mit jelent 2026-ban nagyon sok olyan minden, ami szakmailag mást jelentett 10 éve vagy 15 éve. Mondok egy példát, hogy érthető legyek. Az úgynevezett független újságíró szerepe. Az elmúlt 10 évben gyökeresen megváltozott. Ez független a politikai oldalaktól. Ez egész egyszerűen a működést írja le. Gondoljunk bele abban, hogy vezető úgynevezett ellenzéki influencerek, véleményformálók és úgynevezett kormányoldali újságírókról beszélni kvázi természetes, ahogy az is természetes, hogy újságírók, akik valóban tényszerűen objektív anyagokra szakosodtak, vagy ilyeneket szeretnének gyártani, mondjuk úgy, hogy szakmai megítélés alapján kiegyensúlyozott anyagokat, ők a magánnyilvános megnyilvánulásaikban, tehát mondjuk saját social media vagy közösségi média oldalaikon erőteljes véleménynyilvánítanak politikai kérdésekben. Ez egy olyan megváltozott működés klíma, ami nem fog visszajönni, az a fajta objektivitás, pártatlanság a médiaaktorok tekintetében, személyben, mint ami régen egyfajta ideál volt. Arra azonban nagyon jól lehet törekedni, és a hitelesség egyik kulcseleme szerintem a minden kire vonatkozóan, ahogy egy műsorra, a platforma vagy a közmédia egészére vonatkozóan is, az a transzparencia. Amennyiben ez megtörténik, és tudható, hogy mindenki kikik csoda és honnét beszél, az jelentősen segít a hitelességen, kivált akkor, hogyha a vélemények sokkal szélesebb spektruma jelenik meg egy-egy műsorban. De véleményem szerint egyébként ennél is tovább kéne menni, ha megengeded, hogy még ennyit fölvessek a...
3: Hallgatunk.
2: Köszönöm szépen a gondolat legelejéhez, hogy amire most szerintem alapvető nagy esély van, valahogy olyan a társadalmi helyzet, egy olyan pillanat van, amikor nagyon sok minden újra definiálódik, És újra meg lehetne kérdezni magunktól, hogy mit jelent az, hogy közmédia. És el lehetne rugaszkodni azoktól a beidegződésektől, illetve eddigi tényektől, amik mondjuk a magyar közmédia rendszert leírják. És el lehetne indulni abba az irányba, hogy az a fajta platformrendszer, vagy az a fajta eszközrendszer, vagy az a fajta politikai terheltség az nem vagy nem így kell, hogy egy közmédia része legyen, hanem valahogy megszületne egy olyan definíció, ami nagyjából az én véleményem szerint azt írná le a közmédiára vonatkozólag, és ez még nem a hogyan, csak egyáltalán arra, hogy mi a szerepe a közmédiának, ami arról szól, hogy a közmédia maga az a közös tér, amiben megmutatjuk egymást egymásnak, és amelyben közös dolgainkat intézzük. És ezt a teret mindannyian közösnek gondoljuk, közösen lakjuk be, mindannyiunknak van itt tér, és van szerep, és van lehetőség, és közösen is formáljuk. És ha innét indulunk ki, akkor tulajdonképpen politika sokkal kevésbé fogja befolyásolni a közmédia egészének a működését, vagy kell, hogy befolyásolja, mint megörökölt hagyományaink és menetrendjeink során. Oda kéne, vagy lehetne visszatérni, amit én úgy emlékszem még, bár fiatal ember voltam, akkor a Hankis Elemér próbált meg létrehozni a maga tévéelnöksége idején. Természetesen pár évtizeddel később vagyunk, és a mai kornak megfelelően, de hogy a közmédiát azt valóban közösnek tudjuk érezni, és egy eszköznek arra, hogy közösen alakítsuk közös identitásunkat, az egy óriási lehetőség. Ha ebbe mindannyian csak az indulatot és a másik kizárásának a reflexét visszük bele, akkor elveszítjük ennek a pillanatnak a lehetőségét, hogy újra definiáljuk és újra alapozzuk a közmédiát önmagunk számára. Mert ha a közösség valóban magáénak érzi, akkor ott a politika is sokkal inkább moderáltabb módon tudna jelenni, amire egyébként szerintem szükség van, és megjelenik nagyon sok olyan más érték, a hétköznapi életnek meg annyi vetülete, amire nem esik olyan nagy figyelem, pedig hát alapvető életrendünket és életvitelünket érinti. Valahogy el kell indulnunk az egymás iránti empátia és szolidaritás irányába, szemlélet szempontjából. És ez nem csak a közmédia jövőjének szerintem a feltétele, hanem egyáltalán a saját élhető világunk jövőjének feltétele.
3: Ez most egy fiktív kérdés, hogyha most te lehetőséget kapnál arra, hogy egy műsort indíts, akár úgy, hogy te lennél a műsorvezető, vagy akár úgy, hogy a koncepciót megírod, és más elkészíti, mert neked más feladatod van. Mi lenne az a gyógyító műsor, ami most felcsendülne valahol a közmédiában, Kossuth Rádión, Petőfi Rádión, akárhol, és betölteni ezt, amiről az elmúlt percekben beszélnél? Hogyan nézni ez ki?
2: Szerintem ez nem egy műsor, hanem szerintem ez egy szemlélet, amely minden platformot és minden műsort szemlélni kellene.
3: Ezt természetesen értettem, csak kíváncsi vagyok, hogy
2: ahol talán a leglátványosabb benne szerintem ennek a változásnak az területe, az egyik, az mindenképpen a kultúrához való viszonyunk, amit egy sokkal aktívabb kultúra felfogás mentén gondolnék megvalósítva látni, már hogy annak örülnék a magam részéről, ami tágabban értelmezi a kultúrát, sokkal inkább aktivitásra és a benne való megismerésére és a részvételiségre épít. Ugyanis a kultúra az, ami ezt a társadalmi gyógyulás szerintem az a terület, ahol ez leginkább elindítható, vagy a leginkább megóvandó, és kultúrának is van egy különösen fontos ága ebben, ez pedig a zene szerepe. Tehát azt gondolom, hogy a közmédiának a zenére különösképpen, és annak megjelenési módjaira különösképpen kell figyelnie, és itt most nem csak a könnyű zenére gondolok, hanem egyszerre gondolok a könnyű zene mellett a komoly zenére, a klasszikus zenére, ezek fúziójára, a népzenénkre, a folkra, a jazzre, és egyáltalán arra a összekötő erőre, összekapcsoló erőre, ami a közös éneklésben, közös zenehallgatásban, vagy a közös muzsikálásban benne van.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Horváth Gergely, rádiós szakemberrel, kommunikációs kísérővel, kulturális kommentátorral.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. Az új szemlélet középpontjában a gyermekek, a pedagógusok és az iskolák állnak, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a túlzott központosítás helyett visszaadják az intézmények szakmai autonómiáját, csökkentik a pedagógusokat sújtó felesleges adminisztrációt, helyreállítják a szakmai párbeszédet, bővítik a tankönyvválasztás szabadságát, és javítják az iskolák mindennapi működésének feltételeit. A miniszter úgy fogalmazott, a gyermekek érdekei háttérbe szorultak, a pedagógusokat túlterhelték, felesleges adminisztrációval sújtották, elvették a sztrájkjogukat, és sokakat kritikus véleményük miatt megfélemlítettek vagy elbocsátottak. Az iskolákat túlzott központosítás alá vonták, miközben a mindennapi működéshez szükséges alapvető eszközökből is hiány alakult ki, és mindez a magyar oktatás eredményességének romlásában is megmutatkozott, amit a nemzetközi mérések is visszaigazoltak, írta Lannert Judit. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási kényszerléti járművei, hogy zavar esetén minél több felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg működésüket az első kényszerléti járművek, feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszínre érjenek, segítsék a forgalom irányítást és az utas tájékoztatást. A miniszter közölte, országos kényszerléti flotta kiépítését kezdik meg, hogy sokkal gördülékenyebb legyen a pótlóbuszok szervezése, a zavarokkal érintett állomásokon az utasok tájékoztatása.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi a szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést arról, hogy milyen lehetne a jövő közmédiája. Bizonyára önök is tudják, hogy például a Kossuth Rádió helyén napok óta a Bartók Rádió szól, és az ígéretek szerint augusztus közepén indul majd el újra a műsorszórás a Kossuth Rádióban. Ez a helyzet most lehetőséget biztosít arra, hogy Horváth Gergely rádiós szakemberrel a közmédia lehetséges, ideális jövőjéről beszélgessünk. Vendégem tehát Horváth Gergely, református rádiós szakember, kommunikációs kísérő, kulturális kommentátor, témánk pedig az ideális közmédia.
2: És ki muzsikálna közösen? Tehát akkor itt jól értem, hogy arra utalsz, hogy az előző gondolatokkal együttvéve, hogy ez egy, hogy mondjam, szélesebb, több előadónak lehetőséget adó közmédia lenne, mint az elmúlt években.
3: A könnyűzenem vonatkozásában ez természetesen egy fontos kijelentés, hogy igen, ahogy ott is voltak tiltások, illetve eltanácsolások, vagy be nem kerülések, meg hol igen, hol nem műsorba kerülések, ez viszonylag egyértelmű. De én inkább arról beszélek, ami a zenélés, mint eszköz abban, hogy egy tudatos koncepció és stratégia mentén hogyan lehet a zene és a zenei tartalma és a zenés tartalma egy vívőanyaga megújulás következő éveinek véleményem szerint. Mindenhol azt látjuk egyébként, hogy a zene szerepe az európai kultúra minden területén, már minden nemzeti közmédiában, közszolgáltatásban rendkívül jelentős, és minden társadalmi megosztottság esetén a zene szerepe fokozatosan, még fokozatosabb, még jelentősebbé válik, és előtérbe kerül a tartalom gyártás területén.
2: Ja, Petőfi Rádió a te 10 évvel ezelőtti távozásod után nagy fordulatokat vett, ha nem is azonnal. Most arra gondolok, hogy napjainkban évek óta a Petőfi Rádió csak magyar zenét játszik. Ez akár elsőre tűnhet úgy is, hogy például egy ilyen nemzeti konszenzust hoz, minél többen beférnek, magyar előadók van, napi 24 óra meg lehet tölteni, majdnem 24 óra magyar előadók.

0: koncepció, mert egyúttal egy keretet is kijelöl, amelyben az ember, hogyha szélesíteni szeretné a zenei spektrumot ezen belül, akkor kreatív megoldásokhoz kell folyamodnia. Mindenesetre a jelenlegi folyamat az egy dolgot segíthetne, és akkor ez kicsit lábjegyzett máshova, de én úgy látom, hogy a magyar könnyűzenében az utóbbi időben felerősödött, és ez egy nagyon örömteli feladat. Az a, még a beat korszak idején, vagy a beatet jellemző, az ott természetes módon azt jellemző folyamat, hogy a könnyűzene, tehát ez az angol száz eredetű könnyűzene, most is az, és a magyar folk az már az illésben találkozott. És ennek utána aztán a táncházmozgalommal, a folk különböző áramlataival azért végig jelen maradtak a magyar könnyűzenében, viszont az utóbbi időben felerősödött az az irány, ami a folk, tehát a könnyűzene folkszerűsödése, vagy a folk elemek bekerülése a könnyűzenében, azt szerintem egy nagyon-nagyon jó irány, és nagyon jó jelenség. Tehát ezt például lehetne bátorítani, és lehetne forszírozni, aminek a magyar zenei koncepción belül, de azért az is igaz, hogy meglátásom szerint a magyar kultúra az elmúlt időszakban olyannyira befelé forduló lett, sajnos sokszor provinciális, hogy a saját meglevő értékei sem látszanak annyira, mert ez a fajta füllettség soha semminek nem tesz jót. Tehát bizonyos értelemben egybetenni újra a nemzetközi élvonal dalokat a magyaréval, az szintén jó irány lehet. Nem zár ki semmit. Szerintem ez egy olyan döntés, amit majd az új vezetésnek, hogy most azt hallottuk, hogy egy átmeneti vezetés van bent, amely egy adott céllal érkezett, hogy megteremtse az átállás lehetőségeit, de amikor valaki majd jelentkezik konkrét elnöki pályázatukkal, az ígéretek szerint lesz sor, vagy lesz lehetőség, akkor ott abban már állást kell foglalni arra, hogy az adott pályázó hogyan látja mondjuk akár a Petőfi Rádió jövőjét, amennyiben gondolja, hogy Petőfi Rádióra szüksége.
1: Engedj meg még egy ilyen, lehet, hogy nem fontosnak tűnő kérdés, meg lehet, hogy tőled ez nagyon távol áll, de elém több ilyen aggódó, szomorú mondat, poszt jött, amit szeretnék ide becsatornázni. Én ezt nem éreztem ennyire radikálisnak, de találkoztam ezzel, és hát a hallgatóink között is van ilyen. Például valaki a déli harangszót siratja, ami napok óta nem szól a Kossuth Rádióban. Más azért aggódik, hogy mi lesz mondjuk a Süsű Rádióval, nem-e azt is beszántják a gyerekeknek szánt online rádiócsatornát. Mit gondolsz, ezek mennyire fontos kérdések az egész közmédia tekintetében, és mondjuk kell-e déli harangszó, vagy ez nem kardinális kérdés?
0: Majd meg fogjuk hallani, amikor visszatér a Kossuth Rádió lépésről lépésre, az ígéretek szerint ugye augusztus közepétől. De ezek azt jelentik, hogy ezek olyan elemei a magyar közmédiának, a rádiószolgáltatásnak például, amelyek megtalálták a közönségüket, és egyébként értéket képviselnek. Tehát az, hogy a déli harangszó naponként más harangszól, ezek szerintem jó dolgok, de szabadságot kell adni annak az újratervezésnek, amely 2026-ban szeretne hitelesen tájékoztatni. A harangszó esetében speciál pont nem látom ezt összeegyeztethetetlennek. A Csukás Rádió pedig egy vállalásában fontos ügy. Többek között ez is beletartozik abban, amit mondtam, hogy van olyan érték a közmédiában, ami elé egész egyszerűen odaállt a propagandisztikus működés, de ezeket felteszem, hogy az új vezetés majd megfelelően mérlegeli és fogja validálni. Az biztos, hogy arra is választ kell találni a közmédiában, hogy például felmenő rendszerben 0 és 100 év között milyen korosztályokat próbál meg, milyen eszközökkel magához kötni. A közmédia, amely egyébként stratégia szempontból szintén nem elvetendő, hogyha abban gondolkodik, hogy mint márka vagy brand különböző életkorok, ahogy lépnek előre, egy ember fejlődik a saját életében, meg egyre idősebb, ezt a közmédia márkája alatt tudjon váltani megfelelő tájékozódási formaként különböző platformokat saját életkorának megfelelően. Szóval nagyon hasznos, hogyha valakit akár egy nagyon korszerű, jó és értékteremtő közmédia platformrendszeren belül tudnánk tartani egy életen át. Ugye ez lenne az ideál.
1: És akkor ide egy statisztikai adatot hagy mondjak, amin úgy meg szoktak lepődni az emberek egyébként, tapasztalatom szerint, legalábbis azok a 18-20 éves egyetemisták mindenképpen, akiket rádiózásra tanítok Szegeden, hogy napi szinten egy tavalyi felmérés szerint 5,5 millió ember hallgat rádiót Magyarországon, és heti szinten pedig 7,4 millió embert ér el még mindig a rádió a 15 éves

0: és azon idősebb korosztályoknál. Hozzáteszem, hogyha lebontjuk az adatokat, akkor a legtöbbet rádiózók azok a 70 év fölötti hölgyek, de ettől még a statisztika igaz az 5,5 millió naponta. Te mit szólsz
1: ezekhez
0: a számok?
1: Ez így van. Ez így van. A rádió potenciálja sosem fog szerintem kimenni, nem csak a divatból, hanem egész egyszerűen egy olyan élethelyzetet hoz és teremt, ami egyszerre jó az itt és mostnak, mert egész egyszerűen az audio műfaj, én azt szoktam mondani, hogy a hithallásból van, és ezt hittel mondom, tehát az audio felől való élmény az mindig a legerősebb identitásképző mód. És hogyha a megfelelő hang szól bele, a megfelelő tartalommal, tényleg hegyeket képes mozgatni és építeni másokat a rádió. Miközben azt is tudjuk, hogy tájékoztatásban is tud nagyon mobil lenni, bár ebben már nyilván ott van a közösségi média egyéb felülete is, de ettől még ez nem kopik. Ami az elmúlt 10 évnek a rádiózás tekintetében az egyik nagy, hát szakmai értelemben mondom, hogy bűne, hogy olyan mértékben lett kiiktatva a verseny, és a verseny kapcsán kiiktatva az a fajta rádió, élő rádiózás, és a szabad tartalomalkotás, hogy olybá tűnik, mintha a rádió nem lenne egy komoly eszköz, vagy egy fontos eszköz a mindennapjainknak, és magának a közmédiának. Holott éppen ellenkezőleg a rádió az, ahol a legtöbb embert el tudná érni a közmédia adott esetben, és ebben például nagyon jó alapokkal rendelkezik, és indul majd neki a következő időszakban, ahogy egyébként sok minden változik, de hát arról is beszélni kell, vagy említeni kell, hogy ebben az új médiafogyasztási szabályozásban például azért a tévézés szerepe is radikálisan megváltozik, és a különböző közösségi média tartalmaké pedig szintén nagyon gyorsan felerősödik, sőt már szinte platformonként ott is különféle módon kell gyártani a tartalmat. Úgyhogy nagyon át fog alakulni az, és ezért is lenne fontos, hogy azt tudjuk, hogy mi a közmédia, milyen értékeket, elveket és működik, mit várunk tőle, hogy ne az legyen a kérdés, hogy mivel töltünk föl egy adott csatornát, hanem hogy bizonyos számunkra, a közösség számára fontos tartalmak hogyan tudják elérni azokat, akikhez valójában szólnak. És ez egy teljesen más típusú gondolkodást igényel.
0: Ezt is érdemes lenne kibontani, de még valamiben szeretnék így belekapni, az pedig, ha már egy református rádióban beszélünk, akkor kíváncsi vagyok ilyen egyházi tematikájú műsorok vetületében is a gondolataidra. Mire gondolok? Volt ugye a Kossuth Rádión egy félórás heti műsor, most az utóbbi években minden időben címmel, illetve évi 20-valahány református istentisztelet közvetítést is magára vállalt a Kossuth Rádió, amikor ugye élőben egy-egy gyülekezet istentisztelet közvetítették. Mit gondolsz, ez feladata 2026-ban a közmédiának, és majd ezeknek vissza kell valamilyen formában térniük?
1: Én azt gondolom, hogy egyértelműen igen. És azt is gondolnám, hogy például ezen a területen az utóbbi 5 évben vagy években én egy határozott korszerűsödés folyamatát érzékelem. Ezért lettek új műsorok vallási szerkesztőségen belül, lett a Bizonyisten YouTube oldal, ahová minden vallási műsor fölkerül, ezeken belül vannak egészen kiválóak, új típusúak is. Az is nyilvánvaló, hogy ez a folyamat még nem ért véget, és itt is nagy szemléletváltozásra van szükség. Ugyanakkor az is gondolom, hogy egy fontos dolog, hogy a közmédia ebben kísérő támogatója alapvetően azoknak az egyházi folyamatoknak, amelynek partneréül szegődik, hogy nekik nyilvánosságot tudjon adni, de ha hívőként kérdezem, akkor azt mondanám, hogy nekünk is elemi érdekünk Isten igéjét úgy hirdetni és oly módon közzétenni, hogy minél többek hallják, és minél nagyobb változásokat, életformálást hozhasson. Ezért meggyőződésem szerint az úgynevezett egyházi műsorok gyártásában is szemléletváltásra lenne szükség.
0: Az egyházak bevonásával kell szerinted ezeket a műsorokat szerkeszteni? Tehát úgy értem, hogy a református egyház mondja meg, hogy ki szerkeszti az ő műsorát, meg ki közvetíti, meg honnan közvetíti az ő istentiszteletét, vagy kellene egy közös felekezeti szerkesztőség, ahol hívő emberek dolgoznak, de nem feltétlenül az egyház delegálja őket? Vagy a kettő együtt, vagy...
1: Én azt gondolom, hogy az egyházak nem kihagyhatók a vallási műsorokból a közmédia esetében. és szerintem az lenne egy áldásos út, hogy leülni az egyházi vezetéssel, vezetésekkel, és átbeszélni, hogy közmédia oldalról, média oldaláról mik lehetnek azok a változások, aminek a közmédia örülne, és lehet, hogy az egyházi kommunikációban is erre van fogékonyság, de hát azért egy, hogy mondjam, egy egyházat képviselni mégiscsak annak intézménye kell, hogy képviseljen. Viszont, tehát hogy ebben az értelemben egy ilyen típusú együttműködés az fontos. Viszont az meg nincs semmihez se kötve, hogy egy közmédia arról, hogy mondjuk most megint szándékosan fogalmazni, mozom így, vallási tartalmakat adjon közre, vagy az én olvasatomban minél több Istenre mutató tartalommal lépjen elő, az meg nincsen az egyházi együttműködésekhez kötve. Tehát nyugodtan lehet ezt jó értelemben külön is kezelni. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy jelen pillanatban ezzel nagyon óvatosan kell bánni, és tulajdonképpen ez is egy nagyon, nagyon nehéz öröksége az elmúlt éveknek, hogy miközben ebben voltak eredmények és jó dolgok, közben ráült a keresztény hit hiteltelen képviselete a társadalmi hétköznapokra is, hogy ebből mégis miért fontos ezek után, vagy ezek után ragaszkodni az ilyen tartalmakhoz, azt el kellene tudnunk mondani, még inkább vonzó tartalmakkal túllendíteni ezen a holtponton, amivel most szerintem a társadalmak egyházi megítélése van. Abban pedig, hogy hogyan lehet világi keretek között ezt jól kezelni, ahhoz, na látod, ahhoz is sokat kell beszélgetni. Erre vannak eszközök, a közös és kölcsönös fogadókészséget, egymással nyitottságot, egymás szempontjainak meghallgatását pro és kontra kell szerintem erőteljesen működtetnünk. Ugye ebben is megkoptunk az elmúlt időszakban sajnos, de hogy az igei üzenet képviselete akár érték elvi alapon is, értékek alapján is különböző műsorokban, műsortípusokban, műsorfolyamokban, vagy akár adón, az szerintem továbbra is egy kulcskérdés a közmédiának, miközben fontos tudnunk, megértenünk, és a gyakorlatot is ahhoz igazítanunk, hogy a közmédia mindenkié, mindannyiunké.
0: Az akár külön adón félmondat nagyon izgalmasan hangzik, de most erre már nem kérdezek rá külön, hanem záró kérdésem lesz. Vágysz-e arra, hogy neked szereped legyen az új közmédiában?
1: Én nagyon szívesen, örömmel és megtiszteltetésként teszem bele mindazt, amit meggyőződésem, hitem és meggyőződésem szerint esetleg én beleadhatok abba a közös erőfeszítésbe, ami a közmédia újjáépítését és újraalapozását és felépítését jelenteni ebben a folyamatban. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez csak és kizárólag akkor jó, és akkor működhet, hogyha ebben a döntésben kölcsönösen mindenki szabad. Tehát engedjük meg majd az új vezetésnek, hogy felépítse, amit majd tulajdonosi testület megszavaz, azt a koncepciót azokkal az emberekkel úgy, ahogy ő helyesnek gondolja. És hogyha ebben van olyan szelet, amit amikor az esetben én úgy érzem, hogy segíteni tudok, akkor nyitott vagyok ennek az átgondolására. Én tudom, hogy mit jelent egy közmédia működése. És jó reménységgel vagyok a felé, hogy most egy új közmédia, új működésű közmédia alapozódik meg, ami hosszú távra el tudja nyerni azt a működési formát, amivel valóban jó lélekkel és szellemmel tud részt venni az országügyének formálásában. De én azt is érzem, hogy kell, hogy jöjjenek az újak és a fiatalok, akik még nagyon meg akarják mutatni, akik még nagyon hisznek, avval a fajta ártatlansággal hisznek, ami kell ahhoz, hogy igazán nagy dolgot tudjanak letenni. És én azt gondolom, hogy az ő jelenlétük fontosabb, mint az enyém. Ha az én jelenlétemnek van kérés, szívesen és örömmel fontolom meg. Mondom, szerintem kölcsönös szabadság egy ilyen döntésben az kulcskérdés. Minden részvevőnek, ha újra örömmel, a műsort örömmel készítő emberek vesznek részt a közmédia alakításában, tartalomgyártó, vagy bármilyen szinten, ami tartalomgyártást, a lapi működtetést jelenti, akkor lesz igazán jó a közmédia. Tehát az egy kulcskérdés, hogy szereted-e, amit csinálsz, hiszel-e abban, amit csinálsz, és ha ilyen csapatok, műhelyek vannak benne, ez legalább olyan fontos, mint a koncepció.
0: Úgy érzed, hogy benned már nem lenne meg ez az egyébként tényleg fiatal újságírókban általában meglévő, jó indulatú, szívből fakadó lelkesedés és hit abban, hogy valami jót csinálunk együtt. Szóval ez benned már nincs úgy meg, szerinted?
1: Bennem erős elkötelezettség él, és könnyen lángra lobbanok a közmédia ügye iránt, azt is megtanultam ugyanakkor, hogy ez akkor tud megtörténni, amikor olyanokkal vagyok közösségben, akikkel együtt tudom munkálkodni ugyanabban az irányban. Amennyiben ez megtörténik, akkor, akkor az ember tud lángolni. Erre utaltam mindössze.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Horváth Gergely rádiós szakembert hallották, a Petőfi Rádió ikonikus Kultúrfitness című műsorának megálmodóját, kommunikációs kísérőt, kulturális kommentátort.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Idén több mint 62 000 adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 000 mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 000 forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, írja a közlemény. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A NAV tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 9 000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6 000 cégnél kezdeményezték a megszűntnek nyilvánítást. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. Közleményük szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. A felmérés szerint a lakosság 76%-a tudta, hogy lakásbérleti szerződést érvényesen csak írásban lehet kötni, a pusztán szóban kötött megállapodás érvénytelen. A részletes, egyértelmű bérleti szerződést a bérlők és a bérbeadók többsége is a legfontosabb garanciának tartja egy bérlemény kiadása során, sokkal inkább, mint például a kauciót, a tulajdoni lapot vagy a munkáltatói igazolást, valamint a hosszú távú bérlést. A kamara közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha a közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írt a Gajdos László miniszter a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmazott, a védekezés kulcskérdés, különösen azért, mert a szükséges vízmegtartási programok miatt a jövőben nőni fog a szúnyogok természetes szaporodó helyeinek száma. Magyarország a jelenleg a szúnyoggyérítés többsége elavult, kémiai úton történik. Ez a módszer nem csak a környezetet terheli, de súlyosan hatástalan is, fogalmazott a miniszter. Gajdos László hozzátette, a néhány évvel ezelőtti használt hatóanyagnál minden 1000 elpusztított rovarból mindössze egy volt szúnyog, és a napjainkban alkalmazott szerek esetében is minden 100 elpusztított rovarból csupán egy a szúnyog, hívta fel a figyelmet Gajdos László. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Még Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta az illő környezetért felelős miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi a szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A gotyos gyümölcskertész.
3: Szent Péteres
2: erdőjön.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
4: Foszti fiú esetek.
3: Pilátus testament.
2: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
8: Harmadik rész. Báé vagy a szerelem könyve. 24. Egy darabig azzal múlatta magát, hogy szövést játszott. Térdre ereszkedett a víz szélében, és lapos kavicsokat szögdeltetett a tenger tükrén, amely fodortalan sima volt, és olyan kék, mintha beleesett volna az ég. Közben Romulon nagyanyára gondolt, meg a szárdikai majorra. Amögött is volt egy kis halastó. Azon tanulta ő ezt a játékot egy fiatal rabszolgától. Se a nevére, se az arcára nem emlékezett már, pedig 4-5 éves is lehetett már akkor. Romula nagyanya ezt a rabszolgát egyszer belefolytatta a halastóba, mert észrevette, hogy hozzáértette az arcát az övéhez. Ő akkor nagyon sírt, kapott is helyette másik rabszolgát, de annak mindig be kellett kötni a száját, ha együtt játszottak. Éppen úgy, mint annak a rabszolgának, aki kenyeret dagasztott. Romula nagyanya nem akarta, hogy az ő unokája arcát rabszolgának a lehellete érje. Elmosődött. Mit szólna akkor Romula nagyanya, ha megtudná, hogy unokájának nagylány korában is van egy rabszolgája, akivel jobban szeret játszani, mint akárkivel a világon. Hát, Gránátvirág mit szólna hozzá, ha neki is bekötné a száját? Persze, ha volna mivel, nézett végig magán, de se kendő, se öv nála. Ventus textilisbe volt öltözve, ahogy Bájéban nevezték a pókháló sejem fürdőruhát, szőt levegő. 2 napot azonban tilos volt a szőt levegő. Aki kilépett a vízből, annak rögtön köpönyekbe kellett bújni. Soha se kacagtak még annyit Bájéban, mint amikor ezt a parancsot kikiáltotta a Kuméi Édilis, akinek joghatósága alá tartozott a birodalom leghíresebb fürdője. Mindenki azt kérdezte a liktoroktól, mi lesz a nimfákkal, akik úgy nyüzsögtek a neápoliszi öbölben, mint a halak. Azt rebesgették, hogy az Édilisszel a császárné adatta ki a parancsot. A domina ugyan sohasem jelent meg az emberek között, kerti fürdőházába csöveken vezették be a gyógyító források vizét, de palotája erkélyéről is elég volt neki szétnézni ahhoz, hogy szemét szégyenkezve süsse le. Titanilla mindenkinél jobban tudta, hogy a domina valóban szeszélyes és irigy matrónává változott. Első dolga az volt, hogy mindjárt elválasztotta tőle Gránátvirágot, amint Alexandriából megérkeztek. Azt mondta neki, a magányos lánynak, hogy Maximianus villájában szálljon meg, amely most úgyis lakatlan. Az, amelyikbe ő költözött, valamelyik régi császár építése, neki magának is szűk és kényelmetlen, és az ő beteges, rossz hangulata nem ilyen vidám, fiatal teremtésnek való, akinek már úgyis annyit kellett ő miatta szenvedni. Titanilla engedelmes bókkal mondott köszönetet, bár örömmel szeretett volna neki menni a császárné arcának, amelyen kezdtek elsimulni a ráncok. Nem tudhatta azt, hogy az anyai féltésnek milyen vihar a tombol a szelíd nyugalom állarca mögött. A nobilissima azonban mindebből csak a rossz akaratot láthatta, amelyel a domina megfosztotta őt játékszerétől. Nem mert szembeszállni, sőt még arról is hallgatott, hogy a császár lelkére kötötte a magiszterrel való barátságot. Ahogy az asszonyi természetet ismerte, tartott tőle, hogy magának a fiúnak is kárára lesz, ha úrnőjével észrevéteti, hogy ezt a rabszolgát más szemmel nézi, mint a többit. Legbukosabbnak látta közömbösséget tettetni, bármennyire nem volt természete a színlelés, ami most még több erőfeszítésébe került, mint máskor. Nem biztos, hogy magától eldobja játékszerét, ha kényére bánhat vele, de kétségtelen, hogy százszor makacsabbul ragaszkodott hozzá, mihelyt azt érezte, hogy el akarják tőle venni. Ha nyíltan harcol érte, akkor biztos, hogy elveszíti, s talán annak az első rabszolga játszótársnak a sorsára juttatja, akit Romula nagyanya a halakkal étetett meg. Így a közömbösség állarcában legalább azt a délutáni órát vele tölthette, mikor a császárné elzárkózott levelet írni az urának. Itt szoktak találkozni, ahol nem bársonyos homok, hanem éles sziklatörmelék borította a partot, és egy régi palota omladékai csúszkálgattak lefelé egy bazalt hegy lankáján. A fürdő élet hullámverése ide már nem ért el, bár Bájé tele volt emberekkel, akik inkább megbetegedésre, mint gyógyulásra felkészülve jöttek ide. A fürdő nem csak életadó vízének köszönhette világhírét, hanem talán még jobban annak, hogy az erkölcsök sehol se számíthattak biztosabb és kellemesebb halálra, mint itt. Ebbe az húgba azonban nem jutott se a halálfélelem üldözöttjeiből, se az örömök kergetőiből. Betegeknek fáradtságos lett volna idáig az út, a szerelmeseknek pedig nem volt miért idejönni. Az árnyékok már kezdtek nyúlni, s Titanilla még mindig maga volt. Nem tudta, ő jött-e nagyon korán, vagy a fiú mer késni, de érezte, hogy a rossz kedv erőt vesz rajta. A sirályok már megkezdték alkonyati játékukat a levegőben, a delfinek a vízben, és a tenger is kezdett hűvöseket sóhajtani. Borzongósan húzta össze fürdőruhája felett a sejem lebernyeget, és megindult felfelé a romok közt. Néhány karcsú görög oszlopa még talpon állt az egykori palotának. Az egyikhez hozzámérték magukat a fiúval, éles kagylóhéjjal jelölvén meg rajta, melyikük meddig ér. Megkereste az oszlopot, s a haján keresztül bújtatott nátszállal újra megmérte a magasságát. Elkeserített, hogy semmit sem nőtt egy hét alatt. A fiúnak nem mondta ugyan, de titokban nagyon fájlalta, hogy másfél fejjel kisebb nála. Nagyon boldog lett volna, ha egy hét óta legalább fél fejnyit hozzánőtt volna, hiszen attól még mindig megmaradt volna az ő kis titjének. Kis tit, suttogta maga elé, és mindjárt ki is nevette magát ezért a gyerekségért. De azért néhányszor elmondta még, mert ilyenkor nem csak a hangját hallotta gránátvirágnak, hanem a rózsaszín gyerekszája mozgását is látta, s tüzelő szemét is, amelyet az alázatosság párás zaffíroz tett hasonlóvá. Néhányszor már szerette volna kipróbálni, hogy ragyogóbb lesz-e ez a zaffír, vagy zavarosabb, amely csókolja. De a fiú szégyenlőssége valahogy bátortalanná tette a vad nobilissimát. Szökelve ugrálta át a romokat, amelyek mögött meg-megcsörrenő erecske partján elvadult citromfák fogtak körül egy bujafűvű, tarka virágos tisztást. A nagyúri kerthez tartozhatott valaha, egyik sarkában kék-zöld bronz szfinx még tartott egy repett és bemosodott kőpadot. Ez volt tulajdonképp a búvó helyük a csöndnek és nyugalomnak, ez a lombokból és virágokból épült háza, amely csak a madarak, a pillangók és a gyíkok ismertek. Ők is úgy találtak ide már az első nap, hogy a víz széltől idáig követték két jégmadár röptét, amelyek bokorról bokorra kergették egymást játékos bugdácsolással. Megszerették a helyet, nem azért, mert innen végig tekinthették a lábuk alatt szendergő öblöt a gömbölyű zöld hegyek koszorújában, hanem mert itt kedvükre nézhették egymást. A tisztás közepén még nem egyenesedett föl az egy napja lehevert fű, és alig fonnyadt meg a virágvánkos, amelyet a fiú tegnap tépett a lány feje alá, jószagú tümuszokból, melisszákból és szalviákból. Titanilla nem állhatta meg, hogy legalább egy pillanatra rá ne nyugtassa megint a fejét. Végig hevert a füvön, bal karját a feje alá tette, kinyújtott jobbjával azt a kis gödröt simogatta, amelyet a fiú sarkai mélyítettek a földbe, míg mellette ült. Nem is nézte szemmel, csak úgy maguktól találtak oda az ujja, és addig táncoltak ott, míg valami kemény kis korong akadt alájuk. Megnézte, és majdnem elsikoltotta magát. Régi ezüstérem volt, amelyen élesen domborodott ki egy meztelen vállú fiatal isten, kimondhatatlan gyöngéd és megindító szomorúságú profilja. Gránátvirág, hogy kerülte ide? Az egyik bokor megzördült, azt hitte a fiú, de csak egy jégmadár tündöklött ott, talán éppen az egyik azok közül, amelyeknek röptét követték. A lány bizonyosra vette, hogy az, és azt is tudta még. Te vagy az, Alkyóné, mosolygott rá a bíborban és zöldben ragyogó madárra. Te is hiába várod Keüxöt? Gránátvirág magyarázta el neki, hogy miért olyan rezdüléstelenül csöndes mostanában a tenger. Azért, mert most költenek a hullámokon a jégmadarak. És Éolusznak, az istenek parancsára ilyenkor zárva kell tartani a szelek tömlőjét. A jégmadarak valamikor emberek voltak. A nőt Alkyónénak hívták, a férfit Keüxnek, és oly boldog szerelmesek voltak, hogy azt találták mondani, nem cserélnének magával, Jupiterrel és Junóval sem. Az istenek királynéja addig ingerelte ellenük Jupitert, míg az villámmal sújtotta Keüx hajóját, és őt magát a tengerbe ölte. Alkyóné, hogy a halálban sem maradjon el szerelmesétől, utána vetette magát, átkulcsolta a holttestet, s vele együtt merült le a mélységbe. Az isteneket annyira meghatotta ez a hűség, hogy jégmadarakká változtatták őket, s ők ma is annyira szeretik egymást, hogy egyik utána hal a másiknak. Hol van Keüx, Alkyóné? Kérdezte a lány feltérdelve, és hangja majdnem olyan sírós volt, mint egy párja vesztett jégmadáré. A kegyetlen istennő megint elragadta tőled? A fiú már akkor ott állt mögötte. Lábújhegyen jött a romok felől, és két tenyeréből kékesen csillogó finom ezüstport szólt a lány hajába. A lány nem vett észre semmit, csak akkor tekintett föl, mikor néhány porszem megakadt hosszú szempilláin. Mit csinálsz, gránátvirág? Hajtotta fejét a fiú térdéhez. Talált ki Kistit, ragyogott a fiú szeme, és mutatta ezüstösen fénylő két tenyerét. Ha megígéred, hogy nem röpülsz el, akkor megmondom, mit csináltam. A lány ígéret helyszorosan átölelte a két térdét. Nagy kék pillét csináltam belőled Kistit. Minden nap mondta eddig a lánynak, hogy olyan finom és kecses, mint azok a kis pillék, amelyektől néhol lenivirágos rétnek látszott a hegyoldal. A napfény gyermeke vagy Kistit, olyan kicsi, olyan könnyű, olyan ragyogó és olyan csapongó. Kár, hogy nem vagyok olyan kék, nevetett a lány. Hát most olyan kék volt a haja, mint a lepkék szárnya. A fiú azért késett olyan sokáig, mert pillangókat hajszolt. Sok szaladgálásba került, míg egy marék ezüstport összebírt szedni. Ó, te nagy kisfiú, te! Törleszkedett hozzá boldogan a lány. De azért ne gondold, hogy a versemet elengedem. Elhoztad, gránátvirág? Hogy az alexandriai epigrammát jóvá tegye, minden nap írt egy verset titnek. Legtöbbször éjszaka csillagfénynél karcolta tele a piros viaszos tabula cerátáját, s ilyenkor adta át a lánynak. Most megcsóválta a fejét. Nem hoztam el Kistit. Tit lehajtotta a fejét, és nagyot sóhajtott. Tudtam, gránátvirág, hogy egy oldújulásnál nem tart tovább a szerelmed. Hát nem találtad meg, hiszen a fejed alá tettem, nyúlt be Quintipora virágvánkos alá, és kihúzott alól egy egészen kicsi, rózsaszín vászonnal födött viaszos lapot. Bevallotta, hogy ő már délelőtt ide szökött, hogy megsimogathassa a füvet, amelyen Tit leevert. Azt nem vallotta be, hogy a szájával simogatta meg. Hol vetted ezt? Nézegette a lány a lapot. Ilyent még nem is láttam. Bizonyosan tékozoltál már megint. A fiú elmagyarázta, hogy ez új divat. Cerapusilla a neve. A viasz is rózsaszín, még csak egy boltban lehet kapni. Látod, hogy el vagyok én maradva a világtól? Nevetett a lány. Ha te nem volnál, senki se írna hozzám verset. Boldogan mondta, nem panaszképpen, de a fiú annak vette és elkomolyodott. Tit észrevette, hogy hibát követett el, és igyekezett jóvá tenni. Jó volt hozzád a Domina? Fogta meg a fiú kezét. Olyan, mint máskor. Ő mindig jó. Talán egy csöbb dac is volt benne, ahogy ezt hozzátette. Tudta, hogy Tit nem szereti a császárnét. Ő se szerette, mert nem volt hozzá olyan gyöngéd, mint a császár, és jobban éreztette vele rabszolga voltát. Nem csak felolvasói szolgálatot kívánt tőle, Szenekát, Epiktétoszt és Marcus Aurelius elmélkedéseit szerette hallgatni, hanem ebédnél, vacsoránál, mint pohárnokot állított az asztalhoz, és a hajába törölte vékony ujjait, igaz, hogy nagyon puha érintéssel. Restelt erről beszélni a lány előtt, aki Alexandriában a császár bizalmasának tudta őt, és ezért mindig másra terelte a beszédet, ha Tit a Domináról kérdezősködött. A lány mindenképp fel akarta vidámítani. Továbbadta neki a Trullától hallott petykákat. Ma megérkezett Rómából Plautilla, akit Univirának is neveznek, mert már 2 éve asszony. És mindez ideig beért az urával, aki különben az idén Róma prefektusa. Most jött először Bájéba, és már nagy fogadásokat kötöttek rá, hogy amikor elmegy innét, nem hagyja itt melléknevét. Intipor már rég nem hallotta, mit beszélt itt, csak nézte a fáradhatatlan kis száját, amely pajkos mosolyjal pergett a szavak szakadatlan gyöngycsorát. A kis száj egyszerre ott csücsörödött az övé előtt. Gránátvirágom, te sohasem fogsz magadtól megcsókolni? Nem, kis Tit, ködösödtek el a zafír szemek. Téged csak akkor lehet megcsókolni, amikor te akarod. Neked nem kérőszád van, hanem adószád. Csókjuknak az vetett véget, hogy egy denevér csapódott a fejükhöz. Tit ismert rá, hogy nem denevér volt, hanem jégmadár. Kejüksz hazaérkezett, kacagt el magát. Most már gyerünk innen, ők is hadd csókolják meg egymást, szegények. A nap utolsó sugarainak aranysepője már csak a fák hegyét érte. Jaj, ezeket meg majd itt felejtettük, hajolt le a lánya fűre. Ezt neked találtam, ez pedig az én jogos tulajdonom. Az ezüstérmet átnyújtotta a fiúnak, a Cerapuszillára pedig rászorította a száját. Azután szétnyitotta a köpenyegét, és meglazítván nyakán a tapadó Ventus textiliszt alácsúsztatta a kis viasztáblát. Ne félj, nem olvad meg, nevetett Quintiporra. A fiú azonban nem nézett oda, az érmet vizsgálgatta, szembefordítva a kihúnyó világossággal. Azt hiszem, Hadrianus császáré, de hiszen a te arcod van rajta, gránátvirág. Dehogy, Antinousé, Hadrianus kedvencé. Beleölte magát a Nílusba. Valami jóslat szerint veszedelem fenyegette a császárt, csak az menthette meg, ha valaki feláldozza érte magát. A kegyenc megtette. A lány erősen belekapaszkodott. Már akkor lefelé mentek a síkos lejtőn. De te ugye nem teszed meg, ugye senkiért? Ugye nem hagyod itt kis Titet? Kis Tit, nagy kék pille, te kérded ezt tőlem? Miért csúfolódsz velem, királynőm? Eleresztett a lány kezét, leszaladt a lejtő tövébe, és széttárta a karjait. Szaladj le bátran, te is, ne félj, csak a karomba eshetsz. A lány azonban kezével is segítve magán inkább az óvatos csúszkálást választotta. Mire leért, a fiú izgatottan ütött az egyik márványoszlopra. Tudod, hol vagyunk, kis Tit? Én már tudom. Ez a Hadrianus császár palotája volt. Itt halt meg. Talán éppen innét nézett utoljára lemenő napba, ahol most állunk. Quintipor elmondta neki a játszi verset, amelyben a Peregrinus császár zokogó tréfával búcsúzott válni készülő lelkétől. Lelkecske, kóborka, dévajka, testem vendéges társa te, mely tartományba utazol? Dermedbe, ködösbe, sápadba, kis tréfáidnak, vége már. A parton csiető kézszorítással búcsúztak egymástól. A két palota ugyan szomszédos volt egymással, de ők nem mertek egy úton menni. Abban a bájéban, ahol társadalmi kötelesség volt a szerelemmel kérkedni, az ő szerelmüknek újkálni kellett. Constantius Chlorus, aki Rómában magához vette a fiát, Alexandriában menet útba ejtette a császárnét, nem is sejtve, hogy ez a látogatás mennyi gondot okoz a Dominának. Nem mintha nem szerette volna a Fláviusokat. Mindig húzott ezekhez a szelíd, békességes és csöndes emberekhez. A szabadszájú Maximianusra gondolni se tudott utálat és a vérszagú Galériusra borzongás nélkül. Emezeket szívesen szívelte. Azóta pedig, mióta a császár beavatta a titokba, mindig úgy gondolt rájuk, mint barátokra, akikre a fiú mindig számíthat. Mert bár a jóslatban épp olyan vakon hit, mint Diocletianus, azt nem vette biztosra, hogy a társuralkodók újjongva vesznek tudomást Diocletianus örököséről. Azon töprengett, mit csináljon a fiúval addig, míg a Fláviusok ott időznek. Eddig nem volt probléma előtt a fiúval való bánásmód. Az isteneknek az az akarata, hogy fiúk ne tudja meg kicsoda, tőle bizonyosan nem fogja megtudni. Az anya szíve sokkal erősebb tudott lenni, mint az apáé. Igaz, hogy mindig maga körül tartotta a fiút, de meg tudta állni, hogy egy áruló pillantást se vessen rá olyankor, amikor ő is észrevehetné. Igaz, hogy minden hajnalt ott sírdogált végig a küszöb előtt, de reggel mindig száraz szemmel és száraz hangon osztogatott neki parancsokat. Most kétsége támadt, mit tegyen? Játszass-e Constantinusék előtt a fiával a rabszolga szerepet? Vagy rejts el előlük úgy, hogy még mint rabszolgát se lássák? A császárné nyilván maga se tudta volna megmondani, miért nem úgy döntött, ahogy a józan esze sugallta. Egy estére se tudott lemondani arról az örömről, hogy a fia hajához érintesse a kezét. Azoktól a kísértésektől féltette, amelyek egynapi szabadsággal is vele járhatnak. Az anyai büszkeség lett rajta urrá, amely akkor is kérkedik, mikor semmi értelme sincs. Meg akarta mutatni Constantiuséknak, milyen szép fia van neki, akiről senki se tudja, hogy az ő fia. Egy élet szenvedésért kívánt magának egy pillanatnyi elégtételt az okosság minden korlátjának fellökésével. Egyet se adott fel magának ezek közül a kérdések közül, csak Vintipornak adott parancsot reggel, hogy estére fehér díszruhát öltsön, mert vendéget lesznek. Constantius Cézár a fiával, és Galerius Cézár leánya a nobilissima. Vintipor folytott dűvel vette tudomásul a parancsot, és egész nap remegve gondolt az estére. Dühét az okozta, mert tudta, hogy ezen a napon nem találkozhat Tittel. Trulla éppen abban az órában fogja öltöztetni, mikor a nap ágyra ül. Titt nevezte így el az alkonyatot, s a fiú biztos volt benne, hogy neki egész életében sohasem megy le többet a nap, hanem a helyre ül. Az orongása se volt egészen indokolatlan. A Cézár lánya először fogja látni, amint rabszolgamunkát végez. Vajon Tit mosolygó szeme fogja ecirógatni, vagy a Cézár lány gőgös tekintete ítéli halálra? Egyetlen egyszer találkozott a Tit szemével. A császárné ült az asztalfőn, tőle jobbra, balra Cézár és fia, szemben a nobilissima. Mindenki mögött ott állt egy pohárnok, ő a császárné mögül leste a lányt, aki hallgatagon és lesütött szemmel ült az asztal végén. Galerius leánya nem tartotta különös kötelességének, hogy részt vegyen a beszélgetésben, amelyet apja Karhéi megszégyenítője vezetett. Diocletianus termáiról beszélt nagy lelkesedéssel, amelyeket a császár most építetett Rómának, és mindenki figyelmesen hallgatta. Ezt a pillanatot használta fel a lány arra, hogy rásüttesse a szemét a fiúra. Aranyfényű tekintet volt, talán több is égett benne, mint itt akarta. Nem csak a ma elmaradt csókja, hanem holnap ígérete is. Kvintipor szeme imádságos hálát sugárzott vissza. Úgy érezte, többet kapott, mint várt, és elszállt minden szorongása. Tudta, hogy most már el fogja bírni a Cézár lányának tekintetét is. De valami olyan következett, amit nem lehetett elbírni. Már a vacsora vége felé jártak, amikor a császárné kiejtette Maxentius nevét. Azt ígérte, mikor keletre ment a légiókkal, hogy majd küldet neki azoknak az antiókiai gránát almafáknak a terméséből, amelyeknek olyan csodálatos rózsaszín virágjuk volt. De úgy látszik, sok gondja közt a princeps megfeledkezett az ígéretéről. Constantius elmosődve legyintett. A Maxentius gondjai. Itanilla most szólalt meg először. Csak aki a szeme hideg villanását észrevette, érezhette ki nyugodt, barátságos hangjából az indulatot. Talán várnál a megjegyzéseiddel, princepsem, míg Maxentius is haladja őket. Quintipor éppen emelt a kancsót, hogy számoszi vörösbolt öntsön a császárné hátranyújtott poharába. Azonban egyszerre elhomályosodott előtt a világ. S reszkető keze a pohár mellé öntötte a bort a maga fehér díszruhájára. Constantius pohárnok azonnal odaugrott, megtöltötte a domina pohárát, Quintipornak pedig odasúgott, menj! A fiú kiszédelgett, a Cézár barátságosan nézett utána. Milyen kamea arcú szolgád van, domina? Igazi Antinous fej. A császárné arcán most nyílt ki az első olyan mosolyvirág, amelyiknek a szívben van a gyökere. De az arcának nem tudott is parancsolni, a hangja szót fogadott neki, csak ennyit mondott közömbösen. Igen, ügyes fiú. Titanilla pohárral a kezében elkacagta magát. No, most nem volt nagyon ügyes. Az én apám ilyen hibáért boros hordóba folytatná a pohárnokát. És azzal az ő kezéből is kicsúszott a pohár, és az ölébe ömlött a bor. Jaj! Sikoltotta el magát, és kifutott a trikliniumból a fiú után. Még ott talált az átriumban, az egyik oszlopnak tőlve, lehorgasztott fejjel, elzöldült arccal. Ruháján, mint nagy kerek vérpecsét, piroslott a ráömlött bor. Gránátvirág, tette a tenyerét az álla alá. Nézd az én ruhámat is, látod? Le kellett öntenem magamat, hogy utána jöhessek. Csak nem gondoltad, hogy lemondok a mai csókodról. Azzal ráomlott a fiúra, és szájára szorította a száját. Még csak körül se nézett, nem látja valaki. Aztán megfogta a kezét. Nem kell búsulni, kisfiú, hogy oda van a szép ruhácskád. Van nekem olyan pecsét tisztítóm, hogyha azzal munkába veszem, szebb lesz, mint újkorában volt. Gyere velem, mindjárt megleszünk. A fiú nem kérdezte, hová viszi, engedte magát vonszolni kábultan a fájdalom mérgétől és a csók mákonyától. Csak egy nyitott oszlopcsarnokon kellett átmenni, és már ott is voltak a Maximianus palotában, abban a kis szobában, amit a nobilissima a cselét soronyittatott magának. Az emelet óriás csarnokaiba lábát csetette be. Látod, gránátvirág, milyen kis helyen megférek én? Ugye a te szíved még kisebb, és azt egészen betelem. Nézzem. Először a tenyerét, majd a száját tapasztotta rá a fiú mellére. Kis nyúlszíved van neked, kisfiú. Hát mitől vagy úgy megriadva? Mondom, hogy helyrehozzuk a ruhádat. Trulla, trulla! Valahonnan bepördült a gyíkszemű kis öregasszony. Ilyetten csapkodta össze kövér kezeit. Jaj, a magiszter, ebben a rendetlenségben szanaszét hagytunk mindent, ahogy öltözködtünk. Ide-oda tipegve kapkodta össze ruhákat, keféket, tükröket, szalagokat, festékeket. Itt azonban rátoppantott. Drága öreg túllám, ne óbégas, és ne csinálj még nagyobb rendetlenséget, mint amekkora van. Gránátvirág megígéri neked, hogy én rajtam kívül semmit sem fog meglátni a szobában. Gránátvirág, tátotta el a dajka a száját. Mit beszélsz, te kis szentségem? Ki az a gránátvirág? Titanilla megfricskázta Trulla tömpe orrát. az nem tartozik te rád, vénység, inkább azt a híres pecsét tisztítódat hozd hamar. Itt vagy-e már? Egy dobozka fehér port hozott be Trulla, egy kis tányér ecetet, meg egy törlőkendőt. A bárducból ki lehet vele venni a foltot, dicsekedett. Melyiken kezdjem, gyönyörűségém? Egyikünkön se, anyu, erre egy dolgodra. Ahogy Trulla kitotyogott, oda térdelt a fiú elé, de aztán nevetve fölugrott. Persze ez így nehéz lesz, hogy kis titt térdelve érjen föl a melledig. Ha most te térdelsz le, egyszer már az én rabszolgám is lehetsz. A fiú úgy zuhant térdre, mint aki fel se akart többet kelni. De a pecsét így se engedett. Vesd le a ruhát, gránátvirág, ne gyerekeskedj, mert mindjárt behívom Trullát, és ő vele vetkőztetem le a kisfiút. Gyorsan, gyorsan, mielőtt palota őrökkel kerestetni a domina szökevényt. Még csak az kellene, hogy itt találjak. Nem gondolsz, avad nobilissima, jó hírére, magi.

0: takarót, és egy pillanat ráhajtotta a fejét a tórusz kis gyűrött sejemvánkosára. Itt a szép ruhát, kisfiú. Várj, majd hátradobom, kapd el. Ezt még nevetve mondta, de mire a fiú felöltötte a tógát, és azzal együtt a nyugalmába is visszaöltözött, akkorára a lány arcáról eltűnt a mosoly. Komolyan és szomorú, szinte fájdalmas gyöngétséggel nézte Quintiport. Mi történt, kistit? Semmi se történt, gránátvirág. Kivettük a ruhádból a foltot, és most vissza fogsz menni a császárnénak bort öntögetni. Csak most ügyesebb légy, mert rulla nem fog több port adni. A fiú könyörgő szemmel nézett rá. Szájszi, fátyol van az arcodon, kistit. Azt pedig nem szabad emelgetni, gránátvirág, annak, aki nem akarja elfelejteni a nevetést. Szeretnélek megérteni. Hagyj föl vele, barátom, mosolygott keserűen a lány. Engem csak szeretni kell, gondolkozás nélkül, mint hogy én szeretlek téged. Annak nem jó vége lesz, kisfiú, ha mind gondolkozni kezdünk egymáson. Fütyülni kezdett, kétszer-háromszor körül táncolta a fiút, mindig közelebb szorította az ajtóhoz, és aztán szeliden kitolta rajta. Jó éjszakát, gránátvirág. Hát te nem jössz? Nem, szívem. Engem nem vár oda-vissza senki, de téged vár az úrnőd. Vigyázz, meg ne haragítsd, ma már egyszer elnéző volt hozzád. Becsukta az ajtót reteszsel, és mire Quintipor az ablak alá ért, már sötét is volt a szoba. A császárné triklíniuma is sötét volt már. A pohárnok nyugodtan elvonulhatott kis szobájába. Kiterítette asztalán a hófehérre tisztított tógát, kikereste rajta azt a helyet, ahol kistit ujjai jártak, a nyomot nem hagytak is, és odafektette az arcát. Érzései hintája nagy magasságokba lendült, és nagy mélységekbe zuhant ezen az estén. Milyen különös! Ez volt az utolsó világos gondolata. Ez a nap is Dies Lunae volt. Mint az, amelyeken az első csókot váltották. A császárné hajnalig járt les fel a hálószobájában, és most nem ment el sírni a fia küszöbére. Halálos rémület szorította össze a szívét. A Cézár, mikor már el is búcsúztak egymástól, visszafordult az oszlopcsarnokból. Domina, igaza van a fiamnak. Miben, Cézár? Egész este azon tűnődtem, hogy kire emlékeztet a te Antinous arcú szolgád. És most mondja a fiam, Herkulesre igaza van neki. Volt annyi lelki ereje, hogy legalább egy szót ki tudott mondani. Nos, te rád, Domina, nem vetted még észre? Nem. Majd figyeld meg holnap, neked is káme arcod van még most is. Valamikor egészen ilyen lehettél. A Cézár különben arra kérte a császárnét, másnap elutazás előtt adjon neki bizalmas kihallgatást, és engedje meg, hogy arra Konstantinust is magával vihesse. A császárné nem volt benne bizonyos, megéri-e a másnapot.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész, Szent Péter esernyője, házasságon innen,
3: Katalin,
4: a gyerek,
5: a
3: foszti fiú esete,
4: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Idén több mint 62 000 adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 000 mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívás akár 200 000 forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, írja a közlemény. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A NAV tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 9 000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6 000 cégnél kezdeményezték a megszűntnek nyilvánítást. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. Közleményük szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. A felmérés szerint a lakosság 76%-a tudta, hogy lakásbérleti szerződést érvényesen csak írásban lehet kötni, a pusztán szóban kötött megállapodás érvénytelen. A részletes, egyértelmű bérleti szerződést a bérlők és a bérbeadók többsége is a legfontosabb garanciának tartja egy bérlemény kiadása során, sokkal inkább, mint például a kauciót, a tulajdoni lapot vagy a munkáltatói igazolást, valamint a hosszú távú bérlést. A kamara közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha a közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag, gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződés általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmazott, a védekezés kulcskérdés, különösen azért, mert a szükséges vízmegtartási programok miatt a jövőben nőni fog a szúnyogok természetes szaporodó helyeinek száma. Magyarországon jelenleg a szúnyoggyérítés többsége elavult, kémiai úton történik. Ez a módszer nem csak a környezetet terheli, de súlyosan hatástalan is, fogalmazott a miniszter. Gajdos László hozzátette, a néhány évvel ezelőttig használt hatóanyagnál minden 1000 elpusztított rovarból mindössze egy volt szúnyog, és a napjainkban alkalmazott szerek esetében is minden 100 elpusztított rovarból csupán egy a szúnyog, hívta fel a figyelmet Gajdos László. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Még Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta az élő környezetért felelős miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a klímaváltozás teljesen átrendezheti az alföldi tájakat? A kiskunsági Fülöpháza melletti homokpuszta gyepen az ökológusok már évek óta monitorozzák a helyi élővilág változásait több száz állandó mintavételi ponton, és Csecserics Anikó, a Hurren Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársának elmondása szerint, ha már a szárazságtűrő őshonos évelő fűfélék sem bírják az aszályt, akkor a helyüket elfoglalhatják a még szárazságtűrőbb inváziós növényfajok, mint például a homoki prérifű, vagy akár a kaktuszok.
2: Ugye ott Fülöpháza közepén van egy olyan homoki gyep, ami a Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi Bucka vidékéhez tartozik, fokozottan védett. Ott már a 90-es évek végétől nincsen legeltetés, korábban birkalegeltetés volt, és korábban az a birkalegeltetés felszakította a homokot, és elindult. Ott voltak ilyen futóhomok buckák, de mivel a legeltetés megszűnt, újra elkezdett betelepednie az évelő fű, és megfogta ezeket a homokokat, homokbuckákat, és most már csak a Nemzeti Park tart fönn egy homokbuckát, hogy meg lehessen nézni, hogy hogyan is nézett ki egykor ez a futóhomok. Tehát az eltelt mondjuk a 90-es évektől a 2000-es vagy a 2010-es évekig folyamatosan regenerálódott ez a gyep, és pont ezt a regenerációt akartuk követni egy monitoringgal, ami 2000-ben indult, 200 darab állandó koordinátával megjelölt mintavételi négyzetet jelöltünk ki, ezek 4x4 méteres négyzetek, és ezekben vizsgáltuk először 2 évente, aztán inkább 5 évente, hogy mi történik a gyeppel, pont ezt a regenerációt próbáltuk nyomon követni, és már mondjuk 2003-ban is volt egy aszályos év, és akkor is láttuk, hogy bizonyos domináns füvek, mint ez az említett magyar csenkesz, árványhaj valamennyire elpusztult, de utána regenerálódott, tehát a következő csapadékos években újra vissza tudott nőni. Aztán jött a 2022-es aszályos év, amikor nyáron megint egy nagyon meleg és száraz periódus volt, és azt láttuk, hogy hatalmas területen pusztultak el újra ezek a füvek, úgyhogy ezért döntöttük úgy, hogy a 2023-ban újra megismételjük ezt a mintavételt, sőt kiegészítjük egy nagyon részletes drónfelvétellel, amely segítségével nagyon pontosan meg tudtuk állapítani a mintavételi négyzetek helyzetét, kitettségét, lejtését, azt, hogy mennyi fásszárú vegetáció van körülötte. És ennek az eredménye volt az, amit publikáltunk egy nemzetközileg referált folyóiratban. Egyrészt megdöbbentő mértékű volt a pusztulása az évelő füveknek, tehát a 200 négyzetből 160-ban a füvek fele elpusztult, és majdnem a négyzetek felében, a 85-90-ben pedig teljesen elpusztult az összes évelő fű. Tehát ez egy hatalmas pusztulás volt 2022-ben.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Magyarország tájaihoz hozzátartoznak a száraz gyepek domináns fűfajai, mint például a homokgyepekre jellemző homoki árvalányhaj és a magyar csenkesz. Jól alkalmazkodtak az erős naphoz, magas hőmérséklethez és kevés csapadékhoz, ezért kifejezetten száraz, meleg helyeken nőnek. Legalábbis eddig ez volt az általános ismeret hazánk egy két őshonos növényéről. Ugyanakkor az elmúlt nyarainkra jellemző forróságot már ezek sem bírják, pedig az általuk alkotott endemikus, azaz benszülött fajokban gazdag gyepek hosszú ideje, több tízezer éve jelen vannak hazánk szárazabb vidékein. A Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet kutatói szerint a klímaváltozás teljesen átrendezheti az alföldi tájakat, teret engedve az inváziós növényfajoknak. Takács Ádám riportja.
3: Csecserics Anikóval, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének durva léptékű vegetáció ökológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársával beszélgetek, méghozzá Bácsrátót határában, egy gyepes élőhelyen.
2: Üdvözlöm én is a hallgatóságot. Ahol vagyunk, ezt úgy hívják, hogy a Tece, Tece homokpusztája. Ezt az 50-es, 60-as években még legeltették birkával ezt a területet, még nagyobb kiterjedésű volt az egész homokigyep, de aztán elkezdődtek a fásítások, betelepítették a környékre a fenyőt és a nemesnyarat, és ez a kis folt maradt meg az akkori 70-es évekbeli ökológiai intézet közbenjárására védett területként homokgyepnek.
3: Mondhatjuk, hogy ez neked némiképp hazai pálya, de nem csak azért, mert itt van tőlünk a Nemzeti Botanikus Kert pár száz méterre, ahol egyébként szoktál dolgozni, hanem azért is, mert a szakterületed szorosan kötődik ehhez az élőhely típushoz, ehhez az élőlény társuláshoz.
2: Igen, ugye itt nyílt és zárt homokpusztagyepek találhatók, aminek két domináns fűfaja van, az egyik a homokjárványhaja, a másik pedig a magyarcsenkesz. Ilyenekből áll, és ilyen nagy kiterjedési homokigyepek találhatók a Kiskunságban is. Ezek az eredeti erdősztyep vegetációnak az egyik darabja, tehát a gyepes darabja, és el szokott mozaikolva, keveredve megjelenni nyaras borókással, illetve fehér nyár és kocsányos tölgy alkotta erdőkkel. Tehát ugye tulajdonképpen a Kiskunság száraz vegetációja eredetileg valamiféle erdősztyep mozaik volt, és akkor itt van az egyik darabja ennek a mozaiknak, itt lehet látni.
3: Beszéljünk egy kicsit a gyepek ökológiai hasznáról. Különleges élőhelyek ezek, amikről talán az erdők és vizes élőhelyek árnyékában kevés szó esik, pedig hát a jelentőségük egyáltalán nem csekély, sőt.
2: Hát igen, az első körben az jut eszembe, hogy ugye azt szokták gondolni, hogy a Kárpát-medencében erdők voltak mindig is, de ez így nem igaz. Az Alföldön mindig is jelen voltak valószínűleg a gyepi élőhelyek is. Ennek az egyik legfontosabb bizonyíték az, hogy az a rengeteg specialista, illetve endemikus faj, ami csak itt az endemikus ugye azt jelenti, hogy szűk elterjedési területű, tehát olyan fajok, amelyek itt nálunk a Kárpát-medencébe alakultak ki, és ehhez az élőhelyhez kötődnek. Azért vannak itt valószínűleg, mert már folyamatosan több tízezer év óta mindig is jelen vannak ezek a gyepi élőhelyek. Tehát ez egy specialistákban, gyepi specialistákban és endemikus fajokban gazdag élőhely. Ez egy nagyon fontos ökológiai jelentősége, ha lehet így fogalmazni eznek az élőhelynek.
3: Na és mi a helyzet a szénmegkötéssel?
2: Igen, ugye mindig az erdőket szokták emlegetni, meg mellette a mocsarakat, a vizes élőhelyeket, de a gyepek is természetesen képesek a szénmegkötésre. Nagyon finom egyensúlyban van az, hogy vajon nettó megkötők, vagy pedig nettó kibocsátok, és attól függ, hogy mennyire erős a legeltetés, illetve milyenek a környezeti adottságok. Ugye elég arra gondolni, hogy azok a csernozemi talajok, amik a legértékesebb szántóföldi talajok most, azok is azért értékesek, mert rengeteg szén van bennük. Ott van a humuszban eltárolva a szén. Úgyhogy ezek a gyepek is képesek a szénmegkötésre, nagyon sok szenet megkötnek a növények a gyökereiken keresztül, és ez a talajban raktározódik. A másik fontos, amit tudni kell, hogy ezek a gyepek sokszor, főleg a homoki gyepek, sokszor újra fölnyílnak, áthalmozódnak, és amikor újra megindul a homok, akkor el tudja temetni a régi talajokat, tehát nagyon sok helyen a Kiskunságban tapasztaljuk azt, hogy leássunk a földbe, és mondjuk 30-40 cm mélyen, ott van egy eltemetett talajréteg, ami azt jelenti, hogy ott van az eltemetett humusz is, ami szén, tulajdonképpen szénraktárja. Tehát ezek a talajok is nagyon fontos szénraktárok lehetnek.
3: 2025 nyár végén vesszük fel ezt a beszélgetést, és azt kell, hogy mondjam, hogy még most is nagyon szép, így laikus szemmel, ez a gyepes élőhely. Te mit látsz szakértő szemmel? Milyen állapotban van most ez a gyep?
2: Igen, ugye a kiskunsági gyepekhez hasonlítom mindig fejben ezeket a gyepeket. Ugye most északabbra vagyunk jóval, itt egy kicsit több csapadék esett, kevésbé volt aszályos ez a nyár, úgyhogy a domináns fűfajok, az árvalányhaj meg a magyarcsenkesz relatíve jól túlélték ezt a nyarat. Ez egy északabbi terület, itt mindig is zártabbak voltak ezek a gyepek, de azért itt is, hogyha oda mennénk közelebbre megnézni, akkor ott azért lenne pusztult fű is. És itt is, ha belenézek a gyepbe, akkor azért kikiszúrok egy-egy fűcsomót, ami valószínűleg nem érte túl a nyarat. Korábban zártabb volt ez a gyep, az azt jelenti, hogy sűrűbbek voltak a fűcsomók, de mivel kevesebb volt a csapadék, ezért elkezdett erős kompetíció, azaz versengés kialakulni a fűcsomók között a vízért, és az erősebb győzött, tehát amelyik jobban össze tudta szedni a vizet, és bizony vannak lékesedések vagy üresedések. És ugye ennek mi lesz a jövője? Az, hogy fölnyílik a gyep, ezt úgy értem, hogy ritkábbak lesznek a fűcsomók, és közte, hát attól függ, hogy erős legeltetés van, vagy pedig nincsen, itt most nincsen legeltetés, akkor nem távolítja el semmi ezt a kiszáradt füvet, szép lassan lebomlik, és a helyét a gyorsan reagáló egyévesek veszik át, vagy a gyorsan, szintén gyorsan megtelepedésre képes idegenhonos fásszárúak vehetik át, vagy pedig, amint itt látjuk is, a sejemkóró tudja behálózni ezt a területet és elfoglalni.
3: Ez van most itt Kiskunságtól, meg Fülöpházától északra, de mi a helyzet ott? Mit mutatnak a tendenciák, és mit kutatsz?
2: Ugye ott Fülöpháza közepén van egy olyan homokigyep, ami a Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi Bucka vidékéhez tartozik, fokozottan védett. Ott már a 90-es évek végétől nincsen legeltetés, korábban birkalegeltetés volt, és korábban az a birkalegeltetés felszakította a homokot, és elindult. Ott voltak ilyen futóhomok, buckák, de mivel a legeltetés megszűnt, újra elkezdett betelepednie az évelő fű, és megfogta ezeket a homokokat, homokbuckákat, és most már csak a Nemzeti Park tart fönn egy homokbuckát, hogy meg lehessen nézni, hogy hogyan is nézett ki egykor ez a futóhomok. Tehát az eltelt mondjuk a 90-es évektől a 2000-es vagy a 2010-es évekig folyamatosan regenerálódott ez a gyep, és pont ezt a regenerációt akartuk követni egy monitoringgal, ami 2000-ben indult, 200 darab állandó koordinátával megjelölt mintavételi négyzetet jelöltünk ki, ezek 4x4 méteres négyzetek, és ezekben vizsgáltuk először 2 évente, aztán inkább 5 évente, hogy mi történik a gyeppel, pont ezt a regenerációt próbáltuk nyomon követni, és már mondjuk 2003-ban is volt egy aszályos év, és akkor is láttuk, hogy bizonyos domináns füvek, mint ez az említett magyar csenkesz, árványhaj valamennyire elpusztult, de utána regenerálódott, tehát a következő csapadékos években újra vissza tudott nőni. Aztán jött a 2022-es aszályos év, amikor nyáron megint egy nagyon meleg és száraz periódus volt, és azt láttuk, hogy hatalmas területen pusztultak el újra ezek a füvek, úgyhogy ezért döntöttük úgy, hogy a 2023-ban újra megismételjük ezt a mintavételt, sőt kiegészítjük egy nagyon részletes drónfelvétellel, amely segítségével nagyon pontosan meg tudtuk állapítani a mintavételi négyzetek helyzetét, kitettségét, lejtését, azt, hogy mennyi fásszárú vegetáció van körülötte. És ennek az eredménye volt az, amit publikáltunk egy nemzetközileg referált folyóiratban. Egyrészt megdöbbentő mértékű volt a pusztulása az évelő füveknek, tehát a 200 négyzetből 160-ban a füvek fele elpusztult, és majdnem a négyzetek felében, a 85-90-ben pedig teljesen elpusztult az összes évelő fű. Tehát ez egy hatalmas pusztulás volt 2022-ben. Ott éltek túl a füvek, ahol északias kitettségben voltak, tehát kevésebb volt a besugárzás, a buckák alján, ahova lefolyik a csapadék, illetve ahol volt körülöttük fás vegetáció. Azért mondom így, hogy fás vegetáció, és nem fák, mert itt nem csak fákról van szó, hanem borókáról, galagonyáról, ilyen 1-2 méteres nyárfa sarjakról. Ezek tudtak olyan védelmet nyújtani, aminek a segítségével ezek az évelőfüvek túl tudtak élni. Még annyit tennék hozzá, hogy ezek a fás vegetáció ott is képes volt életben tartani a amúgy száraz gyepi domináns fűfajokat, ahol mondjuk erős volt a kitettség déli oldal, vagy lejtő volt, vagy dombtető volt, tehát módosították a lejtésnek a hatását. És utána mi történt? Ugye 23-ban volt ez a felmérés, 24-ben újra kimentünk, és azt tapasztaltuk, hogy 23-ban képes volt valamennyi csíra kinőni, de nagyon kevés élte túl, és amikor idén kimentem, akkor meg elég nyomorúságos kép fogadott, mert hogy újabb száraz év jött, nem tudtak ezek a kihalt füvek helyén csirázó kis fiatal fűcsirák megnőni, nem volt elég ahhoz a víz, úgyhogy megint egy nagy mértékű pusztulást tapasztalhattunk.
3: Nagyon aggasztó tekintve, hogy a szenáriók, szóval a lehetséges kimenetelek szerint, amit a klímatudósok jósolnak, az aszályos időszakok gyakorisága nő, ezek intenzitása is nő, közben a csapadék eloszlás egyenletlensége tovább erősödik. Szóval ennek tükrében teljesen átalakul a gyepi vegetáció, hogyha jól értem, a füvek terén.
2: Hát igen, ugye mik fognak ott élni? Egyrészt azok a fajok, amik eddig is ott voltak, csak gyorsan tudnak reagálni. Itt egyéves növényekre kell gondolni, amelyek ki tudják használni ezeket az intenzív csapadékokat, tehát hogy jön egy nagyobb eső, akkor ők képesek arra, hogy akár annyi csapadékból is kinevesszék magukat, magot hozzanak, és utána újra magként viselik el a száraz periódust. Ilyenek például a ott jelenlévő vadrozs vagy meddőrozsnok. Most is azt látjuk, hogy hatalmas tömegben lették el a buckást. Ez a vadrozs úgy néz ki, mintha egy gabonatábla lenne ott. Tehát annyira sok van belőle. A másik csoportja a növényeknek, amelyek túl tudtak élni, azok, amelyeknek a gyökérzete sokkal mélyebbre megy, mint a füveké. Ugye ezeknek a füveknek úgy átlagosan max. Fél méterig megy le a gyökerük, főleg a magyar csenkész arra is épít, hogy van rendszeresen harmat, és akkor ő összeszedi a harmatot a felszínről. Ha annyira száraz az időjárás, hogy már nincsen harmat, akkor nyilvánvalóan ő hátrányban van. Viszont akiknek lemegy a gyökere 2 méterig akár, vagy 3 méterig, azok még bírnak vizet találni. Ilyen például a báránypirosító, vagy a mezeűrüm, vagy akár a homokímola, és ezekből volt nagy tömegben a buckásban. Érdekes, hogy ebbe az évben már a mezei ürem egy része is pusztult, tehát elég sok pusztult mezei ürmet láttunk. Tehát, hogy már ő sem megy le elég mélyre vízre, mert annyira kifogyott a talajvíz. És akkor ugye mi a kontrasztos, hogy mindig azt látjuk, hogy de hát itt vannak a fák körülöttünk, ott is ott vannak még a fák, igen, mert ők sokkal mélyebbre mennek le a vízért. Nehéz megmérni, hogy pontosan milyen mélyre, de akár 5-10 méter mélyre is leérhet a gyökerük az idős fáknak. Nagyon jó kérdés, hogyha most ültetnénk fát, akkor mi lenne? Nem biztos, hogy lebírna menni. Ugye az a buckás, ahol én kutatok, meg itt is azért, itt nincs legeltetés, ott sincs legeltetés, mégsem záródik be, mégsem telepedik be semmi spontán, mert a kis fáknak nagyon nehéz elérni azt a talajvíz mélységet, hogy megerősödjenek és meg tudjanak maradni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Csecserics Anikóval, a Hunneren Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatálybalépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. Az új szemlélet középpontjában a gyermekek, a pedagógusok és az iskolák állnak, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a túlzott központosítás helyett visszaadják az intézmények szakmai autonómiáját, csökkentik a pedagógusokat sújtó felesleges adminisztrációt, helyreállítják a szakmai párbeszédet, bővítik a tankönyvválasztás szabadságát, és javítják az iskolák mindennapi működésének feltételeit. A miniszter úgy fogalmazott, a gyermekek érdekei háttérbe szorultak, a pedagógusokat túlterhelték, felesleges adminisztrációval sújtották, elvették a sztrájkjogukat, és sokakat kritikus véleményük miatt megfélemlítettek vagy elbocsátottak. Az iskolákat túlzott központosítás alá vonták, miközben a mindennapi működéshez szükséges alapvető eszközökből is hiány alakult ki, és mindez a magyar oktatás eredményességének romlásában is megmutatkozott, amit a nemzetközi mérések is visszaigazoltak, írta Lannert Judit. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási kényszerléti járművei, hogy zavar esetén minél több felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg működésüket az első kényszerléti járművek, feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszínre érjenek, segítsék a forgalom irányítást és az utas tájékoztatást. A miniszter közölte, országos kényszerléti flotta kiépítését kezdik meg, hogy sokkal gördülékenyebb legyen a pótlóbuszok szervezése, a zavarokkal érintett állomásokon az utasok tájékoztatása.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi a szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Csecserics Anikóval, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársával arról, hogy a klímaváltozás miatt az őshonos növényfajok helyett az inváziós idegen honosak fognak teret nyerni. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Valahol viszont erről szól az evolúció, nem? Hogy alkalmazkodjunk a meglévő feltételekhez és az újabban kialakult lehetőségekhez. Miért probléma, hogyha egyes fajok eltűnnek ezekről az élőhelyekről?
3: Ugye, igen, azt szokták mondani, hogy evolúció, meg ilyesmi, de nagyon más tájban élünk. Az egyrészt máskor is persze voltak aszályos évek, aszályos periódusok, szárazabb periódusok, csak képzeljünk el egy mondjuk bronzkori tájat, egy kicsit más volt, mint most. Nem voltak autópályák, nem voltak alkótelepek, nem voltak hatalmas városok, tehát sokkal jobban átjárható volt az egész táj, sokkal jobban tudtak terjedni a fajok. Voltak nagy növényevő, mondjuk őstúlok, csordák, amik tudták ezeket a gyepi fajokat akár vinni, a magjaikat elvinni messzire. Tehát egészen más volt a tájban a kapcsolatrendszer. Most ilyen pici zárványokban vannak ezek a megmaradt élőhelyek, és hát nem tudnak, nincs meg az a kapcsolat, hogy ők most itt csak úgy éjszakra menjenek. Ugye mely fajok tudnak igazán jól terjedni? Azok, amelyek az valamiféle emberi kapcsolatot alakítottak ki, hogy úgy mondjam, tehát vagy az emberi közlekedéssel tudnak jól terjedni, vagy olyan szépek, hogy ültetik az emberek. Tehát ezek a fajok tudnak igazán terjedni, és ez sokkal kevesebb, mint amennyi a természetes élőhelyeken van. Tehát sokkal kevesebb faj lesz, sokkal homogénebbek lesznek a tájak. Ha egy táj homogénebb, kevesebb fajból áll, akkor a nagy katasztrófák jobban elérhetik.
2: Valamiféle szentimentális értéket is vehetünk, úgymond ezeknek a fajoknak. Említetted, hogy vannak endemikus élőlények, amik itt fejlődtek, itt adaptálódtak. Gondolom, hogy ez is egy veszteségtípus. Egyszerűen maga a tény, hogy nincs többé.
3: Hát nyilván a biodiverzitás önmagában is értéket hordoz. Illetve nem is tudjuk pontosan, hogy mi a szerepe bizonyos fajoknak, és hogyha ezek eltűnnek, akkor ezeket nem lehet csak úgy pótolni.
2: Bízhatunk-e abban, hogy bár időszakosan eltűnnek fajok, mondjuk erről a kiskunsági élőhelyről, de hogy a talajban lévő magbankból valamikor visszajöhet ez a most látott kép, ez a mostani állapot, faj, gazdagság és eloszlás?
3: Azt hiszem nem, az a válasz röviden, ugyanis a vannak olyan fajok, amelyeknek nagyon sokáig életképes marad a magja, de egy csomó faj, pont az évelő domináns füvek magja, csak tranziens, azaz átmeneti magbankot alkot, tehát a magjai 1-2, max. 3 évig életképesek, folyamatosan elveszti az életképességét, a

0: ott adatok által?
1: Hát beavatkozást lehet sokféle léptékben elképzelni, ugye jó lenne megállítani a klímaváltozást, azt nem én fogom.
0: Na, aztán ki tudja.
1: Igen, nem látom magamba az erőt egyelőre. Igen, tehát nyilván jó lenne kibocsátást csökkenteni. Ezen túl fontos lenne a meglévő élőhelyeknek a védelme. Tehát, hogy minél több helyen forduljanak elő ezek a fajok azt elérni. Ugye most az Európai Unió elfogadott egy olyan rendeletet, amely támogatja az élőhely helyreállítást is. És amikor ilyen élőhely helyreállítást tervezünk, akkor nagyon fontos, hogy olyan élőhelyeket tervezünk, ami meg állítsunk helyre, amelyek várhatóan hosszú távon is fennmaradnak. És akkor például az a felfedezésünk végül is nem egy nagy ördöngőség, hogy a mikrotopográfia, tehát a kisléptékű buckásság, hogy van egy bucka oldal, van egy bucka tető, a pici fa és cserjefoltok segítik a túlélést, és ez a mozaikus táj nagyobb esélyt ad a túlélésre. Ez egy alkalmazható, akár tervezésben is egy megközelítést, ahol természetesen is homokgyepeket akarunk helyreállítani, ott rakjunk bele egy kis ilyen domborzatot is a helyreállításba, vagy a meglévő domborzatot ne gyaluljuk le. A másik, hogy a meglévő mondjuk öreg galagonyafákat ne vágjuk ki, mert azért azoknak lehet szerepe ezekben az aszályos években, a segíti a szárazgyepi fajok túlélését. Az a pici árnyék, amit egy galagonya bokor vagy fa akar tud nyújtani.
0: Évek óta a kiskunsági mintaterületeden kutat. Hogy látod 10 év múlva? Milyen lesz ott a látkép?
1: De nehéz, igen, nehéz jóslatokba bocsátkozni, mert nem tudom, hogy pontosan merre fordul az időjárás. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, akkor bizony nagyon meg ki fognak nyílni a gyepek, ezek az egyéves fajok fognak uralkodóvá válni. Ezeknek a nagyon változó és a mindenkori időjárástól függ, hogy mely csoportja lesz uralkodó. Tehát az egyik évben a vadros lesz sok, a másik évben egy másik faj lesz sok. És ugye ez a sok nyílt hely egy óriási lehetőség a idegen honos fajok számára is, hogy belépjenek. Ugye már most is látszik, hogy néhol mondjuk a kanadai betyárkóró kezd el terjedni, de jöhetnek újabb és újabb idegen honos fajok, amelyek megfelelő időjárás esetén és megfelelő segítséggel el tudnak terjedni. Egy nagyon emblematikus, ami már beindult most, az a homoki prérifű, amelyel a kollégáim foglalkoznak. Kiskunhalas környékén már nagyon elterjedt faj ez, és bizony átveszi egy szerepet ezekben a homoki gyepekben. Annyit kell tudni róla, hogy ez egy észak-amerikai évelő fűfaj, ami az úgynevezett C4-es fotoszintézis utat követi, ami azt jelenti, hogy kicsit másképp köti meg a széndioxidot, egy 4 szénatomos molekulához köti meg a szénatomot a levegőből, és ez az ehhez kapcsolódó enzim az hatékonyabb melegben, mint a hagyományos füveknek az enzime. Tehát ilyen C4-es fűfaj például a cirok is, meg a köles is, meg a kukorica is, melegben ők hatékonyabban tudnak fotoszintetizálni.
0: Ez a C4-es besorolás jelenthetné akár a robbanásszerű terjedést is, mert hogy ez az igazi nagy probléma, a monopól helyzet ezekkel az inváziós fajokkal kapcsolatban. Egy kicsit mesélj arról nekem, hogy megjelennek új fajok. Háttérbe szorulnak mások, valamelyik el is tűnik, valamelyik még küszködik. De hogyha jönnek mégis új fajok, akkor a diverzitás szempontjából ez mégiscsak egy dúsulás, nem?
1: Igen, ezt szokták gondolni, ez egy nagyon általános felvetés, de azért nem, mert az egy dolog, hogy milyen növényfajok vannak egy helyen. De ezekhez kapcsolódnak gombák, baktériumok, a földben jó ég tudja milyen rovarok, fonálférgek. Tehát egy őshonos gyephez egy közösség, egy őshonos közösség csatlakozik. Az árvajány, hogy itt van minimum 10 000 éve, csomó minden alkalmazkodott hozzá, együtt él vele. A homoki prérifű itt van 10 éve, még nincsen itt a ő közössége, ami az Észak-Amerikában ott volt, és esetleg szabályozná a terjedését is. Tehát itt nem csak növényfajokról beszélünk, hanem egy csomó minden más élőlényről is. És mindig ez egy nagyon generális szabály, hogy egy őshonos növényfajhoz sokkal gazdagabb élőlény közösség kapcsolódik, mint egy idegen honoshoz.
0: Távol álljék tőlem, hogy az embert, mint fajt, kivegyem az ökológiai rendszerből. De mégis egy kicsit megteszem egy kérdés erejéig. Mit jelent ez a fajta élőhely átalakulás, amit te kutatsz és vizionálsz az ember szempontjából?
1: Hát egyrészt elveszítjük azokat az élőhelyeket, amik itt voltak a Kárpát-medencébe őshonosan, és ez egy veszteség számunkra, és kulturális veszteség is akár így is föl lehet fogni. Másrészt azáltal, hogy egy homogénebb közösség jön létre a helyükben, ez a homogénebb közösség mindig sérülékenyebb. Tehát ha mondjuk arra gondolom,

0: dolog, hogy valaki legeltet, akkor egy olyan legelő, ahol sokféle domináns fűfaj van, több mindent túl tud élni, mint ahol csak egy fűfaj van, és akkor ott oké, most mondjuk a homoki préri fű tök jól él, de ha hirtelen megjelenik valami, ami képes elpusztítani, akkor le tudja tarolni. Vagy hirtelen olyan körülmények lesznek, amit már ő nem élt túl, akkor hirtelen kipusztul az egész. Tehát sokkal sérülékenyebb, és ez gazdálkodási szempontból is fontos lehet, hogy sérülékenyebb az a rendszer, amit próbálunk használni. Egy gazdálkodás is úgy dolgozik, hogy akkor jó, hogy szerintem, hogyha sok lábon áll. Tehát egy mozaikos tájszerkezet, egy olyan gazdaság, ami nem csak egy terményre koncentrál, hanem többfélére, az mindig jobban ellenáll bármilyen változásnak. Mert ha az egyik nem jön be, akkor még ott van még másik három, ami bejöhet. Tehát szerintem a diverzitás ezen a szinten is fontos lehet, és ez egy másik tanulság, amit érdemes megfontolni és használni.
1: Mi az, amire még nagyon-nagyon keresed a választ ebben a kutatásban? Mi az, ami úgy valahogy motoszkál még a fejedbe, ami nem hagy nyugodni, aminek az eredményre nagyon vársz, mondjuk?
0: Hát nagyon jó lenne megnézni, hogy pontosan milyen kapcsolat van a fák és a gyep között. Ugye ez teljesen már csak ötletelés a részemről, de ugye azt szokták mondani, hogy a fák valószínűleg árnyékolnak, és ezáltal segítik a füvek túlélését. A mi kutatásunkban azt néztük, hogy ugye a 4x4-es négyzet körüli 10 méter sugarú körben lévő fák is hatással voltak, és erős hatással voltak a füvek túlélésére. Ami 10 méterre van a középeitől, az már nem árnyékolja. Képzelj el, egy 10 méterre lévő 2 méteres kis borókát, az nem az árnyékon keresztül hat ezekre a füvekre, hanem azt gondolom, hogy itt a föld alatt lehetnek kapcsolatok, más egyéb kapcsolatok is. És itt már tényleg csak ötletelek, hogy például a nyárfa, ami nagyon mélyre lemegy a gyökerével, és utána ezt párologtatja, vagy a gyökerén keresztül szállítja a kicsi egyméteres sarjaihoz, esetleg kapcsolatban áll a gyökereken keresztül a füvekkel is, és hozzájuk is eljut ebből a vízből. Ez egy feltételezés, de nagyon jó lenne megnézni.
1: Ez ilyen mikorizás gombás sztorinak hangzik.
0: Igen, igen, igen. Hogyha valakit meg kell gyanúsítani, hogy ki csinálja, azok az a gombák, igen.
1: Köszönöm, hogy visszahoztad egy kicsit a fákat, mert hogy említetted, hogy a kutatás tanulsága szerint a fászárúak jótékony hatással vannak a gyepi vegetációra. Mekkora szerepe lehet a mezővédő erdősávoknak például? Hogyha mondjuk szeretnénk javítani ezeknek az élőhelyeknek a helyzetén, bár ez valamilyen szinten gondolom szabdalja is, de mégis megoldást jelenthet-e, hogyha már nagyon szorul a hurok, forrósodik a klíma, megoldást lehet-e akár a fásítás?
0: Hát önmagában valószínűleg nem. Lokálisan lehet hatás, ahogy mondtam, lokális túlélésekben segíthet, hogyha ott vannak kisebb facsoportok. Nagyon amellett vagyok, hogy nem ilyen nagy zárt erdőkben kell gondolkodni, főleg egy alföldi területen, mert azt már nem tartja el a táj, hanem ilyen szolitár fákban. Annak van esélye, hogy túlél, elegendő vizet tud magának gyűjteni. És annak lehet szerepe a gyepi élőlények túlélésében is.
1: A szolitár fák azok az egyedülálló?
0: Igen.
1: Egyes tájakon ezeket a legelőkön böhöncöknek szokták azt hiszem hívni.
0: Igen. És már régen is pontosan tudták a legeltető emberek, hogy ennek nagy szerepe van, akár csak a déli pihenőhely volt az állatok számára, és nagyon fontos volt. Sokszor maguk ültették is ezeket a fákat, és nagyon vigyáztak rájuk. Tehát, hogy ezeknek igenis fontos szerepe van. És amikor erdőszyepről beszélek, meg más erdőszyepről beszél, soha nem azt képzeli el, hogy van egy nagy tömb erdő, meg van egy nagy tömb gyep, hanem valamiféle mozaikot, ahol akár a kisebb facsoportok vannak a megfelelő mélyedésekben, ahol elérik a vizet, és utána pedig körülötte nagyobb kiterjedésű gyepek, és ennek a mozaikja vagy keveréke az, ami igazán természetes lenne ezen a tájon.
2: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy a klímaváltozás teljesen átrendezheti az alföldi tájakat. A kiskunsági Fülöpháza melletti homokpuszta gyepen az ökológusok már évek óta monitorozzák a helyi élővilág változásait több száz állandó mintavételi ponton, és arra jutottak, hogy ha már a szárazságtűrő őshonos évelőfűfélék sem bírják az aszályt, akkor a helyüket elfoglalhatják a még szárazságtűrőbb inváziós növényfajok, mint például a homoki prérifű, vagy akár a kaktuszok.

0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, 2/3-ost is meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfő jelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. Az államadóságkezelő központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal, tájékoztatott az államadóságkezelő központ. Az új fix MÁP és MÁP plusz kamat egységesen 0,5 százalékponttal csökken, amit az államadóságkezelő központ a pénzpiaci hozamok mérséklődésével, az infláció csökkenésével és a jegybanki alapkamat csökkenésével indokolt. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, igazodva a lakossági rövidebb futamidejű befektetések iránti keresletéhez. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak, tették hozzá. A prémium magyar állampapír esetében a sorozatváltás technikai okokból történik, lehetővé téve az állampapír vásárlást a szombati munkanapokon is azoknál a forgalmazóknál, amelyek ezeken a napokon is nyitva tartanak. A központ közölte azt is, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, és ezek alapján alakítják a lakossági állampapírok feltételeit. Az egyes sorozatok részletes paraméterei az államadóságkezelő központ honlapján érhetők el, írja a közlemény. 2019-ben indította el örökségünk táborait a tiszántúli református egyházkerület, azóta már több mint 5000 gyerek, fiatal vehetett részt ezeken a szervezett nyári programokon. Idén 2 helyszínen 9 turnust hirdettek meg, összesen mintegy 300 résztvevőt várnak a vakáció ideje alatt. Deák Attilát, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét hallják.
2: Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok, és most már több mint 5000 résztvevőnél járunk így az elmúlt évek során, idén pedig durván olyan 300 résztvevővel számolunk. Most 2 tábor helyszín állt a jelentkezők rendelkezésére, ugye Tivadarban, Ház az élő víz az ifjúsági üdülőközpont, Beregfürdőn a megbékélésháza, és 9 csoportot tudtunk indítani, viszont ennek a 9 csoportnak teljesen ingyenesen biztosítottuk, tehát a szállásdíjat, az étkezési díjat és a programokat teljesen ingyenesen kapták. Ez egy nagy mértékű szervezettséget, feltételeket igényel. Ezeket mi megpróbáltuk felépíteni. Megvannak a szükséges feltételeink, rendelkezésre állnak a kerékpárok, a hajók, a túravezetők, nagyon-nagyon sok minden, és ez nagyon jól bejáratott. Olyan programokat kínálunk az odaérkezőknek a csomag keretében, amit mondjuk maguktól nem biztos, hogy megtennének. Ilyen például a kerékpártúra vagy a vízitúra. Minden nap valami extra, nagyon látványos, nagyon izgalmas, aktív dolgot kínálunk az oda érkezőknek, és azért örökségtábor, mert ezeknek a programoknak a jelentős része az tulajdonképpen a református egyházhoz kötődő kulturális, vagy akár a teremtett, tehát a természeti világhoz kapcsolódó örökségnek a bemutatását célozza. Ahogy véget ért az iskola, az azt követő vasárnap indult el az első tábor, ilyenkor folyamatosan mennek augusztus végéig, úgyhogy most már benne vagyunk a sűrűjében.
1: 2016 óta folyamatosan felméri a lakosság élelmiszer pazarlását a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, ez a maradék nélkül program egyik meghatározó eleme. A legutóbbi 2025 végén mintegy 150 háztartás, több mint 400 önkéntes részvételével elvégzett vizsgálat eredményeit most összegezték. Eszerint egy magyar ember éves élelmiszer hulladéka átlagosan 60,7 kg. Ebből a tényleges pazarlás, ami elkerülhető lenne, bő 20 kg-ot tesz ki. A 10 év alatt jelentős javulást tapasztaltak a szakemberek, de még mindig sok a feleslegesen kidobott étel, ami országos szinten egy Debrecen méretű város éves fogyasztását fedezné. Nemes Imre, a Nébih elnöke tájékoztatta rádiónkat.
3: 2016 óta végezzük ezeket a felméréseket. Tavaly évben már 7. alkalommal mértük fel a lakosságnál az élelmiszer hulladék mennyiségét. A 2025-ös felmérés adatai azt mutatják, hogy 2016-hoz képest jelentősen csökkent a élelmiszer hulladék. 2016-ban még 68 kg volt, 2025-ben már csak 60 kg, és ami még ennél is jobb hír, hogy a tényleges pazarlás, tehát az az élelmiszer hulladék, amelyet egyébként megehetnénk, nem kellene, hogy a kukában végezze, ennek a mennyisége több mint 30%-kal csökkent 2016-os képest, és ma már 21 kg per fő egyében. Ha kicsit átszámoljuk, ez a 60 kg per fő, ez Magyarország vonatkozásában 576 ezer tonna élelmiszert jelent, ez egy brutális mennyiség, de még a pazarlás mennyisége is 197 ezer tonna, ami mondjuk egy Debrecen nagyságú városnak a lakosságát lehetne ezzel élelmiszerrel ellátni egy éven keresztül. Ez minden egyes magyar emberre átlagosan 36.500 forintot jelent évente, ha meg összességében nézzük, akkor ez 346 milliárd forint, tehát igen jelentős összeg. Jó lenne, ha még tudnánk tovább csökkenteni, és azt gondolom, hogy ez a tendencia ez folytatódni is fog az elkövetkező években. A célunk az az, hogy tényleg ez az élelmiszer pazarlás közelítsen a nullához.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. július 15-e szerda van. Ma Henrik és Roland nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. És köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően dr. Bajmóczi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docensével hallhatnak beszélgetést, aki a Magyarországon található 3155 közigazgatásilag önálló település, városok és falvak mindegyikébe eljutott. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Európa Rádió az interneten is. Európarádió.hu.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önöket, Molnár Virág Mezőkovácsház és Nagybáhegyesi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak, a Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetében, a 20. és 21. versekben a következőképpen. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset, fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejednek a hittől. A kegyelem veletek. Amen. Kedves testvérek, amikor megkérdezi tőlem valaki, hogy hányan járnak nálunk templomba, mindig nagyon rosszul esik a kérdés. Úgy hat ez számomra, mintha valamiféle fokmérője lenne a létszám, a lelki pásztor, ha szabad így mondani, teljesítményének. És többek számára az is, ahogy nekem kifejtik, a lelkészi munka eredményességének a mércéje az, hogy hányan ülnek a padokban, mennyi gyerek szerepel az ünnepségeken. Bár a gyülekezetünk lélekszámban szépen gyarapszik annak ellenére, hogy mi a viharsarokban vagyunk, az utóbbi időben a kérdésre adott feleletemben hangot adok a nem tetszésemnek, és elmondom, hogy nem az a kérdés, hogy hányan vannak ott az Isten házában, hanem az, hogy akik nincsenek ott, azok miért nincsenek. Erre a kérdésre pedig azért kell keresni a választ, mert nekünk, akik már ismerjük az Isten felénk való kegyelmét és szeretetét, dolgunk van. Dolgunk van velük, mert nem véletlenül nincsenek ott velünk a templomban. Azért nincsenek, mert Pál apostol szavaival élve, bedőlnek a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédnek. Ahogyan az ókori emberek Pál idejében tévtanítások rabjai. Ami a mai korban nem feltétlenül azt jelenti, hogy titkos összejövetelekre járnak, kereszténység elleni tanokat hirdetnek, hanem azt, hogy egyszerűen nem keresik az Isten útját. Nem kérik. Nem kell, mert van jobb, mint templomba menni és igét hallgatni. Ott a kerti munka, a kirándulás, a baráti összejövetel, az internet, és még lehetne sorolni mennyi minden. Ez mind jó természetesen, de akkor is van velük egy nagy baj. Az, hogy ezeken nem az ige hangzik, és a szabadidő eltöltésének egyre színesebb kínálata beleringatja a ma emberét annak a hamis érzésébe, hogy ez az, amire szüksége van. Ez adja meg a megnyugvást, a családi élet összetartásának az alapját, az erőt és a kitartást. Valóban sok élményt adnak ezek, de a lélek békéjét nem tudják megadni. Ezért van dolgunk velük, mégpedig kettős dolgunk. Az ige szerint az első, megőrizni a szívünkben ránk bízott drága kincset, vagyis a saját hitünk mélyülésén munkálkodni, hogy ne veszítsük el az erőnket, a kitartásunkat azok hívogatásához, akik nem ismerik az Urat. A második pedig, hogy az Úrban bízva fel tudjunk nekik úgy mutatni az evangéliumot, mint amire valóban szükségük van, hogy bűneik alól bocsánatuk és örök életük legyen, Istentől való békességük, boldogságuk és erejük. Isten kegyelme legyen velünk, hogy a hamisan értelmezett szabadsággal és ebből adódó szabadossággal, az Úr segítségével, erejével és bölcsességével vegyük fel a küzdelmet. Amen.
0: Igei gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, kétharmadost és meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfő jelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, írja a közlemény. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A NAV tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 9000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6000 cégnél kezdeményezték a megszűntnek nyilvánítást. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi a szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, van egy ember, aki a Magyarországon található 3155 közigazgatásilag önálló település, városok és falvak mindegyikébe eljutott. Volt, ahova szülei segítségével, volt, ahova gyalog, de a legtöbb helyre tömegközlekedési eszközzel ment el. Dr. Bajmóczi Péter, a Szegedi Tudomány Egyetem természettudományi és informatikai karának, földrajz és földtudományi intézetének egyetemi docense, akinek oktatási és kutatási területei is kapcsolódnak a településekhez. Az etnikai és vallásföldrajz, város és vidék, valamint a turizmus földrajz szakértője. Bár első hallásra a településjárás hobbinak tűnhet, annál sokkal több ez. Olyan helyeken is járt, ahol már csak egyetlen ember él, sőt olyanokon is, amelyek már kihaltak. Személyes tapasztalatait kutatásai és oktatói munkája során is kamatoztatja. Dr. Bajmóczi Péterrel Balázs Alexandra beszélget a következő percekben.
2: Eljutni, ez egy nagyon hosszú folyamat természetesen, tehát eléggé sok ez a település. Az elején egyáltalán nem így indult ez a történet, úgy indult, mint szerintem mindenki másnál. Gyermekként a szüleimmel eljutottam néhány helyre, aztán egyetemre, én Szegedre kerültem, földrajzszakra, és ott szintén voltak tanulmányutak, kirándulások, ahol egy-egy érdekes helyre szintén eljutottunk, és aztán bekerültem az egyetemre, és ezeknek a terepgyakorlatoknak a szervezését megkaptam egy kollégámmal együtt, és onnantól gyorsultak fel tulajdonképpen az események. Ott volt egy jó pár év, amikor elég sok hallgatóval nagyon sok helyre tudtunk eljutni az ország különböző részébe, itt már olyan részekbe is, amelyek nem annyira népszerűek, nem annyira populárisak, országhatár menti településeket jártuk végig például, és ennek a fázisnak a végén jutottam el oda, hogy akkor most már érdemes lenne összeszedni, hogy hol is jártam, kellően sok településen voltam már, de hát akkor is még bőven több, mint 1000 hiányzott, és onnantól indult el az, hogy próbáltam tudatosan magam által szervezett utakon leginkább eljutni azokra a helyekre, ahova addig nem sikerült, de hát még ez is egy körülbelül 10 évbe telt, mire ezt sikerült megtennem.
3: De ezek a terepgyakorlatok, ezek miről szóltak? Tehát kutatni mentek ezekre a területekre, vagy városokba, falvakba?
2: Igen. Tehát abban az időben próbáltunk részben a saját, részben a tanszék kutatásait bevonni a terepgyakorlatokba. Szerencsére akkor olyan hallgatóink voltak, akik ebben teljesen partnerek voltak, és rájuk lehetett bízni feladatokat. Ugye ez a 1990-es éveknek a legvége volt, ez 2000 környéke, akkor már az ország határmenti területek nyitottabbak, vannak hatások, és ezt próbáltuk felmérni, hogy a helyi lakosság hogyan viszonyul a országhatár kérdéséhez, vannak-e ennek előnyei, hátrányai az ország különböző részén esetleg. Máshogy zajlanak ezek az események.
3: Ugye 3155 magyar városról és faluról van szó, amelyekben járt. Ténylegesen ott is volt mindegyikben, vagy némelyiken csak keresztül haladt?
2: Némelyiken csak keresztül haladtam. Tehát nyilván magamnak kellett valamilyen módon meghatározni, definiálni, hogy mit is jelent az, hogy ott voltam. Ezt úgy határoztam meg, hogy ha keresztül haladok rajta, az már számít. Nyilván volt sok olyan, amelyikben ténylegesen le is szálltam, vagy ott is voltam. Viszont olyan esetek, amikor mondjuk egy vasútvonal elmegy egy település mellett, azt nem számítottam be. Tehát bele kellett konkrétan menni a településbe, annak a belterületére, azokat számoltam csak.
3: Mi határozta meg, hogy egy-egy településre be is megy, ott is marad, kérdezősködik, megnézi, hogy milyen a település?
2: Egyrészt meghatározta az, hogy milyen keretek között jutottam el oda. Például az előbb említett terepgyakorlatokon, amikor ott konkrétan az adott helyekre akartunk menni, és ott volt valami feladatunk, akkor természetesen mentem. Amikor pedig egyéni útvonalon és a maradék településeket próbáltam bejárni, akkor igazából elsősorban logisztikai okok határozták ezt meg, tehát mondjuk, hogyha volt egymás mellett két település, ahova el akartam jutni, akkor lehet, hogy a távolabbi volt az, ahova tényleg mentem, ahol tényleg leszálltam a járműről, a közelebbi, amelyiken meg csak keresztül megy a járat, azon csak én is keresztül mentem, és volt persze még egy másik szempont, hogy azért azokban a településekben, ahol valamiféle

0: Igen, ez nagyon-nagyon komoly nehézséget jelentett. Ez úgy kell elképzelni, hogy ha kinéztem egy kisebb területet, ahol el szerettem volna jutni, nyilván aznap a lehető legtöbb helyet próbáltam berakni, úgyhogy egy nap során sokszor ilyen 8-10-12, akár 15 buszjáratot is jelentett. Ezt bizony nem volt könnyű végig gondolni, nem volt könnyű megszervezni, különösen úgy, hogy ennek egy része nem napjainkban volt, hanem mondjuk egy 20 évvel korábban, amikor egészen másfajta technikai eszközök álltak rendelkezésre, tehát nem volt még okostelefon, nem volt úgy internet bárhol, hogy ezt lehessen használni, még a legelején nem voltak digitális menetrendek sem például, hanem kinyomtatott menetrendekből kellett összegyűjteni az információkat, tehát azért volt ezzel feladat.
1: És volt, hogy okozott ez problémát, tehát mondjuk valahol ott maradt, vagy lemaradt egy járatról?
0: Természetesen. Szerencsére nem sok. Ugye egy idő után szerez az ember rutint abban, hogy mikor, mire számítson, bizonyos átszállási idő az vajon elég lesz-e, vagy nem. De hát ezt nem lehet mindig kiszámolni. Volt olyan is, amikor egyszerűen elszámoltam magam. Pont ebben a idézett cikkben volt egy ilyen, éppen egy Borsod megyei település, Borsod-Szentgyörgyön történt ilyen, hogy oda is bemegy a busz Ózról, egy zsákfaluról beszélünk, bemegy a busz Ózról, és jön is vissza rögtön. Ilyen esetben mindig az szokott történni, hogy az a buszjárat bemegy, és azonnal fordul is vissza. Fel sem merült bennem, hogy más helyzet lenne, de itt pont nem ez történt, bement a busz, és abban a pillanatban elindult kifelé egy másik busz a faluból. Sajnos az volt a bajom, hogy az volt aznap az utolsó járat, úgyhogy ott maradtam, de hát aztán sikerült megoldani a helyzetet. Tulajdonképpen helyiek vettek fel, és visszavittek Ózdig, és onnan meg már tudtam aztán menni tovább. Úgyhogy vannak ilyenek, vagy volt olyan, amikor egyik faluban úgy volt a busz megálló, hogy volt egy nagy négyes kereszteződés, és a négyes kereszteződésnek mind a négy oldalán volt egy-egy busz megálló, ugyanolyan néven, és hát logikusan, amerre gondoltam, hogy menni fog a busz, abban a megállóban vártam a buszt, de nem onnan ment. Úgyhogy ezért voltak benne ilyen kalandok, igen.
1: És akkor, amikor tervezte az utakat, akkor ez hogy történt? Tehát, hogy kiválasztott egy megyét, hogy akkor most ez a cél, és ezt fogom bejárni?
0: Igen, hát illetve nem is feltétlenül megyét, egy-egy szűkebb területet választottam ki, és tulajdonképpen az határozta meg, hogy melyek voltak azok a települések, ugye egyrészt, amik még ugye kimaradtak, tehát amiket meg kellett nézni, másrészt meg, hogy ezek közül melyik voltak azok, amiket fel lehet úgy fűzni, hogy megvalósítható legyen, és úgy felfűzni, hogy mondjuk ne kelljen, tudom, 2 órát, 3 órát várni az egyik helyen, mert hát az óriási időveszteség. Sokszor volt olyan, hogy kigondoltam valamit, hogy hova szeretnék menni, az nem fér bele. Akkor próbáltam megfordítani a programot, akkor úgy sem fér bele. Akkor azt hagytam, akkor kerestem másik helyeket. Tehát amíg viszonylag sok település volt, addig ez jól működött. Aztán persze, amikor már nagyon kevés maradt, akkor már nem maradt ilyen választási lehetőség, akkor azokat kellett felfűzni.
1: Sok olyan településsel találkozott, ami már kihalt, vagy ami kihaló félben van?
0: Igen, de ezek a települések, amelyekről itt beszélünk, ez a 3155, ezek közigazgatásilag önálló települések, tehát ez azt jelenti, hogy van polgármesterük, van képviselőtestületük, teljesen mindegy normál falu, vagy esetleg város működnek. Persze ezek közül is azért vannak kicsik, a legkisebb lakosságúak azok ilyen körülbelül 10 fősek.
1: És ott is van polgármester rendesen?
0: És van rendesen polgármester, testület, minden, akár Zalában, akár Borsodban vannak, Vas megyében, Baranyában vannak ilyen települések. Viszont miután ezekkel a településekkel úgymond végeztem, ezeket be tudtam járni, egy következő lépésként olyan településeket kezdtem el megnézni, amelyek jelenleg már nem önállóak közigazgatásilag, valamelyik másik településhez lettek becsatolva, de valamikor a 20. század folyamán még voltak önállóak. És hát ugye ezek között elég sok olyan van, amelyik azért lett becsatolva, mert nagyon-nagyon picivé vált, vagy akár a megszűnés szélére került, és ezek között tényleg van ilyen egyfős, kétfős lakosságú település, és van egy-kettő. Nagyon kevés van egyébként Magyarországon olyan, amelyiknek jelenleg nulla a lakossága, önálló volt, és most már nem lakik benne senki, de azért ilyen is van. Talán 3 van ilyen az országban.
1: És az elnéptelenedésnek leginkább az oka, hogy a nagy öregek meghaltak, a fiatalok meg elvándoroltak a jobb megélhetés munka lehetőségek miatt?
0: Alapvetően igen, tehát most ilyen csúnyán hangzik, ez a normál, vagy ez a rendes útja ezeknek a településeknek, az elnéptelenedésnek, persze ez nem normális, meg nem rendes, meg nem feltétlenül kellene ennek így zajlani, vagy kellett volna, de elsősorban igen. Van egy-két különleges eset, nagyon-nagyon ritkán előfordul olyan, amikor valami más krízis helyzet okozza ezt az elnéptelenedést, de egyébként mondtam, hogy 3 olyan település van, amelyik teljesen elnéptelenedett, tehát ahol ma már tényleg senki nem lakik, ebből a 3-ból 2 olyan, amelyik nem ezt a normál utat járta be, hanem krízis helyzet valamiféle.

0: erőszakoltság jelent meg a településen, és ezért szűnt meg a település. Ha mondjuk borsodi példát kell hozni, akkor az aktéleti karszton Derenk egy ilyen falu Szögliget mellett, ott az 1940-es évek elején medvevadász területet létesítettek a település helyén, és ezért telepítették el a lakosokat más falvakba, és ugye azóta sem települt újjá. Tehát ilyenek is előfordulnak. Szerencsére azért a magyar történelemben, mármint a modernkori magyar történelemben ezek nem gyakoriak. Tehát azok, amelyeknek így lecsökkent a népessége pár főre vagy pár tíz főre, azok az említett módon, tehát előregedés, fiatalok elköltözése következtében lettek ilyen kicsibe.
1: Ha a diákokat nézzük, akkor ezek a legérdekesebb települések az ő szemszögükből, tehát amelyek már mondjuk kihalás közelében vannak?
0: Én szerintem igen, ezek elég különlegesek. Mostanában is azért ugye viszünk terepgyakorlatokat, most már nem ilyen munkáltatókat, hanem inkább különböző jelenségeket nézzünk meg, és amikor ilyen típusú helyekre megyünk, tehát ilyen kihalás közeli, vagy viszonylag pici településekre, ez azért szokta őket érdekelni, és sok kérdést tesznek fel, és látszik, hogy megfogja ez őket akár sok szempontból, nem csak szakmailag, hanem érzelmileg is.
1: Sok fényképet készített? Egyáltalán készültek fényképek ezekre a településekre? Gondolom, mert ugye dokumentált is.
0: Igen. De ugye ez megint úgy alakult, hogy természetesen azokon a helyeken, ahol csak átmentem, azokról nem feltétlenül, de ahol volt lehetőség, arról igen. Ugye a mai szemmel nézzük ezeket a dolgokat, amikor egy jelentős részét jártam be még ezeknek a településeknek, akkor mondjuk például nem volt digitális fényképezőgép. Ugye papíralapú képeket kellett csinálni, ott azért mindig kétszer meggondolta az ember, hogy mit fényképezzen le, mert hogy anyagi források azok nem voltak természetesen végtelenek, sőt, majd nyilván ez már nem mondtad, hogy néha tényleg hozzászokunk ezekhez a jó dolgokhoz, és utána egy visszagondolva furcsa az, hogy hát bizony akkor, és ez nem olyan nagyon nagy, tehát tényleg egy 20 éves táv, mennyire más lehetőségek voltak.
1: Milyen érdekes, hogy iharkútat, ha valaki ma meghallja, akkor egyértelműen őslény kutatások helyszíneként hallja, holott az is annó település volt.
0: Így van, ugye ez egy a Bakonyban lévő kicsiny falucska volt, egy egyébként németek által lakott település, és egy nagyon furcsa útja lett neki a 20. században. Egyrészt a II. Világháború után az ott élő németek egy részét kitelepítették, majd pici település révén elkezdett fogyni a népesség, innen is elköltöztek az emberek, de azért maradtak még egy 100-200 között ilyen, és az 1970-es években bauxitot találtak a település alatt, és ezt úgy tudták legegyszerűbben, legkönnyebben kibányászni, hogy egy nagy külszíni bányát csináltak, de hát a külszíni bánya tetején ott volt a falu, úgyhogy a falut azt lerombolták, a lakosokat eltelepítették, és aztán egy ipari létesítmény került a helyére, majd eltelt 20 év, már nem érte meg a bauxitot kitermelni, jelenleg már a bánya sem üzemel, viszont közben nagyon értékes ősvényleleteket találtak, és ma tulajdonképpen Iharkút, már maga a régi Iharkút nyilván nincsen, de az a környék részben ebből próbál valamit profitálni. Őslényekkel kapcsolatos túrákat szerveznek, és a hazai őslény turizmusnak az egyik legfontosabb településévé vált.
1: Sok olyan település van, ahol maradandó élmény marad?
0: Ezt tudni kell azt, hogy én az egyetemen társadalom földrajzot tanítok, ezen belül is elég sok olyan tárgy van, amelyik Magyarország földrajzával kapcsolatos, és a kutatásaim is település földrajziak, úgyhogy ezek a települések, ezek közül nagyon-nagyon sok olyan, amelyikhez tudok kötni valamiféle olyan speciális dolgokat, folyamatokat, jelenségeket, amelyek érdekesek számomra, és ehhez adott nagyon-nagyon sokat az, hogy el is tudtam jutni a településekbe, úgyhogy vannak olyanok, amelyek szakmai szempontból lettek érdekesek, vagy lettek különlegesek, vannak olyanok, amelyek valamiféle adottság, szépség, tájszépsége, épületek, valamiféle látnivalók miatt, és persze vannak olyanok is, amelyek meg valamiféle érzelmi vagy emocionális módon, tehát hogy valami olyan esemény történt ott velem, ami különleges.
1: Ilyen volt Feked is, ahova családdal, hallgatókkal, ismerősökkel is ellátogatott?
0: Igen, az egy ilyen szempontból nagyon különleges élmény volt. Ugye Fekede egy Baranya vármegyének az északi részén lévő kisebb falu, egy nagyjából 200 ember lakik benne, egy németek által lakott település. Én nagyjából ennyit tudtam róla, amikor eljutottam, pont egy ilyen saját magam által tervezett út keretében, járta ott a kis apró falvacskákat, és egyszer csak befordult Fekedre, és ahogy beért a busz, teljes mértékben tátva maradt a szám, egy gyönyörű településről beszélünk. Nagyon sok magyarországi németek által lakott településnek megvolt ez a fajta hangulata, ezek a különleges szép nagy házak, de hát a legtöbben ez átalakult, egyes házakat lebontottak, újakat építettek a helyére. Fekeden meg nem ez történt, hanem ott megmaradt az egész, és ennek a belső részének egy nagyon-nagyon különleges hangulata van. Szerencsére azóta már a házaknak a nagy része gyönyörűen fel is van újítva, tényleg egy gyöngyszem. Ez tényleg nagyon-nagyon megtetszett, és aztán későbbiekben családdal is visszatértünk többször Fekedre, illetve amikor arrafelé szervezünk terepgyakorlatot hallgatóknak, akkor szintén útba ejtjük visszakor a hallgatókat, hiszen tényleg egy gyöngyszemről beszélünk.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Bajmóczi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docensével Balázs Alexandra beszélgetett. További érdekességekről hallhatnak az utazások tekintetében holnap reggeli magazinunkban.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a hírek jönnek, de várjuk vissza Önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, kétharmadost is meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfőjelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Az Államadóságkezelő Központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal, tájékoztatott az Államadóságkezelő Központ. Az új fix MÁP és MÁP plusz kamat egységesen 0,5 százalékponttal csökken, amit az Államadóságkezelő Központ a pénzpiaci hozamok mérséklődésével, az infláció csökkenésével és a jegybanki alapkamat csökkenésével indokolt. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, igazodva a lakossági rövidebb futamidejű befektetések iránti keresletéhez. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak, tették hozzá. A prémium magyar állampapír esetében a sorozatváltás technikai okokból történik, lehetővé téve az állampapír vásárlást a szombati munkanapokon is azoknál a forgalmazóknál, amelyek ezeken a napokon is nyitva tartanak. A központ közölte azt is, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, és ezek alapján alakítják a lakossági állampapírok feltételeit. Az egyes sorozatok részletes paraméterei az Államadóságkezelő Központ honlapján érhetők el, írja a közlemény. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatott a szakszervezet. Az aláírásgyűjtés helyszíneinek listája a kasz.hu oldalon érhető el. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdínje forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnyetételt vizsgáltak.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a kontinentális reggelit hallják. Kisnyéveres Viktória vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. július 15-e szerda van. Kedves hallgatóink, 16. alkalommal kerül megrendezésre a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának Sánta Kálmán tudományos tábora. Erről Németh Norberttel, az általános orvostudományi kar dékánjával beszélgetünk majd. Előtte kalendáriummal, útra való gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, ha tehetik, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kelem színpadán.
1: 1099-ben ezen a napon az első keresztes háborúban a keresztény seregek beveszik Jeruzsálemet, az életben maradt lakosságot pedig lemészárolják. 1162-ben megkoronázzák II. László magyar királyt, aki alig fél évig uralkodott. 1490. július 15-én a Rákosi Országgyűlés Jagelló László cseh királyt választja meg magyar királynak. 1514-ben Temesvár alatt Szapolyai János erdélyi vajda döntővereséget mér a jobbágy felkelőkre, Dózsa Györgyöt és vezértársait fogságba ejti. 1525-ben ezen a napon első Károly spanyol király, német-spanyol zsoldos csapatai elfoglalják, kirabolják és porrá égetik az umbriai Narni városát. 1846-ban Pest és Vác között megnyílik az első magyarországi vasútvonal. 1918-ban pedig megindul az utolsó nagy német offenzíva a nyugati fronton 1918 nyarán. 1931. július 15-én Endres György és Magyar Sándor átrepülik az Atlanti-óceánt. 1974-ben Cipruson a Görögország által támogatott görög-cipriota katonatisztek puccsot követnek el harmadik Makáriosz érsekelnök ellen, aki elmenekül az országból. 2016-ban pedig ezen a napon török katonák egy csoportja puccsot kísérelt meg a kormány ellen, kijárási tilalmat vezettek be és elfoglalták az állami televízió székházát is. Ezen a napon született 1884-ben Markovics Rodion magyar író, újságíró. 1893-ban Jáki József magyar közlekedésmérnök, talajmechanikus, kossuthdíjas útépítőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1921-ben Király István irodalomtörténész akadémikus, Ady Endre szakértő, a Kádár-rendszer irodalomtörténeti vonalának meghatározó alakja született. 1941-ben született Drahota Andrea, Jászai Mari díjas magyar színésznő. 1944-ben Szekeres Dénes filmproducer, 1953-ban Bódi Magdi magyar énekesnő született. És ha még egy adatot megtekintünk, akkor kiderül, hogy 1973. július 15-én született Liptai Klaudia magyar színésznő.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

közösségben vagy magányosan. Érdekes megfigyelnünk a mindennapi életben zajló folyamatokat e kérdéssel kapcsolatosan. Egyre inkább azt láthatjuk, hogy cégek, csoportok, országok erőik egyesítésére törekszenek, szövetségeseket keresnek és egyesülnek. Ebben látják erejüket, fennmaradásuknak esélyét. Másrészt láthatjuk ennek a folyamatnak az ellenkezőjét, hogyha az egyéni sorsokra, életekre figyelünk. Az ember egyre jobban elidegenedik a másik embertől, sokan magányossá válnak, elveszítve az alapvető együttélés korábban természetes közösségi formáit. Észre sem vesszük, hogy életfolytatásunk azzal a következménnyel is jár, hogy egyre kevesebb a közösség a másikkal. Nem egyszer megtapasztalt valóság, hogy még a családon belül is, amely a társadalom legkisebb egysége, sejtje, egyszerűen csak egymás mellett élnek. Arról nem is beszélve, hogy a szomszédi jó viszony, a rokoni kapcsolatok valamikor biztonságot, segítséget nyújtó jelensége szinte megszűnő félben van. A gyülekezeti közösség, amelyben erőt meríthetett, támaszt talált vagy örömét oszthatta meg, egy szóval számára is értékes közösséget élhetett Istennel és emberrel, egyre elhanyagoltabbá vált. A társadalmi közösségek élő lüktető voltáról szóló tudósítás mára már a médiában is nagyon rendkívüli hírek közé kerül. Nem ez a természetes. Érdemes átgondolni, hogy ki is veszít mindezen, és hogy a vesztes mit veszít el mindezzel. Ha az ember élete ezen a vágányon tovább halad, vajon hová juttat el valamennyiünket ez a folyamat? Talán néha azt mondja az ember, hogy majd. Most vannak nekem fontosabb dolgaim, mint a közösség. Magamra és az én dolgaimra kell koncentrálnom, az én életemmel kell foglalkoznom. Talán belülről többet, jobbat akarunk, de nem leszünk ezzel majd szegényebbek. Életünk nem lesz üresebb, szürkébb, sivárabb, értéktelenebb? És nem fosztjuk-e azokat meg, akik életünk részei, és akiknek mi életük részesei vagyunk? A közösség, mely arra adatott az embernek, hogy benne az ember élete kiteljesedjen, benne átélhesse mindazokat az érzelmeket, értékeket, amelyektől igazán boldog lesz. A közösségek elvesztésével talán éppen ezt az óriási lehetőséget veszítjük el. Talán van még időnk újra felfedeznünk kapcsolataink erejét. Talán van még időnk újra építenünk elfeledett közösségeinket.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, kétharmadost is meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfő jelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, írja a közlemény. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A NAV tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 9000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6000 cégnél kezdeményezték a megszűntnek nyilvánítást. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 16. alkalommal került megrendezésre a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának Sánta Kálmán tudományos tábora. Idén 37 középiskolás vesz részt a programokon, 12 város, 20 gimnáziumából. A cél, hogy az érdeklődő diákok számára bemutassák a kart, betekintést nyerhessenek a tudományos munkába, tutorok segítségével a két hét alatt a fiatalok is kutathassanak. Emellett élményszerű programokat is szerveznek számukra. Németh Norberttel, az általános orvostudományi kar dékányával, Papp Beatrix beszélget a következő percekben.
2: Milyen célból rendezte meg a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kara Sánta Kálmán szakkollégiuma ezt a mai találkozót, Németh Norbert dékán?
3: A Sánta Kálmán tudományos tábor nagyon szép hagyományokra tekint már vissza. Ezt Muszbek László professzor úr indítatására kezdődött meg 2009-ben. Azóta minden évben megrendezésre kerül, kivételt képezett 2020 és 2021 a Covid időszaknak nehézsége és hullámai miatt. Így ez most a 16. alkalom, 37 középiskolás diákot fogadunk, idén 12 város, 20 gimnáziumából érkeznek, legtöbben Debrecenből, Nyíregyházáról, Miskolcról és Egerből, és a célunk az az, hogy kezet nyújtsunk feléjük, hiszen azt gondolom, hogy középiskolás években nagyon fontosak a jó impulzusok. Pályaválasztás előtt állnak, eldönthetik, hogy hová jönnek tovább tanulni, és itt azt gondolom az a fogékony időszak egyértelmű, amikor meg lehet nekik mutatni a jó példát, meg lehet nekik mutatni, hogy mi vár rájuk, hogyha hozzánk jönnek orvostanhallgatóként, hiszen itt betekintést nyerhetnek a tudományos munka légkörébe, laboratóriumokat látogathatnak meg, egy-egy módszert megismerhetnek, sőt, bekapcsolódva egyes tutorok és hát intézeteik munkájába, azt a gondolkodásmódot is megláthatják, hogy hogyan működik egy tudományos kísérlet, hogy teszik fel a tudományos kérdéseket, mi módon közelítik meg a válaszadás lehetőségeit, egyáltalán az eredmények értékelésénél milyen szempontokat vesznek figyelembe. Mindemellett élményszerű programjaik is lesznek, hiszen szimulációs gyakorlatokat szervezünk számukra, ez alapvető orvosi készségekre is irányul, és hát nagyon izgalmas program is lesz, amit az Igazságügyi Orvostani Intézet segítségével fognak megvalósítani. Emellett természetesen szociális programokkal is szolgálnak itt a szervezők.
2: Mennyire kell tudatosnak lenni a középiskolásoknak ahhoz, hogy eljöjjenek ebbe a táborba ön szerint?
3: Én azt gondolom, hogy azok, akik az orvosi egyetemre jönnek, vagy érdeklődnek az orvosbiológiai kutatások iránt, már nagyon korán céltudatosak. Tehát látjuk évről évre, hogy akik ide látogatnak hozzánk, egyértelműen bizonyítják azt, hogy a tudomány iránti lelkesedés és a oltatatlan tudás szómi, ez nem váradhat magára az egyetemi évekig. Persze ott új szintre lép, meg kiteljesedik, meg tovább fördül, de már ez ott van a középiskolában, ez a szenvedély. Mert én azt gondolom, ez az. Szenvedély, elkötelezettség, alázat, tudni segíteni akarás,

0: keresi azokat a lehetőségeket, keresi azokat az impulzusokat, amit számára nagyon fontosak, és ezt szeretnénk mi megragadni ezzel a tudományos táborral.
1: Hogyan válogatják össze a programokat? Gondolom ez évről évre változik.
0: Van egy stabil program szerkezete, ezt a Sánta Kálmán szakkollégium szervezésében itt Kappelmeier professzor elnök, illetve hallgatói elnök társai, és Berezki Zsuzsanna tanárnő, az új oktatási dékánhelyettes és munkatársai szervezésében zajlanak ezek. Vannak olyan programelemek, amelyek változatlanok, ez tulajdonképpen a jellegzetességét is adja ennek a tudományos tábornak. Ezért debreceni, ezért Sánta Kálmán tábor, hiszen itteni hagyományokat követ. Általános előadások a kutatásmódszertanról, gondolkodásmódról, egyáltalán arról a képzési programról, amit mi itt ugye, az orvosi palettán programon mi kínálunk, megismerhetik ezt, és hát szintén visszatérő elem azoknak az intézeteknek a felajánlott lehetősége, ahol ők látogatást tehetnek csoportosan, és emellett nagyon sok intézet, sok kutatócsoportja, számos tutora vállal egy-két-három főt ebből a 37-ből, akik az elkövetkezendő két hétben egyéni kutatómunkához csatlakozhatnak, és hát egy projektmunkát is csinálniuk kell, és a zárónapon számolnak be egy előadás keretében. Tehát egy nagyon tartalmas, gazdag, interaktív program ez.
1: Mit kell tudni Sánta Kálmánról egyébként?
0: Sánta Kálmán az egyik leghíresebb professzora alakja volt a debreceni orvosképzés történetének. Viharos időkben volt ő professzor, ugye neurológia és a pszichiátria professzora volt, és a Magyar Tudományos Akadémia tagja is lett kétszer, hiszen elvették tőle ezt a címet az 50-es években, majd visszaadták számára, és hát olyan nemzetközi hírű kutatási programokat, illetve eredményeket értő el, ami megingathatatlan tiszteletet támaszt az ő személye irányában, és a Sánta Kálmán szakkollégium maga és az ő tiszteletadása révén jött létre, míg Kertai Pál professzor úr hozta létre ezt a nagyon szép mozgalmat, ami a tudomány, a kultúra, az emberség, a jó indulat és a kapcsolódó kulturális általános műveltségi értékeket fogja össze azok számára, akik érdeklődnek és szívesen csatlakoznak ehhez a szakkollégiumhoz. És ebből a szakkollégiumból is nőtte ki magát ez a tábor gyakorlatilag, így fonódik össze ez a sok szám.
1: A cél akkor, hogy kedvet csináljanak a középiskolásoknak, hogy később önökhöz jelentkezzenek. Mit lehet tudni a mostani jelentkezésről?
0: Július 23-án van a hivatalos eredményhirdetés. Azt el kell mondanom, hogy a Sánta Kálmán tudományos nyári tábor teljesítése már pontot fog érni, már következő évtől, tehát akik ebben az évben itt vannak, és jövőre jönnek hozzánk felvételizni, ezért a teljesítésért 15 pontot tudnak kapni, mint intézményi pontkategória, ezzel is bővült a paletta, elismerve ezt az aktivitást és teljesítményt, amit ők itt nyújtanak majd.
1: Továbbra is népszerű az orvosi pálya?
0: Hát hogyne, én azt gondolom, a jó orvosra mindig szükség van, nyilván nem rejtjük véka alá, hogy nem könnyű történetről van szó, de gyönyörű hivatásról, ez egyértelmű. Az odavezető út nehéz, sokat kell tanulni, sok készséget kell elsajátítani, gondolkodásmódot, tudás, empátiát, de a cél nyilvánvaló értéke, nemessége vonzó, szerencsére, hiszen mindannyiunknak szüksége van jó orvosokra, és ugye a karunk célja is az, hogy jó orvosokat képezzen. Ezért mi mindent megteszünk, és hiszem azt, hogy ezt már a középiskolában el lehet kezdeni, hogy kinyújtjuk a kezünket, olyan kapcsolatot építünk, kinyitjuk a kapukat előttük, találjanak meg bennünket, mi találjuk meg őket, és így együtt menjünk ezen az úton.
1: Akár folytathatják a kutatást később is azok a diákok, akik most itt belekezdenek ebbe a munkába? Mi a tapasztalat?
0: Természetesen, hiszen a tudományos diákkör nagy hagyományokkal rendelkezik országszerte, itt Debrecenben is. Hát jellemzően ezek a diákok, akik itt kezdik, bizony szomjaznak a további tudományos élményekre és munkára, és rendre bekapcsolódnak egyes intézetekhez a tudományos diákkör vagy egyéb tehetséggondozó program keretében zajló munka folyamatában.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Németh Norberttel, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának dékánjával, Papp Beatrix beszélgetett.

Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta a parlament a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról, valamint az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálási rendszerének átalakításáról szóló törvényjavaslatot. A parlamenti vitában elhangzott a módosítás indoka, hogy a különadó alapját jelentő árkülönbség ez év eleje óta rendkívül hektikusan mozog. A geopolitikai feszültségek, a közel-keleti konfliktusok miatt kialakult hiány hatására az orosz olaj is hirtelen megemelkedett, majd csökkenő tendenciát mutatott. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos együttműködéséről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv javaslatát. A két ország kormányai egyetértenek abban, hogy az energiabiztonság növelésének érdekében egy új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Százszalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, mely a MOL Dunai olajfinomítót és a Slónaft olajfinomítót köti össze. Két 1940-ből és 41-ből származó időkapszulát találtak a csíksomlyói kegytemplom tornyában. Az ezekben lévő egyik levél az akkori történelmi korról is beszámol, írt a közleményében a római katolikus kegytemplomot működtető erdélyi ferences rendtartomány. A közlemény szerint a két időkapszula a kegytemplom felújítása során a jobboldali torony gömbjéből került elő. Az egyik kapszulában talált levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a felújítás támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít. A másik levelet 1941. november 24-én keltezték. A dokumentum írói arról tájékoztatnak, hogy a templomot a 41-es esztendőben újították fel, és a munkálatokhoz szükséges pénzt nagy részben a magyar királyi kormány adta. A többi közadakozásból gyűlt össze. A levél írói arról is beszámolnak, hogy nehéz, küzdelmes időben folyik a munka. Honvédeink az orosz mező véreznek a szebb magyar jövőért. Megújul ősi kegytemplomunk is, hogy újabb évszázadokon át munkája védje a magyar gondolatot és sorsot a keleti vidéken. Áll, hogy menedéke, istápolója legyen, mint eddig is a székely nemzetnek. Olvasható a dokumentumban. Törvényességi felügyeleti jogköre lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett az agrárminiszternek. A kamara törvényes működésének helyreállításáig kamarai biztost is kinevezhet a köztestület élére a tárcavezető. A parlamenti honlapon olvasható törvénymódosításban azt írják, a kamara működési anomáliái veszélyeztethetik a közfeladatok hatékony ellátását, ezért szükséges olyan szabályok megalkotása, melyek megteremtik az állami beavatkozás lehetőségét a közfeladatok zökkenőmentes ellátása érdekében. A Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter által jegyzett előterjesztés meghatározza a kamara választási eljárási szabályok alapelveit a jelenlegi szabályok egyidejű hatályon kívül helyezésével. Az új szabályoknak biztosítaniuk kell az agrár- és élelmiszergazdaság, valamint a vidékfejlesztés szereplőinek ágazatok szerinti arányos képviseletét egyéni jelöltek állításán keresztül. Olvasható a parlamenti honlapon. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közölte a szervezet. Eszerint a pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szált cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letart. Tartóztatott a bíróság, közölte az adóhatóság.
0: Az időjárásról.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

szabadon a féltékenységtől. Ha pedig tele a szívetek keserű féltékenységgel, ne fedjétek el az igazságot. Jakab levele 3. fejezet 14-es vers. Mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte, mondja a Biblia. Péter 2. levele 2. fejezet 19-es vers. A féltékenységre ez különösen igaz. Chuck Swindoll így ír, a féltékenység és az irigység szavak gyakran egymás szinonimájaként használatosak, pedig különbség van köztük. Az irigy embernek üres a marka, és azt gyászolja, amilyen nincs. A féltékeny embernek tele a marka, de fél, hogy elveszíti, és valaki másé lesz, amilyen van, akárhogy ragaszkodik is hozzá. Ez volt Káin bűne. Féltékeny volt Ábelre. Haragudott amiatt, hogy Isten elfogadta a testvérét, és csak akkor csillapodott a féltékenysége, amikor kiontotta Ábel vérét. Salamon akár Ábel sírkövére is írhatta volna ezt a feliratot. Kemény, mint az alvilág a féltékenység, hevei tűznek hevei. Énekek éneke 8. fejezet 6. vers. Aki egyszer megszabadult ennek a pokolbéli szörnyetegnek a markából, jól tudja, hogy a féltékenység képes szétzilálni egy barátságot vagy párkapcsolatot, tönkretenni egy házasságot, feszültséget szítani szakemberek között, megosztást kelteni egy csapatban, romokba dönteni egy gyülekezetet, éket verni prédikátorok közé, versengést gerjeszteni egy kóruson belül. A féltékeny ember megkérdőjelezi mások indítékait, és nehezményezi a sikereiket. A Bibliában ez áll. Ha pedig tele a szívetek keserű féltékenységgel, ne fedjétek el az igazságot. Határozd el inkább, hogy Isten segítségével felszabadulsz az uralma alól. Swindoll így folytatja. Sok éven át engedelmeskedtem a parancsának. Kínszenvedés volt az élet, míg rá nem jöttem, hogy nem kell sötétségben járnom. Ekkor leterítettem a szörnyet, kimásztam a markából, és rabul ejtette a szívem a szabadság világossága. Tiszta és friss levegőre jutottam. Óriási volt a különbség. Kérdezz csak meg a feleségemet. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. 2026. július 15-e szerda van. Ma Henrik és Roland nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, milyen tartalommal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló órában. A nyári bőrápolás alapja a mindennapos fényvédelem és a könnyed, vizes bázisú hidratálás. A melegben a fagyú termelés fokozódik, ezért érdemes kerülni a nehéz és zsíros krémeket, hogy megelőzzük a pórusok eltömődését. De a szabadban a tűző napon való tartózkodás tekintetében is vannak bizonyos szabályok, amelyeket érdemes betartani. Dr. Majoros Tibor, miskolci bőrgyógyász szakorvost hallják.
2: Amikor kifejezett napsütéses idő van, azért azt javasoljuk, hogy 11 és 3 óra között, de a nagyon erős nyári napokon akár 10 és 4 óra, 5 óra között is kerülendő a közvetlen napon való tartózkodás. Figyelni kell, ugye egyrészt tehát az időjárás előrejelzést, illetve a meteorológia most már mindig közzé teszi ezt az UV indexet, hogy milyen erős UV sugárzás várható. Ez egy ilyen 0-tól 10-es skáláig terjedő rendszer. Már mi azt mondjuk, hogy a 3-as érték felett is javasolt a fényvédő használat, illetve már ott is kerülendő a 11 és 3 óra közötti napon tartózkodás, illetve hát nyilván az ilyen 7-es, 8-as érték körül vagy a felett, meg abszolút nem is javasoljuk, tehát hogy ne tartózkodjon napon az illető, mert nagyon ugye komoly, rövid, illetve hosszú távú problémákat tud okozni. Tehát az egyik oldal ez, hogy ha lehet ezekben az idősávokban ne tartózkodjunk a napon.
1: A szűrővizsgálatok fontosságáról is megosztja velünk gondolatait, doktor úr.
2: Általánosságban elmondható, hogy évente mindenkinek javasolt lenne egy ilyen bőrdaganat, vagy bőrrák, vagy annyi egy szűrésen részt venni, amikor elmegy egy bőrgyógyászhoz, és akkor tetőtől talpig tényleg végignézi az összes anyajegyét, de nem csak az anyajegyét, hanem az egyéb bőrelváltozásait, mert ugye más ilyen hámeredetű bőrdaganatok is felléphetnek, tehát ez mindenféleképpen javasolt évente. De arra is oda kell figyelni, hogy ez az évente egyszeri vizsgálat vagy szűrés nem mentesíti az egyént az alól, hogy ő otthon is rendszeresen ellenőrizze a bőrét, mert tehát nincs garancia arra, hogyha valaki minden évben jár ilyen szűrésre, hogy évközben ne lépne fel valami olyan ugye bőrelváltozás, vagy ilyen bőrdaganat, ami súlyos lehet a következő, tehát problémát okozhat a következő vizsgálatig. Tehát azért hangsúlyozzuk ezt, hogy otthon is nagyon fontos a rendszeres önellenőrzés. Tehát egy-két havonta otthon végig kell néznünk, illetve hozzátartozónak nyilván azokat a részeinket, a hátunkat, akár a fejünket, hajas fejbőrünket átnézni, hogy nincs-e valamilyen új elváltozás, ami vagy nem volt ott odáig, vagy valami régebbi, akár ugye anyajegy, ami megváltozott. Tehát ez mindig gyanút kell, hogy keltsen, ha valami új, olyan elváltozást észlelünk, amúgy nem illeszthető be a többi anyajegyünk szemölcsünk közé, vagy hogyha volt egy anyajegyünk, akár évtizedek óta megvolt, egyszer csak megváltozik, illetve hónapról hónapra változás mutat alakban, formában, színösszetételben, szimmetriában, a határai változnak, az mindig gyanús kell, hogy legyen, és hogyha ilyet észlelünk, akkor szakemberhez, tehát bőrgyógyászhoz kell fordulni, hogy ezt úgy megvizsgálja.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a nyári bőrvédelemmel kapcsolatban beszélgetünk dr. Majoros Tibor miskolci bőrgyógyász szakorvossal, akit tisztelettel köszöntök műsorunkban, stúdiónkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, és én is köszöntök minden kedves hallgatót.
1: Doktor úr, kezdjük onnan most a beszélgetést, hogy miben másabb, miért másabb a nyár a bőrünk szempontjából, vagy a bőrünk a nyár szempontjából?
2: Ugye sok mindenben különbözik. Télen azért többnyire nincs közvetlen hatásnak a bőrünknek a nagy felülete kitéve a környezeti különböző hatásoknak. Nyáron viszont ugye az időjárásból adódóan többnyire kevesebb ruhát viselünk, így sokkal több külső hatást tudja érni ezek közül. Ugye talán a legfontosabb a napnak a sugárzása, de minden más, tehát nem csak ez a napsugárzás, a fizikai hatások, tehát egyéb ilyen külső hatások máshogy befolyásolják. A bőrünk is máshogy viselkedik nyáron, tehát kicsit megváltozik a lipid összetétele, a fagyú termelése, tehát amíg télen inkább az ilyen szárazabb vagy kiszáradásra hajlamos bőrjelenségek dominálnak, nyáron ezek sok esetben javulnak. Tehát nem, akinek esetleg télen szárazabb bőre van, vagy ekcémára hajlamos, nyáron ez kevésbé jelentkezik, tehát a napnak, illetve az évszaknak van egy ilyen jótékony hatása is.
1: És ugye a bőrünk rendelkezik egy természetes védekező képességgel, ami ugye, ahogy hallhattuk is itt a nyári időszakban, azért fokozott terhelésnek van kitéve. Hogyha itt akkor egy picit belemegyünk mindennek a részleteibe, kezdjük talán itt a UVA, UVB sugarakkal, ugye erről sokat hallunk itt a mindennapokban is.
2: Igen, hát az egyik legfontosabb, vagy inkább, tehát leginkább szinte mindenkit érintő károsító hatás a napsugárzás, illetve a napnak ezek a kóros sugarai, ugye ezek, amikről általában ugye köznyelben szoktunk beszélni, az UV sugarak, azok a láthatatlan tartományba esnek, feloszthatjuk őket UV, A, B, C sugarakra. A bőr szempontjából jelentősége az UVA, illetve az UVB sugaraknak van leginkább. Az UVC az elenyésző, mert azt a légkör, az ózon réteg szinte teljesen kiszűri. Az UVA sugarak, azok nem pillanatnyi károsodást okoznak, tehát ők azért felelősek inkább, hogy a bőr, hogyha nagyon ki van téve hosszú távon ezeknek az UVA sugaraknak, akkor egy ilyen fokozott bőr öregedés, tehát a bőrnek korai öregedés jelentkezik, főleg a bőrnek a középső rétegét, ezt az irha réteget, ezeket az elasztikus rostokat, kollagén rostokat károsítja, és egy korai bőr öregedéshez vezet, illetve jelentősége van még a pigmentfoltok, tehát az ilyen májfoltok, pigmentfoltok kialakulásában. Ez inkább egy ilyen hosszú távú károsító hatás. A rövid távú károsító hatásban, ugye amit napi égésnek hívünk a köznyelven, ott az UVB sugaraknak van jelentősége, tehát azok okoznak egy azonnali bőrtípustól függően bőrpirt vagy egyéb súlyosabb elváltozást. Tehát ezeknek főleg az UVA, UVB sugaraknak van jelentősége, ezért ugye javasoljuk a fényvédőknek a használatát minél szélesebb körben.
1: Igen, ugye ez ellen tudunk úgymond védekezni bizonyos termékekkel, illetve hogyha betartunk bizonyos szabályokat, ugye erre vonatkozóan is már hosszú évek óta hallunk ajánlást, hogy 11 és délután 4 óra között ne tartózkodjunk a napon, vagy legalábbis hosszú ideig ne, de hogyan védekezhetünk?
2: A legjobb védekezés, hogyha nem is tesszük ki ennek a sugárvizeknek, a sugárzásoknak a bőrünket, tehát ahogy mondta az előbb is, amikor kifejezett napsütéses idő van, azért azt javasoljuk, hogy 11 és 3 óra között, de a nagyon erős nyári napokon akár 10 és 4 óra, 5 óra között is kerülendő a közvetlen napon való tartózkodás. Figyelni kell, ugye egyrészt tehát az időjárás előrejelzést, illetve a meteorológia most már mindig közzé teszi ezt az UV indexet, hogy milyen erős UV sugárzás várható. Ez egy ilyen 0-tól 10-es skáláig terjedő rendszer. Már mi azt mondjuk, hogy a 3-as érték felett is javasolt a fényvédő használat, illetve már ott is kerülendő a 11 és 3 óra közötti napon tartózkodás, illetve hát nyilván az ilyen 7-8-as érték körül vagy a felett meg abszolút nem is javasoljuk, tehát hogy ne tartózkodjon napon az illető, mert nagyon ugye komoly, rövid, illetve hosszú távú problémákat tud okozni. Tehát az egyik oldal ez, hogy ha lehet ezekben az idősávokban ne tartózkodjunk a napon.
1: Bocsánat, hogy közbeszúlok, egy olyan kérdés, hogy itt a napon vagy az árnyékban töltött szabad levegőn való tartózkodás között milyen különbséget tehetünk?
2: Ezek a ne tartózkodjunk napon megfogalmazás, az ugye azt jelenti, hogy a tűző közvetlen napon, tehát hogy kint a szabad ég alatt ne tartózkodjunk ebbe az időszakba, nyilván árnyékban lehet tartózkodni, de ott is javasolt a fényvédők használata, mert ott is van egy szórt fény, és minél erősebb az UV-sugárzás, ez a szórt fénynek a mennyiség, illetve a károsító hatása is annál erősebb. De ezek a javaslatok, amik fennállnak, tehát ezek az idősávokra, ezek azért mindig a tűző, tehát a közvetlen szabad ég alatti tartózkodást jelentik, hogy annak a kerülése javasolt.
1: És akkor bocsánat, itt visszaadom a szót, itt az előző gondolatot, hogyha folytatja.
2: Igen, tehát hogyha betartjuk ezeket a szabályokat a napon tartózkodásra kapcsolatban, az az egyik oldala. A másik oldala, hogyha ugye mégis napon tartózkodunk, javasolt, hogy azért minden nagyobb testfelületünket fedje valamilyen ruházat. Nyilván nem arra gondolok, hogy egy szkafandalba be kell öltözni a 35 fokban, hanem valamilyen szellős, de mégis olyan ruhát viseljünk, ami azért minél nagyobb területét fedi a bőrünknek, akár egy kalapot felvegyünk, napszemüveget, tehát hogy ezekre is odafigyeljünk. A másik tekintetben pedig, amelyek nagyon nagy jelentősége, ugye a fényvédőknek, a fényvédő krémeknek a használata, amiket tehát ilyen időszakban, illetve gyakorlatilag bizonyos szakemberek azt mondják már most, hogy egész évben javasolt használni. Vannak óvatosabbak, akik azért azt mondják, vagy azt mondjuk, hogy elég a tavaszi időtől az őszi időszakig használni, amíg kifejezett a napsugárzás, de ezeket mindenféleképpen használni kell, rendszeresen használni kell, meg megfelelően kell használni. Tehát ez nagyon fontos, hogy megfelelően.
1: Hogy használhatjuk megfelelően?
2: Tehát a naptejeket megfelelő mennyiségben kell ugye használni, megfelelő helyeken, tehát nem elég egy vékony kis rétegbe bekenni, hanem hát erre is vannak javaslatok, hogy ilyen újbegynyi méretek, vagy társkanál méretek, hogy melyik testfelszínre milyen mennyiség kell, tehát ezeket be kell gyakorlatilag tartani, nem azt mondom, tehát nem úgy kell használni ezeket, hogy látható vastagságban a bőrünkön legyen, hanem hogy mindenhova jusson, beszívódjon, tehát nem kell, hogy látszódjanak ezek a naptejek, hogy fel vannak kenve, de a megfelelő mennyiséget használni kell is, minden olyan testfelszínre használni, ahol ugye ér a nap. Sokszor vannak olyan területek, például a fülkagyló, főleg férfiaknál vagy nőknél, akiknek rövidebb hajuk van, ugye azok sokszor kimaradnak, pedig az is egy nagyon ilyen napnak kitett terület, az orrhát, a nyak területe, tehát minden olyan területre, ugye, ami nem hajzattal vagy akár szőrzettel borított, javasolt ezeket a fényvédőkrémeket felvinni és használni, és ugye ezeket nem elég úgy alkalmazni, hogy reggel felkenem, és akkor én már egész nap megnyugodhatok, el vagyok látva az adott védelemmel, hanem két óránként, tehát hogyha napon tartózkodik, vagy ismét napon tartózkodik az illető, két óránként ismét javasolt megismételni ezeket a felviteleket. Illetve minden olyan esetben, hogyha mondjuk vízzel érintkezik, strandol, fürdőzik az illető, akkor is hiába sok napteje most már rajta van, hogy vízálló, homokálló, izzadságálló, azért ezek ilyen laboratórium körülmények között vizsgált víz, homok, izzadságállóság, tehát ez a való életben nem tud utána már olyan védelmet nyújtani, hogyha ezekkel a külső dolgokkal találkozunk, tehát ilyen esetben pedig mindig újra kell alkalmazni ezeket a készítményeket.
1: Ugye különböző típusú naptejekről, fényvédőkről beszélhetünk, mind állagot tekintve, mind akár specialitását tekintve, életkor függvényében is egy picit csoportosíthatjuk ezeket.
2: Ugye a szakmai szempontból legfontosabb a faktorszám, ugye leginkább a hétköznapi vásárló is ezzel találkozik, fel van rajta tüntetve egy szám. Európában ez maximum a fényvédőkrémeknél 50 faktor lehet. Tehát az 50 vagy 50 pluszos, ezek a maximális fényvédő hatással bíró ilyen termékek, ezek, ami a faktorszám fel van tüntetve, az mindig az UVB sugárzás elleni védelmet jelenti. tehát ugye az, ami a közvetlen hatást a napégést okozza, de nagyon fontos, hogy UVA sugárzás ellen is védjenek ezek a naptejek. Azokat nem szokták külön faktorszámmal feltüntetni, hanem csak fel van tüntetve, hogy UVA, általában Európában ilyen kis karikában beírva, hogy UVA, és akkor az megfelelő UVA védelemmel rendelkezik. Tehát fontos, hogy mind UVA és mind UVB ellen ugye védjenek ezek a fényvédő krémek. Itt a faktorszámra tekintettel, ugye szokták sokan kérdezni, de mit jelent, mi ez, hogy 30-as, meg 50-es, meg akár kisebb faktorszám. Ez egy ilyen laboratóriumban megállapított szám, ez elvileg azt jelenti, hogy hányszoros időt tartózkodhatnánk a napon, anélkül, hogy megégünk. Tehát elvileg, hogyha mondjuk én 10 perc alatt, vagy 10 perc után megégnék a szabad ég alatt egy nyári napon, elvileg a 30-as faktorszám azt jelenti, hogy az 30-szor annyi ideig, tehát hogy 300 percig tartózkodhatnék, de ez így a gyakorlatban sajnos nem igaz. Tehát ezt nem lehet, hogy kiszámolom, hogy akkor 300 perc az X óra, és akkor addig én kint lehetek. Ugye ez is ilyen laboratóriumban megállapított értékek. Ez a napi dolgok, a környezet, ez mind befolyásolja. Tehát hiába a 30-as vagy 50 faktoros, nem szabad itt beszorozni az időket ezekkel a számokkal, hanem mindig 2 óránként újra kell használni, illetve nem szabad ennyi időt ezekkel a napon tartózkodni azért. A faktorszám tekintetében még fontos, hogy mi szakemberek már 30 faktor alatti fényvédőt nem szoktunk javasolni. Tehát 30 faktoros fényvédőt azoknak javasoljuk, akik azért nem olyan világos bőrűek, vagy már barnultak a nyár során, ők használják a 30 faktorosat, de aki tehát nyár elején, vagy világosabb bőrtípusú illetőknek mindenféleképpen az 50 faktoros fényvédőkrémek használata javasolt. Tehát a faktorszámról tekintettel ezt lehet elmondani, illetve ugye ez a legfontosabb tulajdonsága a fényvédőknek, ez az UVA, illetve UVB elleni védelem. A többi azok, hogy milyen állagú, milyen ugye, egyéb vívőanyagokat tartalmaz, illatanyagokat, az már mindig igazából az ilyen egyéni használatot segíti, vagy tehet a kedvére az illetőnek. Tehát nagyon sokféle állagba, kiszerelésbe, formába kaphatóak ezek. Nyilván bőrtípustól függően ki miért szeret. Akinek azért egy alapvetően szárazabb bőre van, a testén szárazabb a bőre, ő neki nyilván egy ilyen zsírosabb, krémegesebb állagú jobban fog esni. De mondjuk, aki nem ilyen szárazabb bőrű, vagy sokat mozog, miközben a napon van, sportol akár, ők inkább az ilyen minél vizesebb állagú ilyen fényvédőket részesítik előnyben. Tehát a testre leginkább ezek a formák vannak. Ugye nagy széles paletta kapható még az arcra való fényvédők tekintetében, ott is a faktorszám az fix gyakorlatilag 30-50 faktoros, de ott nagyon sokféle, ugye, ahogy nagyon sokféle arc, bőrtípus van, illetve bőrállapot, vagy akár bőrbetegségek, ennek megfelelően nagyon sokféle arcra való fényvédő kapható, tehát olyan, akinek aknés bőre van, tehát zsírosodásra hajlamos, annak olyan állagú, vagy olyan vívőanyagú fényvédőt kell vásárolni, ami nem zsírosítja tovább az arcbőrét, nem teszi fényesebbé, nem tömi el a pórusait. De van, akinek érzékeny arcbőre van, neki olyat kell, ami inkább erre az érzékeny bőre, tehát egy ilyen finomabb, vizesebb állagú. Vannak már olyanok is, amit kombinálnak különböző ilyen kozmetikai hatóanyagokkal, hogy akár ráztalanító, öregedésgátló, akár ilyen pigmentfolt, erősségcsökkentő összetevők, tehát ilyen tekintetben tudunk még válogatni, úgymond a fényvédő között, de ahogy mondtam, a legfontosabb ugye ez a faktorszám, illetve a védelem, ez az UV védelme. Hát életkor tekintetében a fényvédőket két részre kell osztani. Ugye gyermekeknél, vagy kisgyermekeknél, vagy serdülőkor alatt olyan fényvédők használata javasolt, amik gyakorlatilag inkább csak fizikai fényvédő összetevőket tartalmaznak. Mert ugye a fényvédők úgy épülnek fel, hogy tartalmaznak mind fizikai fényvédőanyagokat, amik gyakorlatilag mint egy pajzsként így elzárják a bőrfelszínt az UV-sugárzástól, tehát gyakorlatilag visszaverik, visszatükrözik. Ezek a fizikai fényvédők tartalmaznak kémiai fényvédőket is, amik pedig nem visszaverik, hanem kémiai szerkezetüknél fogva elnyelik ezeket a sugárzásokat. Tehát a gyermekfényvédőkbe csak fizikai ilyen összetevők szoktak lenni, tehát fizikai fényvédők. A felnőttekben mind fizikai, mind kémiaiak vannak. Tehát így ketté lehet igazából választani a fényvédőket, hogy a gyermekeknek a fizikai fényvédő tartalmazót használjuk, illetve ezekre rá is van írva a gyermekeknek, a felnőtt korban pedig már mindkettőt lehet használni. Vannak felnőttek, emberek, akik nem szeretnének kémiai fényvédő összetevőt használni, Tehát léteznek olyanok felnőtteknek is, amik csak fizikai fényvédőt tartalmaznak, illetve nyilván ők is használhatják a gyermekeknek szánt fizikai fényvédőt tartalmazó készítményeket, mert a faktorszámuk ugyanaz, tehát úgy vannak ezek összeállítva, hogy ha csak fizikai tartalmaz, akkor is ugyanazt az 50 faktort vagy 30-at tudja, ugyanazt a védelmet, meg nyilván a felnőttek esetében is. Tehát ilyen életkori megkülönböztetést lehet tenni egyébként felnőtt korban, ugyanúgy, olyan mértékű UV védelemre van szükség gyakorlatilag az egész életünkben. Tehát itt már inkább csak ilyen textúra meg állagbeli különbségben lehet megint esetleg életkorszint különbséget tenni, hogy nyilván idősebb korban általában szárazabb a bőr, tehát ott javasoltabbak ezek a zsírosabb textúrájuk, fiatalabb korban meg inkább, tehát jobban szokták kedvelni ezt a vizesebb vagy ilyen fluidosabb textúrájú készítményeket.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Majoros Tibor miskolci bőrgyógyász szakorvossal, akitől a továbbiakban is hasznos tanácsokat hallhatunk a nyári bőrvédelem tekintetében, illetve a szűrővizsgálatokról is. Megosztja velünk majd gondolatait, doktor úr. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is, itt az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinműsorában.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, dr. Majoros Tibor, miskolci bőrgyógyász szakorvossal beszélgetünk. Napi bőrápolási rutinról már korábbi interjúban mi is beszélgettünk, és hogyha egy picit összekapcsoljuk itt a fényvédelmet mindezekkel, akkor például egy hámlasztás, egy arcradír használata mennyire javasolt ilyen időszakban, vagy az mennyire terhelheti a bőrt, mennyire teheti például érzékenyebbé is akár?
2: Hát röviden sokkal érzékenyebbé teheti, tehát az ilyen mélyebb beavatkozások a bőrnél, tehát az ilyen tehát esztétikai vonalon, tehát ugye akár hámlasztás, de akár az otthoni ilyen fokozottabb hámlasztás is ugye arcbőrre, ami nagyon kitett napnak, de nem javasolt a nyári időszakban. Mert egyrészt érzékenyebb lesz a bőr átmenetileg, tehát könnyebben megéghet, panaszossá válhat, illetve, ami ugye kicsit hosszabb, de az is gyakran gyorsan jelentkezik, probléma, hogy pigmentáció alakul ki. Tehát az ilyen nem felületes, tehát nem a mikroámlasztásra gondolok, hanem az ilyen, ami a bőrnek a felső rétegét jobban meghámlasztja, ott azért egy valamilyen szintű gyulladás kialakul, és mindig ilyen gyulladás, hogyha az UV utána éri, az nyilván egyénfüggő, de sok esetben kivált valamilyen pigmentáció, tehát ilyen hiperpigmentáció jelentkezhet a bőrön, tehát magyarul ilyen barna foltok alakulnak ki. Tehát az ilyen kozmetikai beavatkozások, vagy kerülendők, ugye ebben az időszakban, vagy nagyon oda kell utána figyelni a fényvédelemre. Tehát az ilyenkor azért sokszor nem elég, hogy akkor ugyanúgy én használom tovább az 50 faktoros arcra való fényvédőmet, mert sajnos ezek jelentkezhetnek mellette. Az ilyen esztétikai, tehát orvos esztétikai beavatkozások esetében is az ilyen arcra, az arcot érintőeket legtöbbször az ilyen nyári időszakba kerülni szokták.
1: Már itt néhányszor elhangzott az a szó is a beszélgetés folyamán, hogy leégés. Ha minden elővigyázatosság ellenére esetleg picit megég valakinek a bőre, vagy ugye itt a napégés megtörténik, akkor mit tegyünk?
2: Nyilván a legjobb lenne elkerülni, de hogyha már megtörtént, akkor javasolt ilyen könnyű textúrájú hűsítőkrémeket, tehát inkább vizes bázisú hűsítőkrémeket alkalmazni. Ilyen létezik nagyon sokféle ilyen napozás utáni, vagy akár ennyi napégésre használható készítmény. Tehát ilyeneket javasolt használni. Nyilván, hogyha ez egy ilyen kifejezettebb égés, akkor a hűtés javasolt, tehát hogy nem hideg, de azért egy ilyen langyos vízzel hűteni ezt a bőrt. Tehát ezeket lehet leginkább használni. Hogyha ez egy súlyosabb fokú égés, tehát ilyen napégésnek felel meg, akkor akár szóba jön, hogy orvoshoz fordul, jön az illető, és akkor enyhe ilyen gyulladást csökkentő, enyhe steroid tartalmú krémekkel, az ilyen felületes napégés, tehát ami csak bőrpérrel jár, az néhány nap alatt szépen vissza tud húzódni. Itt is nagyon fontos, hogy utána nem szabad úgymond ránapozni, néhány nap múlva elmúlik a panasz, és akkor már boldog mindenki, és újból mehet a napra, mert ilyen esetben is kialakulhat pigmentáció, ami utána meg nagyon nehezen múlik, vagy nagyon nehezen mulasztható el. Hogyha súlyosabb napégés következik be, tehát nem csak a bőrpír, hanem akár hólyagok is jelentkeznek, az már azért mindenféleképpen orvosi ellátás igényel, ott kevesek ezek a helyi nyugtató készítmények, tehát ott már mind gyakorlatilag egy ilyen másodfokú égés esetén, tehát olyan helyi kezelés, bőrfertőtlenítő, hámosító kezelés, bőrnyugtató, gyulladáscsökkentő szükséges, hogy ez szépen tényleg nyom nélkül gyógyuljon.
1: Ugye ezek az azonnal észrevehető jelek, amik rövid távú megoldást igényelnek, hosszú távon esetleg mit okozhatnak ezek a hatások?
2: Hát a hosszú távú hatásokat, ahogy a legelején is említettem, ugye két részre kell bontani, vannak, amik orvosi szempontból nem jelentősek, inkább esztétikai gondot okoznak, hogy a gyakori nem csak napi égés, hanem a gyakori ugye sok napon való tartózkodás esetén egy ilyen korai bőröregedés jelentkezik, ahogy említettem, ezek az UV ásugarak a kötőszövetet károsítják, hamar ráncossá, kellemetlen textúráivá tud válni, tehát magyarul fiatalon is lehet valakinek öreg bőre, hogyha nagyon sokat napozott, illetve ugye, ami nagyon káros, tehát szoláriumba járt sokat. Ez az egyik, illetve ugye a pigmentfoltok, amik megjelennek. a hosszú távú hatásba, de ez is inkább esztétikai jelentősége. A másik, ugye a nagy vagy legnagyobb jelentősége mind orvosilag, szakmailag, mind pedig a betegre, illetve az egyénekre nézve, az a bőrdaganat keltő hatás, vagy a bőrdaganat kockázatot növelő hatása, tehát ezek az UV-sugarak, az UV ugye leginkább ezek a B-sugarak, hogy fokozatosan károsítják ott a bőrt, a sejteket, az örökítőanyagot, a DNS-t is károsítják, és hogyha nyilván egyénfüggő genetika is szükséges hozzá, de hogyha bizonyos szintet elér ez a DNS, az örökítőanyag károsodás, akkor rossz indulatú daganatok jelentkezhetnek, ugye ebben az esetben a bőrön. Az egyik ilyen legveszélyesebb, illetve amiről a legtöbbet hallunk, ez az anyajegy, vagy pigment sejt eredetű bőrdaganat, a melanóma, ami sajnos már nem csak időskorban, hanem egész fiatalkorban is tud, tehát ilyen 20 éves korban is tud jelentkezni, és onnantól kezdve elindul 20 éves kortól, és minden korosztályban előfordul, és egyre gyakoribb. Tehát ahogy észleljük, hogy az UV sugárzás is egyre erősebb évtizedről évtizedre, sajnos ennek a bőrdaganatnak is az előfordulása fokozódik is, és ez egy ilyen nagyon, tehát nagyon rossz indulatú, hogyha időben nincs elfedezve, akkor nehezen és rosszul kezelhető bőrdaganat. Tehát orvosi szempontból ezért van nagyon nagy jelentősége a fényvédelemnek, hogy ezeket a esetlegesen kialakuló bőrdaganatokat megelőzzük, vagy hát, hogy ki tudjuk védeni.
1: A szűrővizsgálatokról ugye nagyon sokat hallunk, hogy milyen rendszerességgel, milyen vizsgálatokon célszerű, érdemes, szükséges akár részt venni. Ilyen tekintetben, ha még folytathatjuk ezt a gondolatot, akkor mi a helyzet? Minden éven érdemes ezeket az anyajegyeket átnézetni, vagy egyénfüggő, milyen gyakorisággal javasolja ön ezt?
2: Általánosságban elmondható, hogy évente mindenkinek javasolt lenne egy ilyen bőrdaganat, vagy bőrrák, vagy anyajegyszűrésen részt venni, amikor elmegy egy bőrgyógyászhoz, és akkor tetőtől talpig tényleg végignézi az összes anyajegyét, de nem csak az anyajegyét, hanem az egyéb bőrelváltozásait, mert ugye más ilyen hám eredetű bőrdaganatok is felléphetnek, tehát ez mindenféleképpen javasolt évente. De arra is oda kell figyelni, hogy

0: új elváltozás, ami vagy nem volt ott odáig, vagy valami régebbi, akár ugye anyajegy, ami megváltozott. Tehát ez mindig gyanút kell, hogy keltsen, ha valami új, olyan elváltozást észlelünk, amúgy nem illeszthető be a többi anyajegyünk szemölcsünk közé, vagy hogyha volt egy anyajegyünk, akár évtizedek óta megvolt, egyszer csak megváltozik, illetve hónapról hónapra változás mutat alakban, formában, színösszetételben, szimmetriában, a határai változnak, az mindig gyanús kell, hogy legyen, és hogyha ilyet észlelünk, akkor szakemberhez, tehát bőrgyógyászhoz kell fordulni, hogy ezt úgy megvizsgálja, hogy ez döntően ezek ilyenkor egy ilyen ártalmatlan elváltozások szoktak lenni, de sajnos ott van a lehetőség, illetve észleljük, hogy ugye kialakulnak ilyen súlyos bőrdaganatok, mint például a melanóma is, és hogyha azt időben hamar felfedezzük, és el van távolítva, minél hamarabb eltávolításra kerül, akkor szinte 100% a gyógyulás. Hogyha viszont nincs időben felfedezve, tehát eltelik több hónap, akkor ez olyan típusú bőrdaganat, ami nagyon gyorsan el tud terjedni a szervezetben, és onnantól kezdve pedig már nagyon nehéz a kezelése.
1: Ez a bőr felszínébe belesimuló elváltozást is jelenthet, vagy kitülemkedő szemölcs formájában is, vagy itt kifejezetten ezek a úgymond lapos anyajegyek?
0: Ezek nem lehet úgy meghatározni. Tehát a döntő része, hogyha az anyajegyeket tekintjük, vagy ezt a pigmentsejtes daganatot, a melanómát, nagy részt általában inkább a bőrsíkjában jelentkeznek, mint egy folt. A barna különböző ányalatai, vagy ritkán akár lehet rózsaszínes is, de olyan formái is vannak, illetve egy idő után, hogyha nincs felismerve és eltávolítva, akkor olyanná válnak, ami tehát szemölcsszerű kiálló elváltozásá, egy tapintható elváltozásá. Tehát döntően ez a bőrsíkjában észlelhető először, mint egy folt, de előfordulhat olyan eset is, hogy egyből már úgy jelentkezik, mint egy kis csomó a bőrön, akár egy barna, egy szürke csomó, vagy akár egy piros csomó, vagy akár egy kis ilyen vérzékeny kis csomó. Tehát azt szoktuk mondani, hogy minden esetben, hogyha valami olyat észlel a bőrén, ami gyorsan alakult ki, nem tudja úgymond hova tenni, tehát nyilván nem egy sérülés váltotta ki, nem valami külső hatás eredményeként jött létre, hanem az épp bőrön jelentkezett, vagy megváltozott egy korábbi anyajegye, azt mindenféleképpen meg kell mutatni szakembernek, mert csak szakember tudja azt megállapítani, hogy ezzel van-e teendő, vagy pedig ez nincs, tehát egy ártalmatlan elváltozás.
1: Ebben a témában is még nagyon sok olyan részletről tudna bizonyára beszámolni doktor úr, amit sokakat érint, és ez sajnos az év bármelyik napján ugye aktuális lehet ugye ez a kérdés. Itt egy picit még visszatérve a nyári szezonra úgymond, vagy azokra az élethelyzetekre, amikor például vizes helyeken több időt tölt az ember, hogy ilyen szempontból mik még azok a szabályok például, amire érdemes odafigyelni. Itt gondolok egy egyszerű dologra, például egy papucs használat is egy strandon. Azért az nem árt, ugye?
0: Igen, mindenféleképpen. Tehát ha például egy strandot, vagy egy ilyen vizes fürdőhelyet veszünk, a bőrünk szempontjából ugye egyrészt magának a víznek, tehát legyen az természetes víz, az a szerencsésebb, de hogyha egy ilyen strand medence kezelt vizet tekintünk, az hatással van a bőrre. Tehát ezeket a kezelt vizeket különböző kémanyagokkal kezelik, ugye fertőtlenítik, nyilván nincs egy öntisztulása, nem cserélik nap, mint nap, hanem ezeket kezelik. Ez a bőrre különböző ilyen úgymond agresszív vagy külső hatással bír, főleg akik világos bőrűek, gyerekek, idősebbek esetében lehet ennek jelentősége, tehát akár irritálhatja ez a víz, van, akinek annyira érzékeny a bőre, hogy nem bírja ezeket a vegyszereket, amikkel kezelve van, tehát attól jelentkezhet akár egy cím a bőrgyulladás, de olyan is előfordulhat, hogy ugye valamilyen ugye fürdőruhát viselünk, főleg gyerekek sokat mozognak az ilyen vizes helyeken, tehát a vizes fürdőruha ugye hajlatokba kidörzsöli ezeket a területeket, ott is kialakulhat egy irritáció, tehát ez maga a víz, vagy ennek a kezelt víznek a következménye. Illetve vannak nyilván különböző olyan akár fertőzéses folyamatok vagy betegségek, amik nagyobb gyakorisággal előfordulnak ilyen területeken. Ilyen például az ilyen vírusos fertőzések, tehát amik szemölcsöt okoznak, ilyen tenyéri talpi szemölcsöt, vagy akár ez úszoda szemölcsöt. Tehát ezekre kell szemben valamilyen szinten tudunk azért védekezni, ahogy említette ezt a papucs használatot. Nyilván ezek vírusos elváltozások, amit említettem, tehát fertőzőek, azt el kell úgymond kapjuk valahogy. Tehát, hogyha a saját papucsunkat viseljük, ugye a medence gyakorlatilag széléig, vagy a lépcsőjéig,

0: évig nem mezítláb járunk a medence szélén, illetve a medence vezető úton, akkor kevesebb eséllyel tudunk ugye más után gyakorlatilag elkapni ilyen fertőzéseket. Tehát ilyen szempontból tudunk ezek ellen valamilyen szinten védekezni, illetve javasolt, hogy mind a fürdőzés előtt is vegyünk egy zuhanyt, tehát lezuhanyozzunk, illetve utána is, tehát egyrészt ezekkel a vírusos folyamatokkal szemben is valamennyire véd, hogyha megmosakszunk utána, illetve hogyha valakinek ugye olyan a bőrtípusa, ami érzékeny vagy kevésbé tolerálja ezeket a kezelőanyagokat, ugye, hogyha azt lemossuk a bőrünkről, és nem érintkezik vele tovább. Tehát ezekre javasolt odafigyelni.
1: Ejtsünk szót itt a hidratálásról is, ami ugye a vízfogyasztást jelenti. Milyen szerepe van ilyen tekintetben? Ugye ez a szervezetre természetesen nagyon fontos hatással van, és szükséges. Ezt több területen dolgozó szakembertől is szoktuk hallani. Bőrgyógyászként miben látja a belső hidratálás, a vízfogyasztás szerepét?
0: Nagyon fontos, főleg a nyári időszakban a megfelelő vízfogyasztást, nem csak az egész szervezet szempontjából, hanem a bőrünk szempontjából is. Ugye a bőrünk nem egy teljesen zárt szerv, nyilván egy ilyen határvonalat képez a külvilág és a szervezet között, de nagyon sok apró pórus nyílás van rajta, tehát meleg időben, nyári időben a bőrön keresztüli vízvesztés, ugye a kipárolgás is sokkal magasabb, tehát hogyha ugye meleg az idő, tehát izzadunk is sokat, a bőrünk is veszíti a vizet. Csúnyán mondva dehidratált lesz, tehát alul hidratált, alacsony lesz a víztartalma, így a tapintata textúrája is változni fog. Tehát ilyen szempontból is fontos a belülről, tehát amit elfogyasztunk, folyadékot, a hidratálás, illetve kívülről is fontos, hogy hidratáljuk a bőrt. Nyáron inkább, ugye, amit említettem az elején is az interjúnak, hogy kevésbé zsírszegény a bőrünk, a fagyutermelésnek inkább télen van szerepe, hogy alacsonyabb, nyáron ez kevésbé fordul elő. Ilyenkor tehát nem is az ilyen krémesebb állagú testápolókat vagy bőrápolókat javasolt használni, hanem inkább amik ilyen vízbázisúak, ugye egyrészt kellemesebbek, ugye kozmetikailag is könnyebben felszívódnak, illetve ezek pótolják fokozottan a bőrből elveszett vizet. Tehát jelentősége van ilyen szempontból is a bőrünknek a visszahidratálásába, tehát a víznek a visszajuttatásába, mind kívülről, tehát ilyen vizes bázisú testápolókon keresztül, mind pedig ugye belülről, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk.
1: És mostani beszélgetésünk végén egy záró gondolat, ugye nagyon sok hasznos jó tanácsot hallhattunk itt a beszélgetés folyamán, hogy ilyen pozitív, megerősítő legyen most itt az útra való gondolat, amit hallgatóink szívére helyezne, doktor úr, hogy a napnak a jótékony hatása miben mutatkozik meg, hogy ilyen tekintetben mi lenne az a gondolat.
0: A napnak természetesen számos jótékony hatása van. Nyilván ilyenkor, vagy ha ilyen gondolatokat szeretnék megfogalmazni, akkor a szakmámat, vagy ez a bőrgyászatot egy kicsit félre kell tenni. Tehát nyilván a napnak nagyon sok pozitív hatása van, ugye a bőrben is folyik ugye nagyon fontos a D-vitaminnak a szintézise, illetve átalakulása, tehát nap nélkül nem lenne elég D-vitamin vagy D-hormon a szervezetünkben, tehát ezért is fontos, illetve összességében az egész kedély állapotunk, jó kedvünk, jó létünkhöz szükség van napsütésre, tehát szükség van arra, hogy napos idő legyen. Tehát mi bőrgyászok se azt mondjuk, hogy jön a nyári idő, vagy jön a tavasz, és akkor onnantól kezdve ki se dugjuk az orrunkat a házból, hanem nyilván legyünk a szabadban, lehetünk napon is, csak amiket előzőleg ugye említettem, felsoroltam, azokat be kell tartani, és akkor egyensúlyban tudjuk tartani ezt a folyamatot, hogy a napnak a jótékony hatásait is kihasználjuk, illetve elkerüljük, amik viszont a károsítóak. Tehát legyünk napon, csak ezeket a szabályokat betartva, illetve mértékkel.
1: Dr. Majoros Tibor, miskolci bőrgyógyász szakorvosnak köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy műsorunk vendége volt.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Mózes első könyve, 3. fejezetének, 6. és azt követő verseiből hallgassuk meg. Mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek és kívánatos, mert bölcsé tesz, szakított annak a gyümölcséből és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjüknek a szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet fűztek hát össze, és ágyékkötőket csináltak maguknak. Majd meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái közé. Mivel úgy látta, sokszor, amit első látásra látunk, nem az, aminek látszik. Megtévesztő tud lenni, ha csak arra támaszkodunk, ami a szemnek kívánatos, hiszen a csomagolás nem mindig árulkodik annak tartalmáról is. Viszont Isten, mint ebben az esetben, elmondta, mit tartalmaz és milyen súlyos következményekkel jár, ha szakítanak arról a fáról. Sőt, ennek a veszélyét azzal is kifejezte, hogy meg se érintsétek, amint az efézusi levélben írja az ige, helyet se adjatok az ördögnek, ne barátkozzatok még azzal a gondolatával sem, amiről beszél. Amint tapasztaljuk, mi sem tudunk mindig ellenállni a kísértő, kívánatos dolgoknak, bűnöknek, s ami szomorú, hogy sok esetben úgy éljük meg az elején, hogy milyen jó, s szeretnénk, ha abban mások is részesülnének, kipróbálnánk, megtapasztalnánk. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Van, amikor a sátán a hozzánk legközelebb álló embereket használja arra, hogy rávegyen valamire, ami bűn, amitől megvédeni akarna, ami mennyei atyánk. De inkább bízunk az emberekben, barátainkban, mint Istenben. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. És elrejtőzött az ember és a felesége. Eddig minden jó volt, igazából minden az övék volt, ahogyan Éva fogalmazott, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk. De a sátán mindig arra törekszik, hogy az ember azt érezze, hogy valami hiányzik, valami másra, arra az egyre van szükség a boldogsághoz, amit az Isten megtiltott, vagy legalábbis amire azt mondta, hogy ne. Hiszen mit adott, mit hozott az életükbe a sátánnak való engedelmesség, s egyben az Istennek való engedetlenség. Elkezdték szégyelni magukat, elkezdtek félni, rejtegetni magukat Isten és egymás előtt, egymást vádolni. Isten nem szeretné, hogy elbújjunk tőle, hanem hogy odaálljunk elé bűneinkkel, hogy attól megtisztítva tudjuk szeretni őt és egymást. Ha a jobb részben szeretnénk részesülni, akkor engedelmeskedjünk neki, aki a javunkat, üdvösségünket keresi, aki a legjobban szeret minket. A mai ige magyarázat Bíró Botond lelkipásztor nevéhez fűződik, aki az Arad belvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
2: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet erre kötelezi a székelyföldi város önkormányzatát. A lecserélt táblákból a romániai bíróságok által eltávolításra ítélt más kétnyelvű feliratokkal együtt állandó kiállítást hoznak létre városi közterületen, jelentette be Antal Árpád polgármester a maszol.ro hírportálnak. A háromszéki város előjárója elmondta, hogy a bírósági döntés újabb példája annak, hogy a román igazságszolgáltatás korlátozza a magyar nyelvhasználatot. A román bíróság indoklásában az alkotmány azon cikkeire hivatkozott, mely szerint Románia hivatalos nyelve a román. A helységnévtáblákra vonatkozó törvényt is idézte, mely kétnyelvű helységnévtáblák esetén előírja, hogy a település a román neve felül, más nyelvű elnevezései ez alatt szerepeljenek. A szabályt a bíróság az utcanevekre is kiterjesztette, noha azokra vonatkozóan nincs ilyen előírás, mondta Sepsiszentgyörgy polgármestere. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe. A hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei, emelte ki Albrecht Armand, az Imparknipuf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok mára olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek, mondja a szakember. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, mint például Miskolc és Nyíregyháza, tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat. Az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Gajdos László miniszter kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását, miután természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. Az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Az ilyen föld alatti viadalokban nem csak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is. Ez nem engedhető meg, ilyen kegyetlenül ma már nem lehet vadászni, hangsúlyozta a videó üzenetében a tárcavezető. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület azzal a céllal, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és madárvédelmi szempontokat a gazdasági érvekkel egyenrangú súllyal vegyék figyelembe a beruházók, tervezők és döntéshozók. A szervezet üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztet, ez csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. A vizsgálatok kimutatták, hogy az ütközések okozta közvetlen pusztulás mellett a szélerőművek miatt jelentős élőhelyvesztést is okoznak az ilyen fejlesztések, írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé ugyanis a szőlőültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik, hogy a fehérbogyójú fajták levelein sárgulás, a kékszőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. Az aranyszínű sárgaságra jelenleg nem áll rendelkezésre közvetlen növényvédőszeres megoldás. A védekezés alapját többek mellett a fertőzött tőkék gyors felismerése és eltávolítása, valamint a kórokozó terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékony rovarölőszeres védekezés jelenti, hangsúlyozta közleményében a Nébih.
0: Az időjárásról.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma az algyői reformátusok kalandos, de nehéz történetéről hallhatják Hegyi Ádám történészt.
2: Ezek az algyői reformátusok, ezek csónakba ültek, átkeltek a Tiszán, és a Tisza másik partján Hódmezővásárhelyen kikötöttek, és Hódmezővásárhelyen befogadták őket. És ami érdekes, a Szőnyi Benjamin leírásából tudjuk, hogy az algyői reformátusok Zsoltárt énekelve keltek át a Tiszán, és vonultak be Hódmezővásárhelyre. Két évvel később írt egy levelet az Erdődi Györgynek, hogy baj van, ezek a derék kávinisták nagyon jól értettek az itt lévő földhöz és a Tisza gazdálkodásához, a betelepített katolikusoknak meg fogalma sincs róla.
1: És miért beszélgetünk most a Szeged melletti település egykori reformátusairól? Mert a kutató Bécsben talált új forrásokat az algyői reformátusokról.
2: Egyszer rendezik, és azt mondja a levéltárs, felrakom a polcra, és 50 év múlva jön egy kutató, és akkor leveszi. Hát én voltam a kutató, de én 100 év múlva jöttem, és akkor kinyitottam, és 3-4-5 dobozt végig kellett lapozni ahhoz, hogy megtaláljam az iratokat.
1: Mai vendégünk tehát Hegyi Ádám történész, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadója. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csónakkal kellett elmenekülniük az algyői reformátusoknak a 18. században, mindezt Zsoltárt énekelve tették, majd Hódmezővásárhelyen települtek le. Algyőn azóta sem alakult ki újra erős református anyaegyházközség. De miért beszélek most mindenről önöknek? Mert az algyői reformátusok történetéhez érdekes adalékukat, forrásokat talált Hegyi Ádám történész a bécsi levéltárban. De miért kellett Bécsig mennie a szegedi kutatónak az algyői forrásokért? Milyen érzés volt neki olyan forrásokat, leveleket olvasnia, amit 100 éves senki ki nem vett a tartódobozukból? Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával beszélgetünk mindezekről. Erdődi György forrásaira fogunk támaszkodni. De akkor kezdjük onnan, hogy ki az az Erdődi György, ő hogyan kapcsolódik az algyői reformátusokhoz.
2: Erdődi György országbíró, 18. század első felének egy országos jelentőségű vagyonát és méltóságát tekintve főura. A feudális világban nagyon koncentrált hatalom létezett a 18. századi világot tekintve, ami nagyjából annyit jelentett, hogy a földesúr a saját birtokain szó szerint élet-halál ura is lehetett, hiszen az esetek többségében ezeknek a főnemeseknek úgynevezett pallos joga is volt, ami azt jelentette, hogy halálra is ítélhetett embereket, hogyha valami olyan ügyet követett el. Most itt nem erről van szó, hanem arról, hogy egy elég jelentős, nagyhatalmú családdal állunk szemben, akik között egyébként több főpap is volt. A egri, és ha jól emlékszem, a nyitrai főpapi széket töltötte be ebben az időszakban az Erdődi család egy-egy tagja, és az Erdődi György világi ember volt, tehát hogy neki volt családja, és nem főpapi stallumot kapott, de magában a családban ez hagyományosan öröklődött, hogy a család egy része papi pályát választja, másik része a világi pályát, és a György, akiről szó van, ő egy Magyarország vezetésének egyik csúcs intézményéhez jutott el.
1: Ami
2: az országbíró. Bocsánat, tehát ezt azt hiszem
1: mondtam. Aztán mondtad az elén, csak igen. Akkor azért kérdezem, mert azt is írod a tanulmányodban, hogy koronaőr is volt, és kíváncsi voltam, hogy most melyikre gondolsz. Megmagyaráznád mind a két fogalmat, hogy az országbíró az mekkora tisztség, mivel járt, meg erre is kíváncsi vagyok. Békérdésnek, hogy a koronaőr az ki, mert ma használjuk ezt a szót, de gondolom mást jelentett abban az időben a koronaőr, mint ma.
2: Ez egy elég régi intézmény, a koronaőr. Hát nyilván a feudális világról nem beszéltünk a mai Magyarországon, de maga a koronaőr munkakör az gyakorlatilag erre vezethető vissza, akiknek valóban az volt a feladata, hogy a magyar szent koronát őrizzék. Ugye a magyar koronának van egy sajátos jellemzője, ez egyszer használatos korona, amit annyit jelent, hogy csak a koronázáskor viseli az uralkodó, utána visszarakják a őrzési helyére, és a koronaőröknek volt a kötelessége ennek a őrzése. kezdetben valóban fizikailag is, tehát hogy ott kellett állni a korona mellett. Ebben az időszakban, amit 18. századról beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy ott strázsált a erdődi a korona mellett, hanem ő biztosította azt, hogy le volt pecsélve a láda, és hogyha új koronázásra került sor, akkor a korona őrök jelenlétében törték fel ezt a pecsétet, és akkor kivették a koronát, és vitték a koronázásra. Most az országbíró, az talán érthető a bíró kifejezés, tehát az igazságszolgáltatásnak a különböző folkairól lehetne beszélni. Talán, hogyha mai viszonyhoz viszonyítjuk, akkor a kúria elnökéhez, vagy esetleg az alkotmánybíróság elnökéhez lehetne hasonlítani a státuszát, nem teljesen ugyanaz, mert a igazságszolgáltatás megváltozott a évszázadok során. Legfelsőbb bíró, legfőbb bíró, tehát hogy ő a legmagasabb pozícióban lévő bíró, aki az egész ország dolgait felügyelheti.
1: És akkor mindemellett földesúr, az elmondottak szerint, pallus jog és a többi, de hogyan kerül ő Mindszentre, Algyőre, és egyébként még itt érdekes település neveket olvastam a tanulmányodba. Én őszintén nem is mindegyiket ismertem, pedig itt lakom a környéken. Sövényháza, Fárk, Sörkéd, ezek ma is létező települések?
2: Igen, létezők, csak nem mindig így hívják. Sövényháza az ópusztaszer most. Tehát, hogy átalakulnak a nevek, és a Fárk az most pusztának minősül, tehát nincs lakott település. Ez azzal függ össze, hogy a török háborúk után, tehát az oszmán 150 éves uralom után nagyon sok falu elpusztult, és a helyik puszta lett. Tehát ma is vannak, ha megnézzünk egy Google Maps-et, ezeket meg lehet találni pusztaként, vagy ilyen tájegységként. Nem élettek újjá ezek a települések. Na most hogy kerül ide az erdődi György? A török háborúk után és a Rákóczi szabadságharc után kezdett normalizálódni a helyzet az Alföldön. Ez annyit jelent, hogy 1711 után, tehát amikor véget ér Rákóczi szabadságharc, akkor az állam megpróbálja újjá szervezni az országot, hogy valami működési metódust kitalálni, hogyan lehet ezt az országot benépesíteni, a gazdaságot elindítani, és kezdetben, leginkább az alföldi területek esetében, kezdetben az állam, az úgymondott kamara volt a tulajdonos, amelyik megszervezte az új telepítéseket, a gazdálkodási módokat, de hát ugye nem tudta az állam az egészet fenntartani, ezért ezeket valamilyen módon eladományozta, vagy megvásárolták, attól függ, hogy milyen helyzetről beszélünk, és az erdődi család is, és egész pontosan az erdődi György is az Alföldön, itt Szegedtől nem messze szerzett birtokokat, Csongrád megyének egy viszonylag kisebb részét szerezte meg. Ezt ebben a korszakban úgy hívták, hogy Mindszent Algyői uradalom. Valószínűleg a rádióhallgatók nincs mindegyik tisztában, hogy Mindszent és Algyő pontosan hogyan helyezkedik el. Ez két falu, a Tisza két oldalán. Tehát a bal és jobb partján lévő falvakról beszélünk, amelyek Szegedtől nincsenek annyira messze, illetve a Hódmezővásárhely, ami még esetleg ezekhez a településekhez közelesik. De mi ugye a török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc utáni időszakban vagyunk, azt kell látni, hogy itt puszták, elnéptelenedett óriási területek vannak. Tehát azért Mindszent Algyői uradalom, mert közben nincs semmi. Tehát újra kell telepíteni ezeket a részeket, és hogyha most itt a Csongrád megyei hallgatóknak mondom, akkor például Mártéj. Ez jóval ezután jön létre. Tehát ebben az időszakban még ilyenről nem is beszéltünk, hogy Mártéj mint falu, vagy Tömörkény. Úgyhogy az volt a feladata az erdőnek, hogy ebből csináljon valamit. Növelje a lakosság számot, a normál mezőgazdasági termést indítsa el, ami az Alföldön, szerintem az ma már minden ember tisztában van, vagy ugye a közbeszédnek a része, hogy az alföldi betyár, meg ugye a gulya, meg ezek mennyire jellemzek az Alföldet. Hát valóban arról beszélünk, hogy gyakorlatilag megszűnt a növénytermesztés az Alföldön a Rákóczi szabadságharc végére, mert nem volt, aki felszántsa a földet. És ha valamilyen gazdálkodás történt, akkor az állattartás volt, tehát hogy legeltető állattartás, illetve pálkászat és halászat, tehát hogy itt a Tisza, és a Tiszából a halat fogták ki, és ez volt a gazdálkodás, de hát ennél többet kellett volna az, hogy a termelés, mezőgazdaság normálisabb legyen. Földművelés, a földek feltörése tartozott ezekhez a birtok adományozásokhoz, hogy akkor ezeket próbálja meg valahogy megszervezni az adott földesúr.
1: És akkor eljutunk a egyházi vonatkozáshoz, ami miatt leginkább beszélgetünk, de muszáj volt a kontextus szerintem tisztázni, hogy miről beszélünk. Mondtad itt az elnéptelenedett településeket azóta, de hát akkor van köztük olyan, ahol laktak, ez volt Algyő, ami egy szintiszta református település volt ekkor, ugye?
2: Igen, tehát Algyő nem néptelenedett el, azt nem mondom, hogy nem viselték meg a századok, de Algyő lakossága kontinuális megmaradt nagyjából. Nyilván nehéz ezeket megmagyarázni, hogy mi az, ami megmarad, és mi az, ami nem. Amit biztosan tudunk, hogy a 17. századtól kezdve az a néhány forrás, ami Algyőre vonatkozik, akkor a falu felekezeti viszonyait tekintve mindig azt mondja, hogy homogén református. És volt egy Algyő szempontjából egy szerencsés növekedés is, ugyanis Szegedről 1686 után, tehát amikor Szegedet a oszmán megszállás alól felszabadítják, és a Magyar Királyság része lesz, a megérkező keresztény csapatok azt mondták, hogy hát, aki Szegeden református, azt rövid időn belül el kell költözni a városból, mert nem tűrnek a városon belül protestánsokat, és ezek a szegedi református lakosok, ezek Algyőre menekültek. Tehát Algyő ebből a szempontból jó járt, mert megnövekedett a lakossága. Ez azt is jelenti, hogy Szeged azért nagyon kevés református él, tehát nem arról kell gondolni, hogy akkor most Szeged lakossága hirtelen kiköltözik, és akkor Szeged ilyen vagy Algyőből lesz egy ilyen tízezres falu. Tehát ez pár tucat családot jelenthetett Szeged esetében, de volt egy református közösség.
1: Bocsánat, hogy beleszólok, nagyságrendileg meg tudod mondani egyébként, hogy akkor ebben az időben Szegeden hányan éltek, meg Algyőn, miután kitelepítették oda reformátusokat, nagyságrendileg mennyien éltek?
2: Tehát vannak adataink, a 16. század végéről vannak adóösszeírásaink. A 17. század ez egy ilyen nagy homály, de a 16. századi adatok alapján pár ezer fős lakossággal számoltunk, mondjuk 3-4 ezer fős lakossága lehetett Szegednek. Most ebből mennyi volt a református? Talán 100 körülbelül.
1: És akkor Algyő 100 plusz? Mennyien éltek ott, mielőtt oda költöztek?
2: Igen,
1: a reformátusok?
2: Igen, Algyőről is az összeírásaink, tehát van 16. század, és aztán 1715 meg 1720 körül, tehát Algyő lakossága körülbelül 300 ember lehetett. 3-400 ember lehetett a 18. század elején, amikor az erdődi család megszerzi a falut.
1: Egyébként, ha az arányokat összevetjük, akkor az nem olyan kevés a szegedi néhány ezerhez képest.
2: Nem, igen.
1: És akkor van egy homogén református Algyőnk, megérkezik a katolikus Erdődi György, és az feltérképezhető, hogy mi az első konfliktus, amiben, hát hogy is mondjam, zavarja a földesurat az, hogy ott élő emberek azok nem katolikusok?
2: Igen. A Alföld és Csongrád megye történetét tekintve különböző megoldásokat találunk. A Erdődi család elkötelezett katolikus család, ugye említettem, hogy két főpap is van ugyanekkora a családban, viszont az Alföld összes többi tulajdonosa, földbirtokosa szintén katolikus, tehát a Károlyiak, a Hárukken család, a Rudnyánszky család, de ők másként állnak ehhez a kérdéshez. Tehát a Hárukken az egy okos gazdaként azt mondja, hogy meg a Károly is, hogy hát nem szerettem a más felekezetőeket a birtokaimon, de ha jól dolgoznak és megfelelően művelik a földeket és megfizetik a földesúri adót, akkor én megtűröm őket, mert nekem az az érdekem, hogy ezen a puszta területen újraindítsam a gazdaságot és abból jövedelmem legyen. Az Erdődi család viszont fanatikusabb lelkületű, nem csak az Alföldön. Tehát a család történetéhez hozzátartozik ebben az időszakban, hogy ahol teheti, ott elüldözi a protestánsokat. Hol katonákkal, hol ellehetetlenítéssel, de ezt az egész család mindenütt műveli. És ugyanígy visszanyúlnak Algyőhöz is, Mindszenthez nem, mert Mindszenten nincsenek protestánsok, és úgy kell képzelni ezt a korabeli viszonyt, hogy a földesúr az nem jelenik meg személyesen Algyőre. Tehát nem utazik el ide, hogy na most mi van, illetve van arra adatunk, hogy például Szegeden talán előfordult az Erdődi, de hogy akkor valószínűleg esély van arra, hogy Algyőn is jár, de nem tudjuk ezt adatolni, hanem a földesurat képviseli a tisztartója, akinek nagyjából az a feladata, hogy az adott területen, tehát Algyő és Mindszent területén a gazdálkodást megszervezze. És a gazdálkodással tényleg minden jár, tehát a adóbehajtástól kezdve a helyi bíráskodásig mindent ő intéz, és a falu vezetését is a tisztartó mondja meg, hogy ki lehet a nem polgármester, hanem a főbíró. És a főbíró ebben az esetben a polgármestert jelenti, tehát a fogalma kicsit más. És az első adatok, ami erre vonatkozik, elég korán megjelenik. Tehát valamikor 1733-ban szerzi meg ezt a falut Erdődi György, és rá 2 vagy 3 évre már ilyen leveleket ír a tisztartójának, hogy valahogy ezeket a kálvinistákat, ezeket el kéne távolítani a faluból, mert egyszerűen nem bírja őket. Tehát most leegyszerűsítettem a levél tartalmát, de nagyjából az van, hogy az Erdődi folyamatosan azt kéri a tisztartójától, hogy lehetőleg lakosságcserét hajtson végre, és a református lakosság helyett katolikusokat telepítsen be.
1: De akkor nem azonosítható valami konkrét konfliktus, hanem az Erdődi György fanatikus katolicizmusából fakad ez tulajdonképpen, már csak pusztán azért, mert tudja, hogy jön homogén református társadalom.
2: De van konfliktus, csak a konfliktus előtt már van olyan levelünk, ami arra buzdítja a tisztartót, hogy amint teheti, a lakosságot kergesse el, és helyette katolikusokat telepítsen be. Egy példát mondanék erre. A Dunántúlon ebben az időszakban szintén több protestáns településen komoly atrocitások érik a evangélikus, illetve a református lakosságot, és hullámokban jönnek az Alföldre. 1740-es évektől kezdve ez folyamatosan mérhető, és Algyő körül is megjelennek evangélikusok. És a tisztartó azonnal ír a Erdőninek, hogy megjelentek itt luteránus menekültek, akik leszeretnének települni Algyőn, és még imaházat is szeretnének építeni, és jön velük a lelkész is, hogy engedheti a letelepedésüket, és 2 vagy 3 nap alatt azonnal ír vissza az Erdődi, hogy szó nem lehet róla, menjenek tovább, itt semmi keresni valójuk nincs, tehát van egy ilyen hozzáállás. Viszont volt konfliktus. A konfliktus oka egy temetés volt. A faluban folyamatosan a tisztartó tevékenységnek köszönhetően megjelennek katolikus családok. Kiskunságból jönnek meg innen-onnan, betelepít őket a tisztartó, de nincsen templomuk, nincsen temetőjük. Meghalt egy katolikus gyermek, és a reformátusok igen csúnyán viselkedtek ezzel a családdal szemben, mert nem engedték a református temetőben eltemetni a gyereket. Ez mai szemmel nagyon felháborító, viszont a korabeli gondolkodásban teljesen elfogadott volt. Ugyanis ezt analógiákból tudjuk, hogy azokban a temetőkben, amelyek mondjuk református temetők voltak, és katolikus halottat temettek be, ugye ez azt jelenti, hogy akkor katolikus szertartás alapján temették el, akkor onnantól kezdve azt a temetőt a katolikus egyház automatikusan az egészet katolikus temetőnek tekinti. Tehát megtiltják a reformátusok vagy evangélikusok számára a temető használatát, és akkor onnantól kezdve ők járnak úgy, hogy nem tudják hova temetni a halottaikat. Ez egy térfoglalás. Nem ismerem annyira részletesen a katolikus szertartást, de vannak szimbolikus részei a katolikus temetésnek, ami azt mondja, hogy akkor ez az egész a katolikus megszentelt föld, és innentől kezdve tulajdonviszonyváltás történik. Most ettől rettegnek az algyői reformátusok, és ugyan nagyon elítélendő dolog az, hogy egy gyermeket nem engednek eltemetni, viszont ez van mögötte, hogy másútt is ez történt, hogyha katolikus halott katolikus szertartással, akkor velünk mi lesz? És ez a konkrét konfliktus, ami Algyőn is elindul.
1: És akkor arról van forrás, hogy végül a gyermekkel mi lett, hol temették el, ha csak ez az egy temető volt Algyőn?
2: Nem találtam meg a forrást, én úgy sejtem, hogy eltemették végül.
1: A református temetőben,
2: ugyanis megtörtént a foglalás. A Mindszenti plébános először egy leszidó levelet küldött a algyőieknek, hogy mit képzelnek. Mondom jogosan, hogy egy gyereket nem lehet eltemetni. És ebben egy ilyen adatot is ír, hogy nem tudjátok, hogy a ti templomotok Szent István óta katolikus templom, és az igazából minket illet. Tehát egyel tovább mentek. Tehát először temető, aztán templom. A mai algyői templom nem középkori eredetű, de az alapjai azok középkori eredetűek. Régészek és művészettörténészek mondják, és én ezt elfogadom, mert nekik elmerem hinni, hogy az algyői templom, 18. századi algyői templom a szegedi Dömötör toronynak a testvére. Nyilván aki nem szegedi, az nem ismeri, de Szegeden a város közepén, a Dómtéren van egy templomtorony, ami már csak egy torony, tehát a templom nincs meg hozzá. Ez a Dömötör torony egy 15. századi, minimum 15. de lehet, hogy korábbi építésű templom, és a művészettörténet azt mondja, hogy az eredeti algyői templom nagyjából ugyanakkor épült, mint a Dömötör torony. Tehát ebből a szempontból igaza van a Mindszenti plébánosnak, ha nem is Szent István óta, de a templom az egy középkori templom, már pedig a középkori templom akkor nem lehetett más, csak katolikus, mert hogy a református egyház 1517 előtt értelmezhetetlen volt, de ez már egy következő lépés lett. Tehát volt egy temetés, rögtön jött a templom. Akkor azt mondták, hogy na akkor innentől kezdve intézkedünk.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatom a beszélgetést Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, az algyői reformátusok történetéről. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta a parlament a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról, valamint az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálási rendszerének átalakításáról szóló törvényjavaslatot. A parlamenti vitában elhangzott a módosítás indoka, hogy a különadó alapját jelentő árkülönbség ez év eleje óta rendkívül hektikusan mozog. A geopolitikai feszültségek, a közel-keleti konfliktusok miatt kialakult hiány hatására az orosz olaj is hirtelen megemelkedett, majd csökkenő tendenciát mutatott. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos együttműködéséről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv javaslatát. A két ország kormányai egyetértenek abban, hogy az energiabiztonság növelésének érdekében egy új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Százhalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, mely a MOL Dunai olajfinomítót és a Slónaft olajfinomítót köti össze. Két 1940-ből és 41-ből származó időkapszulát találtak a csíksomlyói kegytemplom tornyában. Az ezekben lévő egyik levél az akkori történelmi korról is beszámol, írt a közleményében a római katolikus kegytemplomot működtető erdélyi ferences rendtartomány. A közlemény szerint a két időkapszula a kegytemplom felújítása során a jobboldali torony gömbjéből került elő. Az egyik kapszulában talált levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a felújítás támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít. A másik levelet 1941. november 24-én keltezték. A dokumentum írói arról tájékoztatnak, hogy a templomot a 41-es esztendőben újították fel, és a munkálatokhoz szükséges pénzt nagy részben a magyar királyi kormány adta. A többi közadakozásból gyűlt össze. A levél írói arról is beszámolnak, hogy nehéz, küzdelmes időben folyik a munka. Honvédeink az orosz mező könvéreznek a szebb magyar jövőért. Megújul ősi kegytemplomunk is, hogy újabb évszázadokon át munkája védje a magyar gondolatot és sorsot a keleti vidéken. Áll, hogy menedéke, istápolója legyen, mint eddig is a székely nemzetnek. Olvasható a dokumentumban. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közölte a szervezet. Eszerint a pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letartották. Tartóztatott a bíróság, közölte az adóhatóság.
0: Az időjárásról.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Európa Rádió híreit hallották. Berzsen!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával, témánk pedig az algyói reformátusok története, az apropót pedig az adja, hogy Hegyi Ádám Bécsben talált forrásokat az algyói reformátusok életéről, múltjáról, ráadásul olyan dobozokat nyithatott ki, amelyet 100 éve senki. Arról is kérdezem majd, hogy mindez kutatóként milyen érzés volt neki. Mai vendégünk tehát Hegyi Ádám történész, vele beszélgetünk.
2: És akkor mi lett a templommal? Azt is elvették?
3: El.
2: Térfoglalás?
3: Térfoglalás megtörtént. Na most ez is egy érdekes dolog. Itt háborúk voltak. 150 év török, aztán a kurucok, tehát egy elképesztő háborús viszonyok. És az algyói reformátusok írtak egy levelet az Erdődinek, hogy a templomuk romos, össze fog dőlni. Engedélyt kérnek templom renoválásra, és ami érdekes, és ezt még nem találtam meg, ennek majd utána kellene menni, hogy az Erdődit kérik, hogy a váci püspöknél a kérvényüket támogassa, mert szeretnék, hogy a templomot kibővítsék. Na most csak, hogy értelmezzük. Tehát egy református gyülekezetnek a váci püspöktől elvileg nem kellene engedélyt kérni ahhoz, hogy templomát felújíthassa, mert a váci püspök az katolikus, de mégis hozzáfordulnak. Szerintem egyrészt azért, mert tisztában vannak a eredettel, másrészt a politikai viszonyokkal is tisztában vannak. Tehát a katolikus egyház egy primátust élvezett ebben az időszakban, kellett katolikus ellenjegyzés ahhoz, hogy a templomokat felújíthassák. Egyébként az adataink szerint ez nem sikerült, tehát nem újították fel a templomot. Amikor véglegesen elüldözik Algyőről a reformátusokat, akkor az a adatunk van erről, hogy a templom romos, és a mennyezetbe szakad. Tehát utána történik egy templom felújítás, és én amennyire úgy tudom, ezért alakítják át azt a mai ma látható algyői templomot, mert akkor van egy nagy fokú elbontás, és egy új tornyot és új hajót építenek a templomhoz.
2: De nem volt ott még egy tűzeset is a templom történetében?
3: De, tehát itt ez hatványozódik a dolog, tehát hogy itt valamilyen leégés vagy tűzvész történt, a falu nem pusztult el, tudtommal ebben az időszakban, tehát nem olyan mértékű tűzeset volt, mert nagyon sokszor, amikor egy tűz kitör, akkor az egész települést végig söpri. Pont ugyanekkor Mindszent leégett. Tehát 1751-2 körül, tehát amikor Algyőn a reformátusokat elüldözték, rá egy évre Mindszent porig égett, és az a tisztartó, aki Algyőt és Mindszentet kezelte, börtönbe került, mert ő gyanúsította Mindszent lakossága, hogy ő gyűjtötte fel a falut, és ide került Szegedre börtönbe. Tehát miután Algyőről elülözte a reformátusokat, a mindszenti katolikusok meg akarták lincselni a tisztartót, és bebörtönözték itt Szegeden.
2: És akkor vissza a templomhoz, mert ezt most nem pontosan értem, kíváncsi vagyok. Akkor a ma Algyőn álló templom, az legalább részben az a templom, amit valaha használtak az algyői reformátusok, vagy ezt annyira átépítették, hogy gyakorlatilag csak az alapja tekinthető közösnek? Hogy látod ezt?
3: Igen, az alapjai közösek. Tehát ezt a templomot újjáépítették 1750 után, de nagyjából ugyanaz a alaprajza. Tehát ezt használták a reformátusok, és ugye ezt tudni kell, hogy nagyon sok települése a középkori eredetű templomot átvették a protestánsok. Egyszerűen azért, mert a felekezet átalakult. Tehát a gyülekezetből a reformáció során egy protestáns gyülekezet jött létre. De hát úgy a régi templomukat használták, Algyőn is erről van szó. Tehát, hogy volt egy középkori templomuk, ami romos lett, és mikor a reformátusok elmenekültek a faluból, akkor azt újjáépítették azokon az alapokon, de nem az az épület már. Tehát majd, hogy nem a földig, és aztán újra építették.
2: Ha tovább megyünk a történetben, elveszik a templomot, mi lesz az emberekkel? Itt azt írod a forrásban, hogy fenyegető hangnem volt jellemző a reformátusokkal szemben. Ez mit jelent a fenyegető hangnem, és akkor hogyan tovább az ő életükkel?
3: Igen, tehát, hogy ez párhuzamosan zajlott. Tehát a temető körüli vitával, ugye, kezdtek a templom foglalásba, de azért különböző lépéseket építettek, és az Erdődi György utasításai megvannak a tisztartója Bezúr Ferenc számára, hogy mit kell csinálnia, és lépésenként halad, elüldözi először is a tanítót. Tehát van egy református tanító a faluban, ha jól emlékszem, Nyíregyházi Bálintnak hívják, kiteszik a faluból. Vele együtt menekül néhány család magától, és az utolsó lépés az, hogy a lelkészt is kirakják a faluból, és megjelennek a hajdúk, és azt mondják, hogy na innentől kezdve minden kálvinista, aki ebben a faluban él, az a tisztartó parancsára, de egyébként a földes úr Erődi György parancsára takarodjon. Na most, amiről beszélgetünk, ez egy forrás közlés, amiben az Erődi György leveleit találjuk meg, hogy hogyan intézte ezt, de más forrásból, Szőnyi Benjamin leírásából tudjuk, hogy ezek az algyői reformátusok, ezek csónakba ültek, átkeltek a Tiszán, és a Tisza másik partján Hódmezővásárhelyen kikötöttek, és Hódmezővásárhelyen befogadták őket. És ami érdekes, a Szőnyi Benjamin leírásából tudjuk, hogy az algyői reformátusok Zsoltárt énekelve keltek át a Tiszán, és vonultak be Hódmezővásárhelyre. Nem tudom, melyik Zsoltárt, mert ezt nem írja, de én nagyon el tudom képzelni a 94. Zsoltárt. Te benned bíztunk, uram, hogy azt énekelhették ezek a kálvinista emberek, úgyhogy ez egy komoly sokhatás volt, de azért néhány utóhatást említsek meg. Az a tisztartó, aki levezényelte a kitelepítést, és az Erdődi parancsának engedelmeskedve megváltoztatta a falu felekezeti viszonyait, 2 évvel később írt egy levelet az Erdődi Györgynek, hogy baj van, ezek a derék kálvinisták nagyon jól értettek az itt lévő földhöz és a Tisza gazdálkodásához, a betelepített katolikusoknak meg fogalma sincs róla. A jó kálvinisták jobban dolgoztak, mint ezek a új katolikus jobbágyok. Úgyhogy hát bizonyos elégtételt lehet így venni a történteken.
2: És akkor a forrásokról szeretnénk majd a beszélgetés legvégén említést tenni, de akkor még csak egy picit tovább vívva a történetet, ez nem feltétlenül a forrásokból, de csak hogy fejezzük be, az egyik, hogy tudsz-e egy néhány mondatot mondani arról, hogy mi lett velük Hódmezővásárhelyen, tehát ők betagozódtak-e a gyülekezetekbe, vagy akkor még egy gyülekezetbe valahogy...

0: Névasz ki is kopott egy idő után az anyakönyvekből. Tehát ez nyomon követhető, mind a mai napig van hódmezővásárhelyen egy ilyen hatásmechanizmus, de hosszabb távú történet, hogy a 19. század közepén, amikor Szegeden ismét létrejött református gyülekezet, akkor Hódmezővásárhelyről pásztorolták. Méghozzá részben a menekült algyőiekből létrejött gyülekezetből, tehát hogy van egy körforgás, tehát elődözik Szegedről, Algyő, Algyőről Hódmezővásárhelyre, Hódmezővásárhelyről vissza Szegedre. Igaz, hogy ez 200 év, de van egy ilyen körforgás.
1: Azt szerintem nem egyértelmű, hogy a gyevi az miért algyői. Tehát itt mi a szó összefüggés?
0: Igen, ez a korabeli algyőnek, tehát nem így hívták, hogy algyő, hanem gyev vagy algyev. Tehát itt Csongrád megyében van Felgyő és Algyő. Ez a két falu nem határos egymással, de mind a kettőnek a korabeli elnevezése az, hogy gyev. Most nyelvtörténész nem vagyok, de Mátyás király mesékre, ha emlékszünk, kivéve a gyevi bírót. Ez a település elnevezés az nem csak Csongrád megyében létezik, ez viszonylag több helyen előfordul, és Algyőt sokszor gyevnek említik, vagy hogy megkülönböztessék Felgyőtől, akkor algyevnek hívják a korabeli források, és ezért lesznek ők gyeviek.
1: És akkor egy utolsó dolog, hogy mindez után, tehát a 18. században járunk, Algyőn soha többet nem volt jelentős számú református közösség, és így van ez ma is, amennyire ezt egy történészként meg tudod ítélni.
0: Tehát hosszú időre megszűnt a református gyülekezet, tehát ezt anyaegyházközségként kell értelmezni. Tehát a 17. századig Algyőt anyaegyházközségként sorolják fel a iratokban, önálló lelkésszel, önálló templommal, és hát tanítójuk is volt. Na most ez megszűnt. És Algyőn reformátusok úgy jelennek meg a 20. században, hogy vagy Szegedről települnek ki, vagy Hódmezővásárhelyről települnek ki. Én úgy látom, hogy most van egy nagyobb kitelepülési arány, tehát a Algyő jelenleg Szeged agglomerációs körzetébe tartozik. A falunak egy jelentős része Szegeden dolgozik. Van egyfajta kitelepülés, de ők nem kontinuus, tehát nem a 18. századi református családok, hanem ez egy 20. 21. századi kitelepülés vagy áttelepülésnek a hatása.
1: Oké, és egy utolsó visszaugró kérdés, amikor elmenekülnek ezek a reformátusok a csónakkal, akkor arra van forrásod, hogy mondjuk viszik magukkal a gyülekezet holmiait? Tehát most ilyen klenódiumokra gondolok, úrasztali terítőre, anyakönyvekre, és ezek megvannak, kutathatók? Valamelyik vásárhelyi gyülekezetbe vannak ezek betagozódva, vagy ezek eltűntek?
0: Próbálkoztam ezeket megtalálni, nincs meg. Tehát anyakönyvről nem kellett, hogy legyen anyakönyvük, de nincs meg. Tehát ezt nem tudom. Azt írják, hogy a harangukat próbálták megmenteni, valóban klenódiumokat. Egy ideig van erre leírásunk, hogy megvannak a klenódiumok, de most nem tudunk róla. Úgyhogy nem tudom sajnos, hogy ténylegesen mi lett, de ezeket igyekeztek elvinni magukkal a menekülés során. Tehát lelkészükkel együtt mentek. Hogy is mondhatnám, szervezett áttelepülés zajlott, még hogyha mögöttük ott voltak a hajdúk akkor is. Ha egyszer megtalálom, ennek nagyon örülnék. Vannak tippeim, hogy hol lehetne még megkeresni, de egyelőre nyomát nem találtam.
1: Tehát akkor egyetlen egy kehely, semmi nincs jelen tudásod nincs, szerint?
0: Jelen tudásom szerint nincs. Aztán lehet, hogy valaki rádió hallgat, azt mondja, de itt van a mi templomunkban, csak én nem láttam még. Igen.
1: És akkor hogy keresse az a valaki? Gyevi bejegyzés lesz gyevi a talpám?
0: Igen, az lesz rajta, hogy gyevi. És hogy, tehát ez nem egy gazdag gyülekezet. Az a jellemző, hogy nem mindegyik klenódium volt felirattal ellátva. Tehát az Alföldön azt tudjuk, hogy a klenódiumok többsége cserép volt. Tehát nem volt pénzük fém urasztali kehelyek készítetésére, hanem cserepet égettek ki. Na most egy cserép, kehely, tányér, hát nem biztos, hogy az most is megvan.
1: Sőt.
0: Igen.
1: Oké, és akkor a beszélgetés legvégére, hogy mindezről most miért tudunk beszélgetni, mert ennek van egy érdekes története, csak szerettem volna, bocsánat, a populárisabb résszel kezdeni, ami szerintem könnyebben befogadható, meg érdekesebb a hallgatóknak, de akkor jön a kemény eledel a történelem iránt érdeklődőknek, meg források iránt érdeklődőknek. Tehát te hogyan bukkantál most ezekre a levelekre, és milyennek a története, elérhetősége, tudtál-e erről, vagy hogyan kerültek ezek a kezed ügyébe?
0: Ez egy tényleg egy kalandos történet. Ha történész szakmát megnézzük, a történészek pontosan tudják, hogy Algyőnek, én most kézzel mutatom, de elmondom a hallgatóknak, kb. 10 cm vastag könyve van, ami Algyő történetét, egy monografikus feldolgozása van Algyőnek. Tehát 10 cm vastag az mondjuk 700 oldal. És ez a történet és egyéb szakirodalmak tudnak arról, hogy Algyő reformátusok voltak, de az Erdődi György tevékenységéről semmit. És rájöttem, hogy azért nem, mert a algyői uradalom iratanyaga, ami alapján meg lehetett volna írni nem csak a reformátusok, hanem a gazdálkodás fejlődését, az adókat, a iparos

0: sok megjelenését a faluban, az eltűnt. Tehát ez a levéltári anyag, ez 100 éve ismeretlen. Tehát megírtak egy algyő történetet, anélkül, hogy ezt a levéltári anyagot ismerték volna, mert senki se tudta, hogy hol van. És azért nem tudták, mert az erdődi család 1945-ben emigrált. Tehát a 20. században is egy jelentős főnemes családról beszélünk, és ők sok főnemessel együtt 1945-ben elhagyták az országot, de vitték a levéltárukat is. Tehát ez egy szervezett menekülés volt, és most is a család magántulajdonában van a levéltáruk, de a mindenkori családfő hozott egy döntést, hogy a levéltári anyagot letétben elhelyezik Bécsben, a bécsi állami levéltárban, és családi engedéllyel külön kutatható. Ezt az információt, ezt már publikálták több helyen. Tehát nem én vagyok az első történész, aki az erdődi család Bécsben őrzött anyagát kutatja, már csak azért is, mert Mohácstól kezdve nagyon sok területen, sok érdekes helyen az erdődi család nyomot hagyott, és ezért erre a történészek felfigyeltek, hogy az erdődieknél mit lehet csinálni, viszont arra rajtam kívül eddig még senki sem figyelt fel, hogy hát ja, hát persze, hát ők az algyőnek is a földbirtokosai voltak, de akkor hol más út, ha nem a Bécsben őrzött iratanyagban lehet meg ez az iratanyag, és valóban egész extrém élmény volt számomra, hogy a bécsi levéltári segédletet, ahogy megnéztem, onnantól kezdve magyarul voltak felsorolva az iratanyagok, mert hogy valóban Mindszent és Algyő iratanyaga jelenleg Bécsben található. Tehát, hogyha valaki algyő történetét meg akarja ismerni, akkor nem elég az algyő monográfiát forgatni, hanem több doboznyi iratanyag van algyő és Mindszent történetéről a bécsi levéltárakban.
1: Személyesen kutattad ezt Bécsben?
0: Igen, tehát ezt muszáj volt személyesen, tehát ezt nem lehet úgy, hogy jaj, figyeljetek, talán biztos van ott valami iratanyag. Tehát a levéltári anyag az ugye úgy mérik, hogy dobozban mérik, mondjuk egy doboz 10-15 cm magas, ebbe több száz irat fér el. És ez egyszer rendezik, és azt mondja a levéltárs, felrakom a polcra, és 50 év múlva jön egy kutató, és akkor leveszi. Hát én voltam a kutató, de én 100 év múlva jöttem, és akkor kinyitottam, és 3-4-5 dobozt végig kellett lapozni ahhoz, hogy megtaláljam az iratokat. Azért utalok erre, hogy az az iratmennyiség, amit én most publikáltam, ez 10-valahány levél, ez csak a reformátusokkal foglalkozik, de rajta kívül van több száz levél, ami az algyői uradalom működésével foglalkozik. Minden lebontva, tehát hogy még peres esetektől kezdve a robot behajtásáig, vagy a robot megadásáig mindenről van ezekben szó. Tehát itt még nagyon sok-sok dokumentum lenne, vagy feldolgozható lenne, csak hát nyilván be kell látni, hogy az ember mivel tud foglalkozni mennyiségét tekintve.
1: Szárásként ennek az egésznek a érzelmi dolgát, hogy kérdezzem meg tőled, izgatott volt? Tehát kinyitod ezt a dobozt, tudod, hogy 100 éve nem nézett bele senki, és akkor ott volt benned, hogy na vajon mit fog találni?
0: Igen, ez nagyon megvan az emberben, már csak azért is, mert tehát arra rájön, hogy ezt Bécsben őrzik, ez nem volt olyan egyszerű, és ráadásul én Szegeden élek, és mondom, tudom, hogy vannak Szeged algyő reformátusok, valahogy a történetüket meg szeretném nézni, és az ember automatikusan akkor bemegy a szegedi levéltárba, Budapesten esetleg, a Váci levéltárba, és így tovább, de nem gondolnék arra, hogy ezért Bécsbe kellene mennem algyő miatt, és amikor tényleg megtaláltam, hogy hoppá, ez abszolút az iratanyag, akkor egy nagyon nagy öröm volt bennem, és hát ajánlom más kutatók és laikus olvasók vagy érdeklők számára is, mert hogy itt még sok mindent lehet ezzel kapcsolatban találni. Szóval nagy élmény volt, igen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegyi Ádám történészt, református presbitert, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadóját hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Leszerelik a kétnyelvű utcanév táblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet erre kötelezi a székelyföldi város önkormányzatát. A lecserélt táblákból a romániai bíróságok által eltávolításra ítélt más kétnyelvű feliratokkal együtt állandó kiállítást hoznak létre városi közterületen, jelentette be Antal Árpád polgármester a maszol.ro hírportálnak. A háromszéki város előjárója elmondta, hogy a bírósági döntés újabb példája annak, hogy a román igazságszolgáltatás korlátozza a magyar nyelvhasználatot. A román bíróság indoklásában az alkotmány azon cikkeire hivatkozott, mely szerint Románia hivatalos nyelve a román. A helységnévtáblákra vonatkozó törvényt is idézte, mely kétnyelvű helységnévtáblák esetén előírja, hogy a település a román neve felül, más nyelvű elnevezései ez alatt szerepeljenek. A szabályt a bíróság az utcanevekre is kiterjesztette, noha azokra vonatkozóan nincs ilyen előírás, mondta Sepsiszentgyörgy polgármestere. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe. A hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei, emelte ki Albrecht Armand, az Imparknipuf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok már olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek, mondja a szakember. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, mint például Miskolc és Nyíregyháza, tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat. Az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Gajdos László miniszter kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását, miután természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. Az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Az ilyen föld alatti viadalokban nem csak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is. Ez nem engedhető meg, ilyen kegyetlenül ma már nem lehet vadászni, hangsúlyozta a videó üzenetében a tárca vezető. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület azzal a céllal, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és madárvédelmi szempontokat a gazdasági érvekkel egyenrangú súllyal vegyék figyelembe a beruházók, tervezők és döntéshozók. A szervezet üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztet, ez csak úgy valósulhat megfelelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. A vizsgálatok kimutatták, hogy az ütközések okozta közvetlen pusztulás mellett a szélerőművek miatt jelentős élőhelyvesztést is okoznak az ilyen fejlesztések, írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé ugyanis a szőlőültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kékszőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. Az aranyszínű sárgaságra jelenleg nem áll rendelkezésre közvetlen növényvédőszeres megoldás. A védekezés alapját többek mellett a fertőzött tőkék gyors felismerése és eltávolítása, valamint a kórokozó terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékony rovarölőszeres védekezés jelenti, hangsúlyozta közleményében a Nébih.
0: Az időjárásról.
2: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a magazinműsor szerkesztő riportere Béli Katalin vagyok, és sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban vendégemet, Viga Gyulát, etnográfus, akiről nem is tudom, hogy melyik titulusát mondjam, amióta nyugdíjas, azóta is folyamatosan dolgozik, és hát egyetemi tanárként a Miskolci Egyetemen, a Pécsi Egyetemen munkálkodott, vagy nem tudom, hogy ez még tart-e a mai napig, Bábesbújai Egyetem. A tanítás az még folyik?
2: Nem, vége van már.
1: De hála Istennek időről időre újabb könyvekkel lep meg bennünket, és hát én egy 91-es dátumot említenék, ami a mai témánkat talán elindította, hiszen ekkor a Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének meghívására egy úgynevezett Bodrog közkutatásba kapcsolódott be. Hát a határok ugye a tájegységeket nem választják szét, és a Bodrog közkutatásával behatóan foglalkozik, hiszen jelent már meg könyve a Bodrog közi kultúra és társadalom változása, Kincses Bodrog köz, Bodrog közi néprajzi tanulmányok, nem tudom, mindegyiket említettem a mostanit kivéve?
2: Hát a legelső az 1996-ban volt, hármas határon címmel egy tanulmánykötet, ami kifejezte azt, ugye, hogy ez a térség, ez gyakorlatilag is engem sokáig leginkább a szlovákiai Bodrog közi falvak érdekeltek. Ez ugye valóban az ukrán-szlovák-magyar határon van, ugye Nagy Tárkány, ami az egyik gyűjtőpontunk volt, az valóban a hármas határnak a területe.
1: Itt a Miskolci Herman Otto Múzeumban évtizedekig dolgozott, és hát ezek alatt, az idők alatt is, hála Istennek nem csak a múzeumi etnográfiai néprajzi gyűjtőmunka, hanem a kutatómunka is folytatódott. Hogyan kapcsolódik be egy-egy tájegység ilyen kutatásba? Tehát a tudósok összefognak, adják egymásnak a témát, nyilván, hogy helyi gyűjtések vannak, nagy-nagy irodalmi háttér van, hogyan lehet bele kezdeni egy ilyen munkába?
2: Hát tulajdonképpen kétfelé ágazik a dolog, mert tudnék hosszan mesélni arról, hogy hogyan lehet elindítani egy ilyen munkát tulajdonképpen. Itt azonban egy kicsikét másról volt szó, ahova engem meghívtak. Tudnélik, szerintem egyébként kiváló szlovák néprajzkutatók rájöttek arra, ugye, hogy Pozsonyhoz képest ugye, hát a világ vége a Bodrog köz, a délkel, a Bodrog köznek, vagy Szlovákiának a délkeleti csücske. Azt merem mondani, hogy még inkább az, mint a magyarországi Bodrog köz, mert Budapest lényegesen közelebb van, ugye a Bodrog közhöz, mint Pozsony a szlovákiai oldalhoz. Tehát ezt ők indították el, első alkalommal Király Helmez központtal két hetet töltöttünk Szegény Fügedi Márta kolléganőmmel akkor még, és aztán a következő alkalommal Dám Lászlóval, Tőke Terebes központtal folytattuk ezt a dolgot, és én gyakorlatilag ott ragadtam, szóval valahogy megkedveltem ezt a tájat. De ezt hozzá kell tennem, és ezt mindig szívesen elmesélem, hogy kiváló professzorom Gunda Béla a Debrecen Egyetemen arra nevelt bennünket, hogy az etnográfusnak a terepe a laboratóriuma. Tehát valójában a terepmunka az, aminek a révén, mint egy vegyésznek mondjuk a laboratóriumban új információkhoz lehet jutni, és meg lehet tükröztetni a maga elképzelését egy sor dologról. Tehát ilyen módon nem túlzás a laboratórium kifejezés. Korábban, amikor Miskolcra kerültem 75-ben, akkor először az Akteleki Karszton dolgoztam néhány évig, aztán a Bükköt kutattam egy 15 esztendőn át, és akkor véletlenül jött ez a Bodrog köz, és most ott tart a dolog, hogy hál' Istennek azért már mind az 55 településén kutattam, megfordultam a Bodrog köznek, tehát nyugodtan azt kell mondanom, hogy kicsit otthon érzem magam, és hál' Istennek a mi munkánk révén az ember nagyon sok kedves ismerős mondhatnám barátot szerez magának, és én úgy érzem, hogy ők is befogadtak, és tulajdonképpen magukénak éreznek ma már.
1: Hát ezt jól tükrözi, hogy az egyik felvidéki településnek Viga Gyula díszpolgára.
2: Igen, egy Kisgéres nevű 1000 lakosú település, ahol tulajdonképpen nagyon nehezen indult el a gyűjtőmunka. Nem felejtem el, hogy 91 őszén ilyen esős vacaknapok voltak, és ugye be voltak zárkózva az emberek, a becsöngettem, kinéztek a függöny mögül, de nem jutottunk be érdemben. Tehát tulajdonképpen Géresben majd következő tavasztól, tehát 92 tavaszán kezdtem járni, és hát bizony nagyon érdekes a dolog, hogy ugye az a generáció, akikkel tőlén akkor gyűjtöttem, azok mind elmentek. És mivel ugye olyan szinten megváltozott azért a hagyományos paraszti kultúra is, ha még lehet egyáltalán beszélni róla manapság, szóval tulajdonképpen alig van ma már olyan ember, akiről mondjuk például a hagyományos gazdálkodásról beszélgetni lehet, sőt, hát ami a számomra azért a legmeglepőbb történet volt, hogy tavaly nyáron ugye három idős emberről leültünk beszélgetni, és a végén, amikor ugye mindenkinek a nevét, adatait megkérdezem a Magnóra, akkor kiderült, hogy én voltam a legidősebb a beszélgető körben. Tehát azért ez azért jelez valamit az ember számára, hogy tehát lassan azt kell mondanom, hogy a 90-es években én még én magam is tanúja voltam egy sor dolognak, ugye, amire a mostani fiatal generáció már nem is emlékezhet.
1: Hát kicsit megelőlegezte azt a tervezett kérdésemet, amivel folytatni szerettem volna, hogy azért ez most már egy több évtizedes rálátás erre a vidékre. Hogyan változik a táj, hogyan változnak az emberek, hogyan változnak az életmódok. Hát ezek is tükröződnek azokban a munkákban, amelyet a Bodrog Közről leírt, megjelentetett.
2: Ez pontosan így van, igaz volt ez a korábbi munkákra is, tehát én azt gondolom, hogy a néprajztudomány is sokat változott az elmúlt 100-120 esztendő alatt, hiszen nagyon sokáig azokat az arraikus régies vonásokat igyekezett rögzíteni, amelyekről lehetett tudni, hogy eltűnőben vannak. És aztán főleg a második világháború után lett szinte jellemző a mesterségünkre a változásnak a vizsgálata, tehát az a felismerés, hogy valójában a kultúra, a soha nem változatlan, soha nem egy állóvíz, hanem történeti folyamatok igazítják, ugye társadalmi, gazdasági, földrajzi, egyéb tényezők, politikai akár tényezők ugye formálják, és a mostani témámnál ugye a táplálkozás dolgában ezt különösen fontosnak éreztem, ezt ennek a folyamatnak a vizsgálatát, hiszen mint az alcím is jelzi, elsősorban 20. századi táplálkozásnak a változásáról igyekeztem adatokat gyűjteni, amit én egyfajta küldetésnek is érzek, hiszen manapság nagyon sokat hallunk a hagyományos táplálkozásról, meg egyáltalán a gasztronómiának ugye nagy divatja van, ami ugye kicsit ellenmondásos módon egyfajta válasz is arra a globalizációs folyamatra, ami zajlik körülöttünk. Tehát az, hogy egy-egy közösség ragaszkodik mondjuk a maga hagyományához, amiben persze hát vannak fals vonások is, hiszen általában megneveznek egyetlen olyan ételt, amit ők a magukénak gondolják, és azt hiszik, hogy azt csak ők főzik, és ők fogyasztják. Tehát tulajdonképpen én elsősorban arra vállalkoztam, hogy ezt egy kicsikét helyre igazítsam, hiszen valójában a Bodrog Köznek a térsége különösen a földrajzi és egyéb változások miatt alkalmas erre a fajta szakaszolásra és ennek a történeti folyamatnak a megrajzolására.
1: Ez a gasztronómia iránti érdeklődés, most nézem a műveinek a listáját, emlékszem is arra a bemutatóra 2004-ben a Tájak, ízek, ételek Borsodabau Zemplén megyében, tehát azért ez tulajdonképpen ez is egy lenyomata annak a társadalmi közegnek, ahol ezek a munkák készültek, és ami nekem mindig megkapó és nagyon-nagyon szimpatikus és nagyon tanulságos, hogy a paraszti kultúrában mennyire alapoztak azokra az értékekre, ami ott nekik helyben rendelkezésükre állt, nyilván más lehetőségük nem is volt, és valami fantasztikus fantáziával tudtak krumpliból, lisztből, tojásból, tejfölből, néhány alapanyagból olyan ételeket csinálni, ami egészen változatos ételsort eredményezett. Szóval ezt nekünk meg kéne tanulni, most a 21. században is.
2: Hát félek, hogy egy kicsit késő, legalábbis a világ mostani helyzetében lehet, hogy erről nem maradtunk egy picit, vagy kényszerűségből lehet, hogy sokan ugye rá szólnak erre. Úgy, ahogy mondja a szerkesztőasszony, tehát ugye valójában ez egy nagyon lényeges szezúra a táplálkozásnak a históriájában. ahonnan kezdve már nem csak a maguk természeti környezetében megtalált és a maguk által megtermelt javakból készültek az ételek, ugye, hanem megjelentek a boltok, megjelentek az új nyersanyagok, ami nem csak ízlésbeli változást jelentett, hanem bizonyos értelemben a hagyományhoz való viszonyt is, hiszen azért és aztán visszatérek még persze erre a történetre, 970-es évek elején még faluhelyen megszólták azt az asszonyt, meg ki is beszélték akár, ugye, aki bolti tésztát vásárolt, és nem otthon gyúrta meg a leves tésztát, ugye, vagy a főtésztának való anyagot. Tehát ez gyakorlatilag teljesen átalakult, megváltozott, de menjünk akkor kicsit időrendbe, hogyha lehetséges. Tehát ugye a bodrogköz esetében már volt egy ilyen nagyon komoly választóvíz, ami átrendezte azért az egész műveltséget és táplálkozás kultúrát, gazdálkodásnak az egészét. Az, amikor a 19. század második felében ugye szabályozták a folyókat, meg lecsapolták a mocsarakat, tehát a vízrendezés lezajlott. 1846-ban éppen a felső bodrog közben, az már említett Nagy Tárkányban indult el a Tiszának például ugye a szabályozása. A helyi hagyomány szerint maga Széchenyi is ott volt ugye a munka elindításánál, és valójában ez a 19. század második felét igénybe vett ez a folyamat, ugye természetesen ez idő kellett, amíg az egész térségen végig megy, de mivel a Bodrog közt három folyó, ugye, tehát a Tisza, a Bodrog és a Latorsza fogja közre, ugye nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ennek az életmód egészre szempontjából milyen nagy jelentősége volt. De hogy a táplálkozáshoz kössem, ugye a régiek azt mondták, hogy a Bodrog közben ugye a vízszabályozás előtt halat ettek hallal. Na most ezt nehéz ma már tulajdonképpen igazolni, az kétségtelen, és ezt Hermann Ottótól kezdve számosan megfogalmazzák, ugye, hogy rettentő halbőrség volt az élővizekben, a folyóvizekben. Tulajdonképpen egy sajátos ökológiai rendszerként működött a dolog, ugye, hogy a tavasz járadáskor a gátak nélküli folyó kilépett hatalmas nagy árteret alakítva ki. Gondoljunk például arra, hogy a Tiszán ugye korábban csak Tokajnál lehetett átkelni szekérrel, meg biztonsággal a hídon. És ugye igazából ez a vízi világban nyilván hozzátartozott az, ugye, hogy sok volt a hal is, ahogy Hermann írja, ugye gyakorlatilag a Tiszának a kétharmada víz, egyharmada hal. Most, hogyha ez túlzás is, de biztos, hogy ugye ezekben a fölmelegedő vizekben ugye leívtak a halak, ott szaporodott a halállomány, és aztán amikor tért vissza a medrébe ugye a folyó, akkor pedig különböző módokon igyekeztek ugye meghalászni, megfogni az elrekesztett ugye partrészeket. Kinn az ártérben pedig ugye hát a tapogatóval és egyéb egyszerű eszközökkel ugye fogták meg a halat. Na most a dolognak az a bökkenője, hogy azt tudjuk, hogy 1892-ben a magyarországi halfogyasztás akkorra radikálisan visszaesett a 19. század második felében, tehát tulajdonképpen ugyanúgy 2-2,5 kiló volt az egyfőre jutó halfogyasztás, mint ahogy ma fogyasztjuk. És azért az is elgondolkodható, hogy nem túl sok és nem túlzottan változatos módon tudják a halat elkészíteni a bodrogköziek. Ugye hát a halászlét azt nyilván van, ahol karácsonyra is megfőzik, de van, ahol inkább férfi ünnepeken, vagy ugye nagyobb összejöveteleken főzik halászlét, de tudjuk, hogy a halászlé az 1840 óta egyfajta férfi ételként terjedt, tehát nem ősi és nem régi a szónak ebben az értelmében. Na most, de ne csak a halakról beszéljünk, hanem ugye az ártér adta egyéb gyűjtögethető anyagokról is. Itt nehéz lenne hosszan felsorolni, ugye, de gondoljunk például, talán is vannak, akik ismerik még a súlymot, ugye, ami egy különös tüskés termésű vízi növény, leginkább ugye az állóvíz, a holtágokban lehet föllelni.
1: Hát a Tiszatónak ez az egyik réme.
2: Hogyne,
1: minden reggel összeszedik a súlymot a strandon, van, mert aki belelép, az többen nem megy be a vízbe.
2: Viszont egy édeskés, lisztes gumója van tulajdonképpen, amit valóban korábban hasznosítottak, de hogy ez mennyire nem csak a mi találmányunk, ezt hozzáteszem, hogy mondjuk valamikor a részkor idején a mai Svájc területén a régészeti leletekben ott van a maradványa a növénynek, ugye? Tehát gyakorlatilag ez egy olyan adottság a tájnak, ugye, amit az ember igyekszik használni.
1: Igen, aztán rácsodálkozik dolgozik a mai ember, anélkül, hogy ennek a tudásnak a birtokában lenne, mert én ismerem azt a csokoládé készítőt, aki súlyommal tölti a csokoládéját, és ez egy unikális dolog ott a Tiszató környékén.
2: Ez így van. A másik ugye, ami a Bodrog közre egy nagyon ismert gyűjthető növénye volt, ugye az az úgynevezett harmatkása, ami a vizek partján, holtágok partján növő, de tulajdonképpen egyfajta természetes, primitív, ugye gabonafélének lehet nevezni, és onnan van a neve, ugye, hogy mivel apró, nagyon pergős magja volt, ezért általában ugye harmaton, hajnalban beálltak csónakkal ugye a nád felelé, vagy a harmatkásás részeken belehajtották ugye a növényt a csónakba, és abból ki rázogatták, kiveregették a szemet, ami tulajdonképpen hát úgy lehetett fogyasztani, mint egy gabonafélét. De egészen primitív, ugye, tehát mondjuk a kotorcának nevezik a karcsaiak, meg bodrogköziek, ugye egyfajta gyékénynek azt a lisztes gumóját, amit ugyancsak egyfajta énségeledelként tulajdonképpen fogyasztottak. Tehát kétségtelen nagyon sok minden rendelkezésre állt, és a vízrendezés után, hogyha azt mondom, hogy a bodrogköz szántó területei majdnem a duplájukra növekedtek a korábbihoz képest, ugye akkor az is könnyen belátható, nyilván a gabona a félék termesztésének is új divatja és területe támadt. Most arról nem beszélek, ami azért a táplálkozás kultúrában is egy alapvető kérdés, a szociális problémák, hiszen a bodrog közben ugye nagyon sok nincstelen vagy kisföldű ember élt, ugye, akiknek a munkaerejét ugye vagy részes aratóként egyéb hasznosították, de az 1870-es évektől már sokan elmentek Amerikába, hogy 50 éven keresztül több ezer ember kivándorolt, aki ott próbálta megkeresni a kis kenyerét, ugye hazajött, vagy hazaküldt a pénzét, amiből kis földet ragasztottak, házat építettek és egyéb. Tehát sajnálatos módon ugye a bodrogköz vízrendezéssel nyert területének a jó része az a latifundiumokat gyarapította, és nem a szociális problémákat oldotta meg. Vagyis tehát azért a táplálkozásban ez a cezúra megmaradt, ugye, hogy az ínség és a bőség, a luxus között ugye hatalmas nagy különbségek voltak.
1: Eljutottunk ahhoz a kérdéskörhöz, hogy tulajdonképpen a táplálkozás az általános klimatikus viszonyok, földrajzi, geográfiai viszonyok, sőt a társadalmi helyzet kérdése is. Ugye egy státuszszimbólum lehet egy nagy ebéd, és a paraszti kultúrában pedig a hovatartozást jelzi az, hogy milyen étkek kerülnek az asztalra. De hát nagyon alapvető anyagokból dolgoznak, ugye említettük már, hogy búza, kukorica, liszt, tejföl, tej, az általuk köpült vaj, tehát hogyan követhető nyomon a társadalmi változások sora az étkezésnek az elemzésével. Igen.
2: Azzal kezdeném, hogy ugye itt azért a búza mellett a bodrog közben nagyon erőteljes hatása, jelentősége volt a rozsnak, például ugye a homokos hátakon főleg rozs volt a gabona, de például olyan primitív gabonaféle, mint a köles, az gyakorlatilag a második világháborút megérte, mert hogy annak az a tulajdonsága, hogy rövid tenyész idejű, akár 3 hónap alatt termést hoz, tehát amikor lement az áradás, még akkor elvetve is, ugye gyakorlatilag lehetett aratni a nyárnak a végén. Na most nagyon érdekes, hogy nyilván a kultúrnövények elterjedése és megjelenése az nagyban átrendezte a táplálkozásnak a struktúráját. Gondoljunk arra, hogy a ma közönségesnek gondolt kukorica vagy burgonya tulajdonképpen a 19. század elejétől jelent meg ezen a tájakon. A bodrog köz is egy ilyen nagy burgonyás övezet tartozik, amit ugye a német, cseh, szlovák tájaktól lengyelekig ugye gyakorlatilag megfigyelhető. Tehát az egyik alapvető élelmiszer lett, miközben hangsúlyozom, hogy nem egy régi keletű ebben az értelemben, ugyanígy a kukorica.
1: Hát ezek Amerikából jöttek, a kukorica meg a burgonya is.
2: Így van. Tulajdonképpen a legnagyobb hagyománya ugye a babnak van, ugye a különböző hüvelyeseknek, hiszen a 18. század századi bevallásokban egyéb, ugye tudjuk, hogy babból tartoztak, sőt lencsét termesztettek nagy mennyiségben. Tehát ilyen módon nyilván ez egy nagyon lényeges hatótényező, de hogy a társadalmi aspektusra is utaljak. Tehát azért egész évben azt lehet mondani, hogy azért a két háború között még különösen azért végtelenül egyszerű volt valójában a vidéki konyha, és nem csak a bodrok közé, hanem ugye általában a falusi paraszti népességnek a táplálkozása. Tehát néhány alapanyagot, úgy, ahogy mondta a szerkesztőasszony, sokféle módon el lehetett készíteni, de azért nem végtelenül sokféle módon, ugye, tehát azért ez egy könnyen belátható dolog volt, ugye, amit megint csak szabályozott az is, ugye, hogy egy nap hányszor táplálkoztak, aminek megvan az európai kapcsolatrendszere, hiszen a középkortól, korai újkortól kezdve az étkezések száma naponta 2 és 5 között alakult és változott, amit nyilván az, hogy nagy munka volt, egyéb befolyásolta. De valójában luxus nem volt, sőt, hát azt kell mondjam, hogy a bodrogközi falvakban a két háború között nagyon sok felé tulajdonképpen csak ünnepkor és vasárnap főztek húst. Akkor baromfi ott volt, de például ugye levágták a két disznócskát általában ugye november végén, decemberben, és annak ki kellett tartani a következő évi aratásig. Tehát végtelen sokféle módon hasznosították a sózott vagy a megfüstölt húst, és igazából még a füstölt húst húsból főzték a húslevest is, ugye, ami nekünk manapság már meglehetősen szokatlan. Igazából, amit luxusnak gondolhatunk, és kilóg itt ebből a rendből, az ünnepeknek, és különösen például az lakodalmaknak a táplálkozása, ugye, amikor mindenki igyekezett kitenni magáért, ugye voltak elvárások, voltak divatok, hogy mi az, milyen ételeket kellett biztosítani. Nem csoda, hogy azért ezt a vidéki társadalom egy része levetette magáról, azért a egyik oldalon még csak megemelkedett ez a dolog, ugye, hiszen még inkább még több és luxusnak számító ételek megjelentek a második háborút követően. Ugyanakkor azért nagyon sokat tudunk, hogy fiatalok egyszerűen párban elmentek egy kisvárosi vendéglőbe, és ott megebédeltek, és ez volt tulajdonképpen az esküvői ebéd.
1: Na hát most térjünk vissza a társadalmi hatásoknak a kivetülésére, hát ezek az egyházi vallási ünnepek, a néprajzi szokások, ezek olyan rendet adtak az életbe, és tulajdonképpen az ehhez kapcsolódó ételsorok is olyan rendet adtak, szakaszolták, tudták, hogy mikor, mire számítsanak. Ez azért nagyon nagy kár, hogy kivész.
2: Hát igen, vagy mondjuk így inkább, hogy egyszerűsödik, vagy persze hát kiveszőben van, de az kétségtelen, hogy a nagy egyház meg azért a nagy családi ünnepek azok generálnak, nagyjából egységes, vagy generáltak ételsorokat, de maradjunk akkor például, ugye mondjuk egy karácsonyi asztalnál, ugye, amit különösen persze a katolikusoknál, de reformátusoknál is megvolt, de ugye a katolikusok azért közelmúltig az idősebbek azért legalább pénteken tartották a böjtöt, ha már a nagy böjtöket nem, és a reformátusoknál ez nyilván kevéssé volt meg, bár azért érdekes, hogy idős reformátusok asszonyok azért legalább nagy pénteken az egész család számára mondjuk böjtöt rendelnek el a mai napig. De mondjuk azt, hogy a karácsony este ugye itt a tájainkon és a Zemplén egészére szinte vonatkozik, ugye savanyú káposztából főzték meg a levest füstölt hússal, esetleg kis kolbásszal bobájkát készítettek utána. Megvolt ugye a tálalásnak az asztal megterítésének a rendje, ugye, hogy mondjuk almát tettek az asztalra, amit annyi felé vágtak, annyi cikre, ahányan voltak a családtagok, és mindenki kapott egyet belőle, ami az összetartozásokat, meg egészséget biztosította. Ugye így sokfelé mondjuk a fokhagymából mindenki kapott egy cikket, hogy egészséges legyen egy kanálka mézet esetleg hozzá. És egyáltalán az, hogy a főleg katolikusoknál ugye gyakorlatilag csak a mise után ültek asztalhoz, tehát a hústilalom az gyakorlatilag lassan kopott csak ki, hogy már van egy vacsora az esti templomba menetel előtt. De ugyanilyen módon, ugye, ami ott maradt az asztalon, annak is különös jelentősége volt, ugye? De akkor adutaljak arra, hogy húsvétkor ugye teljesen általános volt a katolikuságnál, görög katolikusoknál jobban megmaradt, ugye, hogy elvitték megszenteltetni az ételeket. És a két háború között még általában mondjuk az egész nagy kalácsot, ugye, amit pászkának mondanak a görög katolikusok, elvitték, az egész sódart vagy sonkát elvitték, kis vajat tettek, esetleg kis bort a csomagba, a kosárba, főtt tojást tettek bele, és ugye hát a görög katolikus a szirkának nevezett sárga túrót, ami az ünnephez tartozott. Most ezt megszentelték, és gyakorlatilag mikor hazaértek vele, sok rítusa volt annak is, ugye, hogy sietni kellett haza, mert a lányok előbb ért haza a szentelményekkel, és hozzáütögette a tejénke hátához, hogy gyakorlatilag jó tejelő és egészséges lett. De ami talán érdekesebb számunkra, hogy ezek az asztalon maradt dolgok, ugye semmi nem kerülhetett ki a szemétbe. Tehát mondjuk, ami a kalácsnak a morzsája az asztalon maradt, az szinte közismertnek mondható, hogy vagy tűzbe dobták esetleg a tojáshéjával együtt, vagy pedig a legidősebbek emlékeznek arra, hogy kiszórták a virágos kertbe, ahol egy maronka nevű illatos fehér apró virág nőtt ki belőle. A sonkának a csontja az nagyon sok mindenre alkalmas volt, ha megkerülték vele a házat, ugye lehetőleg régen mesztelenül, ugye az asszonyok, ugye akkor a tűztől megvédte a házat, de hogyha bedugták a szerhába, tehát az eresz alá a tetőzetbe, ugye akkor a villámcsapástól védett. Ha leszúrták a káposztás kertbe, ugye akkor a hernyótól, pondrótól megvédték a termést. Hát valójában azt kell lehet mondani, hogy minden, aminek szerepe volt az ünnepi asztalon, de még egy dologra adultajok a karácsony kapcsán, hogy itt az empléni vidéken megszokott volt még a két háború között, hogy az asztal alá szénát, vagy szalmát vittek be, ugye ezzel, hogy mondjam, megjelenítve a misztériumát, ugye a születésnek. Általában például diót szórtak el a gyerekeknek, akik ugye megkeresgették benne, de ami a lényegesebb, ugye, hogy ezt vagy megetették az állattal, mert úgy gondolták, hogy ennek egy rituális szerepe van, vagy pedig például ugye rátekerték a gyümölcsfák törzsére az ebből font kötelet, hogy a nyulaktól, rágcsáróktól egyébként megvédjék. Tehát valójában, ami szentelt volt, aminek az ünnepi asztalon szerepe volt, abból semmi nem mehet, annak mindnek megvolt a maga jelentősége. Nyilván ez kopott ennek a jelentése, de maga az eljárás nyilván azért ez generációra öröklődött.
1: Na hát azért nem felejtődik el minden, mert nézzük meg a divatos gasztronómiai magazinokat, vagy az étkezési tanácsokat. Hát ugye a böjt az ma vegetáriánus étkezés, vegakajálás, nem dobom ki a zöldséghéjat, akkor komposztálok, és a természetgyógyászok pedig egyre inkább felhívják a figyelmet azokra az ételekre, azokra az nyersanyagokra, amelyeknek rendkívül jó a beltartalmi hatása, de szinte elfeledtük. Hát most említette a kölest, hát valaki menjen fel az internetre, és nézze meg, hogy a köles mi minden tud. Inzulin rezisztenciában, vagy már cukorbetegeknél is az egyik legjobb köret a köles. Mert olyan a beltartalmi hatása. Tehát ezt a tudást, ezt valahogy vissza kell hozni. Mert ami a nép fejében megvan, megvolt, az valami hihetetlen mennyiségű tudás.
2: Ezt kétségtelenül így van, de azért szerintem arra érdemes figyelni, hogy azért ezeket az ilyen módon újra fölfedezett hasznos növényeket, egyebeket, ugye azért emögött nem kevés gazdaságossági számítás is van, ugye? Tehát azért, hogyha valahol mondjuk megjelenik egy hír, hogy mondjuk egy bármilyen egyszerű növényféleségnek ugye milyen hatása, akkor biztos, hogy egy hét múlva 100, hogy hívják, megjegyzés van vele kapcsolatban, hogy még amellett mi mindenre, de egy pillanatra hadd utaljak arra, hogy itt azért hogy ér össze gyakorlatilag azért mégis a szociális helyzet és az étel, hogy például ugye a bodrogközi falvakban a legszegényebbek, ugye amikor elfogyott vagy kevés volt ugye a krumpli, akkor ugye még a kicsirázott krumplit is, a héját úgy pucolták le, hogy gyakorlatilag azt ültették el, és abból nőtt ki, de ugyanilyen módon módon, amikor már ugye lement a virágja a burgonyának, és már gumbai voltak, akkor ugye úgy mondták, hogy kiherélték, tehát a széléből ugye húzgáltak ki krumplit, amiből főzni lehetett. Tehát ebben egy csomó olyan praktikus tudás volt, ugye, ami kényszer is volt bizonyos értelemben.
1: Na hát most térjünk rá eredeti témánkra, a régi bodrogközi konyha, Viga Gyula munkája, változások a hagyományos táplálkozás kultúrában a 20. században. A Felvidéken már volt könyvbemutató, most én arra kérem Önt, hogy az Európa Rádiónak tartsunk egy rövid könyvbemutatót, mert nagyon érdekes munka, és nagyon sokféle szempontból világítja meg a kérdést. Tehát nem egy receptes könyv.
2: Nem,
1: az hát is.
2: Köszönöm ezt a kérdést. Hát persze van ennek a kötetnek a végén durván 200 recept, ugye hiszen a cím alapján is ugye legtöbben ezt várják. Ugye? Tehát azért legyünk köszönték, ma, hogyha a hagyományos táplálkozásról beszélünk, akkor leginkább mindenkinek a nagymama főztje, vagy egy konkrét étel jut az eszébe, és nem az, hogy emögött milyen történeti folyamatok zajlanak. Tehát én azért úgy igyekeztem, de talán a megírásnak a modora stílusa is azért, hogy mondjam, úgy gondolom, hogy elég közérthető ahhoz, hogy akit valóban érdekel, lehet olvasni. Tehát ugye a mi mesterségünk számára a táplálkozás egy olyan lehetőséget jelent, ugye, aminek a sarokpontjai kikristályosodtak az elmúlt 100 évben. Tehát, hogy melyek azok a területei a táplálkozásnak anyagban, technikában, társadalmi vonatkozásokban, hétköznapok és ünnepek vonatkozásában, amelyek mentén ugye számból lehet venni, egységesen le lehet írni akár egy tájnak, egy régiónak a hagyományát, olyan módon, hogy az egyszeres mint beilleszthető egy tágabb térségnek, mondjuk a Kárpát-medencének, vagy akár a Ribeledicto Európának ugye a táplálkozási hagyományába. Most tehát ez a kötet ugye ennek a két elvnek próbál megfelelni, tehát ugye hangsúlyozom, hogy az elsődleges szempont az, hogy a 20. század elejétől kezdve, ami ahonnan rendelkezésemre állnak, ugye a néprajzi atlasznak a gyűjtése, ennek a 1960-ban végeztek öt bodrogközi faluban is, a második világháborút követő változásoknak a dolgában, és akár tulajdonképpen az elmúlt 30 esztendőnek, vagy 35 évnek a változásai is a falunapokkal és egyebekkel. Na most hozzá kell tennem, hogy nagyon összetett az a hatás, ami innováció ért a táplálkozás kultúrát. Maradjunk csak a technikai dolgoknál. Ugye például annál, hogy a 20. század második felében megváltozik a vidéki Magyarországnak az arculata. Tehát a hagyományos parasztházakat lebontják, amivel általában eltűnnek a kemencék, eltűnnek azok a nyílt tüzelő berendezések, amik benne a lakóházban voltak, és nagyjából egy egységes rend alakul ki azokkal a úgymond gyári öntött vas tűzhelyekkel, vagy pedig az immár samottos későbbi tüzelőkkel. Tehát igazából nyilván a technikai változás ugye az új helyzetet terem. Tehát a kemencébe való sütés, mint olyan, a kenyér is megszűnik, a kenyér sütése. Bár van egy rövid átmenet, ahol mondjuk még meggyúrják, meg megdagasztják otthon a kenyeret, megkereszték, és akkor elviszik a közeli pékségbe, péközembe, ahol az ott megsütik, és akkor ettől ilyen házi kenyér jellegen a dolognak, de gondoljunk arra, hogy például ezzel párhuzamosan jelennek meg azok a gyári öntött vas fazekak, edények, ugye, vagy az ománcozott edények, ugye, amelyek a régi cserép edényeket leváltják a 20. század folyamán. Vagy szívesen utalok arra, hogy 1950-es évek végétől válik általánossá a gáztűzhelynek a használata, ugye, amilyen palackos propánbután gázkészülékeket jelent. Találkoztam olyannal, ahol elmesélik, hogy a nagymama számára föl volt téve egy cetli a falra, oda volt tűzve, hogy balra nyit, jobbra zár. Ugye, tehát tulajdonképpen ez volt a legfontosabb információ, amit kapott. Ő, aki szegényként nyilván korábban olyan tűzhely volt szokva, ahol mondjuk hátra lehetett tolni a platnén, hogyha mondjuk egy rántást készített. Ugye, hát itt azért nyilván szikáron meg kellett szoknia, hogy itt azért ez a dolog másképp működik. Tehát ezek látszólag bagatell apró dolgok, ugyanakkor az alapvetően átrendezik az egész történetet.
1: Végül arról beszéljünk, hogy hol találja meg az a könyvet, aki nézőinknek az érdeklődését reméljük sikerült felkeltenünk, hiszen én nagy élvezettel hallgattam az ön beszámolóját, hogy hol vásárolható meg a könyv, hány példányban jelent meg, mikor lesz itt a környékünkön könyvbemutató.
2: Hát ez a legnehezebb kérdés, amit a beszélgetésünk tudnék. Ugye ez egy
1: ennél csak az nehezebb, hogy hogyan lehet megjelentetni manapság egy ilyen könyvet.
2: Ez egy tudományos kiadvány, hogy a sorozatába illeszkedik a 10. kötetként. Ugye Somorján, illetve Félik Komárom központtal ugye a Fórum Kisebbségkutató Intéze Szlovákiába, ahol a Liszka József barátom, akivel 40 éves a barátságunk, ugye ő vezeti ott a néprajzi részlegét ennek, és már korábban is publikálgattam az évkönyveibe, és tulajdonképpen vele eleve megállapodtunk azon, abban ugye, hogy ez náluk fog megjelenni. Hogy mondjam, szóval nyilván én rettenten örültem neki, amikor kiderült ugye, hogy ők a tudományos kiadványaikat összesen 200 példányban jelentették meg, akkor nyilván egy kicsit azért megütöttem rajta, tehát azért sikerült még 200 példányt hozzátenni olyan módon, hogy néhány önkormányzat ugye előjegyezte és megvásárolta. De hogy lehet hozzájutni, ez nagyon nehéz kérdés. Úgy gondolom, hogy talán a Cigándi Múzeum portán még van belőle, ugye oda 50 példány került, a szlovákiai oldalon pedig ugye Kisgéresbe, ahova 100 példányt megrendeltek megrendelt a testület, vagy hát ugye nyilván meg lehet a Komáromban ugye a Fórum Intézet kiadványaként vásárolni, de én azért úgy gondolom, hogy nagy örömmel és természetesen hogy mondjam, szóval nagyon lelkes vagyok, hogy megjelent ez a kötet, de úgy remélem, hogyha még élek, akkor 2-3 év múlva azért ebből egy nagyobb betűvel, más sorközökkel a képeket nem ilyen bélyegméretűre igazítva egyéb, azt gondolom, hogy ebből lehet azért egy kis igazítással még egy nagyobb példányszámban egy könyvet készíteni.
1: De aztán most már tényleg az utolsó kérdés, van-e Viga Gyulának kedvenc bodrogközi étele?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, nem a kérdés nehéz, a válasz nehéz, mert hogy tulajdonképpen ugye ami mondjuk kedvenc, és tudom, hogy bodrogközi, az mondjuk az egy nagyon nehezen elkészíthető nagy béles, öreg béles, amit ugye géresi bélesként kínálnak a kisgéresiek a boros program, ugye ami sok

0: álló, ugye, hanem késsel vágják, aprítják bele a húst. Nagyon érdekes, hogy van, aki eleve csak ma már rizssel készíti, esetleg gerslével, ugye, tehát gyöngyárpával, de a cigándiak, az idősebbek azt mondják, hogy a valódi cigándi töltött káposzta úgy nézett ki, hogy egy újnyi vékony füstölt szalonnát megpárolt kukorica darába szorítottak bele, és ezt tették káposztába. Na most a káposzta az ugye lehetett friss, gyenge, ami a nyár elején terem. Volt egy hézag, ugye, amikor mondjuk tormalevélbe, vagy karalábéllevélbe, vagy szőlőlevélbe tették, aztán jött az őszi káposzta, amit esetleg besanyítottak. Na most mindez töltött káposzta, hogy kerül-e rá paradicsom, vagy nem kerül rá, tesznek-e hozzá füstölt húst alá mellé, hogy az adja ízét. De gyakorlatilag azt mondom, hogy, és ebben van egy kis fejezet a kötetben, hogy csípőből 50 féle töltött káposztát tudunk, ugye, ami mind töltött káposzta, de amikor megkóstoljuk, akkor kiderül, hogy ez egészen más, mint amihez szokva vagyunk.
1: Hát én remélem, hogy valahogy sikerül visszaidézni azt a fantasztikus tudást, amit a magyar emberek évszázadokon keresztül tudtak, és hát ajánljuk mindazoknak ezt a beszélgetést, mert sajnos a fiatal korosztályban már gyakori, hogy a friss háziasszony, az újdonsült háziasszony a pizzafutár telefonszámánál többet nem igen tud. Tessék elővenni ezeket a könyveket, tessék ezt a tudást tovább éltetni, ha már otthon nem tanultuk meg, hiszen nagyon nagyot veszítünk, hogyha mindezt elfelejtjük.
0: Vannak biztató tendenciák. Két alkalommal voltam zsűriának már a Karcsai Általános Iskolában, ahol egyfajta honismereti néprajzi vetélkedőt rendeznek gyerekek számára. Most a második alkalommal, tehát ebben az évben, tavasszal a táplálkozás kultúra hagyománya volt a téma, ugye, amiből készültek a gyerekecskék, a gyerekcsoportok, és hoztak magukkal egy-két tapasztalta asszonyt, ugye, aki ott helyben megmutatta a csigának, a csigatésztának a készítését, vagy a puriszkának a főzését egyéb. Tehát, hogy mondjam, szóval azért lát az ember szándékot arra, hogy ezt előveszik. Biztos, hogy emögött azért inkább emberi habitus áll, amelyik fontosnak tartja ezt a dolgot.
1: Örömmel hallom. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és élvezettel hallgatta mindazt, amit elmondott Viga Gyulát, etnográfust, a régi Bodrogközi Konyha című legutóbbi kötetéről hallottuk. Köszönjük szépen a jelenlétet.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok literenkénti nagykereskedelmi ára. A benzin bruttó 14, a gázolaj bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, melyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolajárát. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény június 27-én lépett hatályba. Eszerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a kivezetés mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek. Donald Trump, amerikai elnök a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak úgy fogalmazott, hogy Iránnak nincs más választása, mint hogy megállapodást kössön. Közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai kedden már kapcsolatba léptek iráni tisztségviselőkkel. Donald Trump ismét kilátásba helyezte, hogy az amerikai támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások. Az elnök azt hangoztatta, hogy az amerikai haderő a műveletei során nagyon odafigyel a polgári lakosságra, ugyanakkor azt állította, hogy az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben nagyon komoly károkat sikerült okozni. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe, a hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöldipari átállás elsődleges eszközei, emelte ki Albrecht Armand, az Impartnipüf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója a legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok már olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, így Miskolc és Nyíregyháza is tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat, az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovasversenyek, íjász programok, a magyar hun-avar örökséget bemutató kiállítások. Többek mellett ilyen programok várják az érdeklődőket Bugacon, az augusztus 14-e és 16-a között sorra kerülő Kurultáj magyar törzsi gyűlésen, közölték a szervezők. Az idei programon több mint 20 nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből 100-nál több hagyományőrző csapat, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. 50 olyan program is lesz, melyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből, emelték ki a szervezők.
0: Az időjárásról.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió találkozások című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, Sári Katalin tanárnőt, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, magyar és történelem szakos tanárát, drámapedagógust köszöntöm műsorunkban, aki a Miskolc Szirmai Református Egyházközség presbitereként szolgált 8 évig, de aktív tagja a gyülekezetnek napjainkban is. Őt köszöntöm szeretettel műsorunkban, stúdiónkban, áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Áldás békesség, köszönöm, hogy meghívtak, örömmel jöttem.
1: Arra szeretném kérni először tanárnőt, hogy a gyermekkorára gondoljon vissza, tekintsünk vissza arra az időszakra, hogy hogyan teltek a gyermeki évek, mik voltak azok az értékek, amelyeket megélt a mindennapokban.
2: A gyermekéveim három településhez kötődnek. Én magam Hajdúszoboszlón születtem, az apai nagyszüleim éltek Hajdúszoboszlón, és egy rövid ideig, tehát a szüleim a házasság kötésük után Hajdúszoboszlóra költöztek, és egy rövid ideig ott éltek. Miskolcon ismerték meg egymást, mert Hajdúszoboszlón azért egy férfi számára nem túl sok lehetőség adódott. Volt egy ládagyár, és az akkor induló fürdő. Édesapámat ez a terület nem vonzotta, a Lenin kohászati művek akkor még működött, és ott dolgozott, és itt ismerkedett meg édesanyámmal, aki villamos kalauszként szintén Miskolcra jött. Ő egy kis cseréháti faluból, Gagyapátiból származott ide. Azért említem meg mind a két települést, mert a gyermekkorunk az e között a három település között zajlott, tehát a nyarakat vagy Gagyapátiban töltöttük részben, vagy Hajdúszoboszlón, és ez azért is nagyon jó volt, mert teljesen másféle ingerek értek minket. Gagyapátiban a teljes szabadság, a természetközeliség, lejártunk a patakra, fölmehettünk a fenyves erdőbe, tehát voltak idősebb unokatestvérek, testvérek, és így aztán nem féltettek minket. Fára másztunk, tehát mindenféle olyan dolgot műveltünk, ami a gyerekek számára nagyon-nagyon jó. Hajdúszoboszlón pedig egészen másfajta ingerek értek minket. Ott eljártunk a strandra, úszni tanultunk, de ott is családi házas környezet volt. Ott például megismerkedtünk azzal, hogy a kemencében kenyeret sütött még nagymamánk. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szép volt így ez a gyerekkor. És természetesen Miskolcon mi magunk szintén falusi életet éltünk, mert Szirmán laktunk, úgyhogy én ilyen hűséges típus vagyok, mert Szirmán nőttem föl, a Szirmai Általános Iskolába jártam 8 évig, amikor főiskolán gyakorlós voltam, ebbe az iskolába jöttem vissza, és utána a tanári pályám legnagyobb részét, 2 év kivételével szintén itt töltöttem, és töltöm most is.
1: Ha szólhatunk itt a továbbiakban azokról, az általános iskolai évekről, a középiskolai évekről, mind a tanulmányokról, mind pedig talán azokról a pedagógusokról is, akikkel akkor gyermekként találkozott, és meg is kérdezem, hogy pedagógusként hogy látja most a tanárok szerepét egy gyermek életében, vagy mikor jött az ön szívébe az elhívás a szakma iránt?
2: Az az igazság, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt a tanáraimmal. Tehát az első tanítónénim, Ilonka néni, ő ott lakott az utcánk végében, és mai napig is nagyon-nagyon kedves számomra, már jóval túl van a 80-on, de nem régiben meg is látogattam, és most is készülök, hogy elmegyek hozzá. Tényleg a legszebb példa volt, és úgy vezetett be minket az iskolai létbe, és úgy adta át a tudást, hogy igazából nem teherként, nem nehéz feladatként kellett megélnünk, vagy legalábbis én nem úgy éltem meg. Tehát nagyon-nagyon szerettem az első-második osztályt. Akkor még nem nagy felmenő volt, hanem Ilonka néni 2 évig volt velünk, és utána következett Vajvoda tanítónéni. Ő a doktor bácsinak a felesége volt, Babi néni, aki azért volt különleges, mert mindent megtett azért, hogy gondolkodjunk. Emlékszem rá, hogy a tanteremnek a hátsó falán különböző szórejtvények, betűrejtvények voltak, hogy gondolkodjunk, tipródjunk, tilos volt megmondani a megfejtést másnak, és valóban végig foglalkoztatott minket, hogy mi is lehet az. Amellett nagyon odafigyelt az egészségünkre. Akkor még nem volt az iskolában például vezetékes víz. Emlékszem rá, hogy a hátsó kijáratnál volt egy nagy víztartály, és például volt olyan, hogy környezetismeret órára el kellett vinni a fogkefét, fogkrémet, és tanította nekünk a szabályos fogmosást, hogy az rendben van, hogy fogat mosunk, de az hasznos is legyen, jó legyen. Vagy szintén szerintem környezetismeret órán volt az, hogy vinni kellett kést villát, egy szelet kenyeret, és megtanultunk szépen késsel villával enni. És tulajdonképpen most látom azt, hogy ez mennyire fontos volt, mert az ebédlőben látom a gyerekeket, ahogy étkeznek, és szükség van rá. Tehát még most is feladat az, hogy mi tanárok tanítsuk a gyerekeket ilyen alapvető dolgokra. A felső tagozatban Konrád Borbála volt az osztályfőnököm, rendkívül jó lelkű, nagyon nagy tudású, magyar történelem szakos tanárnő volt. Számunkra azért volt különösen érdekes az ő személyisége, mert így titokban, csendesen beszéltek róla, hogy Borika néni ő apáca volt. És nyilván tudtuk, hogy nincs férje, nincs gyermeke, és azt viszont nem tudtuk, hogy majd egyszer jön egy rendszerváltás, és hogy akkor a szerzetes rendeket is újra lehet indítani, és már felnőtt fejjel találkoztam Borika nénivel, aki apáca ruhába beöltözve jött velem szembe, és az a nagy tudás, az a jó lelkűség és az a fegyelem, amit árasztott, az rendkívül meghatározó volt az életemben, és az a hűség is, amit azzal tapasztaltam, hogy ő újra fölvette a apáca öltözetet és belépett a rendbe. Tehát ez megint csak példaértékű számomra. A középiskolát azt az Rinyi Ilona a Leány gimnáziumban töltöttem, orosz tagozaton, és latint tanultam. Így utólag már nem bánom, de akkor ez nekem borzasztó volt, szenvedtem tőle. Én nem jelentkeztem sem orosz tagozatra, sem latin nyelvre, nem gondoltam, hogy ezt kellene tanulnom. A latin nyelvnek nagyon örülök, nagyon sok szépet kaptam tőle, de azért hiányzik, hogy nincs egy a mostani életben használható nyelvtudásom. Beiratkoztam én ugyan német nyelvtanfolyamra, de hát az ember elvégez egy ilyen tanfolyamot, és ha nincs lehetősége arra, hogy használja a nyelvet, akkor az úgy elvész. Na, tehát így állok a nyelvtudással.
1: És itt a magyar történelem szak felé az orientáció, az mikorra datálható?
2: Tulajdonképpen ez egy kicsit olyan volt, predesztináció volt. Mi nagyon egyszerű körülmények között éltünk. Tehát a szüleim 2 teljesen más helyről idejöttek, úgyhogy nem volt rokon, nem volt ismerős, nem volt, aki támogassa őket, nem volt egy föld, amit örököltek volna. Tehát nyilván a kettőjük fizetéséből fölépítették a családi házat, és még neveltek 3 gyermeket. Van egy nővérem, 3 évvel idősebb, mint én, és köztünk van egy bátyám, pontosan félúton, tehát másfél évenként születtünk, és annak ellenére, hogy nagyon egyszerű életet éltünk, a mi családunkban a legtermészetesebb volt az, hogy olvasunk. Édesapám, ő nehezen olvasott, amikor egészen, hát olyan 6 éves kora körül, mikor kezdte az elemi iskolát, akkor volt egy tifusz járvány, és csodával határos módon életben maradt. Két testvére akkor meghalt, édesapám életben maradt, és amikor az iskolában a nem is tudom melyik tanító megpálcázta apukámat, akkor nagymamám bement, és közölte, hogy ilyet aztán nem lehet tenni ezzel a gyerekkel, és akkor a tanító úr egy kicsit úgy el is engedte, és tényleg úgy volt, hogy örültek, hogy élt. Nehezen olvasott, nehezen írt édesapám, de nagyon-nagyon szerette az irodalmat. Úgyhogy nálunk felolvasás volt. Az édesanyám olvasott föl, és mi így a Jókai regényeket, a Gárdonyit, a Verne könyveket, tehát ezeket mind-mind gyerekkorunkban hallottuk, hallgattuk, ezen nőttünk föl. És hát a nővérem, ő nagyon-nagyon ügyes volt, nagyon jól olvasott, és mi pedig nagyon szerettük a meséket, úgyhogy náluk az volt a munkamegosztás, hogy a nővérem mesélt, mi ketten pedig közben sepregettünk, pakoltunk, takarítottunk, amíg a szüleink dolgoztak. És aztán később, amikor már középiskolás volt a nővérem, akkor mindig jött, hogy milyen csodálatos verset olvasott. És ez rendkívül erős hatással volt rám, ráadásul pedig, amikor az egyik nagynénémék, ők ide költöztek Miskolcra, és akkor szelektálták a dolgokat, mit hoznak, mit nem hoznak, és valamilyen meggondolásból egy csodálatos aranyballadás kötetre nekik nem volt szükségük. Aranyballadái Zichy Mihály illusztrációival, jegyzetekkel ellátva, azóta is őrzöm ezt a könyvet, és elbűvöltek engem ezek a balladák, és emlékszem rá, hogy nem is tudom, hogy hogyan történhetett ez, ahogy így visszaemlékszem. Magyar óra előtt, még általános iskolában, például olvastam föl, még Borika nénibe nem jött, olvastam föl az osztálynak balladákat. Volt olyan, hogy Mikszát novellákat olvastam föl, és most így utólag ámulok rajta, hogy hallgatták, figyeltek. És aztán tulajdonképpen ez az indítatás, és hogy középiskolában is az osztályfőnököm magyar tanár volt, és jól haladtam vele a tantárgyal, és volt még egy nagyon nagy probléma, az, hogy legeslegjobban a matematikát tudtam és szerettem, de a kémiát és a fizikát nem. És megnéztem, hogy hol lehetne matek magyar szakra menni, Szombathelyen. Na hát ezt azért én 18 évesen nem vállaltam be, hogy az ország másik végébe utazzak, és így aztán maradt a magyar történelem szak. A történelmet is szerettem, és az pedig, hogy tanár leszek, az szinte evidencia volt. Gabi néni, az osztályfőnököm, amikor mondtam, hogy tanár szeretnék lenni, akkor azt mondta, hogy nagyon jó tanár leszel, kiskatám. És akkor így eldőlt a dolog.
1: Mik lennének most itt ehhez a gondolathoz kapcsolódva azok az értékek, amelyeket ön is fontosnak tart, hogy egy pedagógus személyében összpontosuljon, vagy legalábbis ugye itt a lexikális tudás átadása mellett olyan emberi értékek, amelyek ön szerint is meghatározóak?
2: Amikor kezdtem a pályámat, akkor jött ki egy ilyen utasítás, hogy nevelőiskolának kell lenni. Tehát nem egyszerűen tudást átadó intézménynek. Ez engem akkor egy picit, tehát amikor az ember még fiatal és kevéssé tapasztalt, akkor elragadhatják az indulatai, és én akkor fölháborodva mondtam, hogy ez nincs rendjén. Ha nekem majd gyermekem lesz, akkor őt én szeretném nevelni, és ne az iskola nevelje. És hogy a szülő feladata a gyermek nevelése. Hát ez egy nagyon ostoba gondolat volt. Tehát rá kellett jönnöm, hogy elsősorban nevelünk, és mindennel. Mindennel nevelünk. a beszédünkkel, a szókincsünkkel, a megjelenésünkkel, a gesztusainkkal, tehát mindennel hatunk.
1: A mindennapokban ugye mintaként a gyermekek előtt töltenek önök is sok időt, és talán, hogyha itt a gyermek érdekében is ugye a szülő, a pedagógus együtt tud munkálkodni itt a mindennapokban, akkor lehet, hogy az a legcélra vezető.
2: Így van, ez természetes. És hogy mik azok az értékek, amiket tovább kell adni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban szeretnünk kell a gyerekeket. Bármilyen is az a gyerek, erre van a legeslegnagyobb szüksége. És a gyerekek megérzik ezt, hogy a tanár szereti őket, vagy nem. Ez egészen apró dolgokban nyilvánul meg. Tehát nem kell kimondani ezeket. Nem kell feltétlenül megölelgetni a gyereket, sőt, nem is. A gyerek, ha erre igénye van, úgyis oda jön, és ő ölel meg téged. És ha szereted a gyereket, akkor türelmes vagy hozzá, megértő vagy. Ezeket mind-mind az ember összeszedi úgy útközben, és átértékeli mindazt, amit korábban tett, vagy amit még pályakezdőként gondolt. Tehát nekem is van olyan tapasztalatom, amikor azt kell mondani, hogy ostoba voltam. Nagyon-nagyon bután viselkedtem. Tehát az ember hajlamos arra, és most is, amikor mérnek minket, akkor számokkal mérnek, hogy hány százalékra teljesítenek a gyerekek, egy-egy szövegértésben mennyit tudtak megoldani. És vannak pillanatok, amikor az ember tényleg úgy gondolja, hogy most ez a legeslegfontosabb. És az egyik alkalommal számomra az volt a legeslegfontosabb, hogy Zsugonai Vitéz Mihály Reményhez című versét tudják a gyerekek. És akkor már a második órán foglalkoztunk ezzel. És az egyik kisfiút megkérdeztem, nem is tudom, hogy a vers szerkezete milyen, és így fölnézett, és milyen vers? És ebben a pillanatban veszítettem el a türelmemet, hogy második órán vagyunk, és milyen vers? És lecsaptam az asztalra a könyvet, hogy kérdezhetsz ilyet? Aztán az óra végén, az osztály előtt nyílt színen elnézést kértem tőle. Mondtam, hogy nagyon rosszul esett, hogy a második órán nem tudja, hogy miről beszélünk, de ezt a reakciót nem lett volna szabad megengedni magamnak. És utána a tanáriban mondtam, hogy mi történt, és az osztályfőnök mondta, hogy a pár napja halt meg az édesapja ennek a fiúnak. Az más kérdés, hogy az édesapa nem volt velük, az más kérdés, hogy nem működő édesapa volt, hanem nagyon is olyan, aki inkább ártott a gyerekeinek, de akkor is apa volt. És innentől kezdve nagyon-nagyon előtte is figyeltem, tehát ez az egy esetem volt, de mindig igyekeztem, hogy a mi érteket meglássam. Tehát ha egy gyerek nem úgy viselkedik, ahogy mondjuk egy 12 éves gyerektől elvárható, tehát nem olyan derűs, nem, akkor mindig igyekeztem türelmet tanúsítani, nem felszólítani, nem provokálni, hanem inkább hagyni, hogy éljen a maga kis világában, és egyszer majd visszatér. Vagy ha megkérdeztem, hogy tudok-e segíteni, de sohasem faggatni, hogy mi történt, ha akarja, elmondja, de azt éreztetni, hogy mellette vagyok, ha szüksége van segítségre, akkor segítem.
1: Ugye ezek a példák már itt a gyakorló pedagógusi pályája során történtek meg itt az elmúlt években, évtizedekben, még hogyha itt visszaugorhatunk az időben az ön felsőoktatásban töltött éveire, hogyha még erről néhány gondolatban szólna most.
2: Nyíregyházára jártam, akkor még Besenyei György tanárképző főiskola volt, magyar történelem szakon végeztem, és igazából nagyon pozitívnak éreztem azt a 4 évet. Az az igazság, hogy 18-19 évesen kikerül az ember otthonról, akkor rendkívül fontos az, hogy megtanulja az önálló életet, megtanuljon minden olyan dolgot, ami később az élethez szükséges, és emellett, ahogy Borika néni mondta, amikor találkoztunk a buszon, azt mondta, hogy ez a négy legjobb éved, ez a töltekezés időszaka, minden tudást, mindent magadhoz vehetsz. És valóban jó műhely volt ez a nyíregyházi főiskola. A tanszékek adták a lexikális tudást, de ott volt a gyakorló iskola. És számomra talán a legnagyobb élmény az volt, hogy kimehettünk a gyerekek közé, és nézhettük a szakvezetőink óráit, tehát először ők tartottak órát, aztán voltak csoport előtti óráink, amikor bent volt a főiskolás csoport, és úgy tartottunk órát. Számomra ezek voltak a legmaradandóbbak. Nekem nagyon fontos volt, hogy a gyerekekkel hogyan tudok kapcsolatot teremteni. Amikor első éves voltam a főiskolán, akkor azt mondtam, hogy most még lehet visszaút. Tehát elmentem, vállaltam nyári üdültetést. Ki kell próbálni azt, hogy egyáltalán szót értek-e a gyerekekkel. És miután meggyőződtem, hogy ez menni fog nekem, akkor már nyugodt lélekkel folytattam tovább a főiskolás tanulmányaimat. Szerettem Nyíregyházát, szerettem az ottani tanáraimat, szerintem rendkívül jó szakemberek voltak, tehát a maguk területén kutattak, tovább haladtak, külön előadásokat tartottak, és arra jöttek máshonnan is, volt olyan, hogy az egyetemről jöttek át tanárok, úgy tartottak nekünk, például egyetemes történelemből, a 20. századból, tehát igazán jó tanáraink voltak.
1: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Sári Katalin tanárnővel, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, magyar és történelem szakos tanárával, drámapedagógussal. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinműsorunk mai vendége Sári Katalin tanárnő, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Magyar és Történelem szakos tanára, drámapedagógus, és ugye már 1986. szeptemberétől tanít itt a Szirmai Iskolában tanárnő, így most ha erre a 4 évtizedre gondolunk vissza, vagy picit megpróbáljuk összefoglalni, visszagondolva itt a 86-os esztendőre, a pályakezdésig, ugye erre az időszakra, akkor mind a szakmai, mind a magánéletből esetleg mik azok az élethelyzetek, amelyeket velünk is megosztana?
2: Én egy kicsit még visszamennék az időbe, méghozzá 82-re. 82-ben végeztem a főiskolán, és akkor számomra természetes volt az, hogy egy pályakezdő csak falun kaphat állást. Tehát Miskolcon még csak nem is érdeklődtem, és így kerültem Harsányba. Harsányban töltöttem 2 évet, kezdtem tehát 82. szeptemberében, és akkor találkoztam a férjemmel. Ő ugyanebben az iskolában tanított, ő magyar könyvtárszakos tanár, és összeházasodtunk 83. márciusában. 84. októberében megszületett az első gyermekünk, Áron, és innen a Gyesről már nem Harsányba mentem vissza, hanem ide a Szirmai Általános Iskolába. Tehát ide, ahol annak idején diák voltam, és ahol a főiskolai gyakorlatomat is végeztem. És akkor még Bem József Általános Iskola volt, a Szirmai Iskola. Nagyon-nagyon jó érzés volt ide visszajönni. Voltak itt még a régi tanáraimból, tehát akik engem tanítottak. Itt volt a magyar történelem szakos tanárom, aki történelmet tanított, de csak 5. mert utána már Borika néni vett át minket történelemből is. Aztán itt volt a rajzot és oroszt tanító tanárnőm, és a földrajzszakos tanárnénim is itt volt, és még akkor itt volt Ilonka néni, akitől írni, olvasni tanultam. Tehát nagyon-nagyon jó érzés volt, és kedvesen fogadtak, támogatóak voltak, úgyhogy nagyon szerettem ezt az időszakot, ami azért többé-kevésbé szakaszosan zajlott, mert itt a szirmai éveim alatt született még 3 gyermekem. Úgyhogy így összesen ezt kellett kiböjtölnie az iskolának, hogy megszülessen még Márton, aztán Anna, és végül Dániel. Úgyhogy amikor Anna született, akkor igazgató bácsi Macskás József, annyira emberséges, aranyos igazgató volt, mondta, hogy Katikám, most már végre szeretnénk, ha itt lennél közöttünk és tanítanál. Hát aztán megtörtént, és onnantól kezdve, hogy Rani megszületett, és közel 1 éves lett, akkor visszajöttem, és attól kezdve folyamatosan itt dolgozom.
1: A szülővé válás mit jelentett az ön életében, az önök életében? Ugye itt akkor 4 gyermekes édesanyaként hogyan élte meg mindezt? Esetleg a pedagógusi szemlélete változott-e?
2: Természetesen. Azelőtt úgy volt, hogy tehát mindig mondták, hogy Kati néni szigorú. Persze, természetesen. De ha például jött egy téli szünet, a gyerekeknek van idejük, és akkor olvashatnak, vagy elkészíthetnek ezt, vagy azt, vagy bármit. És amikor az én gyermekem 1. osztályos lett, és láttam azt, hogy mennyire fáradt már a fél év közelettével, és hogy mennyire szükség van arra, hogy még csak a gondolataiban sem legyen ott az iskola, akkor rájöttem, hogy korábban hibáztam, és onnantól kezdve tényleg, ha gyerekek elmentek szünetre, akkor mondtam nekik, hogy szabad levegő, játék, rohangálás, legyenek boldogok, és ne gondoljanak az iskolára. Majd, ha visszajönnek, akkor ráérnek ezzel foglalkozni. Tehát ez nagyon-nagyon sokat számított. Aztán persze az anyaság az egy csoda. Tehát amikor Dani megszületett, akkor már 35 éves elmúltam, és szinte meggyászoltam minden időszakot, hogy most már belépett az óvodába, most már nem lesz az a pici gyermekem, és tehát nagyon nehéz volt elszakadnom attól, hogy itt már lezárult, és nem lehet nagyobb a családunk. Én szívesen vállaltam volna még gyereket, de hát az idő az haladt, és így történt. Nagyon, nagyon igyekeztem, hogy a gyermekeimnek jó anyja legyek. Nem biztos, hogy mindig sikerült. De már a drámapedagógus képzés során olvastuk Calderontól a világ nagy színháza, vagy nagy világszínház, és abban volt, hogy az életünk az egy színház, csak éppen nincs benne próba lehetőség, és rögtön egyenes adásban megy minden. És sokszor volt olyan, amikor úgy gondoltam, hogy másképp kellett volna, újra játszottam magamban. Így utólag a gyermekeim mondanak néhány dolgot, hogy én hogyan viselkedtem velük, amikor kicsik voltak. Anna lányom például azt mondta, hogy anya, ha belegondolok, egy horror volt a gyerekkorom. Kérdeztem, miért? És hogy nem emlékszel rá? Hát mindig aranyballadák, azt mondtál nekem. És ha belegondolunk az aranyballadákba, mondjuk egy Ágnes asszonyba, vagy egy Szács Klárába, mondtam neki, hogy jaj, ne haragudj, és mondta, hogy anya, de imádtam, nagyon szerettem ezeket. Szóval voltak ilyenek, vagy például, amikor Áron még pici volt, akkor tanult beszélni, és harangoztak, és akkor mondtam neki, harangoznak délre, udvari ebédre, akkor menne Fenícián a király elébe, és én így a ritmus kedvéért mondtam a gyereknek, és akkor rákérdezett valamire, hogy az micsoda, és akkor döbbentem meg, hogy ezután már cenzúráznom kell, hogy mit mondok, mert a gyerek számára nem mindig érthető az, amit leírtak a költők. Úgyhogy hát nem tudom, hogy másképp kellett volna-e. A négy gyerekem szépen felnőtt, mind a négyen diplomásak lettek, kiegyensúlyozott szép életet élnek, már van két unokám is. A végeredmény az jó. Közben biztos voltak hibák.
1: Sok örömet kívánok itt a továbbiakhoz is, és ugye a 90-es évek közepétől dráma és színjáték foglalkozásokat is tart.
2: Igen.
1: Hogy ez miért és hogyan jött az életében, és mit adott ez önnek, illetve a lényegét miben látja, így amit a gyerekek életére is ugye hatásként jelenthet ez a mindennapokban.
2: Azt hiszem, hogy a pedagógus pályám csúcsa vagy koronája a drámapedagógia. Az a helyzet, hogy már a magyar órákon is nagyon sokszor éltünk a dramatizálás lehetőségével, és amikor értesültem a drámapedagógus képzésről, akkor beiratkoztam. Azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen a korábban nagyon sokszor hallottam ilyenről, hogy a pedagógus beszürkül, hogy elveszíti az érdeklődését a pálya iránt. Tehát van egyfajta megcsontosodás már, és nem ad újat a pálya, és hogy nagyon sok a megkeseredett pedagógus. Nem tudom, hogy a drámapedagógia nélkül eljutottam volna ide vagy sem. Én bízom benne, hogy nem. De a drámapedagógia így a szakmai életem körülbelül felénél teljesen megújította a munkámat, teljesen átírta a kapcsolatot a gyerekekkel. Tulajdonképpen azzal, hogy drámás csoportjaim voltak, egy kicsit olyan, mintha több gyerekem lenne. Rögtön az elején elkezdtük a drámatáborokat. Tehát évközben együtt voltunk, tartottuk a foglalkozásokat, előadásokat tartottunk, ezekre rendkívül jó hangulatban készültünk föl. Tulajdonképpen nagyon nagy szerencsém volt, mert rögtön olyan gyerekek kezdtek el drámára járni, akiket nagyon érdekelt, nagyon aktívak voltak, kreatívak, és amellett tehetségesek is. Úgyhogy nekem minden korosztályból maradtak gyermekeim. Tehát a legelsők közül ketten lettek színészek, és azóta is, például nemrégiben jött egy telefon, hogy Kati néni, Miskolcon leszünk, a Berzeviciben tartunk terem színházi előadást, el tetszik tudni jönni? Hát éppen akkor órán volt, úgyhogy nem tudtam elmenni, de például amikor ők Marosvásárhelyen végeztek a Színművészeti Egyetemen, de voltam náluk Marosvásárhelyen, itthon megnéztem az előadásaikat, és az volt számomra a legnagyobb élmény, amikor a következő generációból szintén így velem maradt gyerekek jöttek Budapestre, hogy megnézzük az előttük lévő nagy öregek színházi előadásait. És nagyon szeretik a gyerekek ezeket a foglalkozásokat. Sok mindent megtudok róluk, mert azokat a szituációkat, amiket eljátszanak, azokat részben megélték, részben szeretnék megélni, részben tartanak tőle, tehát sokkal jobban megismerem őket. És hát nyilván ők is sokkal jobban megismernek engem ezekben a helyzetekben. Úgyhogy nagyon-nagyon szoros így a kapcsolatom a gyerekekkel.
1: És ugye ön a Miskolc Szirmai Református Egyházközség tagja, 8 évig presbiterként is szolgált a közösségben. A hit milyen szerepet tölt be az életében?
2: Amikor még mi voltunk gyermekek, akkor a hit az nem tartozott a legfontosabb és legelismerésre méltóbb dolgok közé. De természetesen gyerekkorunktól kezdve találkoztunk a hittel. Gagyapátiban nagymamánk, ő mindig ment a templomba, és amikor ott voltunk, mindig imádkoztunk. Otthon is természetesen megtanították nekünk az imádságokat, de templomba nem jártunk. Most így már szerintem azt is tudom, hogy miért nem, mert a templomba járás az egy közösséghez tartozást is jelent. Mi itt Szirmán gyökértelenek voltunk. Tehát nyilván voltak utcabeliek, ismerősök, nekem osztálytársak, de érdekes módon akkor éreztem magam már igazán a szirmai közösség részének, amikor a gyülekezet tagja lettem. Addig mindig kívülállónak éreztem magam. Tehát hiába éltem le itt a gyerekkoromat, hiába jártam itt iskolába, hiába lettem itt tanár. Mégsem éreztem azt, hogy oda tartozom. És az a helyzet, hogy ha jársz is valahova egy gyülekezet,

0: templomba járni. Valahogy édesanyám úgy gondolta, hogy majd ha nagyobbak leszünk, majd ha értelmesebbek leszünk, akkor jön el az ideje annak, hogy a hitről beszéljünk. A bátyám járt konfirmációs előkészítésre, és konfirmált is. A nővérem, ő nem. Ő éppen a kamaszkorban volt és dacolt. Nekem is egy kicsit nehezebb volt ide találni. Érdekes módon a hit az fontos volt számomra, csak nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Már felnőttek voltunk, amikor beszélgettünk arról, hogy egy baráti házaspár mondta, hogy az embernek kell legyen egy Isten élményének, és ez az Isten élmény az, ami elhozza őt ide. És valahogy a karinti verssel voltam, hogy nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Miért nem ad nekem egy Isten élményt az Isten? És egyszer, amikor éppen ezt nem kutattam, csak ott voltam a gyerekeim között, és akkor teljesen megdöbbentem, hogy milyen Isten élményt keresek. Itt van 4 gyönyörű, egészséges gyerekem. Honnan vannak ők? Hogy lehetett ez? Amikor a 4. gyermekemet vállaltuk, akkor a férjem azt mondta, hogy lehet, hogy ez már Isten kísértés, mert van 3 egészséges gyerekünk. Mi garantálja azt, hogy ő is az lesz? Az lett természetesen. És aztán, amikor így rádöbbentem erre, akkor arra is rádöbbentem, hogy az anyasság nekem a hitet is meghozta, hiszen az első pillanattól kezdve mindig azt kértem, hogy Istenem, segíts, Istenem, gyógyítsd meg, Istenem, menjen le a lázad. Tehát benne volt az életemben, csak nem fogalmaztam meg. És innen ettől a pillanattól kezdve tudatosan már, tehát tudatosult bennem a hit jelenléte, és ez egyre csak erősödött, és most is meghatározó része az életemnek. Minden jót meg tudok köszönni, minden bajban fohászkodom, és nagyon hálás vagyok.
1: Itt a gyülekezethez való tartozásról, hogyha még néhány gondolatot megoszt velünk, amit presbiterként, szolgálatként megélt vagy végzett, hogy ilyen tekintetben, hiszen említette, hogy tevékenyen részt venni egy közösség életében fontos az ön számára, hogy mik esetleg azok a dolgok, amiben tudott itt a saját talentumait is előhozva segíteni.
0: Igen, nagyon furcsa módon jutottam el a gyülekezethez, hiszen mondtam, hogy nem voltak így kapcsolataim, és egyszer Mártika Farkasné és a Jó Márta, aki a lévaiban volt énektanár, vezette a lévai kórust, és a zeneiskolában is tanított, és a mi iskolánkban is tanított zongorázni gyerekeket, és egy alkalommal a zeneiskolásait hozta egy koncertre, tehát egy koncertet adtak a mi iskolánkban, és gyönyörűen énekeltek. És mondtam, hogy mennyire szép volt, és gratuláltam neki, és azt is mondtam, hogy olyan jó lenne, ha én is tudnék ilyen szépen énekelni. És addig jó volt, míg a legkisebb gyerekem is egészen kicsi volt, mert akkor mindig mondta, hogy énekelj, anya, de amikor már ő is elérte azt a kort, amiben már kritikusan tudta hallgatni az éneklésemet, akkor már mindig mondták, hogy anya, ez komoly, tényleg? És akkor mindig abba hagytam az éneklést, és mondta Mártika, hogy hát a kórus az erre pontosan megfelel, és hogy ő a Szirmai Református gyülekezetben vezeti a kórust, és menjek. Mondtam, hogy jó, megyek. És természetesen, ha már a kórusban voltam, akkor már az Isten tiszteletekre is eljártam, és az ember észreveszi, ha feladat jön elé. Tehát például a nyári hittantáboroknál ki dolgozzon, ha nem az, aki egyébként is tanár és a gyerekekkel foglalkozik. Úgyhogy természetesen itt mindig aktívan tevékenykedtem. Aztán magyar szakos tanárként igyekeztem

0: kulturális területen is. Műsorok szervezésével, tehát összeállítottam különböző műsorokat, a gyülekezeti tagok nagyon szívesen részt vettek benne, de a diákjaimat is, ha megkértem, akkor jöttek és szerepeltek, úgyhogy ez is fontos volt. Aztán nagyjából, hát nem is tudom, 8 vagy 9 éven keresztül minden évben tartottunk egy toldi előadást, mert az egyik évfolyamon az évvégi összefoglalásnál a gyerekek észrevették, hogy fejből mondom a toldit, és akkor oda jöttek, megkérdezték, hogy Kati néni tudja az egész toldit, és akkor mondtam, hogy sokat tudok, szerintem az egészet nem, de tudjátok, mit megtanulom. És ez volt az évvégi összefoglalásnál, úgyhogy a következő tanév elejére már tudtam az egész toldit, és akkor megkértem a kolléganőmet, a magyar énekszakos kolléganőmet, aki egyébként népzenész, hogy állítsuk össze úgy, hogy zene, ének, effektek és maga az egész toldi, és ehhez a rajszakos kollégám talált egy régi ilyen grafikai, tehát igazán szép, értékes képanyagot, és így ennek a kép, hang és szöveg anyag összeállításának köszönhetően összeállt egy szép toldi műsor, és minden évben tavasszal Arany János születésnapja tájékán ezt előadtuk a gyülekezeti házban. És ez is egy ilyen szolgálat volt, hogy a Petőfi 200-ra is egy nagyon szép műsorral álltunk elő. Azóta pedig a gyermekisten tiszteleteket tartom, nem minden vasárnap, mert 4-en vagyunk, úgyhogy minden hónapban egy alkalommal tartok gyermekisten tiszteletet, és ezt is nagyon-nagyon szeretem, és tényleg, amiben tudok, most is részt veszek a presbiteri időszakomban. Természetesen a fontosabb döntéseket mindig megbeszéltük, ötleteltünk, és szerintem nagyon szép gyülekezeti életet élünk, és éltünk akkor is.
1: Úgy gondolom, még sok mindenről tudnánk beszélgetni, de itt műsoridőnk végéhez érkezünk lassan. Így egy záró gondolatra maradt idő, így hadd kérjem meg, hogy picit, ha talán a jövő felé tekintünk, akkor mik azok a gondolatok vagy tervek, amik megfogalmazódtak már önben, illetve, hogy van-e olyan igei gondolat, amit megerősítésül hallgatóink szívére is helyezne, ami az ön életében különösen hangsúlyos.
0: Sokat beszéltem a múltról, de természetesen a jövő nagyon fontos, még akkor is, ha az ember már nyugdíjas korú. Mindig vannak új célok, és kell is, hogy legyenek új célok, mert hiszen tudjuk, hogy a célhalál, az életküzdelem és az ember célja e küzdés maga, és amíg tudunk valamiért küzdeni, tudunk alkotni, addig igazán értékes az életünk. Úgyhogy én még szeretnék tovább is aktív lenni. Itt vannak még a tanítványaim, itt vannak a színjátszós csoportjaim. Szeretném folytatni a megkezdett munkát, tehát szakmai téren ez az, amit szeretnék, legalább még 2-3 tanéven át. A családom remélem, hogy egyre jobban bővül majd, egyre nagyobb létszámban leszünk majd, és ha már a tanári pályámon letettem a lantot, akkor újabb feladatokat találok az unokáim nevelésében, illetve tudjuk jól, hogy a gyerek az egy életprogram. Tehát az nem úgy van, hogy már felnőtt, és az ő gondja, baja nem foglalkoztat. Tehát úgy érzem, hogy ha nem konkrét támaszként is, de lelki támaszként ott kell lennem a gyermekeim mellett is, a férjem mellett is. És ehhez legyen erőm, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
1: Én sok erőt, jó egészséget és Isten gazdag áldását kívánom további életére, családjuk életére, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen, áldás, békesség.
1: Áldás békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az elmúlt órában Sári Katalin tanárnővel, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola is óvoda, magyar nyelv és történelem szakos tanárával, drámapedagógussal beszélgettünk itt az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorában. A szerkesztő Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok literenkénti nagykereskedelmi ára. A benzin bruttó 14, a gázolaj bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, melyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolajárát. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény június 27-én lépett hatályba. Eszerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a kivezetés mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe, a hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei, emelte ki Albrecht Armand, az Impartnipüf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója a legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok már olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, így Miskolc és Nyíregyháza is tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat. Az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút, hangsúlyozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmában rendezett ünnepségen a Nyugati pályaudvaron. Vitézy Dávid elmondta, a Magyar Vasút fejlesztése az egész magyar társadalom, a magyar nemzetgazdaság, a magyar közlekedés politika kiemelt jelentőségi ügye. Elmondta, a magyar és az európai vasúti közlekedés előtt óriási jövő áll. A vasútra a jövő közlekedési eszközeként lehet tekinteni. Hozzátette, több 1000 milliárd forintnyi vasúti pálya, járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország, és az óriási munkához kérte mindenki, köztük az utasok, vasutasok partnerségét, támogatását. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója arról szólt, hogy a 180 éves évfordulóra felmatricázott mozdonyt közlekedtetnek, emlékbélyek sorozatot készítettek és elindítottak egy online játékot is. Sorozatban 5. éve indul a Virágos Magyarország versenyen Miskolc. Idén az önkormányzati fenntartású intézmények környezeti nevelésének eredményeivel pályáznak. A Brunswick Terész Tagóvoda bázis intézménynek van kijelölve, ahol sok jó gyakorlatot valósítanak meg. Az itt elért eredményekkel pályáznak az év óvoda kertje címre, tájékoztatott az önkormányzat. A Virágos Magyarország az ország legnagyobb és legnépszerűbb környezetszépítő versenye, melyet 1994 óta rendeznek meg a lakókörnyezet szépítésére, a zöld felületek gyarapítására és a fenntartatóság népszerűsítésére. A versenyre évente több száz hazai és határon túli magyar település nevez be. A nyári bőrápolás alapja a mindennapos fényvédelem és a könnyed, vizes bázisú hidratálás. A szakemberek szerint a melegben a fagyú termelés fokozódik, ezért érdemes kerülni a nehéz, zsíros krémeket, hogy megelőzzük a pórusok eltömődését, mondta Majoros Tibor miskolci bőrgyógyász szakorvos.
2: Amikor kifejezett napsütéses idő van, azért azt javasoljuk, hogy 11 és 3 óra között, de a nagyon erős nyári napokon akár 10 és 4 óra, 5 óra között is kerülendő a közvetlen napon való tartózkodás. figyelni kell, ugye egyrészt tehát az időjárás előrejelzést, illetve a meteorológia most már mindig közzé teszi ezt az UV indexet, hogy milyen erős UV sugárzás várható. Ez egy ilyen 0-tól 10-es skáláig terjedő rendszer. Már mi azt mondjuk, hogy a 3-as érték felett is javasolt a fényvédő használat, illetve már ott is kerülendő a 11 és 3 óra közötti napon tartózkodás, illetve hát nyilván az egy ilyen 7-es, 8-as érték körül vagy a felett, meg abszolút nem is javasoljuk, tehát hogy ne tartózkodjon napon az illető, mert nagyon ugye komoly, rövid, illetve hosszú távú problémákat tud okozni. Tehát az egyik oldal ez, hogy ha lehet ezekben az idősávokban ne tartózkodjunk a napon. Ezek tehát a ne tartózkodjunk napon megfogalmazás, az ugye azt jelenti, hogy a tűző közvetlen napon, tehát hogy kint a szabad ég alatt ne tartózkodjunk ebbe az időszakba. Nyilván árnyékban lehet tartózkodni, de ott is javasolt a fényvédők használata, mert ott is van egy szórt fény, és minél erősebb az UV sugárzás, ez a szórt fénynek a mennyisége, illetve a károsító hatása is annál erősebb. De ezek a javaslatok, amik fennállnak, tehát ezekre az idősávokra, ezek azért mindig a tűző, tehát a közvetlen szabad ég alatti tartózkodást jelentik, hogy annak a kerülése javasolt.
1: Burkolatfelújítási munkák miatt teljes útzár lesz Rakacsa Szend és Rakacsa között. A Borsodabolyi-Zemplén vármegyei települések viszonylatában a tervek szerint július 20-a és 27-e között kell számítani a korlátozásra. A Magyar Falu útfelújítási program során 2,5 km hosszan burkolatjavítási munkát végez a Magyar Közút, Szalonna és Krasznokvajda összekötő úton. A munkálatok idejére teljes útzárat vezetnek be a szakemberek Rakacsa Szend és Rakacsa között, így az érintett útszakaszon hétköznapokon reggel 7 és előre láthatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni. A lezárás alatt északi irányba célszerű kerülni, Komjáti, Bódvalenke és Torna Szent Jakab érintésével, tájékoztatott a Magyar Közút. A kullancsok az időjárás alakulásának függvényében márciustól júliusig, majd szeptembertől októberig, novemberig fordulnak elő nagy számban. A kullancs főként a kutyákat veszélyezteti. A betegségek megelőzésére már számos korszerű gyógyszer és kezelési módszer ismert. A legelterjedtebb a rácseppentő oldatok havi rendszerességgel történő alkalmazása, mondta Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház állatorvosa.
3: Nagyon sok gazd ilyenkor indul el kirándulni, és amúgy városban is nagyon jellemző a kullancsok és a szúnyogok jelenléte, de az erdőben ez ugye hatványozódik. A citusok esetében szerencsére betegség terjesztés szempontjából kicsit korlátozottabbak a félelmeink, azért az ő esetükben is csípések és emiatt kiütések, viszketés az felmerül, tehát nekik is vannak készítmények, akár cseppes, akár tablettás formában, hogy ezeket megelőzzük. Magát ugye a csípést azt nem tudjuk megelőzni, csak hogyha ugye repellenszert használunk, de az ebből elfolyó betegségeket, azokat mindenképpen, úgyhogy náluk kinti cicáknál is szintén, mint kutyusoknál havonta javasolt, de bentieknél is 3 havonta érdemes kombinált készítményeket alkalmazni. A kutyusok esetében viszont sokkal inkább fontos ezeknek a szereknek az egész éves havi szintű alkalmazása. Ugye itt is van egy pár kivétel, ami több hónapra is szól, viszont ugye a kullancsok által terjesztett már nem csak a babézia, hanem sajnos az ehrlichia, illetve az leishmaniás sejtű is már egyre gyakoribb. Ezek régebben sokkal mediterránabb betegségek voltak, de sajnos a klímaváltozással már Magyarország teljes területére is egy teljesen jellemző betegségekről van szó. Ezek viszont nagyon komoly egészségügyi vonatkozással bírnak, olyan mértékű levertséget, étvágytalanságot és teljes májvese eltolódásokat tudnak okozni, ami viszont már van, hogy életveszélyes állapotig is tud fajulni, és igazából egy havi szintű védekezéssel ezzel mind tudunk tenni. A szúnyogok esetében a kutyánknál mindenképpen a szívférgességet emelném ki első körben. Nagyon-nagyon nagy probléma az, hogy ugye nagyon sok ideig, akár több évig is tünetmentesen lappang, és szépen növekszik a tüdőartériában, a beinjektálás után, és utána pedig szinte egyik pillanatról a másikra okoz keringési problémákat.
1: Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő portál adataiból. Szerdai közleményében a cég felidézte, már 2 éve, hogy a kötelező gépjármű felelősség biztosítást számos mikromobilitási eszközre, köztük a nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre is kiterjesztették. A biztosítás szállítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak. A budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13.800 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelezőt. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár ez utóbbiak között vannak olyanok is, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződtek, jelezte a biztosítás közvetítő.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter esetén. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: 26. A császárné másnap korán reggel hívatta Titanillát, aki durcásan kapkodta magára ruháit. Inkább hajnali, mint éjjeli alvó volt, de most még a reggel is ébren találta. Akkor kezdett belemerülni az álomba, mikor Trulla ilyetten fölrázta a meglepő parancsal. A lány, hogy a durcásságát kimosta a szeméből, inkább kíváncsi volt, mint nyugtalan. Soha se történt meg, hogy ilyen szokatlan időben látni kívánta volna a császárné. Nem is tartotta valószínűnek, hogy az ő szíve fájdult volna meg utána. Talán a lánya érkezett meg váratlanul, Valéria, s neki üzenetet hozott az apjától. Ha maga Galerius jött volna meg, az személyesen kereste volna föl. Maxentius pedig ettől a gondolattól végigfutott rajta a hideg, akár éjszakának idején is rátört volna. Rossz éjszakád volt, lányom, tartotta vissza a domina a letérdeléstől. Nagyon sápat vagy. A nobilissima egyszerre olyan piros lett, mint a csipke rózsa bogyója. Sok meglepetés érte egyszerre. A császárné puha hangon lányának szólította. Elengedte neki az adorációt. Kitalálta, hogy neki rossz éjszakája volt, aminek nyomait siettében elfelejtette festékkel eltüntetni. Most már kezdett félni. Nem kis dolog lehet az, amely a császárnét így megváltoztatta. Mindenre elkészülve válaszolta, hogy minden betegségét elmulasztaná, bár semmi baját nem érzi, ha szolgálatára lehetne az Augustának. Nem is gondolod, lányom, milyen nagy kérésem van hozzád, mondta a gyereke zavarnak olyan mosolyával, amely egészen megfiatalította elgyötört arcát. Nem találsz nagyon sápatnak? Igen, Augusta, ismerte be a lány, mintha neked is rossz éjszakád lett volna. Arra akarlak kérni, hogy fessél ki engemet. Tudod, én öregasszony vagyok, és nem értek az ilyesmihez. Fiatal koromban még nem ez a divat volt, azóta pedig nem volt kedvem megtanulni. Szeretném, ha te mutatnád meg, hogyan csináljátok. Előtted nem szégyellem magam úgy, mint az udvarmesterem előtt, hogy én is szép akarok még lenni. Megértesz engem, Maxi Tanilla? Olyan zavarban volt, hogy a Maximillából és a Titanillából új nevet csinált a lánynak. Ó, hogyne, Augusta, mosolygott kínosan, ha megengeded, mindjárt hozom is a szépítőszereket, bár a te arcodnak igazán semmi szüksége rájuk. Szeretett volna szemébe kacagni az öregasszonynak, és nekiesni ököllel és körömmel, és arculveréssel pirosítani ki a minium kenős helyett, kioltani a szemevilágát a belladonna cseppentővel, az agyába sütni hajgöndörítő vasat is, gonosz vén szívébe fúrni az ezüst olló és ezüst csíptető egyét. Most már tudta, ki áhított rá arra a játékszerre, amit ő keresett, ő talált magának. Nem adja, nem adja, nem adja senkinek a világon. Hazafelé menet lobogott föl a szívében ez a gyilkos indulat, mire visszatért a szépítőszeres citromfaládával, akkorra már el is lobogott. Most már attól a gondolattól volt kacaghatnékja, hogy neki félteni kellene valakitől az ő gránátvirágját, aki még ő előtte is lesüti a szemét, és a lába nyomát is csókolgatja, de csak amikor azt hiszi, hogy ő nem látja. Ügyes és szelíd kézzel simogatta rá az idegesen megránduló arcra a tavasz üdepírját, ahogy ártatlan gonoszkodással mondta, és a hervadt ajkakra az epergenőcsöt. a többire sor se került. Öregasszonynak így is elég szép vagyok én már, mondta, hálálkodva Titanillának, aki zavart kuncogással távozott. Előre örült neki, hogy el fogja mulattatni gránátvirágot ezzel a furcsa titokkal, sőt, ajánlatot is fog tenni, hogy őt is kiszépíti, mégpedig kedvezményes árban, mint kartársat, hiszen most már egy úrnőt szolgálna. Ez a félbe munka azonban és a császárnő öngúnyoló nyugalma megzavarta. A kifestett arc valóban nyugodtá tette az Augustát. A festék megadta neki azt a biztonságot, amit a páncél a csatára készülő katonának. El volt készülve rá, hogy halálos harcot kell vívnia a rabszolgáért, aki az ő fiatalkori vonásait viseli, és nem akarta a Fláviuszokat azzal erősíteni, hogy őt sápatnak lássák. Barátságos méltósággal fogadta a Cézárt és fiát a palota táblinumában, amely az ő ideérkezése óta még nem látott vendéget. Eldicsekedett vele, milyen jól aludt, bizonyosan azért, mert olyan kedvesen töltötte velük az estét, és remélte, hogy ők is jól pihentek. Nem, csóválta meg Konstantius fehér fejét, neki már hetek óta rossz éjszakái vannak. Nehezen alszik el, és mindig olyan álmok gyötrik, amelyeket Hypnosz nem a káprázatok elefánt csontkapuján keresztül terel hozzá, hanem a valóság szarukapuján át. Olyan dologban szeretném tanácsodat kérni, Augusta, amely a birodalom ügye ugyan, de a császárra és reát tartozik legelőször. Az Augusta csak fej és kézmozdulattal hatalmazta föl rá a Cézárt, hogy beszéljen. Arcát ugyan védte a festékpáncél, de félt, hogy a hang árulója lesz. Szemben vele hatalmas freskó borította a táblinum főfalát. A kép az Olimposzt ábrázolta minden istenével, amint Jupiter felosztja köztük a világot. A császárné látta, hogy az ő arca helyett a kép harsogó piros, kék és sárga színei sápadnak el. A keresztényekről beszélek, Domina, vagyis az istentelenekről, ahogy nevezni szokás őket. A császárné szemében az istenek színei kezdtek elevenedni. Más körülmények között nem okozott volna neki nagy örömet a keresztények emlegetése. Most megváltás volt végre megtudni, hogy csak ennyiről van szó. Fölsóhajtott, és az a különös gondolata támadt, hogy Krisztus könnyebbethetett meg így, mikor hóhérai levették válláról a keresztet. Mi van velük? Velük, így kérdezte. Keresztényeket nem akart, istenteleneket nem tudott mondani. Nem tudsz az üldöző rendeletekről? Tudom, hogy a császár adott ki ilyeneket. Többet csak ugyan nem tudott. A császár feleségéhez nem lehetett halandó embernek kérdetlen szóval odatolakodni, s ő senkit se tüntetett ki megszólításával. S akik bájéban örülhettek az istenek kegyének, azoknak igazán nem jutottak eszükbe a keresztények. Itt egészen más természetű rendőri ügyek megbeszélésével fűszerezték a társas összejöveteleket. A Cézár eltakart az arcát két tenyerével. Boldog vagy, Domina, hogy nem tudsz többet. De én most utaztam keresztül Maximianus országaim, és ezért nem tudok mással álmodni, csak korbácsokkal, kínpadokkal, karóba húzott asszonyokkal, vadállatok elé dobott gyermekekkel. Az Alpesektől idáig keresztek szegélyezik az országutakat, és azokról keresztények rothadt húsát szaggatják le vadállatok. Derékik a farkasok, azon fölül a hollók és kesejük. A Domina egyre összébb esett székében. Tiltakozást szeretett volna sikítani, de nem bírt. Nagy erőfeszítéssel tudta a fejét Konstantinus felé fordítani, aki átvette apjától a szót. Ő a keletről jött Rómába, Diocletianus és Galerius tartományaiból. Ahogy ezelőtt minden provinciának megvolt a nemzeti viselete, most nemzeti kínzó művészet alakult ki mindenütt. Szíriában a forró szurokkal töltött üst védi az isteneket. Kappadókiában az olvasztott ólom, Júdában a fejsze, Pontusban a kerék. Galérius Cézár nekem magamnak dicsekedett vele, hogy mennyivel emberségesebb Isten, mint a keresztényeké. Az egy almatolvajt is örök tűzben sütögettet. Ő olyan rostét talált ki, amelyen a legöregebb keresztény is puhára sül egy óra alatt. Most már a császárné is tenyerébe rejtette az arcát. Hát még ha azokat a hangokat hallaná Domina, amelyektől az én fülem soha se szabadul meg többet. Mediolánumban olyan sikoltások hallatszottak egy piszkos házból, hogy meg kellett állítanom a kocsimat. Egy liktor állt a mocskos kapuajban, attól kérdeztem meg, mi történik itt. Nevetve válaszolt, hogy eleget tesztek a törvénynek. Még érvényben van a régi Rómának az a törvénye, hogy szüzet nem szabad kivégezni. Abban a házban keresztény szűzek sikoltoztak. A hóérlegények elhárították az akadályt az üldöző törvények érvényesülés elől. Nem lehet. Nem lehet. A császár nem tudhat ezekről. A császárné azt hitte, akkor hát kiáltott, hogy kihallatszik a palotából, pedig csak nyöszörgött. Alig lehetett megérteni. Én is azt hiszem, nem tud. Igazított a Cézár egy bíborvánkost a császárné reszkető lábai alá. Azért megyünk Alexandriába, hogy beszámoljunk neki. Te is, borzongott meg a császárné. Te is eleget tettél a rendeleteknek. Ameddig lehetett, bólintott a Cézár. Az első rendeletet magam hirdettem ki az udvarnak. Megkérdeztem, ki a keresztény. 27-en jelentkeztek. Felszólítottam őket, szemem láttára áldozzanak az isteneknek. 9-en megtették, azokat rögtön elzavartam szolgálatomból. Megmondtam nekik, hogy aki istenét első szóra megtagadja, attól az ura se várhat hűséget. Konstantinus rajongó szemmel nézett az apjára. Én éreztem, mikor messze voltam is tőled, hogy a te kezeid tiszták a vértől. Cézár jóságosan elmosolyodott. Pedig nem volt könnyű dolog tisztán tartani őket. Sokfelé nem akarták a keresztények beérni azzal, hogy templomaikat bezárattam és irataikat elégettettem. Voltak, akik erőnek erejével meg akartak halni. Ezeket valamelyik észvesztő démon szállhatta meg. Ugyanaz is lehet, hogy csak a kapzsiság bántotta őket, mert valami koronát emlegettek, amihez én miattam nem juthatnak, és azzal fenyegetőztek, hogy kivándorolnak oda, ahol életük árán örökkévaló kincseket nyerhetnek. A prétorok ilyetten kérték az utasítást, hogy mit csináljanak ezekkel a balgatagokkal. Azt üzentem nekik, hogy kergessenek el mindenkit, aki meg akar halni, de aki nem hajlandó észlet érni, adja neki rész azt kötére. A princepszet elkedvetlenítette a beszédnek ez a fordulata. Közbe akart vágni, de a császárné megelőzte. Azt kérdezte a Cézártól, mindezt őszintén el fogja mondani a császárnak. Többet is ennél, Domina. Megkérdem tőle, hasznosnak ítéli-e a birodalomra nézve a legerényesebb emberek kiirtását? Ő a birodalom ellenségeit látja bennük, rázta fejét a császárné. Ki tudja, vont vállat a Cézár, és a fiúra nézett. Nagyon sokan vannak számra, és elsők a szótartásban és az összetartásban. Ha a császár Galériusra hallgat, veled őszintén beszélek, Domina, és ellenségekké teszi őket, akkor talán csak ugyan elvész miattuk a birodalom. De ha nekünk ad igazat, akkor úgy lehet, ők lesznek azok, akik az egész világot egy birodalommá teszik. Mikor utazol Alexandriába, Cézár? Délben indul a hajónk, Augusta. Veletek megyek. Segítségetekre akarok lenni a császárnál. Véget kell vetni a vérontásnak. Bocsássatok meg, hogy most már elbocsátlak benneteket. Föl kell készülnöm az útra. Egy óra múlva a hajótokon leszek. Hívatta Quintiport, hogy ő is csomagoljon össze. Az érte való rettegés elfelejtette vele a régit. de míg a fiú előkerült, eszébe jutott minden veszedelem. Hogy is gondolhatta egy pillanatra is azt a képtelenséget még egyszer megmutatni a fiát annak a Konstanciusnak, aki a pohárnok arcában az övét ismerte fel. Volt ereje úrnő módjára búcsúzni a rabszolgától. Neki el kell utaznia, s őt a nobilissimának bocsátja rendelkezésére. A továbbiakról majd Alexandriából fog utasítást kapni. Mindezt félrefordított arccal mondta. Még nem volt ideje lemosni a festéket, és szégyelte volna, ha így látja a fia. Azután a nobilissimát hivatta. Vere már a reggel kötött barátság hangján beszélt. Míg ő oda lesz, rábízza a pohárnokát, aki tulajdonképp a császár kedveltje, amióta Nikomédiában életmentője volt. Épp ezért kéri, ne bánjon vele közönséges rabszolga módjára. Jó felolvasó, s talán nem csak a filozófusokat tudja értelmesen megszólaltatni, hanem a költőket is, akikben ő öregasszony létére is megérti ezt. Fiatal lányoknak bizonyosan több örömet telik. Szeretném, ha tiszta és nemes Vergíliuszt olvastatnád vele, leányom, és talán ne hagy sokat magára. Itt Bájéban sok a könnyelmű nő. Vigyázz, ne keveredjen ilyenek közé. A császár megharagudna érte. Egy kicsit akadozva mondta ezt, éppen úgy, mintha Quintipor mondta volna, akinek volt kitől örökölni a szemérmességet csak úgy, mint a vértől való irtózást. Priska császárné, aki eznap festette ki először magát, ezen a napon beszélt először könnyelmű nőkről. Titanilla most már végképp nem tudta, mit gondoljon. Nem sikoltotta el magát örömében, de leborult, és életében először megcsókolt az Augusta lábát, mint egy rabnő. 27. Most már övéké volt a világ. Annyira váratlanul kapták, hogy először szinte azt se tudták, mit kezdjenek vele. A bíbor zászlós császári gályatán még el se hagyta a kikötőt, mikor Tit már kereste a fiút. A császárné palotájában azonban nem tudtak róla semmit. Igaz, hogy nem is volt kitől kérdezősködni. A cselédek, az udvarmesternőn kezdve, ahányan voltak, annyi felé szaladtak bájéi levegőt szívni. Csak egy öreg fekete rabnő nyikorogtatta a kézimalmot, de az legalább nem a konyhán, hanem a táblinumban. Maradj csak, intett neki a nobilissima, amikor rémületét látta. Mondom, ne ugrálj, hiszen mind szétszórod, amit őröltél. Hol vannak a többiek? Senkit se találok az egész házban. Mindenki a szíve után jár, szentséges úrnőm, vigyorodott el a vénasszony. Hát te? Neked már nincs szíved? Szív van, de nincs hozzá láb. Lefűrészelt az uram, mikor olyan fiatal voltam, mint te, és én is a szívem után szaladtam. Fölhúzta a kötőjét, és nevetve mutogatta, hogy az ő combjának csak a töve maradt. Nem tud menni, csak csúszkálni. Ha már a szíve után nem mehetett, azzal kárpótolta magát, hogy az Augusta fogadószobájába csúszkált be, és az ő lábvánkosára kuporodott sót darálni. Tit egy marék datóját dobott a rabnőnek, és megindult ő is a szíve után. Trullával valami harapnivalót dugatott a fűzfa vesszőből kötött kosárba, és szaladt a Hadrianus romokhoz. Biztosra vette, hogy ha mindenki a szíve után jár, akkor gránátvirágot csak ott találhatja. A fiú csak ugyan ott ült a tisztáson, a cserjék hűvösében szétvetett lábbal, kezében író tekercsel, ölében festékekkel. A lány az adoráció mozdulatával köszöntötte. Bocsásd meg, Apolló, hogy éppen akkor zavarlak, mikor legszebb himnuszodon dolgozol, amely, mint látom, ha nem is olyan ragyogó, mint te vagy, több színű lesz, mint a zivárvány. Hűtlen pohárnokomat keresem, halhatatlan Isten, mert nagyon elszomjaztam. Ő pohárnokot kötelességét teljesítette, gyönyörű nimfa, mert íme poharakat készített, amelyek egyedül méltók a te ajkaidhoz. Magszakajtókat markolt fel a fűből, amelyeket kívül arancsillagokkal, belül piros és kék csíkokkal színezett ki. A lány szájához emelt egy magcsészét. Még mindig nem elég kicsi, csücsörítette össze ajkait. De nagyobb baj az, hogy ez csak magadforma isteneknek való nektár szörpölgetésre. Én pedig halandó nő vagyok, akinek nem oltja szomját a nektár. Nyújtotta a száját, és behunyt szemmel várta, hogy megitassák a mámor hosszú kordjával. A kötőkosarat csak azután húzta le a karjáról. Megengedi a császár, hogy rabnője meg vendégeje? Fügét, korai almát és szezámos pogácsát szedegetett elő, anélkül, hogy levette volna szemét a fiúról. Magatudatlan mozdulattal letört a pogácsából egy darabkát, és letette maga mellé a fűbe. Aztán beleharapott abba, ami a kezében maradt, és a második harapással a fiút kínálta. Hát azt melyik istennek szántad, Kistit? Melyiket? Amit félretettél? A lány szeme megrebbent. Észre se vettem. Most ez is a tied. És máskor? Máskor is a tied volna, ha eljönnél érte. Soha nem töröm meg úgy evésnél a kenyeret, hogy az első falatot külön ne tenném neked. Így mindig elhitetem magammal, hogy te is ott vagy. A fiúnak torkának adta falat. Elfordította a fejét, mert a szeme teleszaladt könnyel. A lány belekapaszkodott és visszahúzta. Nyeld le, bolondkám, mert megfulladsz, nevetett. De amikor folytatta, mint az ő hangját is eláztatta volna egy befelé gördülő könycsepp. A sírás pedig ne szégyeld előttem, gránátvirág. Én szeretem, mikor így sírsz értem, és meg is érdemlem. Soha sem lesz többet olyan rabnőd, aki úgy szeressen, mint én. A fiú eléje hullott. Ó, de jó, hogy megmondtad. Igaz, igaz? Soha sem mondtad még szóval, hogy te is szeretsz. Kellett ahhoz szó is, kisfiú, kacagott a lány. S ha kellett, miért nem kérdeztél? Én nem kérdezhetlek téged, Kistit. Én csak azt vehetem el tőled, amit magadtól adsz. Ne egy kétségbe, gránátvirág. Azt hiszed, mindig így lesz ez? Hát soha se leszel olyan bátor, mint én vagyok. Se nem parancsolsz, se nem kérdezel. Hogyan szerethesselek én akkor téged? A lány térdére tette a fejét, és úgy nézett fel rá. És mióta szeretsz engem, Kistit? A lány a szájára legyintett. Ilyet igazán ne kérdez, gránátvirág. Talán tegnap óta. Ne nézz olyan csúnyán. Lehet, hogy már a gyermekcipőmben is telét totyogtam. Ne felejtsd el, az még megvan Romula nagyanyánál. Egyszer majd elkérem tőle, és neked adom. De ne kérdezz többet olyat, amit én se tudok. És ne törődj vele, hogy mi volt tegnap. Semmivel se törődj, ami volt, és ami lesz. Az nincs egyik se, kisfiú. Csak a pillanat van. Közben meghámozott egy almát, piros héját a fiú fülére akasztott a függőnek, egy almamagot is adott neki, másikat ő maga fogta a hüvelyke és a mutatója közé. Próbáltad ezt már? Gondolj valamit, és ugrasd ki az ujjaid közül a magot egyenesen fölfelé. Ha eléri a mennyezetet, akkor teljesedik, amit gondoltál. No, most. Egyszerre parittyázták ki ujjaid közül a magot, és egyszerre nevették el magukat. Az ég mennyezetét nem lehet almamaggal elérni. Titt finomfüle már hallotta is, ahogy visszahultukban megzördítették a leveleket. Legalább mondd meg, mit gondoltál? Nem gondoltam semmit, vörösödött el a fiú. Hát, ha kitalálom, akkor megmondod? Nem mondom, kiáltotta hevesen Kvintipor. Hát ne mondd, vont vállat a lány, és hátat fordítva a fiúnak, végig dőlt a fűben, de nem sokáig bírta ki. Nem fordult ugyan vissza, de az egyik kezét hátra nyújtott a rózsás tenyerével fölfelé. Ha a kisfiú értelmes volna, akkor észrevenné, hogy a kinyitott tenyér is kérő száj, mondta oktató hangon. Jó meleg fészek. Ha kis csókokat ültetnek bele, azok kikelnek, és mikor az ember elalszik, előbújnak, és végig tipegnek rajta. Megfordult, mihelyest a fiú száját a tenyerén érezte, és ujjait belefurta a hajába. Látod, én megmerem neked mondani, mit kívántam. Azt, hogy legyél te csak egy órára igazi császár. Olyan, aki mindenkinek parancsol, még az apámnak is. Hiszen én is ilyet gondoltam. Te is? Ült fel a lány. Igen, hogy bár csak a te igazi rabszolgád lehetnék én, és csak neked kellene szolgálnom örökkön örökké. Szegény kisfiú, legyintett a lány. Hát hiába olvastatta veled a domina filozófusokat, te még most se tudod, hogy okos ember az örökké valóságot percekkel méri. Ülj föl csak szépen, legyél császár, és nézz körül a világban, hogy mit is adhatnál kis cselédednek, aki kihozta neked az ebédet. De ne nézz nagyon messze. Hát ha közelebb is találsz, amit úgy adhatsz nekem, hogy te is jól jársz vele. Hosszú csókot váltottak. Utána megszólalt a lány, a haját igazítva. Nézd, kilestek bennünket. Egy aranyos zöld gyík lihegett a lábuknál. Magasra emelt fejét forgatva nézte, hol egyiküket, hol másikukat. Nézd csak, súgta a lány. Adamaszkőből van a szeme. Nekem adott császár. Neked adom kistit, nyilatkoztatta ki a fiú uralkodói gráciáját. Kisé hangosabban, mint hogy kellett volna, a gyík elrezzent a fűben. Tit arcára tapasztott kézzel siratta elvesztett gyémántját. Quintipor erre neki ajándékozta az egész tisztást. De hát, ha a gyík csak nézelődni és leskelődni volt itt, de állandó lakása a romok közt van. Erre megkapta a palotát is, mindazokkal a kincsekkel, amiket Hadrianus császár benne felejtett. S ráadásul a tengert a delfinekkel, a zöld hegyeket az őzekkel és szarvasokkal, a napos mezőket a kék pillékkel és szitakötőkkel. Az egész világot a nevedre iratom, csak ezeket nem. Két vércsére mutatott, amelyek a fejük fölött citáltak. Ezeket miért irigyled el tőlem, fösvény gránátvirág? Ha igazi császár volnék, minden madarat kiirtanék a világon, csak a vércséket hagynám meg, mert azok mindig a te nevedet emlegetik. Hallgass csak, tít, tít, tít, visították elszálltukban a madarak. Ez megint olyan öröm volt Titnek, amit halk sikoltással kellett megköszönni. Aztán komolyra fordította a szót. Van viasztáblád? Írjunk össze mindent, amit meg szeretnék veled nézni. Puteoli, kezdett jegyezni a fiú, a kikötő. A föníciai kereskedők bíbor raktárai. Misenum Lucullus villájával. Neapolis, Vergilius sírja. A Pausülpon, a gondűző villa, ahol Védius Pollio rabszolgák húsával hízlalta alait. Kumé, a Szibilla barlangjával. Gránátvilág, te vagy a legokosabb ember a világon. Csapta össze kezét itt. Minden tudsz, mint egy itinerárium. Abból tudom, nevetett Quintipor. Nem láttad a császárné villájának a perisztilliumában azt a két mérföldkő formájú ezüst oszlopot? Azokba úti kalauz van belevésve. Hol is hagytuk el? Az Acheruszi tó. Oda menekülnek a halak a tengerből, ha vihar van. Flegré, fortyogó mezői, az alvilág bejárata. Vigyázz, gránátvirág, minden üvé csak velem mehetsz. Én pedig nagyon rossz úti társ vagyok, mindjárt elfáradok, és akkor engem ölbe kell venni. Akkor túl én túl is elmegyek veled, kistit. Dobd el a fiú a stílust, és viasztáblát. Vigyél, vigyél, kínálta magát a lány két kitárt karjával, dúcolgatást kívánó gyerek módjára. A fiú fölkapta, mint egy játékbabát. A lány átölelte két karjával, és égő arcát az övéhez tapasztotta. Így szaladták körül kétszer a tisztást. Egy hétig nem is mentek tovább. Az úti tervet ott felejtették a fűben, és nem is jutott eszükbe keresni. Csak egyszer bolyongtak túl a fürdő határán, akkor is megbánták. Pedig a kirándulás egészen jól kezdődött. Titanilla szeméből csak az élet öröme sugárzott gránátvirágéba, és a lány még sohase találta olyan bátornak a fiú száját. Tarkára festett csónakukkal egy kis olajfa erdőnél kötöttek ki, amelynek közepén borostyánnal befutott rács mögött a három grácia szobra állt pentelikoni márványból. Hogy is hívják őket? Kérdezte ravaszkodva a lány. Én csak az elsőről tudom, hogy az Pitó, a szerelmi rábeszélés. Mi is a neve a másodiknak? Ismered? Pothusz, a vágy, szorította magához a fiú a lány karját. A harmadikat is eszembe juttatod. Megsúgjam, ágaskodott fel a lány a fiú füléhez. Himerusz, az ebedés. Az jutott eszébe, hogy a körülöttük pirosló szegfüggből fonjanak koszorút. Ő is egyet, gránátvirág is egyet, és azt dobják hátra a válluk fölött. Próbálják ki, melyiköké kire esik a három grácia közül. De csalni nem szabad. Quintipor egy kicsit kedvetlenül fonta meg a koszorúját. Csalni nem szabad. Ő már hallotta egyszer ezt a tilalmat az antiókiai palotában, mikor azt a csókpróbát játszották. Ő csak ugyan nem csalt, mikor hátradobta a koszorút, nem is esett egyik gráciára sem, csak a rácsra, lába elé, mint háromnak. Titanilla azonban csak akkor fordított hátat a szoborcsoportnak, mikor jól kímérte szemével az irányt is, meg a távolságot is. Himerusz fejére akarta ejteni a koszorút. Én túlságosan kicsit dobtam, de túlságosan nagyot, mondta a fiú, mikor már röpült a koszorú. Mondom! Az utolsó szót olyan hangon mondta, amitől a lány is ijedten fordult meg. A gráciák megszaporodtak. Jobb oldalukon egy fölpántlikázott asszony fej jelent meg, fülében mogyorónyi rubinokkal. Bal oldalukon egy férfi elképett arca, kopasz fején a félrebillent lüknisz koszorúval. De az elképedése csak egy pillantig tartott, s már is előgurult a kopasz fejhez tartozó pocak. Áldom az isteneket, hogy megengedték látásod, isteni nobilissima,

El volt rontva az egész napjuk. Még Trulla se tudta őket felvidítani, pedig eljátszotta nekik Acília esetét az orvossal. Acília egy tábornok felesége volt. Cédrus tetejű villáját mindenkinek megmutatták, aki először érkezett bájéba. Elrontotta a gyomrát valami éretlen gyümölcsel, ilyetten szalajtott orvosért, az rendelt is neki olyan lélöttyöt, ami már reggelre meggyógyította, mégis kikorbácsoltatta másnap a villájából. Hogy merszekem olyan orvosságot beadni, hitvány kutya, ami csak két rész pénzbe kerül? Kinek nézelt engem, hogy ilyen szégyenbe mersz keverni? Tudd meg, hogy az én rangom Belinek a gyomra számára csak a dupla ezüst szesterciusznál kezdődik az orvosság. A romok mögött nem volt Acília, se Trikongius, se ijesztő, sőt, Trulla is csak jelképileg volt jelen addig, míg elmorzsolgatták a frugális étket, amivel egész napra feltarisznyázta őket. Onnan nem kívánkoztak sehova, mert ott csak madarak, szitakötők, pillék és gyíkok jártak, és ott akkor is boldogok voltak, ha a szomorúság repült el fölöttük, s rájuk hullatott egy-egy torpéjét. Mert az is megesett néha, hol csókolózás előtt, hol csókolózás után. De az is jó volt benne, hogy a szomorúság elhessegetésére mindig újra kellett kezdeni a csókot. A fiúnak sokszor könnybe lábadt a szeme, s a lány mindig gyönyörűséggel csókolta fel a könnyeket, mert a szerelem savát érezte bennük. De ő maga soha se sírt, s egyszer nevetős percben a fiú ezen el is csodálkozott. A te szemed csak mosolyt és villámot terem, kistit, mint a többi isteneké. Még nem láttalak igazán sírni. Kistit felhúzta a szemöldökeit, ami valami bájos eltorzulást adott az arcának, mert egyik szemöldöke sokkal magasabbra szaladt, mint a másik. A fiú még sose vette észre, és annyira kedvesnek találta, hogy elfogadta feleletnek. Olyan vagy, mint egy nyilazó pártus, mondta elragadtatott mosolyjal. Egy ezüst vázán láttam egyszer. Nem mindig sikerült ilyen könnyen elmosolyogni a szomorúságot, amely leereszkedni készült rájuk. Vagy te, Kistit, igazán vagy te? Kérdezte a fiú az öntudat és az önkívület határán. Emelj föl, és ne tegyél le addig, amíg azt nem mondom, elég volt. Majd megtudod akkor, nevetett a lány, és szívére szorította a fiú fejét. Úgy szeretném kiérteni a dobogásából, mit szeretsz te rajtam? Mondd meg, Kistit, miért szeretsz? Mert ilyen ostoba kisfiú vagy, hogy kérdezhetsz ilyent? Azért szeretlek, mert szerethetnékem van. És mindig szerethetnéked lesz? Már megint a holnapot kergeted? Azt, ami nincs? Már akkor hazafelé mentek a tengerparton. Egy levelet vett ki a kötő kosarából, egy pillanatra oda tartotta a fiú elé, bíborbetűs ismeretlen írás volt rajta, és rózsaszín pecsét. Aztán beledobta vízbe. Látod én, hogy bánok a holnappal? Fel se nyitom. Érezte a fiú vállarándulásán, hogy szeretne utána ugrani a levélnek, kérdezni nem kérdezett semmit. Egyszer, hol tölte volt, és az mindig fölizgatta a lányt, a dermet némaság és az esztelen kacagás közt dobálva, szóba kerültek a filozófusok és a költők. A lánynak jutott eszébe, hogy jó volna már együtt olvasni valamit. A fiú riadtan nézett rá. Megijedtél, kisfiú? Nevetett Tit. Azt hiszed, egy percit is átengednék belőled a vén penészeseknek? Csak arra gondoltam, hogy te majd mesélsz belőlük valamit nekem, amiből vizsgázhatok a dominának, ha egyszer azt találja kérdezni, miről beszéltem veled. Ha a fejem leütnék, akkor se találnának benne egy filozófus gondolatot. Mosolygott megkönnyebbülve a fiú. Legfőjebb Epiktétoszra gondolok néha, mert az mondta a legnagyobb szamárságot. Taníts meg rá, gránátvirág. Nem, ne tanuld meg, tiltakozott a fiú. Epiktétosz azt mondja, többet ér, ha az ember okosan boldogtalan, mint ha oktalanul boldog. Minden filozófusnak hurkot kellene kötni a nyakára.

0: szakállából. Határozt el Tit vérszomjasan, s kacagva körültáncolt a fiút. Tudod, mik vagyunk mink? Boldog bolondok. Tajnatta, tajnatta, tan. Furcsa tánc, ugye? Egyszer szíriai táncosnők táncolták az apám előtt. Azt mondják, ezt lejtették a menádok, mikor Bakkusz maga vezette őket. Tajnatta, tajnatta. Egy meteor szikrázott szét a tenger felett. Szinte hallani lehetett, hogy tüzes szilánkjai belesisteregtek a vízbe. A lány egyszerre lecsendesedett és elernyedt. Ilyen szépen és ilyen tökéletesen szeretnék meghalni, gránátvirág, hogy egy porszem sem maradjon belőlem, és az legyen a búcsúztatóm. Ennyi. De szép volt. De aztán többet senkinek se jusson eszébe, az se, hogy voltam. Látod, ezért nem lesz nekem gyerekem soha. Ne szólj most, gránátvirág, semmit. Holnap megverhetsz, de most vigyél haza, mert nagyon fáradt vagyok.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gyors gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
3: Foszti fiú esete.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok literenkénti nagykereskedelmi ára. A benzin bruttó 14, a gázolaj bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, melyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolajárát. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény június 27-én lépett hatályba. Eszerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a kivezetés mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek. Donald Trump, amerikai elnök a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak úgy fogalmazott, hogy Iránnak nincs más választása, mint hogy megállapodást kössön. Közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai kedden már kapcsolatba léptek iráni tisztségviselőkkel. Donald Trump ismét kilátásba helyezte, hogy az amerikai támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások. Az elnök azt hangoztatta, hogy az amerikai haderő a műveletei során nagyon odafigyel a polgári lakosságra, ugyanakkor azt állította, hogy az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben nagyon komoly károkat sikerült okozni. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe, a hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei, emelte ki Albrecht Armand, az Impartnipüf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója a legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok már olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, így Miskolc és Nyíregyháza is tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat, az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovasversenyek, íjász programok, a magyar hun-avar örökséget bemutató kiállítások. Többek mellett ilyen programok várják az érdeklődőket Bugacon az augusztus 14-e és 16-a között sorra kerülő Kurultáj magyar törzsi gyűlésen, közölték a szervezők. Az idei programon több mint 20 nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből 100-nál több hagyományőrző csapat, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. 50 olyan program is lesz, melyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből, emelték ki a szervezők.
0: Az időjárásról.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Közeleg a Formula 1-es Magyar Nagydíj. Ilyenkor általában már nagy a készültség, a pályát ráadásul az elmúlt években teljes körűen felújították. Minden rendben van? Minden kész a rajt közeli állapothoz?
2: Hát reméljük, minden rendben van. Ugye a végső befejezése annak a rekonstrukciós folyamatnak, amelyet vállaltunk, illetve hogy lezajlott, azt visszakaptuk a pályát áprilisban, és átvettük a kivitelezőtől, lezárult ez a három éves felújítási korszak, és sikerült tényleg nagyon sikeresen és közbeszerzési határon belül befejezni a beruházást, és a pálya gyakorlatilag azóta vizsgázik. Volt egy nagy versenyünk, a GT Open, ami nagy sikerrel ment, 15 ezer nézővel, és gyakorlatilag ugye a tavalyihoz képest az a változás, hogy elkészült a felső szint, és a felső szintben pedig ugye elfoglalja a Media Center, illetve az FIA azokat az irodákat, amelyek őket megilletik, illetve kibővül a Paddock Club, ugye ez 3600 fős most, és az 3600 jeggyel is lett adva. Csodálkozom is, mert eddig 900 fős volt a Paddock Club, úgyhogy elképesztő növekedés van, és tudni kell azt, hogy a Paddock Club jegyeket nem mi áruljuk sajnos.
1: És nem is lettek olcsóbbak azért, azt is tegyük hozzá.
2: És inkább drágábbak lettek, mint igen, olcsóbbak. És ugye a versenyirányítási központ is jól vizsgázott a GT Openen. Ez tényleg most egy olyan versenyirányítási központ, nem csak a megjelenésébe, hanem szoftverébe és sportszakmailag is, ami világszínvonalú. És gyakorlatilag elkészült a teljes harmadik szint. Úgyhogy bízunk benne, hogy most már tényleg mindenki elfoglalja a végső helyét.
1: Térjünk vissza azért a részletekre. Mekkora volt a költségkeret? Mennyibe került ez a felújított létesítmény?
2: Ugye akkor, amikor elkezdtük, akkor a teljes közműhálózatot kellett az első részben felújítani. Ez közel 6 milliárd volt, és 78 milliárd plusz tartalékkeret volt az, ami érintette a pedok szélesítést, a depó szélesítést, az új pedok épületet, illetve a szemben lévő lelátot, majd a mögötte lévő 10.000 négyzetméteres közösségi teret, ahol ugye az kibővült és rengeteg földmunkával járt. Úgyhogy sok kérdés felmerült, már megelőzve a kérdéseket, hogy sok kérdés felmerült, hogy a Hungaroring miért nem gondolta arra, hogy a MotoGP kompatibilissé tervezze az épületet, illetve a pályát és a bukótereket. Hát ez 2020-ban eldőlt, hogy mi nem tehetjük ezt, hiszen szerettük volna, hogyha olyan pálya leszünk, mint Silverstone vagy az Austria Ring, de akkor a kormány arról döntött, hogy külön MotoGP pályát épít, először a Hajdúnánáson, majd aztán ugye a Balatonringen, és ez a mi szomorúságunk volt, hogy akkor a tervezési folyamat nem úgy indult el, mert akkor már mennyire jó lenne, hogyha mint állami vállalat, akkor a Forma 1 mellett a MotoGP-t is meg tudnánk rendezni, tehát eleve a tervek nem így készültek, a kanyarok nem így készültek, és a lelátó sem.
1: Ugyanakkor napirenden van, hogy a következő években átalakítások lehetnek. Erről nyilván az új kormánynak kell majd döntenie, de az szinte biztos, hogy a Balatonnál nem lesz MotoGP futam belátható időn belül újra.
2: Hát idén ugye időszűkében nagyon későn született meg az a kormánydöntés, hogy a Hungaroringhez telepítették a promóteri jogokat. Ezt meg kellett oldanunk úgy, hogy a Balatonringen rendeztük meg a MotoGP futamot. Ez azért volt kellemetlen, mert nagyon sokáig húzódott, és ugye a Liberty Media megvásárolta a 76%-át a Dornának, és most már közös a tulajdonos a Forma 1-nek és a MotoGP-nek. És ugye nálunk kezdtek el a libertisek kérdezősködni, hogy ugyan már mikor lesz döntés ebben, hiszen ezeknek nagyon fontos volt, hogy a MotoGP naptárban benn volt a magyarországi futam, a Magyar Nagydíj, és nem volt még döntés, és ezért az utolsó pillanatban sikerült azért megrendezni. Természetesen, amikor egy utolsó pillanatban megrendezett versenyről beszélünk, akkor kevés néző van, nem olyan, ráadásul ugye a kormányváltás után történt az, hogy a MotoGP szervezését is érintette a Lange-féle botrány, és akkor ez nagyon nehéz volt, de akkor sikerült a Hungaroring promóterségé alatt megrendezni ezt a versenyt, és ezért nagyon hálás a Liberty, úgyhogy most a teljes Liberty vezérkar eljön a magyar futamra, és tényleg nagyon örültek, és találkozni akarnak az új kormány képviselőivel is, hogy beszélgessenek a jövőről. Úgyhogy mi házigazdák vagyunk, nyitottak vagyunk, és amit majd az új kormány fog dönteni, úgy fogunk cselekedni.
1: Mekkora átalakításokra lenne szükség, hogy lehessen MotoGP futamot is rendezni? Mert nyilván a Formula 1 marad a legfontosabb.
2: Hát nyilvánvaló, készült erre szimulációt, gyakorlatilag ugye az FIA-val és a FIM-mel is egyeztettünk többször, de igazán kiviteli tervek nem készültek. Ehhez először az kellene, hogy kapjunk egy olyan megbízást, hogy kiviteli terveket készítsünk el, és akkor meg lehet mondani, ez nekünk azért lenne nagyon fontos, mert aki kilátogat a pályára, vagy látja a pályát, az láthatja, hogy most a pálya közepe a fő lelátó és a padok épület gyönyörű, de a mellette lévő lelátók a 14-es kanyarba vagy az 1-es kanyarba, azok a régi lelátók, és hogyha a bukóterek meg tudnának újulni, akkor az új lelátórendszer is gyakorlatilag befejezésre kerülne. A 14-es kanyar az nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert ott nagy földmunka kell, hiszen a bukóterek megújítása vagy a megnagyobbítása az nagy területigényt igényel, ráadásul az 1-es kanyart vissza kéne vágni, és a sikánt meg át kéne vágni, ezen kívül a 12-es kanyart át kell vágni a motorosok részére, tehát ott egy alternatív útvonal lenne, olyan volt, mint amikor régen volt a ring, hogy a 12-es az nem egy ilyen éles kanyar volt, úgyhogy ezek és a rázókövek cseréje az nyilván nagyobb összeg, de azt gondolom, hogy mindenki azon van, hogy a Hungaroring esetleg MotoGP legyen, tehát mindenki partner ebben, hogy ez az átalakítás, ez, mert itt azért kompromisszumokat kell kötni autós és motoros szempontból is. Nekünk, mint Hungaroringnek ez egy nehézséget okoz, mert azt látjuk, hogy Ausztriában is az átállás az 6 hetet vesz igénybe, és egy elég nagy összeget, hogy mindig átcseréljék a pályát, a rázóköveket, a bukótereket feltörjék, sóderrel töltsék fel. Tehát ez egy elég nagy macera. De azt gondolom, és ezt 2020-ban is mondtam, hogy ha van egy állami pályánk, akkor azt kell kihasználni, állami tulajdonú pályánk, mert akkor költséghatékony, hogyha az összes olyan versenyt oda visszük, ami nézőket tud hozni.
1: Azt látja, hogyha lenne MotoGP, az nagyjából bevételben hogyan arányosítható a Formula 1-jel a Hungaroringen?
2: Azt láttuk, hogy Ausztriában a MotoGP, amikor visszahozták, akkor egálban volt a Formula 1-jel, sőt volt olyan, hogy 3-4 nap alatt elfogytak a MotoGP egyik, amíg újdonság volt. Most a MotoGP nincs olyan helyzetben, a MotoGP 1-2 éve leszálló ágban van, a Formula 1 meg folyamatosan felfelé megy. De ez mindig, hogyha visszanézünk az elmúlt 20 évre, ez mindig hullámzó volt. És én azt látom, hogyha amikor a Liberty ezt átvette, nem véletlenül tette. Biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan változást fog hozni a MotoGP-ben is, mint az F1-ben hozott, és nagyon nagy potenciál van a MotoGP-ben. Én azt gondolom, hogy ez a kettő olyan verseny van nemzetközi szinten, ahol ugyan nagy a jogdíj, de viszont az országnak nagy bevételt hozhat, és a promóternek pedig jegybevételt hozhat.
1: Ha nem lett volna a felújítás, akkor gyakorlatilag most akár az utolsó Formula 1-es verseny hétvégére készülhetett volna a Hungaroring. A jelenlegi helyzetben azonban nyilván nincs ilyen veszély. Hogyan látja a hosszú távú jövőjét a Formula 1-es magyar nagydíjnak?
2: Igen, ez biztos kevesen tudják, de ez lett volna az utolsó magyar nagydíj. De hála Isten, akkor a kormány úgy döntött, hogy végül is, amikor mi 2015-ben elkezdtük csöngetni a vészharangot, hogy előbb-utóbb el fogják vinni, mert biztos vagyok benne, hogy ugye a pálya alkalmassága az nem olyan volt, hogy, hosszú távon Forma 1-es futamot lehessen tartani rajta. A depó befogadó képessége, az áramellátás, a boxok mérete, a száma, a kiszolgáló létesítmények, tehát egyértelmű volt. De most, hogy ez a felújítás megtörtént, így a 32-ig élő szerződésünk van, illetve az 5 év opció benne van.
1: Eséllyel? Jó eséllyel?
2: Hát ez tavaly elhangzott, hogy ez rajtunk múlik. Én ezt elmondtam Pósmány miniszter úrnak is, a MotoGP-n ugye ott volt, együtt voltunk. Itt azt gondolom, hogy itt van most egy olyan esély, hogy ez az új kormánytól függ, ezt mérlegelni kell, hogy élünk az opcióval, de én azt gondolom, hogy ha ennyi pénzt beleinvestált már az állam, ugye 40 év után tényleg ez volt a legnagyobb investíció, akkor nyilvánvaló, hogy az a célszerű, hogy minél tovább maradjon itt a Forma 1-es futam, és léptessük életbe az opciót.
1: Az ideális az lenne, hogyha több évtizeden keresztül biztosított lenne a helye?
2: Az én tanácsomat meg lehet hallgatni, de én egy végrehajtó vagyok. Hát a Hungaroring Sport Zrt. Azzal van megbízva, mint állami többségű tulajdonú vállalat, hogy végrehajtsa a kormány döntését. Tehát, hogyha a kormány úgy dönt, hogy ez több évtizedig, akkor nyilvánvaló én, aki ismeri a számokat, és látom azt, hogy egy-egy ilyen nagy rendezvény mit hoz az országnak, én azt mondom, hogy természetesen minél hosszabb ideig, mert látjuk azt, hogy nagy verseny van. De azt is kell nézni, hogy az ország teherbíró képessége mekkora, hiszen azt látjuk, hogy egy-egy évben fizetendő jogdíj mértéke az egyrészt magas, másrészt emelkedik, de ez még mindig sehol nincs ahhoz képest, mint más versenyek, hiszen azt kell látni, hogy egy-egy ilyen nagy világverseny rendezéséhez járul jogdíj, és utána még a rendezési költség. A Hungaroring azért más, mint a többi nagy rendezvényt szervező cég. Egyrészt nem voltunk szerződésben az Enerűvel, tehát minket nem érintett ez. Mi egy kivételt képeztünk, nem tartoztunk se olyan kötelezettségek alá, hogy a Lanstól kellett volna megrendelni szolgáltatást, mert mi saját bevételből rendezzük meg a versenyt. Ez azért nagyszerű dolog, mert a jegybevétel fedezi a rendezési költséget, illetve fedezi az ingatlannak a fenntartási költségeit, tehát a Hungaroring Sport Zrt. Nem részesül sem rendezvénytámogatásba, sem pedig a fenntartáshoz nincs szükség állami forrásra. Amire van szükség, az állami garancia és a jogdíj kifizetése. Tehát ilyen formában szerintem mi egy kivételt képezünk a többi sportversenytől, hiszen mi saját bevételből piaci alapon szervezzük meg a Forma 1-es futamot.
1: Gondolom, hogyha kisebb versenyek lennének, azokhoz lenne szükség állami támogatásra, mondjuk egy kamionos EB verseny hétvégére, vagy mondjuk egy túrautós versenyre, illetve egyéb kisebb sorozat magyarországi viadalaira, hogyha lennének ilyenek.
2: Igen, régen voltak ilyenek, és nagyon jól működtek. Volt egy állami támogatási lába egy-egy olyan versenynek, ahol 99%-ban magyar szurkolók jöttek, vagy 90%-ban, és magyar pilóták voltak, nagyon sikeres volt, de nem tudsz olyan jegyárakat csinálni, ami eltartja önmagában a versenyt, és ez volt egy lába, egy mint állami támogatás, és nagyon sikeres rendezvények voltak. De nekünk ugye a másik része a bevételünknek az, hogy a pályán ki van használva szinte 100%-osan, 200-220 napot hasznosítunk.
1: Ezek tesztek vagy egyéb jellegű céges rendezvények elsősorban?
2: Teljesen vegyes, de például olyan autógyárak, meg nem szeretném nevezni, vagy gumigyárak, 2-3 hetes tesztjei, amikor a világ minden tájáról ide hívják a kereskedőket, vagy a nagykereskedőket, és akkor tesztelnek. Ez viszonylag alacsony költséget ró ránk, viszont nagyon jó bérleti díjat tudunk kérni, illetve hát az F1 tesztek, azért idén is volt 3 olyan F1 tesztünk, ami elvileg ugye titkos, de volt itt 3 csapat, aki tesztel, vagy a kollektív tesztek, amikor azért most már a Hungaroring is többször volt helyszín, ezek nagyon jól működnek, illetve hát a filmforgatási helyszín, mint most már nem tudom, hanyadik hollywoodi produkciót forgatták nálunk. Ezek mind-mind nagyon jó bevételi források.
1: De kiegészítőként gondolom.
2: Ez így van, de az nagyon fontos, hogy szerintem egy fenntartható képet alkosson egy-egy ilyen létesítmény, hiszen mi most már azt mondjuk, hogy nem csak egy F1-es pálya vagyunk, hanem egy 365 napon hasznosítható rendezvényközpont, és nagyon fontos az, hogy a piaci alapokon megálljunk a lábunkon, és mindig arra ösztökélem a munkatársakat, hogy csak is ilyen hosszú távon, ilyen fenntartható módon lehet működni, mert előbb-utóbb az állami támogatások vagy el fognak fogyni, vagy számon kérik azt, hogy miért kell ezt csinálni. Így is vannak olyan hangok természetesen, hogy kell-e Magyarországnak Forma 1-es futam, miért kell ennyit fizetni jogdíjra. De hát a számok azt mutatják, hogy még mindig amennyit az állam belerak, annak a kétszeresét szedi vissza egyéb különböző helyszíneken. Annak viszont kimondottan örülök és büszke vagyok rá, hogy az elmúlt 15 évben 14-szer nyereségesek voltunk, mint Hungaroring Sport Zrt. Ez is egy nagyon fontos.
1: 40 éves a Hungaroring. Néhány héttel ezelőtt megnyílt a Millenáris Parkban egy fotókiállítás. Ezentúl milyen egyéb módokon ünneplik majd a 41. Magyar Nagydíjon a 40 éves pályát?
2: Tavaly már 40. futamon kimaxoltuk az ünneplést Bernie Ecclestonnal és nagyon sok díszvendéggel, de mivel tavaly ilyen jól sikerült és elnyertük a legnagyobb szurkolói élmény díját, ugye Melbourne és Silverstone előtt, a városi aktivitásainkkal, ezért ezt azért folytatjuk. Nem utolsó sorban azért, mert például a promóteri szerződésben benne van, hogy a Host City, ami ebben az esetben Budapest, nekik is kéne költeni rá, úgyhogy Karácsony Gergőnek mutattam a papírt, hogy legalább 500 000 dollárt rá kéne költeni a promócióra Budapestnek is, de ezt nem nagyon tudják vállalni, de mi nagyon aktívak vagyunk a hidak fellobogózásában, a Margit-szigeten a párafestéssel, az installációval, a Hősök terén, az említett kiállítás. Nagyon sok olyan dolgot találunk ki a városban, amit látunk a világ más pontján is, hogy az F1-es logót és az imidzset mennyire jól használja ki egy-egy város, egy-egy ország. És ez szerintem nagyon fontos, mert az F1-nek óriási húzóereje van és imidzse, és azt gondolom, hogy a foci VB mellett ez a másik nagy piaci szereplő.
1: Milyen lehetőségeik vannak a szurkolóknak csütörtöktől vasárnapig?
2: Péntek, szombat, vasárnap most már telt házzal megyünk, és szerettünk volna természetesen bővülni, és azért a csütörtöki napra kitaláltuk ezt a fajta szurkolói élményt, hogy nem kell hozzá hétvégi jegy, hanem 35 euróért egy fanzón jegyet találtunk ki.
1: Ez egy délutáni program alapvetően?
2: Ez igen, és ugye van egy, ott van egy pályaprogram, de van egy fanzón program, ahol F2-es, F3-as pilóták vannak a színpadon, a szimulátorok ott vannak, ki lehet próbálni. Teljes szurkoló élmény nyújt, hiszen ki van nyitva a közösségi tér, meg lehet nézni a gyors teszteket, a pályán lévő programokat. Azt gondolom, hogy ez egy igazán kuriózum, és nagyon jó hangulat lesz már csütörtökön is.
1: Közben pedig érkeznek a csapatok már a következő hét első napjaiban, de csütörtökre mindenkinek kötelezően ott kell lennie.
2: Hát így van, így van. Most ugye hétvégén Spa van, de szerintem már hajnalban ott vannak a kamionok, és folyamatosan érkeznek. Nekem az egy mindig nagy élmény, hogy ott hétfőket, szerdán mit pakolnak össze, és a teljes logisztika is megváltozott, ugye, mert most már darúznak, és az egy tényleg látványos dolog, hiszen a padok, illetve a depó kiszélesedett 19 méterrel, elképesztő egy ilyen hídszerkezettel, és alulról pakolják föl a motorhomokat, ez is egy látványos dolog, de csütörtökre már mindennek készen kell állni.
1: Az időjárás okozhat-e problémát? Az elmúlt hetek azért a szárazságról szóltak, sőt az elmúlt évek is. Volt olyan év, amikor vízkorlátozást is be kellett vezetni. Most a közművek felújításával azért gondolom a vízhiány megoldása itt sem könnyű feladat.
2: Természetesen nem. Az időjárás mindig okozhat problémát egy olyan rendezvényen, ahol egy hétvégén 300 000 ember van. Tehát ez egy óriási felelősség, hogy éppen a vízhiány is okozhat gondot, de a sok víz is. Például amikor hajnalban a parkolók eláznak, és akkor ugye a helyi gazdák traktorra mentik ki az autókat, tehát rengeteg olyan szituáció volt, legalábbis, hogy visszaemlékszem az elmúlt 16 évben, amikor az időjárás komoly gondokat okozott.
1: Volt olyan is, hogy felhőszakadás volt nem sokkal a verseny hétvége előtt.
2: Hát az tavaly előtt volt, azt hiszem. Tavaly előtt, amikor amikor elkészült gyönyörű szépen a hátsó, az a hosszú lépcső, ugye? És akkor történt egy olyan felhőszakadás, hogy a fél hegyet lehozta oda a Supergold mögé, és már kipakoltak a vendéglátóegységek, már minden gyönyörű volt, és akkor gyakorlatilag egy sárlavina elöntötte az egészet. Szóval az egy nagyon szomorú pillanat volt, de tavaly például a sajtócentrumot öntötte el a szennyvíz, tehát az utolsó pillanatban, tehát elképesztő dolgok voltak már itt. Egy-egy ilyen tényleg nagy rendezvényen annyi minden történhet sajnos, és történik is, tehát ezt a szurkolóknak nem kell látni, ezek mindig a szervezőknek a megoldandó feladatai közé tartozik, úgyhogy ilyen formában reméljük idén elkerül minket ez.
1: Ha már a szurkolók, milyen jegyárakkal kell számolniuk középtávon, mondjuk a következő évre, mert azért a Hungaroring is arról híres, hogy lemegy a futam, és másnap már a következő évre lehet jegyeket, bérleteket kapni.
2: Nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt. Ugye éveken keresztül azt mondhatom, hogy mi voltunk a legolcsóbb, vagy mi vagyunk talán még átlagban a legolcsóbbak. De nyilvánvaló a felújítás után azért most már másfajta infrastruktúra élményt nyújtunk. 3 hete, nem is tudom mikor volt az osztrák nagydíj, akkor bejártam elől-hátul mindenhol. A vendéglátó egységeket is, a főlelátót is, a főlelátóról érzékelhető élményt, hátul a padokot. És azt tudom mondani, hogy most pátra mondhatom azt, hogy nagyobb élményt adunk a főlelátó közönségének. Egyrészt sokkal jobb minőségű a főlelátunk, a székektől kezdve a kiszolgálásig, és minden olyan dolog. A megközelíthetőséget nem is mondom, mert és a közönségnek az összetételét nagyon érdekes ennek az elemzése is, ugye, hogy egy Ausztriában, egy vidéken lévő futamnak, ami nagyon nehezen megközelíthető, és a szálláshelyek 90%-a kempingben sátorozókból áll. Mekkora különbség a vendégösszetételben, amikor egy Budapesttől 15 percre lévő, nagyrészt 5 csillagos szállodából érkező külföldi vendégek vannak. Tehát nagyon, nagyon nem mindegy, hogy hol van a pályád. Nagyon nem mindegy, hogy milyen közönséget fogadsz. Mekkora a fizetőképes rendelkezik az a közönség, aki téged látogat. És ebben van a magyar nagydíjnak a nagyszerűsége, hogy egyszerűen a főváros mellett van, és a főváros olyan lehetőségeket kínál szórakozásba, szállásba és minden egyébbe, hogy nagyon magas színvonalú, kvalitású és jól fizető külföldi vendégek látogatnak ide. És ez a titka, hogy ennyit hoz a Magyarországnak ez a futam.
1: Van rivalizálás egyébként az osztrákokkal?
2: Mindenkivel van rivalizálás, ez egy verseny. Természetesen nagyon jóban vagyunk az osztrákokkal, ráadásul ugye a jegyértékesítőnk is közös, úgyhogy ilyen szempontból rálátunk egymásra. Az osztrák pálya teljesen más, ráadásul ott azért ez egy másfajta hátterű, hiszen ott a főszponzor és az az ember, aki sajnos már nincs köztünk, elképesztő áldozatos munkával, egy olyan lokálpatriószat a szemlélettel honosította meg ott az autósportot, nem mellesleg azért van még mellette neki 2 F1-es csapata is.
1: Ugye Dietrich Mateschitz a Red Bullnak a volt tulajdonosa.
2: Igen, igen, igen. És ezt az örökséget viszik tovább, tehát teljesen más háttérrel rendelkezik az a pálya, de természetesen van verseny, de az összes promóterre az F1-nek és az az érdekes, hogy hiába mondják azt, hogy az F1 most magasan van, azért látunk olyan pályákat, akik szenvednek, és látunk olyan európai pályákat, akik majd rotációba mennek, és nem tudnak minden évben rendezni.
1: Silverstone viszont ragyog, 564 000 néző egy teljes verseny hétvégén, ugye szinte megközelíthetetlen máshol.
2: Silverstone, az természetesen, ráadásul az tényleg nagyon sok csapat otthona. Igen, az egy minta, ahogy ők csinálják, de hát nem véletlenül, hát 1950 óta.
1: Mi a sikermércéje a Formula 1-es Magyar Nagydíjon rendezői, promóteri szemmel 2026-ra egy ilyen felújított pályán?
2: Nekem elsősorban mindig az, az üzleti eredmény az, hogy sikerül olyan jegybevételt produkálni, ami egész évben rendbe rakja a céget. Tehát ez egy alapkérdés. A másik az, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy minden probléma nélkül egy hétvégén 300 ezer ember megfordul, és mindenki egészségben, békességben hazaérjen, és lasszurkolói élményt szerezzen. A sportszakmai rész az én számomra az természetesen nagyon fontos, de nem az a prioritás, hogy most éppen ki nyer, vagy ki vezet, vagy hogy alakul a világbajnokság állása. Azért egy-egy ilyen rendezvényt szervezni, az természetesen óriási felelősség, és nekem az a felelősségem, hogy minden rendben legyen, ne legyen semmi probléma, és üzleti szempontból jó legyen.
1: Volt-e önökben bármiféle aggodalom a szezon elején, amikor úgy tűnt, hogy ezért az új szabályrendszer nem feltétlenül a legjobb irányba tolja el a sorozatot?
2: Bennem semmilyen ilyen dolog nem volt, mert az új szabályrendszer, azt mondták a pilóták, hogy borzalmas vezetni az autót, és a sebességkülönbség mit okoz, stb. Általában azok nyavajognak, akiknek nem sikerült jól a fejlesztés, és hátul vannak. De ezt hamar kiküszöbölték, és olyan gyorsan reagálnak itt ezekre a dolgokra, mert ez egy akkora üzlet és egy akkora cirkusz, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy bármilyen hiba legyen. Úgyhogy nem volt, tudtam, hogy korrigálni fognak. Az meg kifejezetten jó hír, hogy a V8-asok majd lassan visszajönnek, és azt szerintem mindenkinek jó hír.
1: Már néhány évet erre még várni kell. Mennyit számít a Hungaroring szempontjából, hogy melyik csapat mennyire erős, hogy mondjuk a Ferrari és az olasz szurkolók nagyobb számban jönnek, vagy éppen Németországból, Angliából, vagy más európai országból érkezik több vendég?
2: Mondanám azt, hogy igen, de nekem az a tapasztalatom, hogy tendenciák vannak a futammal, tehát a helyszínünkkel kapcsolatban is. Most egyértelmű, hogy nagyon felkapott helyszín lettünk. Az árértékarány szerintem nagyon jó ki van találva. Mondom, Budapest közelsége az mindig vonzó. Az időpont zseniális, tehát ezt a július végét, augusztus elejét, ezt mindenféleképpen tartanunk kell. Tehát ilyen szempontból az a tendencia, amiben vagyunk, az sokkal fontosabb, mint az, hogy éppen melyik csapat jól. Mondhatjuk azt, hogy a Ferrari-nak jól megy, akkor klassz, mert jönnek az olaszok, de az olaszok így is jönnek. Tehát,
1: sok brit jön, sok német idén?
2: Igen, igen. Hát például mondják azt, hogy hollandok is jönnek. Ez is egy üzleti stratégiai megfontolás. Most amit említettem, Ausztriába kimegy 25 ezer holland. De úgy megy ki, hogy kapnak egy óriási kedvezményt, ott elsátoroznak.
1: Másfajta élmény.
2: Egy hétig isznak, és nagyon jól érzik magukat, ez természetesen nagyon jó. Mi nem adunk 25 ezer kedvezményes jegyet, mert mi más célzunk meg. Mi adunk 2000 hollandnak kedvezményes jegyet, ráadásul tudod, hogy a Verstappen benne van a Red Bull csapatban, tehát ez egy más történet. De ez egy üzleti döntés, hogy kire lősz, és mi azt gondolom, hogy mi a helyszínünk szempontjából, mi azért magasabbra lövünk olyan, tehát nem adunk olyan kedvezményt, hogy esetleg ott elveszítsünk sok eurót.
1: A turizmus szempontjából is kulcsfontosságú a Formula 1. Vannak olyan vendégek, akik még néhány napot eltöltenek Budapesten, esetleg a Balatonnál, de látják-e azt, hogy mondjuk távoli országokból milyen arányban érkezhetnek ebben az évben a Hungaroringre, illetve Budapestre?
2: Természetesen látjuk, Amerikából nagyon sokan jönnek. A tengeren túlról általában, és ennek személyesen is tanúi voltunk, úgy választanak, hogy megnézik az európai futamot, és megnézik az árakat. És azért nálunk kedvező árakat lehet kicsípni, és ilyenkor azért az is nagyon sokat számít, hogy tengeren túl mennek. Én most az, hogy most Magyarországra megy, vagy Belgiumba, egy Forma 1-es futamot akar nézni. Ilyen szempontból is szerintem versenyképesek vagyunk. Úgyhogy, és még volt egy idei évnek egy nagy durranása, de aztán lefújták, mert még fölmerült az is, ugye, hogy az elmaradt arab futamok helyett lenne még egy futam, és fölmerült egy kérdésként, hogy esetleg még egy futamot esetleg tudnánk-e rendezni, de aztán hála Istennek nem, mert azért ez okozott volna némi nehézséget számunkra is, hogy egy hét múlva még egy futamot rendezni a hazai nagy díj után, de hát a pilótáknak is szükségük van szabadságra és pihenőre.
1: Ha már az előbb az amerikaiakat említette, Két év múlva Los Angelesben a megnyitó ünnepségét rendezik majd a kaliforniai nyári játékoknak. A magyarok nagyon készülnek, ugye nagyon sok sportoló még bízik abban, hogy majd kvótát tud szerezni. A legtöbb sportágban még ezután indul a kvalifikáció, néhány sportágban már megkezdődött, de ez egy hosszas folyamat. Milyen 2028-as olimpiát lát maga előtt?
2: Ugye tavaly már kint voltunk, illetve most is ilyen open day van, és a főtitkár úr kint vannak ezen a megjelenésen. Mindenki azt mondja, hogy, és nekem is az a tapasztalatom, hogy egy szintugrás lesz az olimpiai rendezésben is, mint ahogy szerintem a futballvilágbajnokságot most látjuk. Tehát látjuk azt, hogy az amerikaiak hogy értelmezik a futballt. Mindenki persze a hidratációs szünetre gondol, de én úgy általánosságban valaki megfigyelte a stadionok méretét, és nem is érzékeljük azt, hogy a stadionok körül, illetve az egész körül mi van.
1: Óriási szurkolói zónák.
2: Az elképesztő, igen. Tehát az amerikaiak mindig tudnak egy nagyobbat csavarni. Ez így volt 1984-ben is, amikor az olimpiai mozgalom elment Los Angelesbe, ahova mi nem mentünk, és ott ugrott egy nagyot. Addig minden olimpia szinte veszteséges volt, az amerikaiak csináltak egy nyereséges olimpiát, ráadásul egy olyan tévészerződést kötöttek, amiből vissza tudtak osztani a Nemzeti Olimpiai Bizottságok részére.
1: Tehát mindenki boldog volt.
2: 84-ben ez egy szintugrás volt. 96-ban is jó volt az atlantai olimpia, és szerintem most egy sikeres párizsi olimpia után egy sokkal magasabb szintre fog lépni az olimpiai mozgalom is. Megjegyzem, szerintem kell is. A rossz hírünk az az, hogy mindent a nézettség és a pénz fog meghatározni, így a hagyományos, tradicionális, általában magyar sikersportágak bajban lesznek a jövőben, és ez biztos. Az új sportágak megjelenésével, a flag footballal, a squashsal, a lacrosszal, ezekkel, a krikettel nagyon nehezen tudunk mit kezdeni. Úgyhogy szerintem egy fantasztikus olimpia lesz, de tényleg egy olyan szintugrás lesz, amin majd csak csodálkozni fogunk.
1: A hagyományos sportágak közé tartozik az úszás is, amely egy top sportág, és Párizsban a legtöbb eredményt hozta az olimpián, és egyébként a paralimpián néhány héttel később is. Mit vár az úszás presztízse, színvonala, maradhat-e a jelenlegi szinten, illetve a magyarok szerepelhetnek-e hasonlóképpen, mint két évvel ezelőtt Párizsban?
2: Hát az úszás biztos, mert az úszás már ugye látványában nem olyan, mint esetleg a látványosabb sportágok, de rengeteg, tehát majdnem minden országban űzik, alapsportág, egyetemi sportág Amerikában, és nagyon népszerű.
1: És jók az amerikaiak.
2: És látjuk azt, most a foci VB-n éppen abban a stadionban játszanak, abban a NFL stadionban játszanak, ahol az úszás lesz. Voltunk abban a stadionban, el se tudom képzelni. Itthon mi most vitatkozunk, hogy a Duna Arénában vagy a MVM Dome-ban legyen a világbajnokság, ahol ugye mondjuk maximum 20 ezer néző, ott 43 ezer néző lesz az úszásban, ugye mobil medencét betelepítenek egy NFL stadionban, és gyakorlatilag ott lesz, tehát ez már meg fogja határozni azt, hogy az úszás milyen presztízse lesz, és milyen fantasztikus környezetben lesz megrendezve. Vladár Sándor elnök úr esküszik rá, hogy jobban fogunk szerepelni, vagy legalább úgy, mint Párizsban.
1: Kós Hubert most lehet pályafutás a csúcsán.
2: Szerintem Kós Hubert nagyon jó helyen van, és a pályafutás a csúcsán van. Igen, így van, tőle várunk, és mindenki várja, és szerintem ő várja legjobban önmagától. Azt gondolom, hogy Milák Kristóf is jó úton halad, ráadásul az 50 pillangón fantasztikusan úszik, és az új olimpiai sportág lett, hosszú távon is van esélyünk, úgyhogy véleményem szerint a sztárjaink azok jól fognak szerepelni, és az úszás valószínűsíthető, hogy lesz újra a legeredményesebb sportágunk.
1: Átírhatja azért az erőviszonyokat Párizshoz képest az oroszok visszatérése a legtöbb sportágban. Ön hogyan számol, hogyan szerepelhetnek az oroszok, és emiatt esetleg csökkenteni kell-e, vagy mérsékelni a várható érmek számát?
2: Igen, ugye az IOC hozott nagyon fontos döntéseket két évvel az olimpia előtt. A legfontosabb az, hogy nem lehet kizárni senkit, az útlevele, vallása, bőrszíne miatt senkit nem lehet kizárni az olimpia programjáról. Ezt én személyesen üdvözlöm, de szerintem mindenki, hiszen világon 70 fegyveres konfliktus van, azért büntetni valakiket, a sportolókat büntetni, és nem vehetnek részt az olimpián, ez biztos, hogy nagyon rossz dolog, ráadásul velünk is történt ilyen. Úgyhogy ilyen szempontból ez szerintem üdvözítő, az más kérdés, hogy az oroszok, beloruszok, főleg az oroszok nagyon erősek.
1: Számos sportágban.
2: És most valószínű, hogy zászlójuk alatt nemzeti színekben el tudnak indulni, elképesztő erős csapatuk lesz, ez már a kvalifikációban is meg fog látszódni, bár azért a kvalifikációs versenyekre nem mindenhova engedik be őket. Tehát ez egy faramúci helyzet, hogy az IOC meghoz egy döntést, de mondjuk Lengyelország, vagy Kanada, vagy Amerika úgy dönt, hogy nem engedi be a kvalifikációs versenyre őket.
1: Vagy éppen az Atlétika Világszövetsége korlátozza őket.
2: Igen, úgyhogy ebben még nem látom, hogy ez hogy lesz megoldás, mert hogyha nem engedik őket kvalifikálni, akkor nem lesz kvótájuk. Úgyhogy ilyen formában érdekes a helyzet, és nagyon sajnálom tényleg az oroszokat, de még a beloruszokat főleg, de az biztos, hogy sokkal nagyobb mezőny lesz, és az olyan sportágakban, ami nekünk erősségünk, ott az oroszok jók.
1: Úszás, vívás.
2: Igen, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy az esélyeseink, ez nem fogja befolyásolni az éremszámunkat. A kvóta számunkat befolyásolhatja. Lehet, hogy nem leszünk annyian, 180-an, mint Párizsban, ráadásul ugye a csapataink, majd meglátjuk, hogy hogy állnak, de ez nagyon sokban függ a kvóta számunk attól, hogy tudjuk a kvalifikációs versenyeket meg.
1: Mekkora a reális szám most? 160? 165?
2: Hát én bízom benne, most azért a kosárban, 3x3-osban is ott vagyunk, jó, most a férfi kéziseink
1: nehéz helyzetben
2: nagyon
1: vannak.
2: Nehéz helyzetni és nehezebb helyzetben vannak. Ez nyilvánvaló nem befolyásolja az éremszámot, mert nem említeném esélyesnek, még ha kijutunk, akkor se ugye éremre a kézilabda csapatot. Ettől függetlenül azért nagyon jó, amikor egy 180 fős csapattal megyünk. Azért jövőre nagyon érdekes lesz és óriási kihívás lesz a Magyar Olimpiai Bizottság előtt, hiszen jövőre lesz Európa játékok, és most az előzetes hírek szerint 220-250 fős csapattal megyünk ki, és lesz Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál téli és nyári, tehát jövőre körülbelül 400 sportolót fogunk utaztatni és megmozgatni ezeken a versenyeken. Nem utolsó sorban az Európa játékok Isztambulban kvalifikációs verseny, és tehát olyan 400 sportolót fogunk utaztatni, akik gyakorlatilag lefedik a teljes magyar élsportot. Úgyhogy jövőre nagyon kemény feladat előtt állunk, ráadásul most novemberben ifjúsági olimpia lesz Dakarban, ami azért az is egy furcsa lesz, de...
1: Komoly kihívás.
2: Komoly kihívás, így van.
1: Az új kormány sportirányítása még nem minden tervét ismertette, akár ezekben a hetekben is alakul a folytatás, de azt már elmondta a Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkár, hogy az LA10 vagy LA10 programot vihetik tovább. Mennyire tud ezzel a MOB azonosulni a jelenlegi helyzetben?
2: A MOB mindennel tud azonosulni természetesen. Attilával kifejezetten jó a kapcsolatunk, többször volt már nálunk, mi is meglátogattuk, tehát beszélgettünk a sportról. Nyilván elfoglalni egy államtitkárságot, futóprogramokat, üzemeltetni, rendezvényeket bekapcsolódni és megrendezni, a finanszírozást folyamatossá tenni és megoldani, ez szerintem az elképesztő feladat most így hirtelen nekik, és látom azt, hogy ez nagy kihívás. De én azt látom, Posvai belügyminiszter úr is, és mindenki nagyon elkötelezett a sport mellett, bízunk benne, hogy,

0: be sportol, tehát nagyon nehéz szétválasztanom a szabadidősportot az élsporttól, de én úgy érzem, hogy minden megvan ahhoz, hogy mi ugyanúgy szerepeljünk, vagy akár jobban, mint Párizsban.
1: Budapest szerepe az gyakorlatilag tartós, állandó csillag a világ sport életében?
0: Így van, most már ugye, amikor itt volt Kirsty Coventry, és tényleg megrendeztük az Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlését, elképesztően nagyon sokan voltak itt IOC tagok, hát tényleg úgy apostrofáltuk, hogy Budapest az gyakorlatilag egy sportfőváros, és ezeket az üzeneteket elhelyeztük, mind az IOC tagoknál, mind az elnökasszonynál. Én szerintem ez egy teljesen egyértelmű, hogy Budapest idén is és jövőre is olyan versenyeket fog rendezni, amit most már hagyományosan 8-10 éve rendez, ami azt mondhatja, hogy tényleg a világ egyik legjobb sportfővárosa.
1: És bő 10 éven belül jövőre lesz majd a harmadik vizes világbajnokság. Ne felejtsük el akkor az állami sportvezetéshez kapcsolódóan, hogy Szántó Dávid az úszószövetségtől a sport államtitkárságra került helyettes államtitkárként, és az egyik fontos feladata lesz a jövőre ilyenkor is zajló vizes VB lebonyolítása, nyilván a finanszírozási háttér és sok egyéb ezzel kapcsolatos teendő. De összességében a vizes világbajnokság és az, hogy a vizes sportok ilyen szerepet játszanak Budapesten, mennyire erősíthetik fel azt a lehetséges olimpiai érdeklődést, pályázatot, amely ugye akár 36-ra vagy 40-re csúcsosodhat ki?
0: Igen, ezt minden erősíti. Tehát az, hogy például a World Aquatics ide költözött, vagy több, ugye a Judo Szövetség, a Nemzetközi Judo Szövetség már itt van, sok angol kajakkenu szövetség is létrehozott itt egy irodát. Én szerintem ez mind-mind erősíti, és jelzés a sportágak részéről is, hogy mennyire jó és jó otthona ez a sportnak. Aki ismeri a lozani körülményeket, nem csodálkozik, hogy azért onnan jönnek át. De ez nyilvánvaló, a támogatások és a nemzetközi versenyek szervezése is hozzájárul. Az, hogy mennyiben erősíti, azért most itt az IOC hozott döntéseket abban a kapcsolatban, hogy a jövőben hogy történik a kiválasztása az olimpiai helyszíneknek, és azt már pontosan tudjuk, hogy jövő tavaszra lesz egy úgynevezett shortlist, hiszen nagyon sok ország benne van ebben az úgynevezett continuous dialogban, amiben Budapest is, ugye a MOBA fővárossal közösen most már több mint két éve beszélget az IOC-val. Az a szerencsés helyzet, hogy a Vitézi Dávid kezdet-kezdete óta részt vesz ebben a dialógusban, és ő most ugye miniszter lett, és pontosan tudja, hogy hogy áll a helyzet, illetve Karácsony Gergely is, a főpolgármester úr is aktív ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy mindannyian tudják, hogy ez mennyire fontos Budapest életében, nem sport szempontból, hanem egyébként infrastruktúrális szempontból.
1: Óriási fejlesztések jöhetnek azután, hogy a sportinfrastruktúra már az elmúlt bő egy évtizedben megújult.
0: Igen, ez egy óriási esély Budapest előtt, vagy akár az ország előtt, hogy egy szintet lépjen Budapest is infrastruktúrális fejlesztésben, amiben már ugye régen kellett volna dolgozni, és elmaradt fejlesztések vannak. De azt tudjuk, hogy körülbelül jövő márciusra lesz egy shortlist, ahol kiválasztásra kerül 2-3-4 olyan helyszín is, aki szóba jöhet 36-40-re. Ez itt egy nagyon érdekes versenykör vonalozódik.
1: Az új kormánynak meddig kellene döntenie arról, hogy ezt a projektet mennyire támogatja?
0: Nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ha valaki megismeri ezt a projektet, biztos, hogy fogja támogatni. De nyilvánvaló, ha a shortlistbe belekerülne Budapest, akkor az teljesen egyértelmű, hogy ott már egy kormánynak is nyilatkoznia kellene ebben az ügyben. De szerintem a legfontosabb az, hogy a fővárosnak és akár a Magyar Olimpiai Bizottságnak is a lakosság felé, illetve a szurkolók felé meg kell mutatni azt, hogy miről szól ez a projekt. Mert nagyon fontos az, hogy a társadalmi támogatottsága ennek meglegyen. Ha ennek nincs meg társadalmi támogatottsága, nem tudjuk elmagyarázni az embereknek, hogy ez miről szól, ez nem arról szól, hogy stadionokat építünk, és nem tudom micsoda, akkor hiába vagyunk jók, akkor az IOC nem fogja figyelembe venni, mert csak olyan projekteket támogat, ahol a lakosság is mellette áll.
1: A Magyar Olimpiai Bizottság még aktívabban támogatja a sportszövetségeket, nemrég bejelentették, hogy anyagi kiegészítő finanszírozást is kaphatnak az esetlegesen a következő két évben bajba kerülő sportági szövetségek. Mennyire valószínű, hogy ezzel tényleg

0: megélni is kell, illetve adott esetben biztos-e, hogy minden tervezett forrást folyósítanak?
1: Biztos vagyok benne, hiszen az elmúlt hónapokban ugye 30 szövetséggel leültünk, és a konzultációkat lefolytattuk pont a kvalifikáció előtt. Rengeteg olyan probléma kijött, ami megoldást sürgetett, és ezért döntöttünk úgy az elnökséggel, hiszen fölmerül az ugye, hogy évelején készítenek egy költségvetést a szövetségek, ehhez megkapják az állami támogatást a sportállamtitkárságtól, nincs mozgásterük, és mi a szponzoroknak köszönhetően ezért talán jobb anyagi háttérrel rendelkezünk, tehát mi nem állami pénzt osztunk, hanem a támogatóink segítségével próbálunk segíteni a szövetségeknek, és több olyan példa volt, hogy itt volt tervezve a kvalifikációs verseny, de átvitték tengeren túlra, hiányzik 1 millió, 2 millió, 3 millió forint, vagy eszközbeszerzés, vagy tényleg olyan aprónak tűnő, de a szövetségek életében meghatározó probléma, hogy 1-2 millió forinton nem újjon az, hogy nem tud elutazni valaki, vagy nem tud felkészülni. Ezért gondoltuk azt, hogy 60 millió forint ebben az évben, és 60 millió azután, és maximum 5 millió forintig egy gyors segély a szövetségeknek, szerintem ki fogják használni.
0: Mi pedig a sportolókat illeti, külön megbecsülést kapnak a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól is, 10 000 dollár formájában. Mennyire tartja ezt áttörésnek?
1: Ezt nagyon nagy áttörésnek, és ezt hangsúlyozom, hogy ez nem pénzdíj, vagy nem díj, hanem a részvételhez a hozzájárulás, hiszen az IOC is nem állami pénzekből, vagy olyan pénzekből működik, ami adófizetői pénz, hanem a támogatóik pénzéből, és ezt osztja tovább, ugyanúgy, hogy az Olympic Solidarity Program, ugye a Nemzeti Olimpiai Bizottságoktól, mi tőlük részesülünk támogatásban, így az a döntés született, hogy minden résztvevő 10 000 dollárt kap. Ez nyilván azért nagyon fontos, mert az utóbbi időben nagyon sok olyan vád érte a sportot, vagy a sportolókat, hogy mennyi pénz áramlott a sportba, de hogyha a hétköznapokat nézzük, és azokat a sportolókat, akik nem a top-top versenyzők, azért náluk ez az összeg például óriási dolog a felkészüléshez. És vannak olyan országok, ahol például nincs is állami pénz, állami támogatás. Rengeteg nemzeti olimpiai bizottság nem kap magától a kormánytól pénzt és támogatást, ők csak a támogatókból élnek, illetve az ilyen IOC pénzekből, és azt gondolom, hogy ez az egységes kezelése az olimpikonoknak, ez nagyon felemelő és nagyon nagy segítség minden versenyzőnek, nem csak az, hogy kijuthat egy olimpián és olimpikon lehet, hanem egy anyagi megbecsülést is kap a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól.
0: A magyarországi sportvezetők néhány nappal ezelőtt a MOB rendezvényén tippelhettek, hogy hogyan alakul majd a Los Angeles-i éremmérleg, illetve a küldöttség összetétele. De versenyzői szempontból mennyire nehéz ez a helyzet? Tehát az olimpiai ciklus első két éve alapján mennyire lehet következtetni, hogy majd két év múlva Los Angelesben ki mennyire lehet sikeres? Van esetleg olyan versenyző, akiben biztos, hogy két év múlva is ott lesz a csúcson?
1: Szerintem semennyire. Ez csak tipp. Ez mindig olyan, hogy tőlem is mindig megkérdezik, hogy mennyi. Egyrészt nem is az olimpiai bizottság ossza a pénzeket. Amikor arról beszélünk, hogy mondom, tehát, hogy nem nagyon van ráhatásunk arra, hiszen az állam, illetve az államtitkárság dönti azt el, hogy mely szövetségek mennyi pénzt kapnak. Természetesen a Magyar Olimpiai Bizottság a szakmai javaslatát leadja. De ezek ilyen döntések, tehát számon kérni nyilván lehet, mert látjuk azt, a konzultációk alapján látjuk azt, hogy kik az esélyesek, kik érhetnek oda, de ez egy sport. Ráadásul két évvel az olimpia előtt, hát én két évvel az olimpia előtt örültem, hogy bejutok a csapatba, aztán, hogy mondjam, nem gondoltam volna, hogy két év múlva olimpiai bajnok leszek, de nyilván szerettem volna. De nagyon nehéz ezt megbecsülni. Azokat lehet látni, azt a, amit említettem, 200-300 sportolót, akikből kikerülhet az a 5-10, aki odaérhet, és őket kell támogatni természetesen.
0: És ugye az is látszik, hogy ha valaki minden évben világ vagy Európa bajnok, vagy legalábbis dobogón van, akkor nagy eséllyel kitarthat, de azért személyes erőfeszítést is kell tenni, hogy még bő két éven keresztül menjen a szekér.
1: Meg most nem tudom, látták-e, volt Montrealba egy világkupa.
0: Kajakkenuban.
1: Kajakkenuban, és Most Schmidt Gábor is ott megemlítette, hogy milyen erős a kajakcsapatunk, és ez tényleg így van. De ha valaki megnézte az 504-es befutóját, például most Montreába, akkor azt lehetett látni, hogy 2 méteren belül bejött 8 hajó. Most ezt megtippelni, hogy majd Los Angelesbe ez milyen sorrendbe fog befutni, az tényleg egy nagy, meg hogy tudja a formát tartani, meg az olimpiai felkészülés, hogy sikerül az aklimatizáció és az összes többi, ez szinte lehetetlen, de azért vagyunk így kihegyezve, mert Magyarországon ez az aranyérem, ez nagyon-nagyon fontos, mindenhol fontos természetesen, de azt kell látni, hogy azt láthatjuk, hogy ki az, aki odaérhet a dobogóra, vagy az 1-6 helyezésre, az majdnem biztos, de az, hogy ebből ki fog nyerni, ez csak ott dől el abban a pillanatban.
0: Végül egy személyes kérdés, 60 fölött mennyire nehéz sportolni a hétköznapokban akkor, hogyha valaki mobelnök, és akár példát akar mutatni a környezetének?
1: Példát nem szeretnék mutatni, mert nem tudom, ezen már túl vagyok, de a sport az nagyon-nagyon fontos. Attól függ, hogy az ember mit sportol. Sajnos ritkán jutok le kajakozni, mert nagyon, azt nagyon szeretek, de a napi fél óra, egy óra mozgást azt meg kell tennem, mert különben akkor rettentesen érzem magam, meg ráadásul ki kell ventilálni az emberből néha a bármit is, mert ez szerintem különben akkor tényleg vagy megbetegszik, vagy egyéb problémái lesznek. Tehát számomra függőség az nagyon rossz dolog, de egytől vagyok függő, valamit mozognom kell. Agyam, mindig agyára megyek az egész családnak, mert hogyha elmegyünk 2-3 napra valahova, akkor valamit kell csinálnom, és akkor apa már megint elment bringázni, vagy valamit csinálni, úgyhogy óvatos vagyok ezzel.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm.
0: Önök az elmúlt bő 50 percben Gyulai Zsoltot, a MOB és a Hungaroring elnökét hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút, hangsúlyozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Nyugati pályaudvaron. Vitézy Dávid elmondta, a Magyar Vasút fejlesztése az egész magyar társadalom, a magyar nemzetgazdaság, a magyar közlekedés politika kiemelt jelentőségi ügye. Elmondta, a magyar és az európai vasúti közlekedés előtt óriási jövő áll. A vasútra a jövő közlekedési eszközeként lehet tekinteni. Hozzátette, több 1000 milliárd forintnyi vasúti pálya, járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország, és az óriási munkához kérte mindenki köztük az utasok-vasutasok partnerségét, támogatását. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója arról szólt, hogy a 180 éves évfordulóra felmatricázott mozdonyt közlekedtetnek, emlékbélyek sorozatot készítettek, és elindítottak egy online játékot is. Sorozatban 5. éve indul a Virágos Magyarország versenyen Miskolc. Idén az önkormányzati fenntartású intézmények környezeti nevelésének eredményeivel pályáznak. A Brunswick Terész Tagóvoda bázis intézménynek van kijelölve, ahol sok jó gyakorlatot valósítanak meg. Az itt elért eredményekkel pályáznak az év óvoda kertje címre, tájékoztatott az önkormányzat. A Virágos Magyarország az ország legnagyobb és legnépszerűbb környezetszépítő versenye, melyet 1994 óta rendeznek meg a lakókörnyezet szépítésére, a zöld felületek gyarapítására és a fenntartatóság népszerűsítésére. A versenyre évente több száz hazai és határon túli magyar település nevez be. Burkolatfelújítási munkák miatt teljes útzár lesz Rakacsa Szend és a Rakacsa között. A Borsodabolyai-Zemplén vármegyei települések viszonylatában a tervek szerint július 20-a és 27-e között kell számítani a korlátozásra. A Magyar Falu útfelújítási program során 2,5 kilométer hosszan burkolatjavítási munkát végez a Magyar Közút, Szalonna és Krasznokvajda összekötő úton. A munkálatok idejére teljes útzárat vezetnek be a szakemberek Rakacsa Szend és Rakacsa között, így az érintett útszakaszon hétköznapokon reggel 7 és előre láthatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni. A lezárás alatt északi irányba célszerű kerülni, Komjáti, Bódvalenke és Torna Szent Jakab érintésével, tájékoztatott a Magyar Közút. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő portál adataiból. Szerdai közleményében a cég felidézte, már 2 éve, hogy a kötelező gépjármű felelősség biztosítást számos mikromobilitási eszközre, köztük a nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre is kiterjesztették. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak. A budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13.800 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelezőt. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár ez utóbbiak között vannak olyanok is, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződtek, jelezte a biztosítás közvetítő.
2: Az időjárásról.
3: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Exodus tanítványozó hét a Betesda szenvedély betegeket mentő misszióban.
2: Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt.
1: A Gesztei Református Egyházközségben hitmélyítő családi napot tartottak.
3: Ugye a Református Egyház vezetőink, a zsinatunk ezt az esztendőt, a 2026-os esztendőt a imádság évének nevezte, vagy minősítette. Volt mire visszagondolnunk, volt mire, vagy van mire visszaemlékeznünk, a Szentírás látása szerint is, mert az Úr Jézus nekünk nagyon sok tekintetben mintát hagyott hátra, mintát adott nekünk. Voltak éppen megélte, vagy elénk élte azt, hogy hogyan lehet az életünk teljessé.
1: 140 éves a kolozsvári Betlen Gábor földészle a kör.
4: Hát a legnagyobb kihívás szerintem a fennmaradás. Azt, hogy meg tudjuk őrizni a tagukat, jelenlegi tagokat, és jó lenne gyarapodjon is a zenekar, de mint már említettem, itt a fiatalságra lenne legnagyobb igény, szükség.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Exodus tanítványozó hetet szerveztek a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban. A 28 lelkes fiatal gyermekotthonban és idősek körében teljesített szolgálatot a hét során. A hét során emellett utcai evangelizációt is tartottak Beregszászban és Munkácson. A programról Pocsainé Tövisi Tímea, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetője, református lelkipásztor nyilatkozott rádiónknak.
5: Egy nagyon izgalmas program zajlik Kárpátalján, az Exodusnak a programja, ami számos fiatalt mozgat meg és indít el a nagyvilágban, és itt Kárpátalján is éppen a táboruk zajlik. Mit kell tudni ennek a programnak a hátteréről, hogyan kapcsolódhatnak egy ilyen projektbe bele a kárpátaljai fiataljaink?
2: Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt, és ott hallhattak a fiatalok arról, hogy van olyan szolgálati terület, amikor terepre kimennek, és különböző szolgálati területeken kipróbálhatják magukat, hogy egy kicsit a határaikat feszegessék, de mégis közösségben legyenek egymással, és ez nekünk nagyon megtetszett, és teret adtunk neki a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió épületében, és így indult el ez az egész folyamat, hogy évközben 30-35 fiatal jelentkezett, de végül is 28 fiatallal indultunk el vasárnap délután, és már most így a pénteki napon lassan a vége fele járunk a hétnek.
5: Mindjárt beszélgetünk a programról, mert épp most fejeződött Beregszázban az utcai evangelizáció, amit tartottatok, de viszont ha megnézzük az alap ötletet, mit kell tudni az Exodus projektről, Írországból származik.
2: Igen, pár évvel ezelőtt jártunk Írországban, és akkor tetszett meg ez az egész ifjúsági munka nekünk, nekem a férjemmel, ugyanis egy kibocsátó istentiszteleten vettünk részt, ahol 900 fiatalt bocsátottak ki. Nem csak Európa szerte, mert több helyre mennek a fiatalok csapatban, ki hány fővel érkezik egy területre, és az a lényeg, hogy ezek a fiatalok önállóan felkészülnek, akár gyerekmunkát végeznek, akár idősek között forgolódnak, akár valamilyen szociális diakoni munkába állnak bele, tehát ők egy héten keresztül beleállnak és segítenek azokon a területeken a szolgálatban, ahová kiküldik őket, ahová elmennek, és ez nekem nagyon megtetszett, és már akkor, tehát több évvel ezelőtt úgy megfogalmazódott a szívemben a vágy, hogy milyen jó lenne, hogyha Kárpátalján is így mozgathatnánk fiatalokat, ugyanis nagyon sok gyülekezetben jellemző az, hogy ugye sok szolgálattevő elment, a lelkész talán megfáradt, egyedül érzi magát, kiöregedett szolgálattevőkkel van körülvéve, de hát mégiscsak ott vannak a fiatalok, akik lehet, hogy csellengenek és nem találják a helyüket. És imádkoztunk ezért, és tavaly részt vettem 6 fiatallal Romániában, ahol többféle területen szolgáltak a fiatalok, és nagyon tetszett nekem az, hogy én csupán mentoráltam őket, és imádkoztam velük, és tanácsoltam őket, de minden nap ők készültek fel, egy árvaházban szolgáltak gyerekek között, minden nap 3 órát töltöttek abban az árvaházban, és ők 6-an egy csapatként néha nagyon felfokozott lelkülettel élték meg a szolgálati területet, máskor meg annyira elcsüggettek, és volt olyan, hogy teljesen ki is borultak, mert tehát, hogy nem egy egyszerű feladat napokon keresztül benne lenni valamiben, az más, hogy néha-néha egy gyülekezeti alkalmon segítünk, de az, amikor én vagyok a felelős egy helyzetért, én vagyok a vezetője a csapatnak, és nekem kell megvalósítani azt, amivel felkészülök, hát ez sokkal nehezebb, és azt láttam, hogy a fiatalok nemhogy elcsüggednének, hanem egyre erősebbé váltak, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és délután idősek között szolgáltak, meg ott is utcai evangelizációt szerveztek, egy kis virágcsokorral egy igét ráírva odaadták a járókelőknek, ha esetleg valakit érdekelt, hogy mi ez az egész, akkor elkezdtek beszélni arról, hogy ők tulajdonképpen Jézus szeretik, és szerették ezt az örömhírt átadni énekekkel, meg egy igével, meg felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliában Istennek minden egyes helyzetre van szava. Hát, és ez tavaly működött a 6 kárpátai fiatallal, és akkor azt kértük Istentől, hogy hát, hogyha ő neki ez tetsző, és tere van ennek itt Kárpátalján, akkor mi készek vagyunk ebbe beleállni, és teret adni neki, ugyanis a nyári alkalmakon a házas hétvégén kívül nincsen a misszióban megszervezett alkalom, tehát adott a tér, adott a lehetőség, a környező falvakban körülvesznek bennünket azok a szervezetek, ahol szívesen fogadják a fiatalokat, úgyhogy előre megterveztük, és így vasárnap beköltöztek 28-an, ebből 9 Magyarországról érkezett, 9 fiatal, a többiek Kárpátalja különböző gyülekezeteiből már működő ifjúsági munkában benne vannak, vagy csak keresik azt a közösséget, hogy hová tudnának kapcsolódni. És akkor elkezdtük ezt a közös készülődést, egyrészt csapattá formálódott a csapat, és minden délelőtt Nagy-Dobronyba, a gyerekotthonba járnak ki, ahol 170 gyerek között szolgálnak. Néhányuk sérült gyerekekkel foglalkozik egész délelőtt, másik egész apró, kis 8 hónapos, 1 éves gyerekkel, akkor vannak, akik a fiúkkal vannak együtt 3 órán keresztül, vannak, akik tinédzserekkel foglalkoznak, és én azt látom, hogy mindaz, amit ők ott megtapasztalnak, meg a szolgálat során átélnek, az maradandó számukra. Akkor ebben becsempésztünk ebbe a hétbe olyan dolgokat is, ami nem a gyerekmunkával kapcsolatos, hanem mindenhol körülvesz bennünket, hogy vannak időseink, vannak elhagyatott emberek, elmentünk idős otthonba, ahol talán sok magára maradott idős éli a megmaradó életét, ami még hátra van. Ott is a fiatalok egy jó órán keresztül beszélgettek a bentlakókkal, énekeltek nekik, közös szeretet vendégségben vettek részt. Minden nap a gyerekeknek is bevisznek egy kis rákcsálnivalót, közösen elfogyasztanak egy kis 10 órait, tehát az ige mellett ott van a közösség élménye is, amit folyamatosan ők átélnek együtt szolgálat közben, és ugye Csongoron működik a házi idősgondozás, így megkértük azokat az időseket, akik benne vannak a programban, hogy valaki szívesen fogadna-e 2 fiatalt, hogyha meglátogatná. És akkor a csapatot felosztottuk 2 kettessével, és kiküldtük őket. Egy délután volt, aki beszélgetni ment, és felüdülve tért vissza, hogy milyen mély beszélgetése volt egy idős úrral vagy hölgyel. Volt, aki segített a háztáji munkákban, lenyírta a füvet. Volt egy csapat, akik egy idős hölgynél a fát rakták össze, mert nem volt neki segítsége, és akkor így ebben segítettek a fiatalok. Mindenféle területben azt hiszem, hogy megpróbálták szinte magukat az elmúlt héten, és akkor a hétvégére hagytuk azokat a területeket, amikor a nagyobb világtér is szembesülhet azzal, hogy ők hitben járnak, hogy ők Krisztus követők.
5: Tegnap munkácsoma pedig Beregszázban utcai evangelizáltatok. Rég láttunk ilyet azért vidékünkön.
2: Hát ne, ez biztos nem egy szokványos, mert azért régen, amikor benne voltunk, más volt jellemző, de most ezzel a fiatal csapattal énekkel készültek, és igéskártyákat készítettek ajándékba a járókelőknek. Ukrán, angol nyelven énekeltek, meg magyar nyelven énekeltek. Hát nyilván Munkácson kevesebb magyarral találkoztunk, magyar anyanyelvűvel, de itt azért Beregszázon láttam, hogy sokan elkezdtek beszélgetni, meg megkérdezték őket, hogy honnan jöttek, meg mi ez az egész, úgyhogy így el tudták mondani, hogy mit is csinálnak, és közben meg élvezték. Egyik őket sem láttam, hogy vonakodva énekelt volna, vagy vonakodva dicsőített volna a főtér kellős közepén.
5: 28 fős tábor van, viszont ha minden igaz, akkor ti is mentek tovább, és a fiatalok egy újabb országba mennek most szolgálni.
2: Igen, azok, akik tavaly részt vettek ebben a romániai utazásban, ők kaptak egy meghívást, hogy idén Spanyolországba mehetnek el, és ott ugyanezt a módszert fogják gyakorolni, csak angol nyelvterületen, tehát hogy ez egy kicsit nagyobb kihívás lesz, de hát ennek az évnek a mottoja, amivel ők készültek, hogy elfogadni a kihívást. Úgyhogy ebbe álltak bele, és volt olyan helyzet, amikor azt éreztem, hogy én magam is már úgy kezdek fáradni, meg erőtlenedni, és talán jó lenne egy kis szünetet, szabad időt adni nekik, és akkor egyik fiatal közölte, hogy hát mi nem azért jöttünk, hogy pihenjünk, hanem egész hetünket szolgálattal szeretnénk eltölteni, és akkor ez engem is úgy észhez térített, hogy hát valóban a testi fáradtság az kipihenhető, de amit lelkileg megkapok egy héten keresztül azokon a területeken, ahol jelen vagyok, aki más felüdít, maga is felüdül, és ezt élik át, és ezt éljük át mindannyian, akik az Úr szolgálatában vagyunk.
5: Mit kapnak ezek a fiatalok ezekben a alkalmakban, ahogy szolgálattevőként láthatnak különféle rétegeket, különféle élethelyzeteket?
2: Egyrészt az élménnyel gazdagodnak, hogy egy közösség együtt csinál valami jó dolgot, aztán megtanulhatják menet közben, mert ugye az, hogy ők szolgálnak, mellette tanulnak is, közös bibliatanulmányozások vannak reggel este, bizonyságtételeket hallgatnak meg már szolgáló személyektől, megkapják azt, hogy miért is tesszük tulajdonképpen ezt az egészet, mi a célja. Hát a célja a szolgálatnak az, hogy üdvösségre jussanak azok az emberek, akiké még nem az üdvösség, és valahogy ebben vagyunk részesei ennek, és talán ezt még mindenképpen hozzátenném, hogy ez a hét úgy valósult meg, és úgy valósul meg, hogy ezek a fiatalok az adományaik hozták el, vagy adománygyűjtést szerveztek a megvalósulás előtt, vagy egyéni személyes adományaikat tették össze. Nincs részvételi díja ennek, hanem ez így működik, hogy mindenünk egy, és így étkeznek, így visznek a szolgálati helyekre ajándékokat, így viszik azokat a kis elkészített süteményeket a gyerekeknek az otthonba. Ez az ő áldozathozataluk. Tehát nem csak az idejüket tették bele, hanem az anyagiakat is beletették, és akinek nyilván nincsen munkaterülete, ő keresett valakit, aki őt segíti, szponzorálja, és így állt össze az egész hétnek a költségvetése, hogyha mondjuk így anyagiasítjuk a hátterét, de nem ez a lényeg, hanem az a lelki ajándék, és az öröm, amit ők megélnek, és továbbadhatnak másoknak.
5: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadott felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok.
2: Köszönöm szépen, szép napot!
1: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímeával, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A gesztei református egyházközségben hitmélyítő családi napot tartottak. A nap témája az imádság volt. Az alkalomról, az imádságról, az ima erejéről is beszélgetünk Molnár Ferenc, református lelkipásztorral, a riporter Kisnéveres Viktória.
2: Nagy tiszteletű Molnár Ferencet, a gesztei református egyházközség lelkipásztorát köszöntöm. Áldás békesség!
3: Áldás békesség, én is mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök.
2: Június 20-án szombaton hitmélyítő családi napot tartottak a gyülekezetben. Ennek részleteiről szóljunk, most azt szeretném kérni.
3: Ugye a református egyház vezetőink, a zsinatunk ezt az esztendőt, a 2026-os esztendőt a imádság évének nevezte, vagy minősítette. Volt mire visszagondolnunk, van mire visszaemlékeznünk, a Szentírás látása szerint is, mert az Úr Jézus nekünk nagyon sok tekintetben mintát hagyott hátra, mintát adott nekünk. Voltak éppen megélte, vagy elénk élte azt, hogy hogyan lehet az életünk teljessé. Hogyan lehet az életünk kapcsolatban a mennyei teremtő atyával. Mintát adott az övének, a tanítványainak, hogy hogyan kell mondjuk szeretni. Hogyan kell megbocsátani, hogyan kell megkönyörülni. Azt lehet mondani, még az imádságra is mintát adott, mert hiszen itt van előttünk az úri imádság, a mi atyánk. A Lukács 11-ben az egyik tanítvány, ugye nincs megnevezve, nem tudjuk, hogy melyik tanítvány volt az, de azt kéri az Úr Jézustól, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És erre mondja azt a mi Urunk, hogy ti azért így imádkozzatok. Tehát még az imádságra nézve is adott egy mintát. Hogy mennyire volt fontos Jézus életében az imádság, az mutatja az is, hogy ő több esetben az övéit, a tanítványait magukra hagyta, és ugye kereste az imádságnak, a mennyei atyával való kapcsolatnak az idejét és lehetőségét. Kereste a csöndet. A Getsemáné kertben ugye azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. És még a kereszten is voltak könyörgő szavai. A Lukács evangéliumában azt olvashatjuk, amikor mondja a mi Urunk, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát neki még ott is volt szava, ott is volt könyörgése a bűnös ember iránt. Ezzel a nappal kapcsolatban az említett családi naphoz kötődve, amelynek a tematikája az volt, hogy közösségben, Isten színe előtt két nyugalmazott lelkipásztort kértem meg segítségképpen szolgálatra. A templomban nagytiszteletű Tóróci István lelkipásztor végezte a szolgálatot az úri imádság alapján. Ebből merítve ő erre az ígére helyezte a hangsúlyt, ti azért így imádkozzatok. Ezt nagyon alaposan ő kifejtette. Majd ezt követően kinn a sátorban nagytiszteletű Csőri Bertalan lelkipásztor szolgált a gyülekezet között. Ő beszélt az imádság fontosságáról. Ezen én nem tudtam jelen lenni, mert eközben a gyermekekkel foglalkoztam a gyülekezeti teremben. A gyermekekkel arról beszélgettünk, hogy ki mikor szokott imádkozni, milyen imádságot ismernek számukra, kik tanítottak, vagy kik tanítanak imádságot. Kik ülnek oda melléjük, édesanyja, édesapa, a nagyszülők közül. Gyermekek részére egy rövid imádságot és éneket tanítottam. Mindenről fotók is készültek. A Csőri Bertalan lelkipásztor testvérünkre bíztam azt is, hogy ő hogyan építi föl a maga szolgálatát. Különböző témákat hozott a gyülekezet elé. Éve megemlítette Ábrahám imádságát Sodomáért, ami ugye másokért való könyörgés. Beszélt a pusztában történő imádságban, amikor ugye Mózes könyvében jelen van, hogy amikor felemelt kézzel imádkoznak, amikor hadakoznak, és amikor a imádkozónak elfárad a karja, akkor vesztésre állnak, és amikor újra fölemelik az imádkozó kezet, akkor jön a győzelem, ez a közben járó ima. Aztán ott van előttünk Anna könyörgése, akinek nagyon sokáig ugye nem született, tehát nem lehetett gyermeke. Amikor ez a szomorú szívű nő kijönti a szívét a Teremtő Isten előtt, Isten meghallgatja az ő könyörgését, és gyermeke születik, és aztán ezt a gyermeket ő fölajánlja kvázi az Isten dicsőségére, hogy ez a gyermek szolgáljon a Teremtőnek. Vagy ott van a Zsoltárok 56-ban arról esik szó, hogy ha az ember fél, tehát Dávid, amikor félt, akkor az Isten elé áll az ő félelmével, nyomorúságával, szorultságával. Aztán az Ószövetségben említhetnénk még, ugye, amit ő elmondott a gyülekezet előtt, a Salamonnak az imádságát. Salamonnak a kérő imádsága van itt előttünk, aki Isten azt mondta, hogy kérj bármit. Ő azért megfontoltan azt mondott, hogy adj azért bölcsességet és értelmet a te szolgádnak. Tehát, hogy Csőri Bertalan elképásztor testvérünk ezt járta körbe, ezt így képítette föl. A napnak az eseményeit, hogyha folytatom, akkor a foglalkozásokat tekintve foglalkozások után egy közös ebédre került sor. A finom ebédet Róna Székini, Vince Enikő és Molnár Dávid fiam készítették. És ugye arról is szólnom kell, hogy nagyon finom süteménnyel is megörvendeztették a gyülekezetet. Az is fontos természetesen, hogy a gyülekezetünknek a tagja is voltak, akik nagyon ízletes süteménnyel járultak hozzá ehhez a bizonyos családi naphoz. A gyermekek részére rendeltünk felhújható légvárat, és volt számukra kézműves foglalkozás is, melyet Benes Kis Györgyi és Hajdú Erdődi Petra testvéreink vezettek. A kora délután, hogy 2 óra magasságában került sor a Tiszta Fény nevű ökumenikus kórus szolgálatára, akik énekeikben az imádságról, a Jézus Krisztussal való élő kapcsolatról tettek bizonyságot. Elmondásuk alapján a kórus, amelynek tagjai nem csak Sajó Hídvégről, hanem a környékbeli településekről is építkezik, 20 éve szolgál. Vezetője ennek a kórusnak nagytiszteletű Bokó Gyula lelkipásztor testvérünk.
2: Ugye a napnak a központi témája az imádság volt, és ahogy ön is elmondta, a Magyarország Református Egyházban 2026 az imádság éve, hogyha még ehhez kapcsolódóan szólhatunk arról, hogy hogyan látja azt lelkipásztorként, hogy egy ember életében az ima szerepe, az imádság mit jelenthet? Vagy hogyha esetleg személyes gondolatait is megosztja ezzel kapcsolatban. Mielőtt itt a nap további részleteiről szólnánk.
3: Én azt gondolom, hogy a templomos ember, a keresztény, a mindenkori keresztény ember számára az imádság, az elcsendesedés, az Isten előtti csönd az nagyon fontos. Történjék ez akár egy reggeli órában, vagy egy esti órában. Mindenképpen nagyon fontos. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a keresztény ember számára az imádság, az ima, a könyörgés, az elcsendesedés az olyan, mint az ember számára a levegő. Ha nem jutunk hozzá, akkor az ember egyszerűen megfullad. Amikor indul a nap, akkor hálával állunk meg Isten előtt, és erőt kérünk arra a napra, hogy az aznapi teendőinket, feladatainkat el tudjuk végezni. Amikor már ugye lefekszünk és megpihenni készülünk, akkor is hálát adunk a megélt napért, a megélt napnak az eseményeiért, hogy Isten nekünk erőt adott, és el tudtuk végezni, ami előttünk volt. Akkor is hálát adunk egy esti csendességünkben, és kérjük az Úristent, hogy bennünk, hogy ránk az éjszakában vigyázzon, tekintetét ne vegye le rólunk. Volt egy nagyon érdekes, vagy talán különlegesnek mondható dolog, ami úgy velem történt meg, amikor operáltak, amikor a lábamat operálták 2025. decemberében, akkor, hogy miközben ott várakoztam a műtő előtti várakozóban, akkor egy ének jutott eszembe, ami gyülekezetünknek, meg azt gondolom sok gyülekezetnek kedves éneke, a Mindig Velem, Uram, Mindig Velem kezdetű dicséret, és én ezt ott elkezdtem dúdolni magamban. Úgyhogy az Úristen ad az embernek olyan helyzeteket, szituációkat, amikor fölemeljük a szívünket és az ajkunkat arra, hogy magasztaljuk őt, és kérjünk erőt, mindarra, ami azt gondolom, előttünk van. Még hogy újkor az is van bennünk, hogy ez most veszéllyel jár, hogy ez most nagyon nagy teher számunkra, hogy félünk, aggódunk, szorongunk valamiért, akkor is az imádságban menekületünk a mi teremtőnkhez. Ez egy személyes dolog volt számomra, amit így most így megosztottam.
2: Igen, köszönjük szépen, hogy ezt is megosztotta velünk, és az ima erejével kapcsolatban esetleg mik azok a megélések, vagy akár visszajelzések így önfelé, amit itt az eddigi szolgálata során megélt?
3: Én azt gondolom, hogy az ima, az imádság, akár hogyha az ember mondjuk szűk körben mondja el az imádságot, hogy egy közösséget formál és közösséget teremt. Az imádságnak van egy ilyen ereje. Isten igéi szent lelke mellett az imádság az, ami közösséget teremt, ami életre hív. Én ezt így éltem, meg így tapasztaltam. Olyan különleges dolgot tapasztaltam meg, én magam is, ami megindító is valahol, azt gondolom, hogy amikor megint csak azzal tudok jönni, hogy amikor kórházban voltam, akkor mind a református testvéreink, és még azt kell mondani, hogy mind a katolikus testvéreink is egy ima láncot hoztak létre miattam, hogy értem, ha szabad ezt mondani, és ők fölvállalták azt, hogy imádkoznak a betegekért, imádkoznak értem, mint lelkipásztorért. Ez is egy nagyon megindító történet volt. Tehát így közösséget teremt, amikor másokat oda tudunk vinni imádságban, csendességben, de nem csak önmagunkra kérhetjük Isten áldását, hanem másokra nézést. Olykor mi olyanok vagyunk, nemrégen ezt elmondottam a egyik prédikációban, hogy olyanok vagyunk, mint a gyermek, akinek a kezét az édesapa megfogja. És olykor mi ki akarjuk szakítani a kezünket az édesapánk kezéből, ugye a mennyei atyánk kezéből ki akarjuk szakítani az életünket, mert azt gondoljuk, hogy mi mindent jobban tudunk, hogy nekünk van már elég bölcsességünk, de ez közben nem így van. Elfelejtünk hálát adni. Amikor Isten bennünket kiemel egy-egy nagyobb mélységből, egy-egy nagyobb szorultságból, nagy bajból, akkor elfelejtünk hálát adni. És olyanok vagyunk, mint a gyerek, hogy kérünk, és rángatjuk az édesapánk vagy édesanyánk a kezét, hogy nekem még ez is kell, az is kell, de az is jó lenne, és ha megfelelkezünk a köszönetről, én azt tapasztalom, megfelelkezünk a köszönetről, a háláról, és mindig erre hívom fel a gyülekezetünknek a figyelmét is, a gyülekezeti tagjainak a figyelmét, hogy legyünk hálások, mert van miért hálát adnunk a Teremtőnek. Az imádság ezt is jelenti, hogy hálát adni, dicsőíteni, nem csak pusztán mindig kérni, mert emberek vagyunk, és mindig mi kérni szoktunk. Tehát ne feledkezzünk meg a hálaadásról, ami megint csak ugye nagyon fontos.
2: Még itt a folytatásban hadd kérdezzem meg, hogy a családi napnak milyen hagyománya van a gyülekezetükben?
3: A családi napnak a gyülekezetünkben jó ideje, ugye hagyománya van, jó ideje már szervezünk ilyet. Ha nem is volt mindig minden esztendőben, mert volt, hogy a Covid miatt ugye ez ugye elmaradt, meg amikor éppen a nyári időszakban történtek a templomunknak a felújítási munkálatai, akkor ezek ugye elmaradtak. De igyekeztünk mindezek mellett megszervezni a családi napot. Ez nagyon jó, mert minden korosztályt megmozgat a gyülekezetben, erősíti a közösséget épít, vagy éppen megerősít már, és azt kell mondani, nem csak kimondottan református emberek jönnek el, hanem vannak közöttük is katolikus testvérek is, mert hiszen amikor együtt voltunk, együtt szerveztünk egy kirándulást, akkor nem csak reformátusok jönnek szigorúan, hanem jelenkeznek bizony katolikus testvérek is. Tehát egy összekovácsoló, közösséget megerősítő hatása van, jelentősége van ennek a családi napnak.
2: Hogy miben látja az ilyen találkozások lényegét, nagy tiszteletű úr, ugye akkor itt erről is hallhattunk. Milyen visszajelzések érkeztek esetleg itt az elmúlt napokban, vagy akár azon a napon, hogy a gyermekek, a fiatalok, felnőttek, idősek, hogyan élték meg ezt a találkozást?
3: Azt mondhatom, hogy pozitív élményekkel térhettek haza az itt résztvevők, mert hogy jó volt találkozni. Jó volt találkozni, amikor nem csak a templomban vagyunk együtt, aztán elköszönünk, ugye Isten tiszteletet követően is mindenki tér a maga hajlékába, hanem itt azért több idő adatik arra, hogy beszélgessünk. Mindenki elmondja maga történéseit, hogy ki mivel mi történt, amikor egy idősebb gyermekek jönnek, vagy unokák is elkísérik őket, akkor minden korosztály megtalálja maga a korosztályát, és azzal szívesen tölt időt. Én azt mondom, és úgy hallottam, hogy nagyon jó visszhangja volt ennek a családi napnak. Nem csak azért, mert a testi fizikális ellátás az nagyon jó minőségű volt, hanem azért is a tekintetben, hogy ez a közösség úgy megéli az ő ünnepeit, életét, alkalmait az Úristen előtt.
1: Az elmúlt percekben Molnár Ferenc református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Hogyan lehet 14 évtizeden át a történelem viharaiban is hűen őrizni a hóstáti közösség gyökereit? Aktuális interjúnkban a jubileumát ünneplő kolozsvári Bethlen Gábor földészdalkör múltjába és mindennapjaiba pillantunk be. Vendégünk Furu István elnök, aki mesél az apáról fiúra szálló odaadásról, a próbaidőszakot diktáló mezőgazdasági naptáról, a hóstáti bálok és névnapok hangulatáról, valamint a generációk közötti kölcsönös tiszteletről. A riporter Szecsődi Árpád.
2: Szeretettel köszöntelek, azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk, és halljunk néhány szót a Bethlen dalkörről, melynek ugye most ünnepeltétek a 145. évfordulóját, ha jól tudom, igaz? Mesélj arról, milyen érzés egy olyan közösség élén állni, amely már 140 éve őrzi a hóstáti kultúra lángjait.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Furu István vagyok, a Bethlen Gábor földészdalkör jelenlegi elnöke 4 éve. Megtiszteltetés, hogy része vehetek immár 22 éve ennek a dalkörnek. Fiatalon kezdtünk bele, a hóstáti hagyományokat ápolván, fiatalok úgymond időzőjelesen 96-ban álltunk be első versben, úgymond, amikor a Virágos Együttes is alakult, és azonnan toborozták a fiatalokat. Akkor jöttek a katonasági időszakok, akkor volt megszakítás, több-kevesebb év, és én folyamatosan most 22 éve, hogy ott vagyok. Érdekes a történet, mert az akkori elnök azt mondta, gyere vissza, lehet,

0: nevezni, annak, hogy ennyi időn keresztül megmaradt a dalkör, kisebb, nagyobb problémákkal küzdködve, de a kölcsönös tisztelet megvan, és a fegyelem, amit nem kell kiharcolni, de mindenki tudja, hogy azért jön, hogy jól érezze magát, és tanuljunk énekeket.
1: Mi a titka annak, hogy a dalkör a történelem viharaiban is meg tudott maradni, és hogyan maradtak hülyek a gyökereikhez?
0: Hát a titka szerintem az odaadásban rejlik. Sokan apáról fiúra vették át ezt a hagyományt. Az én családomban, tehát a közvetlen családi körben édesapám nem volt dalárdottag, nagytatám nem, de két nagybátyám és Kirill Miklós, illetve Kis József a dalárda tagjai voltak, már néhai Kirill Miklós és Kirill József, és kisgyerekként egy olyan rejtelen volt, hogy jaj, hogy hétfőnként mennek a dalárda óráról, és vajon ott mi történt? Hát betekintést szerezhettem, mondom, anno 96-ban, és mint titok, az odaadás. Szerintem nagy titok, nem, tehát nem nagy titok az egész, de az odaadás és a kitartás. Az, hogy a hagyományt azt tovább vigyék.
1: Na most ez a hagyomány miből áll, mit jelent ez a hagyomány? Ugye, mert sok mindenről beszélhetünk itt a hagyomány kapcsán, nem csak az éneklésről, ugye?
0: Igen, nem csak az éneklés, de most, hogyha dalárdáról beszélünk, a Bethlen Gábor dalkör alapszabályában, tehát mikor megalakult, akkor lényegében arról volt szó, hogy istentiszteleteken, temetéseken, meg világi eseményeken is szolgáltak. Hogyha a hostáti hagyományokra térnénk rá, akkor ott tudnánk beszélni a szüreti bálról, volt a virágos tánc az május környékén, akkor az Anna bál júliusban, mikor van annap, utána következett a szüreti bál, értelemszerűen szeptember-októberben. A hostáti közösség két jellemző vonatkozik rá a hostáti közösségre. Munkásak, de ugyanakkor tudnak mulatni is, szórakozni is. Helytáltak a mezőn, a piacon, főként az asszonyok, úgymond, akik árulták a termékeket, de ugyanúgy szerettek járni, mulatozni. A családokban megtartották a, úgymond, idézőjelesen hagyományos hostáti név napokat, kezdve a József, Sándor József, akkor haladván a naptárba, téli ünnepek alatt ugye Miklós, Ferenc Miklós, István János, ahogy következtek, és ezekre meg főleg azért volt idejük, mert tavasszal, vagy a tél elején és tél végén voltak a névnapok, amikor még nem volt annyi sok mezei munka. Ezért van a dalárdának is a próba időszaka, elkezdődik november első hétfőjén, és virágvasárnap utáni hétfőn van az utolsó próba, mert az utolsó fellépés a templomba, két ágúba az húsvét vasárnapján történik. Vagy az elmúlt 37 év alatt szerintem annyi van a Szent Lászlói kórus találkozó történelmében is. Két alkalom kivételével minden évben jelen volt a dalárda, és a júniusi hónapban be volt időzítve egy-két-három próba, ahogy a jelenlegi, vagy a mindenkori karvezér megítélte, hogy mennyi felkészülésre van igény a dalkörnek.
1: Na mostan a hostátiak azok kötődnek a kétágú templomhoz. Mit jelent számotokra a kétágú templom? A kolozsvári kétágú, vagy kolozsvári alsóvárosi református egyházközség? Mert ugye, hogy a legtöbb ilyen hostáti eseményre ott került inkább sor, nem?
0: Igen. Egy szóval az otthont jelenti, nem csak a dalárdának, hanem a hostáti közösségnek. Jó, persze a Kolozsvár több más negyedében is ugye vannak a református egyház megyék, de mivel ez úgymond központi, és itt nagyobb a befogadó képessége is a templomnak, és ide kötődnek a hostáti szálak, úgymond az építés, segítkezés, a történelem hosszú évein keresztül.
1: Milyen szerepet tölt be a dalkör a mai kolozsvári közösség életében túl azon, hogy énekelnek?
0: Hát mivel, hogy az éneklés az első sorban az a jellemzője a dalkörnek, temetéseken és kórustalálkozókon látható nagy közönség.

0: de a dalkör tagjai ugyanúgy eljárnak más hóstáti, vagy nem csak hóstáti jellegű rendezvényekre, hanem ami a városi, úgymond kulturális programjaiba belefér. Tehát próbálunk megjelenni, hogy lássanak, hogy nem csak énekelni tudunk. Most itt röviden zárójelben megemlíteném a hóstáti társcsoportot is, amelynek ugye, mint mondtam, tagja, és úgymond alapító tagja is voltam 96-ban. Azóta próbálunk még a úgymond már idősödő csontjaikkal táncolni, de van generációk, potlogenerációk, utánunk gyerekeink, ugyanebben lettek nevelve, úgymond, hogy megkóstoltattuk velük, ők is beöltöznek, mikor vannak báluk, meg bizonyos rendezvények. Lásd, március 15-e, mikor volt felvonulás, hogy magyar napok alatt voltak rendezvények, ahol a hóstáti közösség úgymond képviseltette magát tánccal, énekkel.
1: Sikerült-e az elmúlt 140 év során átadni a tudást a fiatalabb generációnak, hogy a dalok például, vagy a tánc ne vesszen el? Most már említettél is néhány dolgot, ugye például a táncot említetted.
0: Sikerült, több-kevesebb sikerrel úgymond. A dalkörnél az a probléma, hogy sok fiatal azt hiszi, hogy nem tud énekelni. Most senki nem végezte el a zeneakadémiát, vagy nem járt kántórára. Sokan úgymond fülután tanultuk meg, kottát nem ismerve, nem tudtuk olvasni a kottát, de hogyha van egy kis hang és hallás, a karmesterek mindig segítettek, hogy megtanítsanak, hogy hogyan kell énekelni, úgymond. Technikát alkalmazva elmagyarázták, elpróbáltuk, hol kell felvinni hangot, hogy hol kövessük a pontokat a kottán, mivel hogy nem ismertük annak idején, most sem nagyon, de kottaolvasáshoz nem értettünk olyan jól. Hat új, úgymond fiatal, nem új, mert már 10 éve közöttünk vannak, de fiatalabbak sokkal, akikre nagyon alapozunk, és szeretnénk, hogy megmaradjanak mellettünk minél többet.
1: Van-e olyan meghatározó emlék vagy fellépés az elmúlt évtizedekből, amelyre a dalkő minden tagja büszkeséggel gondol vissza, vagy amire visszaemlékeztek szívesen?
0: Igen, itt pontosan a Mátyás Szobor csoporttal kapcsolatos ez az emlék, mert őseink anno 1902-ben, október 12-én, mikor a Mátyás Szobor csoportot leleplezték, ott volt a dalkör, és a felújítás alkalmával 2011. április 4-én is jelen volt a dalkör, és ugyanazokat az énekeket énekeltük el, mint őseink annó 1902-ben. Ez egy olyan tényleg történelmi pillanat. Persze 140 év során sok helyen megfordult a dalkör, sok helyre meg volt hívva, de ez egy olyan esemény, jelentősége van, hogy ugye bár mikor főtéren átmegyünk, ott van a szoborcsoport, és úgymond valamikor ott voltunk, és ott voltak dédapáink.
1: Hát több helyre is meghívtak, vagy meghívást kaptatok. Milyen élményekkel jöttetek vissza, vagy milyen volt, hogyan fogadtak?
0: Hát mindig pozitív élmény, mert minden korustalálkozó, bármilyen alkalmával újabb ismerettségek, barátságok, kapcsolatok alakultak ki. Így megemlíteném, Csóka településen van a Móra Ferenc kulturális egyesület, és az ottani férfi dalkörrel, illetve a tambura zenekarral, vagy együttessel mai napig is tartsuk a kapcsolatot. Sajnos most ők nem tudtak jelen lenni a 140 éves jubileumunkon, mert pont ezen a hétvégén tartották ott is a falunapokat, és nekiek is programjuk volt.
2: Az elmúlt percekben Furu Istvánnal, a Bethlen Gábor Földész Dalkör elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek biztosított idénglenes védelmet. Az uniós tanács közleményében megerősítette, ezzel az Unió azon kötelezettségvállalását teljesíti, mely szerint ameddig csak szükséges, támogatja Ukrajnát és népét. Az uniós tanács kiemelte azt is, az EU tagországok megállapodtak abban, hogy idénglenes védelmet csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. Ez a korlátozás csak az idénglenes védelem iránti új kérelmezőkre vonatkozik. Nem azokra, akik már idénglenes védelmet élveznek az EU-ban, magyarázták. Kifejtették továbbá, az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült férfiaknak igazolniuk kell katonai kötelezettségeik teljesítését. Terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatása. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület program támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membránlipid terápiát fejleszt, mely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítője lehet, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja szerdán. Közleményükben azt írták, Zákány Florina, a Biofizikai és Sejtbiológia Intézet adjunktusa sikeresen pályázott a programra és nyert 5 éves 282 millió forintos támogatást. Célunk, hogy elsőként bemutassuk a koleszterin szint csökkentésen alapuló új membránlipid terápia, rendkívül ígéretes a koronavírus és az influenza A vírus elleni küzdelemben, idézte a közlemény a kutatócsoport vezetőjét. A szakember szerint ezen vegyületek vírusvariánstól függetlenül képesek lehetnek a fertőzés korai lépéseit, tehát a vírus sejtekbe történő bejutását gátolni, ezáltal hatékonyan alkalmazhatók mind megelőzésre, mind kiegészítő terápiára. Írták a közleményben. A szakmai szervezetek javaslata alapján a minimális építőipari rezsióradíj áfa nélküli legkisebb mértéke a 2024-es szinthez képest 16%-kal emelkedik, tájékoztatott szerdán az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Mint írták, a kormány elfogadta a javaslatukat. A rendelet szerint a minimális építőipari rezsióradíj legkisebb áfa nélküli összege szerdától 7830 forint óránként, szemben a 2024-ben megállapított 6700 forinttal. Mivel tavaly nem hirdettek minimális rezsióradíjat, a két év alatt 16%-os a növekedés. Fellendülést hozott június a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben 19 000-rel 385 ezerre nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent, közölte szerdán a KSA használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. A közleményben kiemelték, hogy ezzel együtt a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent a tavalyi 179 ezer kilométerről 171 ezerre. Ezzel párhuzamosan az átlag életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,1-ről 12,5 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,5%-kal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5-10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik, közölték. A portál szerint egy év alatt kiugróan 42%-kal nőtt a hirdetett hibrid modellek száma, és a hibridek iránti érdeklődés majdnem 60%-kal bővült.
0: Az időjárásról.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Európa Rádió híreit hallották.

szabadon a féltékenységtől. Ha pedig tele a szívetek keserű féltékenységgel, ne fedjétek el az igazságot. Jakab levele 3. fejezet 14-es vers. Mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte, mondja a Biblia. Péter 2. levele 2. fejezet 19-es vers. A féltékenységre ez különösen igaz. Chuck Swindoll így ír, a féltékenység és az irigység szavak gyakran egymás szinonimájaként használatosak, pedig különbség van köztük. Az irigy embernek üres a marka, és azt gyászolja, amilyen nincs. A féltékeny embernek tele a marka, de fél, hogy elveszíti, és valaki másé lesz, amilyen van, akárhogy ragaszkodik is hozzá. Ez volt Káin bűne. Féltékeny volt Ábelre. Haragudott amiatt, hogy Isten elfogadta a testvérét, és csak akkor csillapodott a féltékenysége, amikor kiontotta Ábel vérét. Salamon akár Ábel sírkövére is írhatta volna ezt a feliratot. Kemény, mint az alvilág a féltékenység, hevei tűznek hevei. Énekek éneke 8. fejezet 6. vers. Aki egyszer megszabadult ennek a pokolbéli szörnyetegnek a markából, jól tudja, hogy a féltékenység képes szétzilálni egy barátságot vagy párkapcsolatot, tönkretenni egy házasságot, feszültséget szítani szakemberek között, megosztást kelteni egy csapatban, romokba dönteni egy gyülekezetet, éket verni prédikátorok közé, versengést gerjeszteni egy kóruson belül. A féltékeny ember megkérdőjelezi mások indítékait, és nehezményezi a sikereiket. A Bibliában ez áll. Ha pedig tele a szívetek keserű féltékenységgel, ne fedjétek el az igazságot. Határozd el inkább, hogy Isten segítségével felszabadulsz az uralma alól. Swindoll így folytatja. Sok éven át engedelmeskedtem a parancsának. Kínszenvedés volt az élet, míg rá nem jöttem, hogy nem kell sötétségben járnom. Ekkor leterítettem a szörnyet, kimásztam a markából, és rabul ejtette a szívem a szabadság világossága. Tiszta és friss levegőre jutottam. Óriási volt a különbség. Kérdezz csak meg a feleségemet. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai adásunk első órájában először arról hallhatnak, hogy 24. alkalommal rendezték meg a Sárospataki hegyközség borversenyét, ezúttal 227 borminta várt arra, hogy a szakértő bíráló bizottságok véleményt alkossanak róluk, ezzel a Pataki továbbra is a Tokaji borvidék legnagyobb tételszámú borversenye.
2: Ez évben is 227 mintával neveztek a termelők, úgyhogy megint sikerült meghaladni a 200-as nevezési számot. Ezt nagyon szeretném megköszönni a nevező borászatoknak, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy megmérettetik a borukat. Kicsit örülök is, és egyrészben kicsit szomorú is vagyok olyan tekintetben, mert tényleg mindig a legnagyobb mintaszámú borversenyt tudjuk megrendezni a borvidéken. Ami a szomorúság ebbe egy kicsit, és amiért sajnálom, hogy ez évben a Sárospataki hegyközség az a hegyközség, aki borversenyt rendezett itt a Tokaji borvidéken, úgyhogy ennek a nagyon szép hagyománynak, amit mi most már 24. alkalommal tartunk, talán a legnagyobb büszkesége az, hogy nálunk itt a borászok és a nevező borászatok is úgy gondolják, hogy ezt a hagyományt ápolni kell. Ebbe támogatnak minket a települések is, a települések vezetői is, úgyhogy nem csak egy borversenyről van szó ezen a hétvégén Sárospatakon, hanem borásznapokról is, ez egy többnapos rendezvény.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy hagyományos nyári színjátszó táborába Kovásznára utazott a Soha színjátszókör, a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának diák színpada idei előadását, Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének színpadi változatát mutatja be, majd a kovásznai színjátszókkal közösen új darabot is színpadra állítanak.
3: Legfőképpen a színjátszásról szól a tábor, és ez azt jelenti, hogy összejön két csapat, az egyik a Sárospataki Refi színjátszóköre, a másik pedig a Kovásznai Körösi Csoma Liceum diák színpada, és a gyerekeket tulajdonképpen három csoportba kisorsoljuk, és minden csoport egy hét alatt egy produkciót megcsinál, és elő is adjuk pénteken a gálán. Na most, amikor nálunk Patakon van, akkor is ugyanígy működik amúgy. A vezetők, az egyik a ottani tanár, Kovásznai Molnár János, aztán a másik, ő neki a fia, Molnár Gergő, aki színművész végzettségű fiatalember, és most a harmadik csapatban én és egy másodéves színész hallgató, Tarboldi Zsál fogjuk a csapatot vezetni.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 24. alkalommal rendezték meg a Sárospataki hegyközség borversenyét. Ezúttal 227 borminta várt arra, hogy a szakértő bíráló bizottságok véleményt alkossanak róluk. Ezzel a Pataki továbbra is a tokaji borvidék legnagyobb tételszámú borversenye. A következő percekben Jarecsnyi Jánossal, a szervező Sárospataki hegyközség elnökével beszélgetek.
2: Ez évben is 227 mintával neveztek a termelők, úgyhogy megint sikerült meghaladni a 200-as nevezési számot. Ezt nagyon szeretném megköszönni a nevező borászatoknak, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy megmérettetik a borukat. Kicsit örülök is, és egyrészben kicsit szomorú is vagyok olyan tekintetbe, mert tényleg mindig a legnagyobb mintaszámú borversenyt tudjuk megrendezni a borvidéken. Ami a szomorúság ebbe egy kicsit, és amiért sajnálom, hogy ez évben a Sárospataki hegyközség, az a hegyközség, aki borversenyt rendezett itt a tokaji borvidéken, úgyhogy ennek a nagyon szép hagyománynak, amit mi most már 24. alkalommal tartunk, talán a legnagyobb büszkesége az, hogy nálunk itt a borászok és a nevező borászatok is úgy gondolják, hogy ezt a hagyományt ápolni kell. Ebbe támogatnak minket a települések is, a települések vezetői is, úgyhogy nem csak egy borversenyről van szó ezen a hétvégén Sárospatakon, hanem borásznapokról is. Ez egy többnapos rendezvény, és nem csak a szakma, hanem a mindennapok embere és a borfogyasztók, a borkedvelők is megkóstolhatják a tokaji borászatok borait. Így talán még nagyobb jelentősége van ennek a borversenynek, ami, hogy az elmúlt időszakban is megszokott, nem csak itt a hegyközség, hanem a borvidék összes hegyközségéből, Egerből, Mátrából is érkeztek minták, illetve Szlovákiából is, tehát nemzetközi borversenyként apostrofáljuk most már a Sárospataki hegyközségi borversenyt.
1: Mi a jellemzőbb, hogy a nagyobb borászatok, vagy a kisebb termelők nevezték inkább a boraikat?
2: Én erre mindig nagy hangsúlyt fektettem, hogy egy kis termelő számára egy iránymutatás, egy nagy elismertebb borászat számára pedig egy visszajelzés tud lenni. Nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy ezt a szemléletet fenntartsuk az elmúlt 10 évben, illetve az elődeim is ezt tartották szem előtt, és én azt gondolom, ennek így is kell maradnia, hogy az egyszerű kis termelőtől, aki adott esetben otthon kicsit talán lehet, hogy szerényebb körülmények között és technológiával tudja elkészíteni a borait, de minden szívét, lelkét, munkáját beleadva tudja és készíti el a borokat, ő is tudjon nevezni, és legyen benne olyan cég is, ahogy említettem itt a megnyitó során is, látva a borokat, akiknek a tételei akár nemzetközi nagy borversenyeken is nagyon-nagyon szép sikereket hoznak, nem csak a borvidéknek, hanem az egész országnak.
1: Kik alkotják a bíráló bizottságokat? Mennyire mérvadó vagy mérce az a döntés, amit itt hoznak egy-egy borról?
2: Teljes mértékben én azt gondolom, hisz ez a szakmának egy találkozása. Borászok alkotják magát a bírálói bizottságokat, de természetesen, és ezt is nagyon fontosnak tartjuk a hegyközségnél, hogy a települések vezetőjét is igyekszünk meghívni erre a borversenyre, pont azért, hisz ők nem csak a városukat, hanem ezt a térséget, Tokaj hegyalját is képviselik. És ezért én azt gondolom, nagyon fontos, hogy egy polgármester, hogyha elmegy bárhova a világba, és azt a munkát, feladatot kapja, hogy mondjon néhány szót a borról, akkor igenis, mint egy tokaji borvidéki polgármester, tudjon jellemezni egy bort, tudja, hogy mire kell odafigyelni, tudja, hogy milyen jellegeket kell keresni, és bátran tudjon róla beszélni. Ez is egy nagyon fontos küldetés ennek a borversenynek, hogy azok az emberek, akik, legyen szó akár nem csak vezető, hanem bárki, aki innen származik és elmegy a nagyvilágba, ismernie kell szerintem a tokaji borokat, és erre ez a borverseny, vagy ez a borász napok is egy nagyon jó lehetőséget biztosít.
1: Ugye, amikor elkezdődtek ezek a borversenyek, akkor nem mindenben feleltek meg az akkori borok 20-30 évvel ezelőtt a nemzetközi, sőt azt hiszem, hogy a hazai kívánalmaknak sem. Azóta a tokaji borok igen komoly utat jártak be. Évről évre számoltunk be róla, hogy fejlődnek ezek a borok. Mit jelent ma már az, hogy fejlődik a bor, vagy fejlődik a gyakorlatilag a mezőny, és hát ugye egy-egy borászat bora?
2: Én azt gondolom ugye, hogy ez akár 20 évvel ezelőtt elindult ez a kezdeményezés, ahogy említette is, nagyon sok olyan bor volt, ami adott esetben borhibás, vagy esetleg beteg bor volt. És pont azért nagyon-nagyon fontos egy ilyen rendezvény, mert hogyha valami hiányosság van, akkor felhívja a borász figyelmét, hogy valamit nem jól csinál. És nyilván aki nevez, az mindig szeretné jó eredményeket elérni, és így akkor a többi borász tud adott esetben a visszajelzések alapján, a bírálat alapján segíteni, hogy mire kell jobban odafigyelni, és talán ez serkenti is, vagy legalábbis segíti, hogy következő évben jobban odafigyelve egy szebb tételt nevezzen. Mindig azt szoktam mondani, ugye, amikor vége van a borversenynek, és megnézik az eredményeket, hogy mindig a nagy aranyérmes és az aranyérmes borokat nézik meg, mivel azok, hogy milyen bort lesz érdemes megkóstolni mondjuk egy borfesztiválon, illetve azt nézik meg, hogy kik végeztek a végén. Nyilván senki se szeretne a végén végezni, és ez gyakorlatilag arra ösztönzi a borászokat, hogy jobb és jobb tételeket nevezzenek. Habár mindig azt szoktam mondani, hogy saját hazájában az ember nem tud próféta lenni, én is, mint gyakorló borász, tapasztalom azt, hogy nemzetközi borversenyen értek el boraim nagyon szép eredményt, és helyi borversenyen ugyanez a bor nem biztos, hogy a helyi közösségben például nyilván értékelik is mondjuk aranyérmet nyer, de mondjuk egy nemzetközi borversenyen pedig nagy arany minősítéssel bír. Tehát ilyen szempontból egy helyi borversenyt én mindig azt szoktam mondani, hogy sokkal nehezebb talán megnyerni vagy jól szerepelni, mint adott esetben egy nagy nemzetközi borversenyen, ahol akár több tízezer bor érkezik a világba.
1: Van egy társadalmi zsűri is a szakma mellett, az ő szerepük mi ebben a közösségben?
2: Ahogy említettem is, nagyon-nagyon fontos az, hogy ők is valamelyest betekintést nyerjenek a borászok munkájába. Ugye sokszor szokták elmondani, hogy milyen jó dolga van a borásznak, hisz egész nap nem csinál semmit, csak kóstolgat. Azért ez nem ennyire egyszerű, és önmagában a kóstolás se egy egyszerű műfaj, hisz nagyon sokféle követelménynek, akár a megjelenés, illat, íz, összbenyomás tekintetében le kell bírálnunk egy bort, és ezt el is mondtam a megnyitóba, hogy mindenki úgy bíráljon egy tételt, hogy amellett a szőlőtermelőnek, a borásznak egy évi munkája van benne. E mögött a bor mellett egy család van, egy birtok van így igazából, és arról mondunk ítéletet, és nyilván ezt nem szemtől szembe, és nem tudjuk, mert ugye teljes egészében anonim a bírálat, hogy kinek a bora, de valójában mindig úgy kell nézni, hogy ez egy olyan terméket, egy olyan bort bírálunk, amíg mögött valaki áll. És ennek a felelősségnek a tudatában bíráljuk a borokat, akkor ez nem egy nagyon-nagyon egyszerű és könnyű feladat.
1: Két díjról is szó esett most a megnyitón, az egyiket át is adták, ez egy több borvidéket érintő elismerés. Kik adják kiknek, és itt ki kapta ezt a díjat?
2: Ugye ez a Hordós Attila emlékdíjról van szó, aki a mátrai borvidéknek kezdetben hegybírója, majd titkára volt. Sajnos nagyon fiatalon elhunyt így igazából, és már nem lehet itt közöttünk, de az ő munkássága és személye, én azt gondolom, egy olyan embert ismerhetett meg az Attilában, aki találkozott vele, akire fel tudott nézni. Mindig pozitívan állt a termelőkhöz, mindig támogatóan, a megoldást keresve fordult a termelők felé, és akár személyiségében, szakmaiságában is nagy hangsúlyt fektetett. Egy nagyon pozitív életszemléletű ember volt, és az ő elvesztése sarkalta a négy felső magyarországi borvidéket, Eger, Mátra, Bükk, illetve itt mi Tokajból, ugye a Pataki hegységet, hogy alapítsunk egy díjat. Ez egy vándordíj, minden egyes évben egy különböző borvidéken választanak meg egy olyan szemét, aki az Attila személyiségének, munkásságának egy továbbvivője tud lenni, legyen ez borász, szőlész, vagy akár egy hegyközségi szakember, és ugye ez éven ezt a díjat most itt a Tokaji borvidéken nálunk került ki osztásra, és akár a mátrai, bükki és egri kollégákkal is beszélve, egyeztetve, illetve mi is itt a hegyközségnél úgy gondoltuk, hogy ezen az éven ennek a díjnak a legfontosabb személye, illetve aki ezt kaphatja, az a Pataki hegyközségnek hegybírója, Hegerős Márk, aki tényleg most már 2018-tól nagy lelkesedéssel, odaadással végzi a munkáját és segíti a termelőket. Én azt gondolom, hogy a díj méltó helyre került, és a Márknak kívánok még nagyon-nagyon sok hosszú munkás évet, hogy itt legyen velünk is együtt, tudjuk ezt közösen csinálni. És az ő személyében egy olyan embert, egy olyan hegybírót ismerhettem meg 2018-ban, aki tényleg szívvel, lélekkel végzi a, és olyan nagy odaadásra végzi a munkáját.
1: Egy másik díjról is szó esett, amelyet majd a borverseny során adnak át. Volt itt egy állandó személyiség, borász személyiség, nem csak Sárospatakon, de itt a borversenyen is, ugye Szabó Dániel, mindannyiunk Dani bácsia.
2: Így van.
1: Az ő emlékére is született egy díj. Ennek mi a szerepe?
2: Ugye Dani bácsi egy olyan személyiség volt, szerintem senkinek nem kell bemutatni a városban, de nem csak a városban, a borvidéken, vagy akár országos tekintetben is. Nagyon sokan ismerték és szerették Dani bácsit, és mindig egy meghatározó alakja, személyisége volt a borversenyünknek. Az elmúlt években, mint rangidős, mindig az egyik legnehezebb feladatot bíztuk rá, a társadalmi zsűrinek az irányítását. Ugye itt nem feltétlenül szakemberek vannak csak jelen, ugye említettük, hanem többségében olyan emberek, akik nem feltétlenül értenek a magához a boroknak a világához, és az ő tanításukat, elkalulzolásukat itt a borversenyben, ezt mindig Dani bácsira bíztuk, és tényleg egy olyan személye volt, aki ezt nagy lelkesedéssel végezte, és sokszor, amikor beszélgettem vele, mindig mondta, hogy már sehova nem fog jönni, de a pataki borverseny mindig is a szívügye lesz, és hát az ő emlékét Bráda István volt az, aki azt gondolta, hogy tovább kell vinni hegykészségünkkel egyetemben, és alapított rá egy díjat, ez a Szabó Dániel emlékdíj, amelynek a borát majd itt ezen a borversenyen fogjuk közösen kiválasztani, illetve ez a díj tartalmaz majd egy olyan kis kiegészítést is, hogy az István a Dani bácsi emlékére felajánlotta, hogy bármely bort, amit megveszünk ártól függetlenül, ő 100 000 forint értékben mindig vásárol ebből a tételből, és hát ezt gyakorlatilag egy kis rezort felépítve az ő emlékét tovább víve szeretné majd minden évben gyarapítani ezt a kis gyűjteményt, ami azt gondolom, hogy évek folytán majd, ha valaki elmegy az Istvánnak a pincéjébe és meg tudja kóstolni ezeket a borokat, akkor mindig eszébe jut majd Dani bácsi, és jó lesz rá visszaemlékezni. Én azt gondolom, az István részéről ez egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés, és hát tényleg így nagyon sokáig és hosszú évekig Dani bácsi emléke itt lesz közöttünk.
1: Az is elhangzott, hogy ugye a borászoknak ez a rendezvény a közös ünnepe, meg hát az egész éves munkának az értékelése, a nehézségek, örömök megosztása egymással, és hát most azért beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről is, ami hát ugye a magyar, meg a globális borászatot is ezer dolog tépi most éppenséggel, de hát itt Magyarországon is, itt felső Magyarországon is az aszály, valamint a fitoplazma betegség az, ami hát nehezíti a borászok életét elég jelentősen. Hogy áll itt a helyzet a Sárospatak térségében?
2: Nem túl kedvezőek az előjelek, de nem tragikus, én azt tudom mondani. Nagyon nagy összefogásra van szükség, és nagyon sok plusz munkára. Eddig se voltak könnyű helyzetben a szőlőtermesztők és borászok ilyen tekintetben, hisz az ágazat azért jelentős kihívásokkal küszködik. Nem magasak a szőlőértékesítési árak, nagyon nehéz a munka évről évre, és hát ugye a borok eladhatósága a csökkenő borfogyasztási tendenciák miatt se egyszerű. És erre jött igazából ez az aranyszínű sárgaság, ami már itt a tokai borvidéken is megjelent, illetve hát nem csak, hogy megjelent, de már szőlőterületek kényszerkivágását is kell sajnos alkalmazni. Mi is folyamatosan vizsgáljuk, és kérem is a termelőket, hogy ők is a saját szőlőjükben, nyilván ők ismerik a legjobban, ők járnak benne a legtöbbet, oda kell figyelni a szőlőnek az egészségügyi állapotára. Vannak tipikus tünetek, nagyon nehéz azért a szemmel megállapítani ezeket, vagy biztosra menni, de ilyen például az elsárgult levelek, a gyenge hajtásnövekedés, a kanalasodó levér, adott esetben a virágzás, vagy már bogyókezdemények esetében elszáradt fürkezdemények, olyan jelek lehetnek, amelyek nem feltétlen csak hiánybetegségre utalnak, illetve a szárazságból adódóak, hanem sajnos adott esetben ennek a fitoplazmának a megjelenésére utalnak. Erre a kutatóintézet itt a borvidéken ilyen gyors tesztek segítségével segíti gyorsan a gazdákat, akár itt a hegyközségünknél is lehet jelezni a hegybíró számára, hogy melyik területen vannak ilyen tünetes tőkék. Itt az első 100 vizsgálatot díjmentesen elvégzi a kutató, azt követően pedig, hogyha gyors eredményt szeretnénk, akkor már sajnos 100 után majd fizetni kell ezért az eredményekért, de önmagában a megyei kormányhivatal munkatársai kijönnek, és az ő szakvéleményük és mintázásuk bizonyítja 100%-os bizonyossággal, hogy ez a tőke fertőzött. Ez azért nagyon-nagyon fontos, és kérem is a termelőket, hogy erre figyeljünk oda, hisz nem szabad eltitkolni ezt a dolgot, mert maga a betegség tőkéről tőkére a levegőn keresztül nem megy át. Viszont az amerikai szülőkabóca, mint vektora, hordozhatja ezt a betegséget. Tehát kettő dologra kell odafigyelni. Vagy nem szabad, hogy ugye fertőzött növényünk legyen az ültetvénybe, ezt szemlézéssel tudjuk megállapítani, vagy odafigyelni rá, vagy pedig ezt a vektort, tehát ez a szőlőkabócát kell így igazából kiirtanunk, hogyha van is ilyen növényünk, akkor maga ez a szőlőkabóca ne tudja átvinni egy másikra. Ha a kettő feltétel közül ugye az egyik nem teljesül, akkor gyakorlatilag megfogtuk a betegséget. Ezzel meg kell tanulnunk együtt élni. A rovarölő szerek használatát gyakorlatilag az elmúlt 5-6 évben már elfelejtettük. Most sajnos vissza kell kanyarodni, ez nem jó, de most jelen pillanatban nincs más választásunk. Tehát ennek tudatában ezeket kötelezően kétszeri alkalommal alkalmazni is kell. Permetezési napot mindenkinek le kell adni. Ezt a hatóság fogja is ellenőrizni. Erre nagyon szeretné felhívni a termelőknek a figyelmét, hogy ezek ellenőrzésre fognak kerülni. És ugye mi is a hegyközségnél, akik leadták az e-mail címet akár telefonszám révén, akár SMS-ben, illetve e-mailben is folyamatos tájékoztatást nyújtottunk és nyújtunk is, hogy mikor, milyen stádiumban van ennek a vektornak a fejlődési állapota, és mikor fújjanak. Nyilván adunk javaslatokat, de nem kizárólagos és kötelező érvényű javaslatokat, hogy mivel permetezzenek, de segítjük adott esetben azokat a termelőket is, akik ebben kicsit bizonytalanok.
1: A szárazság az minden mezőgazdasági ágazatot érint, de hát ugye az Alföldön ott, ha folyik a folyó, ki lehet vezetni a vizet, lehet megtartani a vizet, lehet nagy területeket elárasztani, amikor bőségesebb van, tehát ott van a víz megtartása lehetőség. Mi a helyzet a szőlőknél, hiszen azok hegyen vannak, ott azért ez kevésbé lehetséges. Ott van-e mód arra, hogy pótoljuk a vizet, ha szükséges?
2: Hát ez egyre nagyobb nehézséget jelent. Talán a más növényágazathoz képest a szőlő annyiban van kedvezőbb helyzetben, hogy magának a szőlőnek a gyökere akár 7-8 vagy akár 10 méter mélységbe is le tud hatolni, és fel tudja venni a nedvességet. Természetesen a vízhiány itt is mutatkozik, és ugye nagyon könnyen, ahogy említettem, összetévezhető más betegségekkel is. Így gyakorlatilag nagyon ki vagyunk téve a természet adta lehetőségeinek. Hát nagyon bízom benne azért, hogy lesznek esős napok is, még itt az elkövetkezendő időben. Szép, csendes, ászható eső, és nem viharos erejű és rövid idő alatt nagy mennyiségű víz megérkezése, jéggel, és főleg jéggel. Ebben nagyon bízom, azért még sokat kint kell aludni a szőlőnek, ahogy szoktuk mondani, de nagyon kedvezőek, ahogy bejártuk a szőlőterületeket, tehát fürtszámban én azt gondolom, hogy egy szép termés várható, hogyha megfelelő mennyiségű csapadék fog érkezni ide a hegyközségünkbe, én azt gondolom, akkor egy szép minőségben és mennyiségben is szület előtt állunk majd. Én nagyon bizakodó vagyok, és bízom benne, hogy ez az év azért itt a tokai borvidéken, nálunk itt Sárospatakon majd egy nagyon szép születi eredményen fog zárulni.
1: Kedves hallgatóink, 24. alkalommal rendezték meg a Sárospataki hegyközség borversenyét. Ezúttal 227 borminta várt arra, hogy a szakértő bíráló bizottságok véleményt alkossanak róluk. Ezzel a Pataki továbbra is a tokai borvidék legnagyobb tételszámú borversenye, az előző percekben Jarecsnyi Jánossal, a szervező Sárospataki hegyközség elnökével beszélgettem.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hagyományos nyári színjátszó táborába Kovásznára utazott a Soha Színjátszókör. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának diák színpada idei előadását Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című regényének színpadi változatát mutatja be, majd a kovásznai színjátszókkal közösen új darabot is színpadra állítanak. Az indulás előtti utolsó próbán kérdezte Jászter Beáta a társulat vezetőjét, Csákiné Győri Beátát.
2: Nem sokára kezdődik a Soha Színjátszókör próbája, hiszen a társulat Kovásznára készül abba a bizonyos színjátszótáborba, amely egyik éven Sárospatakon van, másik éven pedig Erdélyben. Dosztojevszki örök érvényű művét, a Bűn és bűnhődést vittétek színpadra, nagy sikerrel mutattátok be már több helyszínen, és most ezzel is érkeztek a táborba, ennek a próbája lesz nem sokára. Először is beszéljünk arról, hogy miért ez a nagy választás, hiszen nem könnyű, fába vágtátok a fejszéteket.
3: Köszönöm szépen a megkeresést. Először is azért választottuk ezt a darabot teljesen próza és gyakorlati okok miatt, mert sok jó szerep lehetőség van benne. Elég nagy a színjátszókör, jelenleg 21 diák van benne. És a hagyományos Shakespeare vagy Molière vígjátékok, azok vagy tragédiák nagyjából 12-15 főre vannak megírva. Tehát mindenképpen úgy tűnik, hogy nekem regényt kell dramatizálnom, hogyha sok szerepet akarok. És ez a Bűn és bűnhődés tényleg nagyon sok jó karakteres szerepet ad, ugyanis maga a regény típusa is ezt lehetővé teszi, hiszen ez egy polifonikus regény, ugye ez több szólamúságot jelent, tehát több fajta felfogás jelenik meg a műben, és mindegyiket egy-egy szereplő képviseli. És ez nagyon jó lehetőség a diákoknak is, hogy egy bizonyos karakterre bele tudjanak helyezkedni. A másik pedig az, hogy ez a regény érdekes, izgalmas, színpadszerű lehet, hiszen kicsit olyan, mint egy krimi, van benne egy gyilkosság például. Másrészt pedig a végén van egy nagyon szép lelki üzenete, ami a mi iskolánknak és konkrétan a színjátszókörünknek is egy jó lehetőség, hogy kifejezzük, hogy hogyan gondolkozunk a világról.
2: Van ennek ugye egy nagyon mély lelki szála, lelki tartalma ennek a regénynek. Különböző korszakokban, különbözőképpen magyarázták ezt. Az én olvasatomban nagyon röviden annyit tudtam magamnak mindig megfogalmazni erről a műről, hogy amikor valaki különbnek képzeli magát másoknál, mert azt gondolja, hogy ő jobb, ő becsületesebb, és elmer követni egy gyilkosságot csak azért, hogy megvizsgálja akár a társadalom reakcióját, és nincs tudatában annak, hogy ő mit tett, és nem érzi a bűn súlyát, és mardossa ugyan a bűntudat, de nem tud vele mit kezdeni. Ez azért nagyon nagy és erős üzenet a mai fiataloknak.
3: Igen, ez így van, hogy érdekli őket ez a téma. Mielőtt elkezdtük a próbát, előtte voltunk ősszel egy fesztiválon, és ott beszélgettem a diákokkal, és Balzaknak az egyik regényében van egy ilyen kérdés, hogy ha megtehetnéd, hogy valakit megölsz pusztán azzal, hogy kimondod azt, hogy halljon meg, akit soha nem ismertél, de ezzel olyan hatalmat kapnál, hogy másokon segíthess, akkor megtennéd-e? És akkor ezt a kérdést tettem föl a diákoknak, és nagyon érdekes, hogy nagyon megoszló volt a vélemény. Tehát volt, aki azt mondta, hogy igen, a cél szentesíti az eszközt, hogyha én aztán ebből a pénzből tudok másokat támogatni, akkor ezt meg kell lépni. Tehát van, aki így gondolkozott. És azért szép ez a regény, mert amikor ugyanez a szituáció előkerül a színdarabban, meg hát persze a regényben, akkor Szonya ugye, aki igazából a keresztény lelkiséget képviseli, azt mondja a kérdésre, hogy hogyan válaszolhatnám meg ezt a kérdést. Én nem tudhatom, hogy mi a gondviselő Isten szándéka. És erre azt mondja Raskolnikov, hogy á, igen, hogyha belekerül az Isten, a gondviselő Isten neve, akkor egészen máshogy szól a dolog. Tehát igazából pont azért jó ez nekünk, így egyháziskolába járó diákoknak, meg nyilván az itteni tanároknak is, akik megnézik, mert hogy éppen erről van szó, hogyha az Isten létezése nem kérdőjeles, mert tudom, hogy létezik, akkor az erkölcsi kérdések megválaszolása az már nem egy egyéni fikció, hanem akkor van egy iránymutató, egy zsinórmérték, ahogy mi szoktunk mondani, a Szentírás.
2: Éreztem is, hogy az előadásotokon pont ez volt a csúcspont, ezt dolgoztátok ki a legerőteljesebben, amikor a két főszereplő éppen erről beszél, a gyilkos és a prostitúcióra kényszerített lány együtt olvassák a Szentírást. Az valami megrendítő volt, és nem csak a fényekkel, hanem különböző tárgyakkal, mozdulatokkal is nagyon-nagyon ügyesen bántatok.
3: Köszönjük szépen. Sokat gondolkoztunk, hogy tudnám megvalósítani a színdarabot egy olyan színpadon, ami ugye nem teszi lehetővé nagyon a helyszínváltoztatást, és ugye pakolni szoktunk, de ugye ez nagyon bajos, és akkor azért vetődött föl ez például, hogy a gyilkosságot úgy játsszuk el, hogy az ajtók bejönnek maguktól, ugye egy-egy diákhoz, hát tulajdonképpen, mint hogyha egy bútorlapot behozna, és azzal imitáljuk azt, hogy most nyílik az ajtó, csukódik. Sokat kellett ezen gondolkozni, mert az eredeti regényben például a gyilkosság jelenete 3 emeleten játszódik, és ezt ki kellett vetíteni egy síkba. Úgyhogy ez ilyen érdekes, és a kreativitását ezen benne megmozgató feladat volt. És igen, a gyerekek nagyon sok mindent beletettek amúgy ebben a tekintetben is, meg mindenhogy máshogy is. Tehát rengeteg ötlettel jöttek, és be is építettük ezeket, úgyhogy közös munkát látnak a nézők.
2: Azért a legnagyobb teher a főszereplőm volt, hiszen nagyon sok olyan jelenete volt, amelyben egyedül volt a színpadon, és egyedül kellett a lelki vívódását megjeleníteni, és tulajdonképpen velünk is megéreztetni mindazt, amit ő érez. Hogyan bírta a fiatalember ezt a tréninget, hiszen gondolom meg kellett gyúrni rendesen a lelkét, meg a fizikumát is.
3: Igen, hívják őt, hogy Viszlei Mihály, és egy nagyon tehetséges, nagyon okos fiúról van szó, aki lubiszkolt ebbe a szerepbe, és aki azt mondta, hogy ha én nem akartam volna neki adni ezt a szerepet, ő megküzdött volna érte. Tehát ő ezt nagyon-nagyon akarta. Na most egyrészt, hogy lelkileg, hogy bírja valaki, másrészt pedig, hogy a szövegtanulást meg a színpadi jelenlétet hogy bírja fizikálisan. Én egy kicsit féltettem őt, és fel is vetettem, hogy mi lenne, hogyha az első felvonásban egy valaki játszaná, Raskolnyikovot, a másodikban meg valaki más. Szoktak ilyet diákszínpadok ilyen megoldást választani, és azt mondták nekem a diákok, hogy nem, az nem olyan elegáns, és Misi is azt mondta, hogy ő megcsinálja végig. Na most, amikor írtam a regényből át a szövegkönyvet, akkor én már közben tudtam, hogy van a szereposztás, és már amikor láttam, hogy ez sok-sok szöveg lesz Misinek, akkor a végén például a második felvonásban olyan jelenteket találtam ki, ahol inkább neki csak válaszolni kell egy kérdésre, nem neki kell fölvezetni. Tehát, hogy erre gondoltam közben, hogy amikor ott van a jelenetben, akkor menne, hogy belefáradjon a tanulásba. És aztán ő neki ez meg se kotyant őszintén szólva, ami nagyon nagy öröm, és mondtam nekik, hogy ez olyan sok szöveg, hogy csak akkor fogjuk tudni megcsinálni, hogyha ti már a próbákra úgy jöttök, hogy tudjátok a szöveget. Na most ez egy álom, hogy így megvalósulna, de Misi esetében megvalósult. Tehát Misi, akinek a legtöbb szövege volt, ő mindig úgy jött a próbára, hogy már tudta a szöveget, és különben nem is tudtuk volna megcsinálni. Na most, amikor ő egyedül van a színpadon, akkor igen, tehát ez egy nagy teher, de ő én szerintem ezt lelkileg is jól bírja, mert egy nagyon érett és komoly gondolkodású fiatalemberről van szó. És akkor már, hogyha ez így szóba jött, azért ezt lehet, hogy nem is tudják a nézők, hogy van egy olyan jelenet, ahol ő egy monológot mond el, és az a monológ, az a saját verse, amit ő írt. És én kérdeztem tőle, hogy én tudom, hogy szokott verseket írni, és oda kellett egy monológ, és kérdeztem Misitől, hogy van kedved idejönni egy verset, és mondta, hogy persze. És aztán persze egy picit csiszolgattuk ugye együtt, de a végén a saját versét mondta.
2: Milyen jó, hogy így megérintette ez a szerep, meg gondolom ez a közösségi vállalás, hiszen mindenki egy emberként dolgozott a darabban, és azt is tudom, hogy most egy népes csapat elballagott ebből az iskolából. Tehát ez most a Kovásznai Színjátszó táborban, ez az utolsó ilyen előadás lesz, ahol mindenki együtt van.
3: Ez egy jó kérdés, mert igazából én azt gondolom, hogy azért egyszer-egyszer, vagy ebben bízom, hogy egyszer-egyszer még össze tudom rántani a csapatot. Egyetemre mennek ugyan, de hát azért ott is egy-egy napra el tudnak jönni. Elég sokan vannak amúgy, mert 7 diák ballagott el, de én nagyon bízom benne, hogy akár a Padifra, amire tavaly mentünk, ugye ez a Szilágyságban rendezésre kerülő fesztivál, akár mondjuk egy szeptember elejé tokai fellépésre még össze tudunk jönni.
2: Beszéljünk akkor a táborról, hiszen vasárnap indul a busz, és három, ha jól tudom, három kis busszal megy a társulat. Milyen szokott lenni ez a tábor?
3: Legfőképpen a színjátszásról szól a tábor, és ez azt jelenti, hogy összejön két csapat, az egyik a Sárospataki Refi színjátszóköre, a másik pedig a Kovásznai Körösi Csoma Líceum diák.

0: hogy elmegyünk kirándulni, meg este mindenféle programok van, amikor beugróztunk, meg volt ilyen, hogy ki mit tud volt. Tehát szoktunk más programokat is, de a fővonal az a munka. Az ottani tanár ezt szokta mondani, hogy ez egy munkatábor. Tehát jó értelembe vett munkatábor. Tehát is szöveget kell tanulni, és egész héten igazából a színdarabra készülnek, de emellett meg nagyon jól össze szokott jönni a társaság. Valahogy a színjátszás az egy olyan műfaj, ami az embereket így megnyitja egymás felé. És hát képzeljünk el, itt most leszünk nagyjából olyan 45-en. 45 olyan diák, aki mindegyik ilyen nagy dumás, tud énekelni, tud táncolni, okosak, mert nekem is az enyém, meg is szinte mindenki kitűnő tanuló, mert azt tud szöveget tanulni, aki amúgy is tud tanulni, és ilyeneket összeeresztenek egy hétre, ilyen nagyon életre vagy nagyon-nagyon élénk fiatalokat, akik többnyire azért jó érzésűek is, és aranyosak, kedvesek, tehát, hogy ez csak jó lehet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy jó emberek szoktak összejönni a táborban, de ez tényleg így van, és akkor csak jó lehet a vége.
1: Lehet, hogy korainak tűnik a kérdés, de én azt gondolom, hogy egy társulatvezető fejében már ilyenkor megfogalmazódik a következő évad, úgy nagyjából mire számíthatunk, mi közönség, akik évről évre jövünk és nézzük a Soha Színjátszókör csodás bemutatóit.
0: Az egyik dolog, amit így nagyon megfogadtunk a diákokkal, hogy ősszel nem veszünk föl a hét elballagú diák helyébe újabb hetet, hanem mondjuk csak 2 diákot. Tehát így próbálnánk kicsikét csökkenteni a létszámot, és hogyha ez megvalósul, akkor tudunk mondjuk valamilyen más, tehát már kész színdarabot választani, amit csak rájuk kell alakítani és kicsit rövidíteni. Hogy most melyik az, azt nem tudom, de úgy tűnik, hogy amúgy vígjátékhoz van kedvük, tehát valami vidám dologra gondolok, de még így címet nem mernék mondani.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, jó próbát kívánok, hisz nem sokára kezdődik, már kint vannak a gyerekek, és jó táborozást, jó munkát, elég erőt ahhoz, hogy a következő évad is elindulhasson.
0: Köszönöm szépen, és a megkeresést is, hogy elmondhattam ezeket a gondolatokat.
2: Kedves hallgatóink, hagyományos nyári színjátszó táborába Kovásznára utazott a Soha Színjátszókör, a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának diák színpada idei előadását, Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című regényének színpadi változatát mutatja be, majd a kovásznai színjátszókkal közösen új darabot is színpadra állítanak. Az indulás előtti utolsó próbán kérdezte Jászter Beáta a társulat vezetőjét, Csákiné Győri Beátát.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy október elején újra megrendezik Sátoraljaújhelyen a Zempléni Zene Tudományi Konferenciát, amelyre hazai és külföldi zenetudósok és zeneművészek érkeznek. A három napon át tartó konferencián tudományos előadások és hangversenyek tarkítják a programot.
2: A 16. konferencia lesz október 8-a és 10-e között, és valóban az előkészületek már javában folynak, hiszen megvannak a felkért előadók, és már a szervezőnek csak annyi dolga van, hogy az előadások címeit is begyűjtse. Az idei szokatlanul gazdag. Nem álltunk meg egy-egy jubileumnál, hiszen a magyar nemzeti emlékezet, zenetörténet, zeneművészet olyan gazdag jubileumokban, hogy valóban a bőség zavara van.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat,
1: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják! Jelentősen emelkedett az üzemanyagok literenkénti nagykereskedelmi ára. A benzin bruttó 14, a gázolaj bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, melyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolajárát. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény június 27-én lépett hatályba. Eszerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a kivezetés mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek. Donald Trump, amerikai elnök a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak úgy fogalmazott, hogy Iránnak nincs más választása, mint hogy megállapodást kössön. Közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai kedden már kapcsolatba léptek iráni tisztségviselőkkel. Donald Trump ismét kilátásba helyezte, hogy az amerikai támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások. Az elnök azt hangoztatta, hogy az amerikai haderő a műveletei során nagyon odafigyel a polgári lakosságra, ugyanakkor azt állította, hogy az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben nagyon komoly károkat sikerült okozni. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe, a hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei, emelte ki Albrecht Armand, az Impartnipüf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója a legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok már olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, így Miskolc és Nyíregyháza is tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat, az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovasversenyek, íjász programok, a magyar hun-avar örökséget bemutató kiállítások. Többek mellett ilyen programok várják az érdeklődőket Bugacon, az augusztus 14-e és 16-a között sorra kerülő Kurultáj magyar törzsi gyűlésen, közölték a szervezők. Az idei programon több mint 20 nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből 100-nál több hagyományőrző csapat, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. 50 olyan program is lesz, melyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből, emelték ki a szervezők.
4: Az időjárásról.
5: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
4: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy október elején újra megrendezik Sátor Alja Újhelyen a Zempléni Zene Tudományi Konferenciát, amelyre hazai és külföldi zene tudósok és zeneművészek érkeznek. A 3 napon át tartó konferencián tudományos előadások és hangversenyek tarkítják a programot.
2: A 16. konferencia lesz október 8-a és 10-e között, és valóban az előkészületek már javában folynak, hiszen megvannak a felkért előadók, és már a szervezőnek csak annyi dolga van, hogy az előadások címeit is begyűjtse. Az idei szokatlanul gazdag. Nem álltunk meg egy-egy jubileumnál, hiszen a magyar nemzeti emlékezet, zenetörténet, zeneművészet olyan gazdag jubileumokban, hogy valóban a bőség zavara van.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: 1099-ben ezen a napon az első keresztes háborúban a keresztény seregek beveszik Jeruzsálemet, az életben maradt lakosságot pedig lemészárolják. 1162-ben megkoronázzák II. László magyar királyt, aki alig fél évig uralkodott. 1490. július 15-én a Rákosi országgyűlés Jagelló László cseh királyt választja meg magyar királynak. 1514-ben Temesvár alatt Szapolyai János erdélyi vajda döntővereséget mér, a jobbágy felkelőkre Dózsa Györgyöt és vezértársait fogságba ejti. 1525-ben ezen a napon első Károly spanyol király, német-spanyol zsoldos csapatai elfoglalják, kirabolják és porrá égetik az umbriai Narni városát. 1846-ban Pest és Vác között megnyílik az első magyarországi vasútvonal. 1918-ban pedig megindul az utolsó nagy német offenzíva a nyugati fronton 1918 nyarán. 1931. július 15-én Endres György és Magyar Sándor átrepülik az Atlanti-óceánt. 1974-ben Cipruson a Görögország által támogatott görög-cipriota katonatisztek puccsot követnek el harmadik Makáriosz érsekelnök ellen, aki elmenekül az országból. 2016-ban pedig ezen a napon török katonák egy csoportja puccsot kísérelt meg a kormány ellen, kijárási tilalmat vezettek be és elfoglalták az állami televízió székházát is. Ezen a napon született 1884-ben Markovics Rodion magyar író, újságíró. 1893-ban Jáki József magyar közlekedésmérnök, talajmechanikus, Kossuth Díjas útépítőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1921-ben Király István irodalomtörténész akadémikus, Ady Endre szakértő, a Kádár rendszer irodalomtörténeti vonalának meghatározó alakja született. 1941-ben született Drahota Andrea, Jászai Mari díjas magyar színésznő. 1944-ben Szekeres Dénes filmproducer, 1953-ban Bódi Magdi magyar énekesnő született. És ha még egy adatot megtekintünk, akkor kiderül, hogy 1973. július 15-én született Liptai Klaudia magyar színésznő.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

közösségben vagy magányosan. Érdekes megfigyelnünk a mindennapi életben zajló folyamatokat e kérdéssel kapcsolatosan. Egyre inkább azt láthatjuk, hogy cégek, csoportok, országok erőik egyesítésére törekszenek, szövetségeseket keresnek és egyesülnek. Ebben látják erejüket, fennmaradásuknak esélyét. Másrészt láthatjuk ennek a folyamatnak az ellenkezőjét, hogyha az egyéni sorsokra, életekre figyelünk. Az ember egyre jobban elidegenedik a másik embertől, sokan magányossá válnak, elveszítve az alapvető együttélés korábban természetes közösségi formáit. Észre sem vesszük, hogy életfolytatásunk azzal a következménnyel is jár, hogy egyre kevesebb a közösség a másikkal. Nem egyszer megtapasztalt valóság, hogy még a családon belül is, amely a társadalom legkisebb egysége, sejtje, egyszerűen csak egymás mellett élnek. Arról nem is beszélve, hogy a szomszédi jó viszony, a rokoni kapcsolatok valamikor biztonságot, segítséget nyújtó jelensége szinte megszűnő félben van. A gyülekezeti közösség, amelyben erőt meríthetett, támaszt talált vagy örömét oszthatta meg, egy szóval számára is értékes közösséget élhetett Istennel és emberrel, egyre elhanyagoltabbá vált. A társadalmi közösségek élő lüktető voltáról szóló tudósítás már a médiában is nagyon rendkívüli hírek közé kerül. Nem ez a természetes. Érdemes átgondolni, hogy ki is veszít mindezen, és hogy a vesztes mit veszít el mindezzel. Ha az ember élete ezen a vágányon tovább halad, vajon hová juttat el valamennyiünket ez a folyamat? Talán néha azt mondja az ember, hogy majd. Most vannak nekem fontosabb dolgaim, mint a közösség. Magamra és az én dolgaimra kell koncentrálnom, az én életemmel kell foglalkoznom. Talán belülről többet, jobbat akarunk, de nem leszünk ezzel majd szegényebbek. Életünk nem lesz üresebb, szürkébb, sivárabb, értéktelenebb? És nem fosztjuk-e azokat meg, akik életünk részei, és akiknek mi életük részesei vagyunk? A közösség, mely arra adatott az embernek, hogy benne az ember élete kiteljesedjen, benne átélhesse mindazokat az érzelmeket, értékeket, amelyektől igazán boldog lesz. A közösségek elvesztésével talán éppen ezt az óriási lehetőséget veszítjük el. Talán van még időnk újra felfedeznünk kapcsolataink erejét. Talán van még időnk újra építenünk elfeledett közösségeinket.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. július 14-én, kedden délután fél ötkor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium, tájékoztatójukban azt írták, az érintettek többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról, kiemelték, mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, kiemelten fontos a családtagok és hozzátartozók segítsége. Kérjük a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik személy azonosító igazolványát, amennyiben az érintett még régi könyvformátumú személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, mielőbb kezdeményezze annak cseréjét, írták. Hagyományos nyári színjátszó táborába Kovásznára utazott a Soha Színjátszókör. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának diákszínpada idei előadását Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című regényének színpadi változatát mutatja be, majd a kovásznai színjátszókkal közösen új darabot is színpadra állítanak. Az indulás előtti utolsó próbán nyilatkozott rádiónknak a társulat vezetője Csákiné Győri Beáta.
2: Éppen a színjátszásról szól a tábor, és ez azt jelenti, hogy összejön két csapat, az egyik a Sárospataki Refi színjátszóköre, a másik pedig a Kovásznai Körösi Csoma Líceum diákszínpada, és a gyerekeket tulajdonképpen három csoportba kisorsoljuk, és minden csoport egy hét alatt egy produkciót megcsinál, és elő is adjuk pénteken a gálán. Na most, amikor nálunk Patakon van, akkor is ugyanígy működik amúgy. A vezetők, az egyik a ottani tanár, Kovásznai Molnár János, aztán a másik, ő neki a fia, Molnár Gergő, aki színművész végzettségű fiatalember, és most a harmadik csapatban én és egy másodéves színész hallgató, Tarbor Dizsál fogjuk a csapatot vezetni. Hát nagyjából azért szokott lenni másfajta program is, tehát szokott olyan lenni, hogy elmegyünk kirándulni, meg este mindenféle programok van, amikor beugróztunk, meg volt ilyen, hogy ki mit tud volt. Tehát szoktunk más programokat is, de a fővonal az a munka. Az ottani tanár ezt szokta mondani, hogy ez egy munkatábor. Tehát jó értelembe vett munkatábor. Tehát is szöveget kell tanulni, és egész héten igazából a színdarabra készülnek, de emellett meg nagyon jól össze szokott jönni a társaság. Valahogy a színjátszás az egy olyan műfaj, ami az embereket így megnyitja egymás felé. És hát képzeljünk el, itt most leszünk nagyjából olyan 45-en. 45 olyan diák, aki mindegyik ilyen nagy dumás, tud énekelni, tud táncolni, okosak, mert nekem is az enyémek is szinte mindenki kitűnő tanuló, mert azt tud szöveget tanulni, aki amúgy is tud tanulni, és ilyeneket összeeresztenek egy hétre, ilyen nagyon életre vagy nagyon-nagyon élénk fiatalokat, akik többnyire azért jóérzésűek is, és aranyosak, kedvesek, tehát, hogy ez csak jó lehet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy jó emberek szoktak összejönni a táborban, de ez tényleg így van, és akkor csak jó lehet a vége.
1: Az aszály okozta takarmány helyzet közös fellépést kíván. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium ezért egyeztetésre hívta a legfontosabb érdekképviseleti szervezeteket, közölte a tárca közösségi oldalán. Az egyeztetésen a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselői megerősítették, hogy a hozamok számos helyen 30-50%-kal elmaradnak az átlagostól. A készletekben szintén jelentősek a területi különbségek, ezért nem csak a mennyiség kulcskérdés, hanem a gyors szállítás is. A számos térséget érintő szálas takarmány hiány miatt a minisztérium az elmúlt hetekben országos készletfelmérésbe kezdett, feltérképezte az állami kezelésű területeken rendelkezésre álló kaszálási lehetőséget, lehetőségeket, egyeztetéseket kezdeményezett a logisztikai költségek csökkentéséről, és minden eszközzel segíti az állattartókat, írták. A szaktárca megkezdte a szálas takarmány szállítás útdíj költségeit mérséklő jogszabály előkészítését. Terveik szerint a kedvezmény a bérfuvarozókra is vonatkozhat. A külgazdasági ataség közreműködésével felmérik a környező országokban rendelkezésre álló készleteket, hogy szükség esetén külföldről is biztosítható legyen az ellátás. Dolgoznak emellett az agrártámogatások előleg kifizetésének megteremtésén, felülvizsgálják az erőművi biomassa felhasználás szabályait, támogatják takarmányforrások és a takarmányozásra alkalmas ipari melléktermékek gyorsabb hasznosítását. Nyári rétek, kertek gyakori vendégei a boglárka lepkék, ezek a kis termetű ezüstös kékben vagy sárgás barnában tündöklő pillangók nem napoznak a virágokon, bokrokon, inkább izgatottan csaponganak a növények körül, miközben elvégzik legfontosabb feladatukat, a beporzást. Hegyesi Gábor biológus erről a fajcsoportról beszél.
3: Általában kisebb termetűek, tehát úgy fele akkorák kb. Erről mindjárt meg lehet ismerni, jóval kisebb lepkét kell keresni, és általában, amikor repül, akkor olyan kékes halvány színűnek látszik, csapongva viszonylag gyorsan repül, többségük legalábbis ilyen. Azonban a boglárka lepkék közé tartoznak csücskös lepkék, amik általában barnák, és kívül sem más színűek, vagy hát más színű, de nem kék. Van közöttük zöld fonákú lepke is, tehát ami kimondottan csillogó zöld színű, de felül barna, és a tűzlepkék, amik alul felül más színűek, tehát felül nagyon sokszor egészen élénk, narancs színű inkább, gyönyörű szép fekete szegélye, kicsi mintákkal, kisebb-nagyobb sötét foltokkal, attól függ, hogy melyik fajról van szó, és a fonákuk vagy kékes és vöröses, vagy csak barnás színű mintázatot visel, tehát egészen másképp néz ki, mikor összecsuk, és akkor kitárja a szárnyát, ami viszonylag ritka, mert a boglárkák elég kevésbé szeretik úgy kinyitni, napozni a szárnyaika. Hát a nyári lepkékről van szó, tehát nem ilyen koratavasziak, ami mondjuk a vörös róka lepke kiül, és egész közel bevárja az ember, mert ő napozni akar azon a kevés tavaszi napfényel. A boglárka lepkék sokkal izgágábbak, tehát jóval nehezebb őket lefotózni közelről, megfigyelni, hogy mit is csinálnak. Csodaszépek egyébként közelről, messziről mindegyik nagyon hasonlónak látszik, de a foltoknak, a szárny fonákán levő foltoknak az elhelyezkedése az alapján lehet bélyeg, vagy határozó bélyeg, hogy az ember látja, hogy hogy is helyezkedik. A hím és a nőstény eleve más színű, általában a nősténynek a szárny teteje, tehát a színe, az barnás színű, nagyon sok fajnál, és ugyanannak a fajnak a hímje pedig világos kék mondjuk. Tehát ez maga egy érdekesség, hogy az ember kerget egy lepkét, ami ülve ugyanúgy néz ki a fonáka, de amikor kinyitja a száját, akkor derül ki, hogy az nem az.
1: A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Megtartó Műszakok című programba elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. Közleményében a kamara kifejti, a stabil munkaerő az egyik legfontosabb versenyelőny a hazai vállalkozások számára, ugyanakkor a munkaerő hiánya, a fluktuáció és a munkavállalók fokozódó mentális terhelése egyre nagyobb hatással van a vállalkozások eredményes működésére. Ezek a problémák sok esetben nem oldhatók meg pusztán béremeléssel vagy újabb toborzási kampányokkal, ezért hívta életre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Megtartó Műszakok országos programot, amely a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2025-ös sikeres mentálhigién és pilot programján alapul. A közlemény szerint a programban a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen részesülhetnek különböző szakértői támogatásokban, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartást befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, október elején újra megrendezik Sátoralja Újhelyen a Zempléni Zene Tudományi Konferenciát, amelyre hazai és külföldi zenetudósok és zeneművészek érkeznek. A 3 napon át tartó konferencián tudományos előadások és hangversenyek tarkítják a programot. A részletekről Dombóvári János, a szervező Lavotta Kamarazenekar alapító művészeti vezetője beszél, a riporter Jászter Beáta.
2: Javában tart a nyár, az elmúlt héten megdőltek a hőmérsékleti rekordok is, de mi már az őszről fogunk beszélgetni Dombóvári Jánossal, a Lavotta Kamarazenekar alapító művészeti vezetőjével, hiszen körvonalazódik, vagy talán már meg is van a zenetudományi konferenciának a teljes tematikája.
3: A 16. konferencia lesz október 8-a és 10-e között, és valóban az előkészületek már javában folynak, hiszen megvannak a felkért előadók, és már a szervezőnek csak annyi dolga van, hogy az előadások címeit is begyűjtse. Az idei szokatlanul gazdag. Nem álltunk meg egy-egy jubileumnál, hiszen a magyar nemzeti emlékezet, zenetörténet, zeneművészet olyan gazdag jubileumokban, hogy valóban a bőség zavara van. És én a saját ízlésem szerint próbáltam hangsúlyozni bizonyos évfordulókat. Így például bekerült a fél évezredes Mohácsi csata emléke, a 460 éves Szigetvár ostroma emléke, a nagyságos fejedelem születésének 350. évfordulója, mert hogy ezekhez az évfordulókhoz tudunk zenét társítani. Nem csak előadásban, hanem a hagyományos diszhangversenyre, vagy ünnepi, vagy jubileumi hangversenyre ezen szempontok szerint állítjuk össze a programot. Legalábbis az igyekezetünk ez erre mutat. Ezen kívül a kortárs művészekről sem feledkezünk meg. Így például Szokolai Sándor 95 éve született. Na most az ő személye a Magyar Nyelv Múzeuma okán is szorosan kötődik a térségünkhöz, és az itt élő zeneművészekhez is, hiszen 2008-ban a múzeum megnyitásakor maga a szerző vezényelte művét, amelyet Zemplén egyesített karára, valamint a Lavotta Kamarazenekar számára komponált. Ugyan a 100 az kerekebb évforduló természetesen. De miután az ebben szereplők, akár magam is, korosodunk, és még él Szokolai Sándor özvegye, akivel egy baráti kapcsolatot ápolunk, évente szoktunk találkozni, és sikerült meggyőzni arról, a lányát nem kellett, aki maga is hegedű művész, és Szokolai Sándor életművének a férjével gondozója, hogy vállalják el a konferencia díszvendégének a szerepét. Ugye a korábbi konferenciákról ez ismerős lehet, hiszen minden éven próbálunk olyan személyiségeket vendégként, díszvendégként meghívni, akik életművükkel erre rászolgáltak. Úgyhogy már jelezték, hogy vendégeink lesznek, és van még egy megint hozzám kötődő emlék, az első mentorom tulajdonképpen az EGRI éveimben, amikor is 1971-ben az ottani szimfonikus zenekar tagja lettem, akkor a 60-i születésű Liszt Ferenc díjas Kocsis Albert rendszeresen koncertezett a kamarazenekarral. Eljátszottuk szinte valamennyi nagy romantikus hegedű versenyét az irodalomnak, így Mendelssohn, Csajkovszki, Brahms, Beethoven hegedű versenyeit, és emellett pedig, amikor ő Ausztriában, Vorarlbergben mesterkurzusokat tartott, akkor életem első nyugati útját köszönhetem 1979-ben neki, amikor is a kamarazenekar, hát gyakorlatilag 14-16 fővel, személyautókkal kiutaztunk egy hétre, ahol egy koncertturnén vettünk részt az ő felkészítésével. És ez évek során több alkalommal is megismétlődött. Azt gondolom, ma is érzem, hogy azok a zenekari évek, amiket én, hát nem volt kevés, 15 év Egerben, máig elevenen él emlékemben, és bizonyos módszertanát használom, amikor kurzusokat tartok nekünk.
2: Ki mindenki érkezik, hiszen tudjuk, hogy híres, neves, hazai, illetve külföldi előadók is érkeznek erre a konferenciára.
3: Említettem Egert, és én ott kezdtem a tanári pályámat, és abban az időben volt egy fiatal,

0: társa, és itt jön a képbe Farkas Ferenc. Az elmúlt évben a nagy sikerű Zeppelini Fesztiválon mi játszottuk Farkas Ferenctől az Ária és Magyar Rondó című művét, amelyben két szóló hegedű van. És ezt a zeneművet Farkas Ferenc ennek a gráci tanárnőnek, a keresztneve Lore, és Kocsis Albertnek dedikálta. Na most az ő emlékére ezt a művet az Etike és Lore szólójával elő fogjuk adni. És akkor így kerül a hangverseny programjába, nem csak az előadások közé, továbbá fogunk játszani Lavottától a Szigetvár ostromát. Ha minden jól megy, akkor Erdő Zoltán tárogató művész szólójával. Aztán itt van a Rákóczi dallam. Én Fülep Márk előadónktól, nagyon tehetséges fiatal fóla művésztől hallottam először egy Prosper nevezetű zeneszerzőről, aki a Rákóczi dallamot kamarazenekarra és fuvolára feldolgozta. Ez mindenképpen novum lesz a koncert programjában, és hát ha már Szokolai emlékezés, akkor én a lányától kértem, és kaptam is egy olyan kamarazenekari művet, amelyet elő fogunk adni. Római Szimfónia címmel írt ő mintegy félórás szimfóniát, és ebből a második tétel egy Gregorián variáció. Ezt fogjuk előadni, és ha már ilyen sokrétű a program, hát muszáj karmestert hívni ehhez a programhoz. A rendelkezésre álló rövid idő alatt a maximális felkészülést érjük el, és hát ez ügyben Kökényesi Zoltán bácsa művészt keresem meg, hiszen az elmúlt évben abban, hogy oly sikert aratott a kamarazenekar jubileumi koncertje, neki elévülhetetlen érdeme volt. A felkérések pedig annyira, hogy is mondjam, hát szerintem már várták a kollégák, mert én ezt a búcsúzáskor, októberi konferenciánk végén előre bocsátottam, és májusban kértem fel az előadókat, és kivétel nélkül mindenki jelentkezett előadással, úgyhogy a bőség zavara is fennáll, de mindenkinek fogunk adni lehetőséget, és valóban Párizs, Grác, Szeged, Kecskemét, Miskolc és Sátoraljaújhely szakemberei fognak randevút adni egymásnak 3 napon keresztül, és megpróbáljuk az itteni zene szeretőket megint izgalomban tartani az előadásokkal, mert egy zenetudományi konferencia az más, mint egy irodalmi vagy egy történelmi, hiszen itt a prezentáció mellett a hangzó anyag az hihetetlenül élménygazdaggá teszi a laikus hallgató számára is, hiszen amikor Szecsődi Ferenc például a világhírű Huvai iskoláról fog majd előadást tartani, hát a kezében meg fog szólalni. Nem csak a hegedűje, hanem azok a virtuóz hubai darabok, amiket eddig is már volt alkalmunk az elmúlt 2 évtizedben megcsodálni előadásában.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, várjuk akkor az októberi konferenciát, és szeptemberben még visszatérünk erre a témára.
0: Köszönöm szépen az érdeklődést!
2: Kedves hallgatóink, október elején újra megrendezik Sátoralja Újhelyen a Zempléni Zene Tudományi Konferenciát, amelyre hazai és külföldi zenetudósok és zeneművészek érkeznek. A három napon át tartó konferencián tudományos előadások és hangversenyek tarkítják a programot, a részletekről Dombóvári János, a szervező Lamotta Kamarazenekar alapító művészeti vezetője beszélt

0: A riporter Jászter Beáta volt.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Mózes első könyve, harmadik fejezetének, hatodik és azt követő verseiből hallgassuk meg. Mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek és kívánatos, mert bölcsé tesz, szakított annak a gyümölcséből és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjüknek a szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet fűztek hát össze, és ágyékkötőket csináltak maguknak. Majd meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt. És elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái közé. Mivel úgy látta. Sokszor, amit első látásra látunk, nem az, aminek látszik. Megtévesztő tud lenni, ha csak arra támaszkodunk, ami a szemnek kívánatos, hiszen a csomagolás nem mindig árulkodik annak tartalmáról is. Viszont Isten, mint ebben az esetben, elmondta, mit tartalmaz és milyen súlyos következményekkel jár, ha szakítanak arról a fáról. Sőt, ennek a veszélyét azzal is kifejezte, hogy meg se érintsétek, amint az efézusi levélben írja az ige, helyet se adjatok az ördögnek, ne barátkozzatok még azzal a gondolatával sem, amiről beszél. Amint tapasztaljuk, mi sem tudunk mindig ellenállni a kísértő, kívánatos dolgoknak, bűnöknek, s ami szomorú, hogy sok esetben úgy éljük meg az elején, hogy milyen jó, s szeretnénk, ha abban mások is részesülnének, kipróbálnánk, megtapasztalnánk. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Van, amikor a sátán a hozzánk legközelebb álló embereket használja arra, hogy rávegyen valamire, ami bűn, amitől megvédeni akarna, ami mennyei atyánk. De inkább bízunk az emberekben, barátainkban, mint Istenben. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. És elrejtőzött az ember és a felesége. Eddig minden jó volt, igazából minden az övék volt, ahogyan Éva fogalmazott, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk. De a sátán mindig arra törekszik, hogy az ember azt érezze, hogy valami hiányzik, valami másra, arra az egyre van szükség a boldogsághoz, amit az Isten megtiltott, vagy legalábbis amire azt mondta, hogy ne. Hiszen mit adott, mit hozott az életükbe a sátánnak való engedelmesség, s egyben az Istennek való engedetlenség. Elkezdték szégyelni magukat, elkezdtek félni, rejtegetni magukat Isten és egymás előtt, egymást vádolni. Isten nem szeretné, hogy elbújjunk tőle, hanem hogy odaálljunk elé bűneinkkel, hogy attól megtisztítva tudjuk szeretni őt és egymást. Ha a jobb részben szeretnénk részesülni, akkor engedelmeskedjünk neki, aki a javunkat, üdvösségünket keresi, aki a legjobban szeret minket. A mai ige magyarázat Bíró Botond lelkipásztor nevéhez fűződik, aki az Arad belvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják! A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút, hangsúlyozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmában rendezett ünnepségen a Nyugati pályaudvaron. Vitézy Dávid elmondta, a Magyar Vasút fejlesztése az egész magyar társadalom, a magyar nemzetgazdaság, a magyar közlekedés politika kiemelt jelentőségű ügye. Elmondta, a magyar és az európai vasúti közlekedés előtt óriási jövő áll. A vasútra a jövő közlekedési eszközeként lehet tekinteni. Hozzátette, több 1000 milliárd forintnyi vasúti pálya, járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország, és az óriási munkához kérte mindenki, köztük az utasok, vasutasok partnerségét, támogatását. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója arról szólt, hogy a 180 éves évfordulóra felmatricázott mozdonyt közlekedtetnek, emlékbélyek sorozatot készítettek, és elindítottak egy online játékot is. Sorozatban 5. éve indul a Virágos Magyarország versenyen Miskolc. Idén az önkormányzati fenntartású intézmények környezeti nevelésének eredményeivel pályáznak. A Brunswick Teréz Tagóvoda bázis intézménynek van kijelölve, ahol sok jó gyakorlatot valósítanak meg. Az itt elért eredményekkel pályáznak az év óvoda kertje címre, tájékoztatott az önkormányzat. A Virágos Magyarország az ország legnagyobb és legnépszerűbb környezetszépítő versenye, melyet 1994 óta rendeznek meg a lakókörnyezet szépítésére, a zöld felületek gyarapítására és a fenntartatóság népszerűsítésére. A versenyre évente több száz hazai és határon túli magyar település nevez be. Burkolatfelújítási munkák miatt teljes útzár lesz Rakacsa Szend és a Rakacsa között. A Borsodabói-Zemplén vármegyei települések viszonylatában a tervek szerint július 20-a és 27-e között kell számítani a korlátozásra. A Magyar Falu útfelújítási program során 2,5 kilométer hosszan burkolatjavítási munkát végez a Magyar Közút, Szalonna és Krasznokvajda összekötő úton. A munkálatok idejére teljes útzárat vezetnek be a szakemberek Rakacsa Szend és Rakacsa között, így az érintett útszakaszon hétköznapokon reggel 7 és előre láthatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni. A lezárás alatt északi irányba célszerű kerülni, Komjáti, Bódvalenke és Torna Szent Jakab érintésével, tájékoztatott a Magyar Közút. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő portál adataiból. Szerdai közleményében a cég felidézte, már 2 éve, hogy a kötelező gépjármű felelősség biztosítást számos mikromobilitási eszközre, köztük a nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre is kiterjesztették. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak. A budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13.800 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelezőt. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár ez utóbbiak között vannak olyanok is, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződtek, jelezte a biztosítás közvetítő.
0: Az időjárásról.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy az iszapból az ég felé törő lótuszvirág a keleti növény szimbolikában a tisztaság, a hűség és az újjászületés jelképe? A legszentebb virág? Buddhát szokták lótuszvirágon ülve is ábrázolni, aki legyőzte az anyagi világ fájdalmait és megvilágosult, mint ahogy a lótusz a piszkos, iszapos mocsarakban gyökerezve tör fel a víz felszínére, és abból kiemelkedve gyönyörű virágot hoz. Ha nem, akkor tartsanak velem és Németh Anikóval, a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjének igazgatójával.
2: A vízi növényeknek, tavi növényeknek mindenképp a sajátja, főleg azok a hínár növények, hiszen ő is oda sorolható, amelyek nem lebegő, hanem gyökerező hínárok, hogy lenn a mélyben, az iszapban gyökereznek, és ott vannak a nagy, akár karvastagságú rizomái is, a víz alatti szárrészei, és ezekből emelkednek ki először a levélnyelek egészen magasra, utána pedig megindul a virág ágzása is, és hogyha már alkonyodik az életciklusa, tehát ősszel pedig elszáradnak a virágok is, és csak a termések maradnak fenn az öregedő, elszáradó levelek között. Ugye ezért is tartja az ázsiai kultúra olyan nagyra az indiai lótuszt, mert hogy nem csak egy ősi növény, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, pont emiatt, hogy a sárban, a sötétben gyökerezik, és tör föl a napsütés a fény felé, az élet örök körforgását, a tisztaságot, a szépséget szimbolizálja, és hát ráadásul 1000 évig megőrzi a csírázó képességét a mag, tehát emiatt meg pláne egy nagyon hosszú életet szimbolizáló növény is ez. Azt azért tudni kell, hogy Magyarország még mindig nem teljes mértékben jó a lótusznövénynek. A mi indiai lótuszunk az alapfaj, úgyhogy az ő túlélése az a természetben még szerencsére korlátozott. Tehát olyan helyeken, ahol nincs kellően meleg víz, és a téli hideg nagyon lehűti az iszapréteget is, ott a mi alapfajunk nem tud túlélni. Viszont számtalan olyan kertészeti változat van, amit direkt arra szelektálnak, hogy akár a mi klímánkat is kibírják. Na, ővelük viszont tényleg probléma van, tehát fel is szoktuk hívni a látogatók, vásárlók, emberek figyelmét arra, hogy eszükbe ne jusson természetes vízfolyásokba vagy állóvizekbe telepíteni lótuszt, hiszen ezek túlélve ott a természetes ökoszisztémát megbontják, és teljes mértékig képesek el uralni akár több 100 négyzetméteres vízfelületet is. Hagyjuk meg a természetes élőhelyeket, a természetnek, azoknak a fajoknak, amelyek Magyarországon őshonosak, hiszen nálunk is van számtalan védett vízinövény is, akinek az élőhelyét pusztítják ezáltal. Kerti tavunkba tegyük, onnan nem tud kimenni, az azért még most egyértelmű, hogy lokálisan, ha meg tudjuk tartani a lótusznövényt, akkor az nagyon szépen díszít, de ki ne juttassuk a természetbe. Az időjárás kifejezetten befolyásolja a lótuszvirágzást. Azt szoktuk mondani, hogy július utolsó hétvégéjével nagyot nem tévedhetünk, hiszen akkor biztosan vannak virágok a tavon. A csúcsvirágzástól eltekintve azért egy hónap az, amíg lótuszvirágok biztosan vannak a tavon, akár több száz virág is egyszerre. És ez most is így van.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Július 25-26-án a hagyományokhoz híven a Szegedi Fűvészkert tovább, mint egy 100 éve díszítő indiai lótusz csúcsvirágzásához igazítva várja az érdeklődőket az immár 19. lótusznapok. Az érdeklődők az egzotikus virág, valamint Ázsia érdekes növényei mellett számos a keleti kultúrában gyökerező, s napjainkban nyugaton is egyre népszerűbbé váló szokással, zenével, tánccal, mozgáskultúrával, étellel, itallal is megismerkedhetnek. A keleti kultúrákban a tisztaság, a harmónia és a megújulás jelképeként tisztelt növények minden évben varázslatos hangulatot teremtenek a Szegedi Fűvészkertben. A további részletekről Németh Anikó igazgatóval beszélgettem. Most van a lótusz nyílásának az időszaka, tehát ilyenkor van teljes pompájában. Azért kérdezem, hogy az időjárás mennyire befolyásolja, mennyire tolódik mondjuk pontosan azért, mert nagyon hektikus az időjárás, és egyre aszályosabb, egyre forróbb az időjárásunk.
2: Az időjárás kifejezetten befolyásolja a lótuszvirágzást. Azt szoktuk mondani, hogy július utolsó hétvégéjével nagyot nem tévedhetünk, hiszen akkor biztosan vannak virágok a tavon. Van, amikor kicsit kevesebb, van, amikor több, de hát ezt csak azok látják, akik évről évre visszatérnek, vagy mi, akik itt vagyunk velük nap-nap után. A csúcsvirágzástól eltekintve azért egy hónap az, amíg lótuszvirágok biztosan vannak a tavon, akár több száz virág is egyszerre. És ez most is így van. Eredetileg néhány évtizeddel ezelőtt egy kicsit későbbre tolódott a csúcsvirágzása. Most a július utolsó hétvégéje, vagy az az előtti hét az, amikor a legtöbb virág látható a tavon.
1: Azért milyen érdekes a lótusz, mert hogyha azt nézzük, egy ilyen piszkos, iszapos, mocsaras részből tör föl, mert ugye ott gyökerezik, ott pihen, aztán egyszer csak megindul, és amikor följön a föld felszínére és elkezd nyílni, és teljes pompájában van, akkor meg egy csodálatos növényt látunk.
2: A vízi növényeknek, tavi növényeknek ez mindenképp a sajátja, főleg azok a hínár növények, hiszen ő is oda sorolható, amelyek nem lebegő, hanem gyökerező hínárok, hogy lenn a mélyben, az iszabban gyökereznek, és ott vannak a nagy, akár karvastagságú rizomái is, a víz alatti szárrészei, és ezekből emelkednek ki először a levélnyelek egészen magasra, utána pedig megindul a virágzása is, és hogyha már alkonyodik az életciklusa, tehát ősszel pedig elszáradnak a virágok is, és csak a termések maradnak fenn az öregedő, elszáradó levelek között. Ugye ezért is tartja az ázsiai kultúra olyan nagyra az indiai lótuszt, mert hogy nem csak egy ősi növény, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, pont emiatt, hogy a sárban, a sötétben gyökerezik és tör föl a napsütés a fény felé, az élet örök körforgását, a tisztaságot, a szépséget szimbolizálja, és hát ráadásul ezer évig megőrzi a csírázó képességét a mag, tehát emiatt meg pláne egy nagyon hosszú életet szimbolizáló növény is ez.
1: Ez, amit mondtál, hogy ezer évig is megőrzi a csírázó képességét, ezért tartanak annyira a természetben az indiai lótusztól, mert hogy gyönyörű maga a növény, de hogy kárt okozhat az élővilágban. Most már találhatunk olyan tavakat, meg olyan helyeket, ahol indiai lótusszal találkozhatunk, mert bizonyos emberek úgy gondolták, hogy jó helye lesz ott az indiai lótusznak, és egyszerűen betelepítették.
2: Azt azért tudni kell, hogy Magyarország még mindig nem teljes mértékben jó a lótusznövénynek. A mi indiai lótuszunk az alapfaj, úgyhogy az ő túlélése az a természetben még szerencsére korlátozott. Tehát olyan helyeken, ahol nincs kellően meleg víz, és a téli hideg nagyon lehűti az iszapréteget is, ott a mi alapfajunk nem tud túlélni. Viszont számtalan olyan kertészeti változat van, amit direkt arra szelektálnak, hogy akár a mi klímánkat is kibírják. Na, ővelük viszont tényleg probléma. téma van, tehát fel is szoktuk hívni a látogatók, vásárlók, emberek figyelmét arra, hogy eszükbe ne jusson természetes vízfolyásokba vagy állóvizekbe telepíteni lótuszt, hiszen ezek túlélve ott a természetes ökoszisztémát megbontják, és teljes mértékig képesek el uralni akár több száz négyzetméteres vízfelületet is. Hagyjuk meg a természetes élőhelyeket a természetnek, azoknak a fajoknak, amelyek Magyarországon őshonosak, hiszen nálunk is van számtalan védett vízinövény is, akinek az élőhelyét pusztítják ezáltal. Kerti tavunkba tegyük, onnan nem tud kimenni, az azért még most egyértelmű, hogy lokálisan, ha meg tudjuk tartani a lótusznövényt, akkor az nagyon szépen díszít, de ki ne juttassuk a természetbe. Nagyon kétséges az, hogy ahol megjelenik, és ahol jól érzi magát, onnan egyértelműen el lehet egy év alatt távolítani. Az invazív növényeknek pont az a lényege, hogy ők megtalálják azokat az üres helyeket, ahol ők túlélni és szaporodni képesek akár a természetes fajok rovására is. És a lótusz is olyan, hogy a rizomáival akár métereket, vagy több tíz métert is el tud úszni a víz alatt, észrevehetetlenül, és ott üti fel a fejét, ahol nem is várnánk. Tehát az ilyen tarackoló életstratégiát folytató növényekkel pont az a probléma, hogy távolra is el tudnak kúszni, és ott is újra-újra megjelennek.
1: Jó az a meghatározás, hogy a szegedi fűvészkertben van Közép-Európa legnagyobb virágzó indiai lótuszállománya?
2: Még mindig talán a szegedi fűvészkertben van a legnagyobb állomány, de kihangsúlyoznám, hogy ez eredeti indiai lótusz botanikai alapfaj. Manapság nagyon-nagyon sokféle kertészeti változattal lehet találkozni, olyanokkal is, amelyek jobban bírják a hazai klímát. A miénk viszont töretlenül egészen 1932 óta a mi lótuszos tavunkban megtalálható. Tehát amellett, hogy egy nagyon nagy állomány, még egy botanikai fajról beszélünk, és ráadásul több mint 90 éve itt él a mi tavunkban.
1: Hogyan kerültek egyébként Szegedre?
2: Nagyon kalandos útja volt az első lótusztöveknek a fűvészkertbe kerülésének, ugyanis itt nem messze Szegedtől van az Óföldeáki Návai kastély, még mindig nyomokban megtalálható ez a kastély, és ennek a tavában és a csatornájában éldegélt az indiai lótusz. Annak idején nagyon nagy kuriózum volt, hogy szubtrópusi, trópusi területről Magyarországra kerülhettek növények, ez csak a nemesek, a gazdagok kiváltsága volt, és annak idején itt fedezte fel Györfi István, a fűvészkertünk első igazgatója, hogy itt él az indiai lótusz, ezek közül kapott néhány tövet, és még a mondák szerint ezt lovaskocsin hozták ide, ami nem meglepő, hiszen 1932-ben még szállító járműveknek a lovaskocsi számított, úgyhogy akkor hozták el ide a lótuszos tavunkba, ahol azóta is töretlenül él és virágzik a növény.
1: Milyen növény az indiai lótusz? Tehát mennyire igényes, könnyű vagy nehéz fenntartani ezt a lótuszos tavat?
2: Ázsia trópusi és szubtrópusi területein, de egészen még Ausztráliában is megfelelő körülmények között nagyon nagy mennyiségben szaporodik, mindenhol megtalálható, akár még kisebb pocsolyákban vagy kiszáradó mocsarakban is megtalálható ez a növény. Nyilván az ideális körülmények neki kedveznek. Magyarországon azért kevésbé könnyen tartható.
1: Volt olyan egyébként a szegedi fűvészkert életében, amikor veszélybe került a lótuszostó, veszélybe került a lótuszállomány?
2: Egyszer az 1980-as években kipusztulni látszott a növény a lótuszos tóból. Ekkor arra gyanakodtak, hogy talán a pockok eszik ki a növényt, és kikotorták a tónak a medrét. Néhány tövet átmenekítettek a kert másik részében lévő kis tóba, és onnan a tókotrás után visszatelepítették, és nagyon érdekes megfigyelés volt, hogy nem is feltétlen a visszatelepített tövek kezdtek el szaporodni, hanem a tómederben megmaradt, megbújt magokból. Úgyhogy szerencsére azért egy igazi pusztulás nem történt, viszont volt egy ilyen kisebb visszaesés, amikor a tóban kevesebb lótuszvirág volt. Szerencsére most már 20 lótuszfajtánk van. Sikerült beszereznünk 18 olyan lótuszfajtát, amelyek kertészeti változatok. Ezek között nagyon kicsi termetű, fehér színű, rendkívül dús szirmú fajták is megtalálhatók. A tavunkban viszont csak két fajta él, a rózsaszín eredeti indiai lótusz és a sárga lótusz, amiből csak egy-egy példány mutatkozik meg, úgyhogy annak az elcsípése igazán nehéz, de a sárga lótusz az egy külön fajt jelent, úgyhogy nekünk mind a két fajunk megvan, emellett pedig számos kertészeti változat edényekben.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Német Anikóval, a Szegedi Fűvészkert igazgatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek biztosított idénglenes védelmet. Az uniós tanács közleményében megerősítette, ezzel az Unió azon kötelezettségvállalását teljesíti, mely szerint ameddig csak szükséges, támogatja Ukrajnát és népét. Az uniós tanács kiemelte azt is, az EU tagországok megállapodtak abban, hogy idénglenes védelmet csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. Ez a korlátozás csak az idénglenes védelem iránti új kérelmezőkre vonatkozik. Nem azokra, akik már idénglenes védelmet élveznek az EU-ban, magyarázták. Kifejtették továbbá, az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült férfiaknak igazolniuk kell katonai kötelezettségeik teljesítését. Terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatása. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület program támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membránlipid terápiát fejleszt, mely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítője lehet, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja szerdán. Közleményükben azt írták, Zákány Florina, a Biofizikai és Sejtbiológia Intézet adjunktusa sikeresen pályázott a programra és nyert 5 éves 282 millió forintos támogatást. Célunk, hogy elsőként bemutassuk a koleszterin szint csökkentésen alapuló új membránlipid terápia, rendkívül ígéretes a koronavírus és az influenza A vírus elleni küzdelemben, idézte a közlemény a kutatócsoport vezetőjét. A szakember szerint ezen vegyületek vírusvariánstól függetlenül képesek lehetnek a fertőzés korai lépéseit, tehát a vírus sejtekbe történő bejutását gátolni, ezáltal hatékonyan alkalmazhatók mind megelőzésre, mind kiegészítő terápia. Írták a közleményben. Fellendülést hozott június a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben 19 000-rel 385 ezerre nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent, közölte szerdán a KSA használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. A közleményben kiemelték, hogy ezzel együtt a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent. A tavalyi 179 ezer kilométerről 171 ezerre. Ezzel párhuzamosan az átlag életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,1-ről 12,5 évre csökkent.
0: Az időjárásról.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Németh Anikóval, a Szegedi Fűvészkert igazgatójával, a 19. lótusznapokról. Lehet azt mondani, hogy ez a fűvészkertnek az ékessége, a csúcspontja?
2: Az indiai lótusz önmagában egy ikonikus növény, és 18 éve töretlenül maga köré szerveződő programsorozat rendezvény is ikonikus a mi kertünkben. A lótusznapokat most már ugye 18 éve szervezzük, mindig megújulva, de azért a régi résztvevőkhöz is visszanyúlva. Igen, ez a program, ez a rendezvény a fűvészkert leglátogatottabb, legnépszerűbb rendezvénye.
1: Mi mindennel várjátok a látogatókat, és hát bízunk az időjárásban, hogy verőfényes napsütés lesz, és se eső, se szél, se vihar nem fogja gátolni a program megvalósulását.
2: Én azt gondolom, hogy olyan sok programmal készülünk erre a két napra, hogy szinte mindenki találhat neki tetszőt. Önmagában szeretnénk bemutatni az indiai lótusz növényünket, az ázsiai flóra fűvészkertben megtalálható képviselőivel együtt, úgyhogy számtalan kezdési időponttal szervezünk lótusztúrákat. Ezeken szombaton és vasárnap is részt lehet venni. Emellett szokásunkhoz híven keleti csecsebecsékkel, kézműves termékekkel, ajándéktárgyakkal várjuk az ide érkezőket. Egész nap lesz növényáruda és hennafestés, akár a gyerekek, felnőttek is kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, hiszen ilyenkor akár a kínai kaligráfiával is meg lehet ismerkedni, lehet lótuszt festeni, és természetesen az egész napos programok között a távol-keleti ételek és italok is ott szerepelnek. Ami viszont mindig időponthoz kötött, az az, hogy a nagy színpadunkon egy napindító jóga után sorba jönnek a különleges művészi szinten álló előadóink, illetve a nagy lótuszos színpadon kívül szokásunkhoz híven lesz az Elefántligetben előadássorozat. Ez egy kicsit zártabb, visszafogottabb, nem annyira attraktív előadássorozat, azonban nagyon sokan kedvelik ezeket is, hiszen itt zenmeditáción lehet részt venni, akár kínai orvoslásról lehet tudni, a harcművészeteknek a filozófiáját és hátterét lehet megismerni, de akár a lótuszról is lehet itt hallani, hogy milyen szereppel bír a nepáli buddhista kultúrában, akár még indiai úti élménybeszámolón is részt lehet venni. Tehát itt mindenféle olyan program van, ami akár vetítéses előadást is takar. Hogyha valaki délután teaszertartáson szeretne részt venni, azt is megteheti, mind a két nap. Az estébe nyúló teázás az meg lesz itt a fűvészkertben, és hát a zene, a tánc, a harcművészeti bemutatók, jóga bemutatók, mindenféle program, ami az ázsiai kultúrát közelebb hozza, nem csak Indiát, de Kínát és Japánt is, sőt, még Koreába is ellátogatunk a két napon.
1: Hát igen, ugye a japán kert legcsodálatosabb eleme a lótuszos tó, és hát aki ellátogat ezen a két napon is a Szegedi Fűvészkertbe, azért itt megismerkedhet Ázsia növényvilágával egy kerti séta keretein belül, mert hogy egy fűvészkertnek talán ez a legfontosabb, hogy a növényvilágára fölhívja a figyelmet.
2: Maga a program is a növény köré szerveződik, és szeretnénk azt, hogy a látogatók ne csak a kulturális programokon vegyenek részt, hanem bizony rácsodálkozzanak arra, hogy legtöbb süteményeinkben, ételeinkben használt fűszer is Ázsiából származik, sőt, akár ha citrusfélékre gondolunk, akkor azok is onnan jönnek, úgyhogy ételek között, italok között, reform, konyha, azt talán megtalálják, található alapanyagok között mind-mind ott szerepelnek az ázsiai növények, és hát nagyon sokat lakásdekorációra, vagy akár a kertjeinkbe ültetve, jó hangulatot teremtve is megtalálhatjuk, úgyhogy mindenkit szeretnénk a Lotus túrára invitálni. A kollégáim nagyon-nagyon sok érdekességet mondanak velük kapcsolatban.
1: Ugye, ahogyan te is mondtad, a legenda szerint Buddhának életet adó növény őshazája Dél-Kelet-Ázsia és Ausztrália, ahol szinte minden részét hasznosítják. Mi mindent lehet ebből készíteni?
2: Az ázsiai kultúrában talán a legfontosabb növényként ismerik és tartják számon az indiai lótuszt. A filozófiában és a vallásban egyértelműen ott van, arról szinte mindenki tud itt Magyarországon is, hiszen az elmúlt egy-két évtizedben maga a meditáció vagy a jóga is nagy teret hódított, azt viszont kevesebben tudják talán, hogy a mindennapi életét az ázsiaiaknak is átszövi ez a növény, hiszen tápláléknövénynek is használják, a zsenge leveleket salátaként fogyasztják, a nagy vaskos karvastagságú rizómáit, vagyis hajtásait, amik a víz alatt vannak, azokat úgy eszik meg, mint nálunk a cukkinit, vagy a tökféléket szoktuk, akár párolva, vagy olajban kisütve, és a magokat pedig nyersen is csemegeként fogyasztják, vagy pedig megszárítva a pattogatott formában, mint a pattogatott kukoricát úgy is fogyasztják gyakran, de meg is sütik, sőt, liszté is őrlik ezeket, tehát tápláléknövénynek is nagyon fontos, emellett kellemes illata miatt a kozmetikumokban is használják, parfümöket is készítenek, a leveleket egyébként csomagoló anyagnak is használják, a virágokat pedig mindenütt meg lehet a templomokban találni, füzérekbe fűzve az utcákat, a szobrok talapzatát ékesítik vele, és a korunk legnagyobb vívmánya, hogy nanotechnológiában is használják, mégpedig a lótusz levelek felszínét alapul véve, megfigyelés után kiderült, hogy ezekből akár vízlepergető felületeket is lehet készíteni, ugyanis a lótusz levele nagyon finoman papillázott, kis felszíni kidülledések találhatók rá, amitől, hogyha vizet csepegtetünk rá, akkor látszik, hogy mint a gyöngy leszalad róla a víz, tehát egy vízlepergető tulajdonságú, és ezáltal öntisztuló is. Manapság a több száz emeletes felhőkarcoló külső ablakait, vagy akár autók szélvédőjét, szemüveglencséket, vagy pedig a modern esőkabátokat ennek a leutánzásával készítik, ezt úgy is hívják különben, hogy lótusz effektus, tehát ez egy öntisztuló és vízlepergető tulajdonság, úgyhogy még a technológia is használja ezt a csodálatos növényt, egyébként pedig a levélnyelek és a virághajtásoknak a belsejében lévő szálakból pedig akár még textileket is vonnak, igaz, hogy ez egy nagyon sziszifuszi időigényes munka, de Ázsiában lehet ilyen termékekkel is találkozni.
1: Van olyan program, ami évről évre a leglátogatottabb, tehát amit a legjobban szeretnek a látogatók, az érdeklődők?
2: A Lotus napok olyan népszerű rendezvény, hogy szinte nem is lehet kiemelni egyetlen egy programot sem, ami az összes közül a legnépszerűbb. Azt tudnám elmondani, hogy vannak olyanok, akik már 18 éve velünk ünneplik ezt a rendezvényt, és a kulturális programhoz nagyon sokat tesznek hozzá. Például Túri Virág Réka, aki az Odisszi tánc bemutatójával és tánciskolájával évről évre itt van, de ugyanúgy például a Taj Mahal, akik a gasztronómiát hozzák el hozzánk, a Konfucius Intézet régebben mindig képviseltette magát, és mostanra már egy önkéntes brigáddá alakulva még mindig itt van nálunk, úgyhogy a kínai kultúra is eljön, és hát az az érdekes, hogy a jóga bemutatókra és a napindító jógára is most már rengetegen beneveznek, és nagyon jól követik követik azokat az instrukciókat, amiket fönn a színpadon a jóga mesterek elmondanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem is könnyű már ebből választani, és fémjelzi a program népszerűségét, hogy este 6 órakor be sem tudunk zárni, hiszen a teázók még akár 8 órakor is itt ülnek, és szürcsölik a finomabbnál finomabb távol-keleti ízeket.
1: Igen, pont a jógázás jutott eszembe, mert hogy láttam róla képet. És azért az nem semmi dolog, hogy kimegy ezért a szegedi fűvészkertbe, hogy ezen részt vegyen, és ellazuljon, és átadja magát a teljes milliónek.
2: Magyarországon egyre népszerűbb a jóga gyakorlás, mindenki kicsit kezd befelé fordulni, és hogyha egy irányított gyakorlással ezt megteheti, akkor pláne népszerű. Van, hogy most már 100-an jógáznak egyszerre, ugyanis rendkívül sok jóga gyakorlást végző társaság jön hozzánk, úgyhogy őket külön-külön is meg lehet keresni, mindegyikben van valami különlegesség és valami különbözőség, bárki megpróbálhatja, és a igényei szerint választhat ezek közül a társaságok közül, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféle program, ami itt várja a látogatókat, az valami plusz tesz hozzá jólétünkhöz, mentális és testi egészségünkhöz. Azért a távol-keleti kultúrának sajátja az is, hogy nagyon odafigyel a test gyakorlatokra és a test ápolására, úgyhogy az egészséges táplálkozás, akár még a vegetarianizmussal való megismerkedés, ez is a program célja.
1: Van még benne stressz? Vagy már elengedett? Tehát, hogy ez már valahol azért megy a maga után, és tudsz te is egy kicsit lazítani ebben a két napban?
2: Egy több ezer főt befogadó rendezvény az sohasem stresszmentes, attól kicsit könnyebb már a helyzetünk, hogy Magyarország távol-keleti kultúrában igazán jártas embereivel már jó kapcsolatot ápolunk, ők már évről évre itt vannak velünk, azt kell, hogy mondjam, hogy nemzetközi hírű zenészek és táncosok vannak ilyenkor a színpadunkon, őket várjuk vissza minden évben. Ebből a szempontból kicsit könnyebb, de azért a technikai feltétlenül

0: bízható a program, úgyhogy ebből a szempontból még mindig feladja a leckét egy ilyen nagy rendezvény megszervezése.
1: A nyárnak egyébként ez lesz az utolsó, úgymond nagyon nagy dobása, és utána már az őszre koncentráltok?
0: A nyárnak a csúcspontja a lótuszvirágzás és maga a lótusznapok, hogyha kitolódik kicsit a nyár, akkor viszont szeretettel invitálunk mindenkit az afrikai és egzotikus növények napjára. Ez szeptember elején lévő program nagyban kapcsolódik egyébként a Távol-Kelethez is, hiszen az egzotikus növényeket, az üvegházainkban megtalálható növényeket is bemutatjuk, de ilyenkor sor kerül arra is, hogy előadók Afrikáról, az afrikai kultúráról számolnak be, úti beszámolókkal, az ottani élettel ismertetik meg a látogatókat, illetve Afrikának, mint igazán egzotikus helynek a növényvilágával is ismerkedhetünk, sőt, ilyenkor tanácsokat szoktunk adni olyan növények kapcsán is, amelyek Afrikából vagy távoli vidékekről, egzotikus helyekről származnak, de már nálunk is egyre könnyebben megtarthatók a kertekben. Ilyenkor persze az egzotikus növényekhez a rovarfogó növények, a húsevő növények, is hozzátartoznak, úgyhogy a két napot a rovarfogó növényekre is szánjuk, úgyhogy mindazok, akik ezekkel a furcsaságokkal szeretnének nem csak ismerkedni, de akár az otthoni tartásukkal is megpróbálkozni, azokat szeptember elején várjuk szeretettel.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában az indiai lótuszról hallhattak. Július 25 és 26-án lesz ugyanis a 19. lótusznapok a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok literenkénti nagykereskedelmi ára. A benzin bruttó 14, a gázolaj bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, melyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolajárát. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény június 27-én lépett hatályba. Eszerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a kivezetés mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek. Donald Trump, amerikai elnök, a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak úgy fogalmazott, hogy Iránnak nincs más választása, mint hogy megállapodást kössön. Közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai kedden már kapcsolatba léptek iráni tisztségviselőkkel. Donald Trump ismét kilátásba helyezte, hogy az amerikai támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások. Az elnök azt hangoztatta, hogy az amerikai haderő a műveletei során nagyon odafigyel a polgári lakosságra, ugyanakkor azt állította, hogy az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben nagyon komoly károkat sikerült okozni. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe, a hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei, emelte ki Albrecht Armand, az Impartnipüf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója a legfrissebb elemzésében. E szerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok már olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, így Miskolc és Nyíregyháza is tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat. Az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovasversenyek, íjász programok, a magyar hun avar örökséget bemutató kiállítások. Többek mellett ilyen programok várják az érdeklődőket Bugacon az augusztus 14-e és 16-a között sorra kerülő Kurultáj magyar törzsi gyűlésen, közölték a szervezők. Az idei programon több mint 20 nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből 100-nál több hagyományőrző csapat, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. 50 olyan program is lesz, melyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből, emelték ki a szervezők.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: hiszem, hogy számít.
1: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a magazinműsor szerkesztő riportere Béli Katalin vagyok, és sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban vendégemet, Viga Gyulát, etnográfus, akiről nem is tudom, hogy melyik titulusát mondjam, amióta nyugdíjas, azóta is folyamatosan dolgozik, és hát egyetemi tanárként a Miskolci Egyetemen, a Pécsi Egyetemen munkálkodott, vagy nem tudom, hogy ez még tart-e a mai napig, Bábesbújai Egyetem. A tanítás az még folyik?
3: Nem, vége van már. Vége van már.
2: De hála Istennek időről időre újabb könyvekkel lep meg bennünket, és hát én egy 91-es dátumot említenék, ami a mai témánkat talán elindította, hiszen ekkor a Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének meghívására egy úgynevezett Bodrog közkutatásba kapcsolódott be. Hát a határok ugye a tájegységeket nem választják szét, és a Bodrog közkutatásával behatóan foglalkozik, hiszen jelent már meg könyve a Bodrog közi kultúra és társadalom változása, Kincses Bodrog köz, Bodrog közi néprajzi tanulmányok, nem tudom, mindegyiket említettem a mostanit kivéve?
3: Hát a legelső az 1996-ban volt, Hármas határon címmel egy tanulmánykötet, ami kifejezte azt, ugye, hogy ez a térség, ez gyakorlatilag is engem sokáig leginkább a szlovákiai Bodrog közi falvak érdekeltek. Ez ugye valóban az ukrán-szlovák-magyar határon van, ugye Nagy Tárkány, ami az egyik gyűjtőpontunk volt, az valóban a hármas határnak a területe.
2: Itt a Miskolci Herman Otto Múzeumban évtizedekig dolgozott, és hát ezek alatt, az idők alatt is, hála Istennek nem csak a múzeumi, etnográfiai, néprajzi gyűjtőmunka, hanem a kutatómunka is folytatódott. Hogyan kapcsolódik be egy-egy tájegység ilyen kutatásba? Tehát a tudósok összefognak, adják egymásnak a témát, nyilván, hogy helyi gyűjtések vannak, nagy-nagy irodalmi háttér van, hogyan lehet bele kezdeni egy ilyen munkába?
3: Hát tulajdonképpen kétfelé ágazik a dolog, mert tudnék hosszan mesélni arról, hogy hogyan lehet elindítani egy ilyen munkát tulajdonképpen. Itt azonban egy kicsikét másról volt szó, ahova engem meghívtak. Tudnélik, szerintem egyébként kiváló szlovák néprajzkutatók rájöttek arra, ugye, hogy Pozsonyhoz képest ugye, hát a világ vége a Bodrog köz, a délkel, a Bodrog köznek, vagy Szlovákiának a délkeleti csücske. Azt merem mondani, hogy még inkább az, mint a magyarországi Bodrog köz, mert Budapest lényegesen közelebb van, ugye a Bodrog közhöz, mint Pozsony a szlovákiai oldalhoz. Tehát ezt ők indították el, első alkalommal Király Helmez központtal két hetet töltöttünk, szegény Fügedi Márta kolléganőmmel akkor még, és aztán a következő alkalommal Dám Lászlóval, Tőke Terebes központtal folytattuk ezt a dolgot, és én gyakorlatilag ott ragadtam, szóval valahogy megkedveltem ezt a tájat. De ezt hozzá kell tennem, és ezt mindig szívesen elmesélem, hogy kiváló professzorom Gunda Béla a Debreceni Egyetemen arra nevelt bennünket, hogy az etnográfusnak a terepe a laboratóriuma. Tehát valójában a terepmunka az, aminek a révén, mint egy vegyésznek mondjuk a laboratóriumban, új információkhoz lehet jutni, és meg lehet tükröztetni a maga elképzelését egy sor dologról. Tehát ilyen módon nem túlzás a laboratórium kifejezés. Korábban, amikor Miskolcra kerültem 75-ben, akkor először az Akteleki Karszton dolgoztam néhány évig, aztán a Bükköt kutattam egy 15 esztendőn át, és akkor véletlenül jött ez a Bodrog köz, és most ott tart a dolog, hogy hál' Istennek azért már mind az 55 településén kutattam, megfordultam a Bodrog köznek, tehát nyugodtan azt kell mondanom, hogy kicsit otthon érzem magam, és hál' Istennek a mi munkánk révén az ember nagyon sok kedves ismerős, mondhatnám barátot szerez magának, és én úgy érzem, hogy ők is befogadtak, és tulajdonképpen magukénak éreznek ma már.
2: Hát ezt jól tükrözi, hogy az egyik felvidéki településnek Viga Gyula díszpolgára.
3: Igen, egy Kisgéres nevű 1000 lakosú település, ahol tulajdonképpen nagyon nehezen indult el a gyűjtőmunka. Nem felejtem el, hogy 91 őszén ilyen esős vacak napok voltak, és ugye be voltak zárkózva az emberek, a becsöngettem, kinéztek a függöny mögül, de nem jutottunk be érdemben. Tehát tulajdonképpen Géresben majd következő tavasztól, tehát 92 tavaszán kezdtem járni, és hát bizony nagyon érdekes a dolog, hogy ugye az a generáció, akikkel tőlén akkor gyűjtöttem, azok mind elmentek. És mivel ugye olyan szinten megváltozott azért a hagyományos paraszti kultúra is, ha még lehet egyáltalán beszélni róla manapság, szóval tulajdonképpen alig van ma már olyan ember, akiről mondjuk például a hagyományos gazdálkodásról beszélgetni lehet, sőt, hát ami a számomra azért a legmeglepőbb történet volt, hogy tavaly nyáron ugye három idős emberről leültünk beszélgetni, és a végén, amikor ugye mindenkinek a nevét, adatait megkérdezem a Magnóra, akkor kiderült, hogy én voltam a legidősebb a beszélgető körben. Tehát azért ez azért jelez valamit az ember számára, hogy tehát lassan azt kell mondanom, hogy a 90-es években még én magam is tanúja voltam egy sor dolognak, ugye, amire a mostani fiatal generáció már nem is emlékezhet.
2: Hát kicsit megelőlegezte azt a tervezett kérdésemet, amivel folytatni szerettem volna, hogy azért ez most már egy több évtizedes rálátás erre a vidékre. Hogyan változik a táj, hogyan változnak az emberek, hogyan változnak az életmódok. Hát ezek is tükröződnek azokban a munkákban, amelyet a Bodrog Közről leírt, megjelentetett.
3: Ez pontosan így van, igaz volt ez a korábbi munkákra is, tehát én azt gondolom, hogy a néprajztudomány is sokat változott az elmúlt 100-120 esztendő alatt, hiszen nagyon sokáig azokat az arraikus régies vonásokat igyekezett rögzíteni, amelyekről lehetett tudni, hogy eltűnőben vannak. És aztán főleg a második világháború után lett szinte jellemző a mesterségünkre a változásnak a vizsgálata, tehát az a felismerés, hogy valójában a kultúra, a műveltség az soha nem változatlan, soha nem egy állóvíz, hanem történeti folyamatok igazítják, ugye társadalmi, gazdasági, földrajzi, egyéb tényezők, politikai akár tényezők ugye formálják, és a mostani témámnál ugye a táplálkozás dolgában ez különösen fontosnak éreztem ezt ennek a folyamatnak a vizsgálatát, hiszen mint az alcím is jelzi, elsősorban 20. századi táplálkozásnak a változásáról igyekeztem oda adatokat gyűjteni, amit én egyfajta küldetésnek is érzek, hiszen manapság nagyon sokat hallunk a hagyományos táplálkozáson, meg egyáltalán a gasztronómiának ugye nagy divatja van, ami ugye kicsit ellenmondásos módon egyfajta válasz is arra a globalizációs folyamatra, ami zajlik körülöttünk. Tehát az, hogy egy-egy közösség ragaszkodik mondjuk a maga hagyományához, amiben persze hát vannak fals vonások is, hiszen általában meg neveznek egyetlen olyan ételt, amit ők a magukénak gondolják, és azt hiszik, hogy azt csak ők főzik, és ők fogyasztják. Tehát tulajdonképpen én elsősorban arra vállalkoztam, hogy ezt egy kicsikét helyre igazítsam, hiszen valójában a Bodrog Köznek a térsége különösen a földrajzi és egyéb változások miatt alkalmas erre a fajta szakaszolásra és ennek a történeti folyamatnak a megrajzolására.
2: Ez a gasztronómia iránti érdeklődés, most nézem a műveinek a listáját. Emlékszem is arra a bemutatóra 2004-ben, a tájak, ízek, ételek Borsodabau Zemplén megyében. Tehát azért ez tulajdonképpen ez is egy lenyomata annak a társadalmi közegnek, ahol ezek a munkák készültek, és ami nekem mindig megkapó, és nagyon-nagyon szimpatikus, és nagyon tanulságos, hogy a paraszti kultúrában mennyire alapoztak azokra az értékekre, ami ott nekik helyben rendelkezésükre állt, nyilván más lehetőségük nem is volt, és valami fantasztikus fantáziával tudtak krumpliból, lisztből, tojásból, tejfölből, néhány alapanyagból olyan ételeket csinálni, ami egészen változatos ételsort eredményezett. Szóval ezt nekünk meg kéne tanulni, most a 21. században is.
3: Hát félek, hogy egy kicsit késő, legalábbis a világ mostani helyzetében lehet, hogy erről lemaradtunk egy picit, vagy kényszerűségből lehet, hogy sokan ugye rá szorulnak erre. Úgy, ahogy mondja a szerkesztőasszony, tehát ugye valójában ez egy nagyon lényeges szezúra a táplálkozásnak a históriájában, ahonnan kezdve már nem csak a maguk természeti környezetében megtalált és a maguk által megtermelt javakból készültek az ételek, ugye, hanem megjelentek a boltok, megjelentek az új nyersanyagok, ami nem csak ízlésbeli változást jelentett, hanem bizonyos értelemben a hagyományhoz való viszonyt is, hiszen azért és aztán visszatérek még persze erre a történetre, 1970-es évek elején még falu helyen megszólták azt az asszonyt, meg ki is beszélték akár, ugye, aki bolti tésztát vásárolt, és nem otthon gyúrta meg a leves tésztát, ugye, vagy a főtésztának való anyagot. Tehát ez gyakorlatilag teljesen átalakult, megváltozott, de menjünk akkor kicsit időrendbe, hogyha lehetséges. Tehát ugye a bodrok közösségében már volt egy ilyen nagyon komoly választóvíz, ami átrendezte azért az egész műveltséget és táplálkozás kultúrát, gazdálkodásnak az egészét. Az, amikor a 19. század második felében ugye szabályozták a folyókat, meg lecsapolták a mocsarakat, tehát a vízrendezés lezajlott. 1846-ban éppen a felső bodrok közben, az már említett Nagytárkányban indult el a Tiszának például ugye a szabályozása. A helyi hagyomány szerint maga Széchenyi is ott volt ugye a munka elindításánál, és valójában ez a 19. század második felét igénybe vett ez a folyamat, ugye természetesen ez idő kellett, amíg az egész térségen végig megy, de mivel a bodrok közt három folyó, ugye, tehát a Tisza, a Bodrog és a Latorsza fogja közre, ugye nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ennek az életmód egészen szempontjából milyen nagy jelentősége volt. De hogy a táplálkozáshoz kössem, ugye a régiek azt mondták, hogy a bodrok közben ugye a vízszabályozás előtt halat ettek hallal. Na most ezt nehéz ma már tulajdonképpen igazolni, az kétségtelen, és ezt Hermann Ottótól kezdve számosan megfogalmazzák, ugye, hogy rettentő halbőrség volt az élővizekben, a folyóvizekben. Tulajdonképpen egy sajátos ökológiai rendszerként működött a dolog, ugye, hogy a tavasz járadáskor a gátak nélküli folyó kilépett hatalmas nagy árteret alakítva ki. Gondoljunk például arra, hogy a Tiszán ugye korábban csak Tokajnál lehetett átkelni szekérrel, meg biztonsággal a hídon. És ugye igazából ez a vízi világban nyilván hozzátartozott az, ugye, hogy sok volt a hal is, ahogy Hermann írja, ugye gyakorlatilag a Tiszának a kétharmada víz, egyharmada hal. Most, hogyha ez túlzás is, de biztos, hogy ugye ezekben a fölmelegedő vizekben ugye leívtak a halak, ott szaporodott a halállomány, és aztán amikor tért vissza a medrébe ugye a folyó, akkor pedig különböző módokon igyekeztek ugye meghalászni, megfogni az elrekesztett ugye partrészeket. Kinn az ártérben pedig ugye hát a tapogatóval és egyéb egyszerű eszközökkel ugye fogták meg a halat. Na most a dolognak az a bökkenője, hogy azt tudjuk, hogy 1892-ben a magyarországi halfogyasztás akkorra radikálisan visszaesett a 19. század második felében, tehát tulajdonképpen ugyanúgy 2-2,5 kiló volt az egyfőre jutó halfogyasztás, mint ahogy ma fogyasztjuk. És azért az is elgondolkodható, hogy nem túl sok és nem túlzottan változatos módon tudják a halat elkészíteni a bodrok köziek. Ugye hát a halászlét azt nyilván van, ahol karácsonyra is megfőzik, de van, ahol inkább férfi ünnepeken, vagy ugye nagyobb összejöveteleken főzik halászlét, de tudjuk, hogy a halászlé az 1840 óta egyfajta férfi ételként terjedt, tehát nem ősi és nem régi a szónak ebben az értelmében. Na most, de ne csak a halakról beszéljünk, hanem ugye az ártér adta egyéb gyűjtögethető anyagokról is. Itt nehéz lenne hosszan felsorolni, ugye, de gondoljunk például, talán is vannak, akik ismerik még a súlymot, ugye, ami egy különös tüskés termésű vízi növény, leginkább ugye az állóvíz, a holtágokban lehet föllelni.
2: Hát a Tiszatónak ez az egyik réme.
3: Hogyne,
2: minden reggel összeszedik a súlymot a strandon, mert aki belelép, az többen nem megy be a vízbe.
3: Viszont egy édeskés, lisztes gumója van tulajdonképpen, amit valóban korábban hasznosítottak, de hogy ez mennyire nem csak a mi találmányunk, ezt hozzáteszem, hogy mondjuk valamikor a részkor idején a mai Svájc területén a régi régészeti leletekben ott van a maradványa a növénynek, ugye? Tehát gyakorlatilag ez egy olyan adottság a tájnak, ugye, amit az ember igyekszik használni.
2: Igen, aztán rácsodálkozik a mai ember, anélkül, hogy ennek a tudásnak a birtokában lenne, mert én ismerem azt a csokoládé készítőt, aki súlyommal tölti a csokoládéját, és ez egy unikális dolog ott a Tiszató környékén.
3: Ez így van. A másik, ugye, ami a Bodrog közre egy nagyon ismert gyűjthető növénye volt, ugye az úgynevezett harmatkása, ami a vizek partján, holtágok partján növő, tulajdonképpen egyfajta természetes, primitív, ugye gabonafélének lehet nevezni, és onnan van a neve, ugye, hogy mivel apró, nagyon pergős magja volt, ezért általában ugye harmaton, hajnalban beálltak csónakkal ugye a nád felelé, vagy a harmatkásás részeken belehajtották ugye a növényt a csónakba, és abból kirázogatták, kiveregették a szemet, ami tulajdonképpen hát úgy lehetett fogyasztani, mint egy gabonafélét. De egészen primitív, ugye, tehát a mondjuk a kotorcának nevezik a karcsaiak, meg bodrogköziek, ugye egyfajta gyékénynek azt a lisztes gumóját, amit ugyancsak egyfajta énségeledelként tulajdonképpen fogyasztottak. Tehát kétségtelen nagyon sok minden rendelkezésre állt, és a vízrendezés után, hogyha azt mondom, hogy a bodrogköz szántó területei majdnem a duplájukra növekedtek a korábbihoz képest, ugye akkor az is könnyen belátható, hogy nyilván a gabona félék termesztésének is új divatja és területe támadt. Most arról nem beszélek, ami azért a táplálkozás kultúrában is egy alapvető kérdés, a szociális problémák, hiszen a bodrog közben ugye nagyon sok nincstelen vagy kisföldű ember élt, ugye, akiknek a munkaerejét ugye vagy részes aratóként egyéb hasznosították, de az 1870-es évektől már sokan elmentek Amerikába, ugye 50 éven keresztül több ezer ember kivándorolt, aki ott próbálta megkeresni a kis kenyerét, ugye hazajött, vagy hazaküldt a pénzét, amiből kis földet ragasztottak, házat építettek és egyéb. Tehát sajnálatos módon ugye a bodrog köz vízrendezéssel nyert területének a jó része az a latifundiumokat gyarapította, és nem a szociális problémákat oldotta meg. Vagyis tehát azért a táplálkozásban ez a cezúra megmaradt, ugye, hogy az ínség és a bőség, a luxus között ugye hatalmas nagy különbségek voltak.
2: Eljutottunk ahhoz a kérdéskörhöz, hogy tulajdonképpen a táplálkozás az általános klimatikus viszonyok, földrajzi, geográfiai viszonyok, sőt a társadalmi helyzet kérdése is. Ugye egy státuszszimbólum lehet egy nagy ebéd, és a paraszti kultúrában pedig a hovatartozást jelzi az, hogy milyen étkek kerülnek az asztalra. De hát nagyon alapvető anyagokból dolgoznak, ugye említettük már, hogy búza, kukorica, liszt, tejföl, tej, az általuk köpült vaj, tehát hogyan követhető nyomon a társadalmi változások sora az étkezésnek az elemzésével. Igen.
3: Azzal kezdeném, hogy ugye itt azért a búza mellett a bodrog közben nagyon erőteljes hatása, jelentősége volt a rozsnak, például ugye a homokos hátakon főleg rozs volt a gabona, de például olyan primitív gabonaféle, mint a köles, az gyakorlatilag a második világháborút megértem, mert hogy annak az a tulajdonsága, hogy rövid tenyészidejű, akár 3 hónap alatt termést hoz, tehát amikor lement az áradás, még akkor elvetve is, ugye gyakorlatilag lehetett aratni a nyárnak a végén. Na most nagyon érdekes, hogy nyilván a kultúrnövények elterjedése és megjelenése az nagyban átrendezte a táplálkozásnak a struktúráját. Gondoljunk arra, hogy a ma közönségesnek gondolt kukorica vagy burgonya tulajdonképpen a 19. század elejétől jelent meg ezen a tájakon. A bodrog köz is egy ilyen nagy burgonyás övezetbe tartozik, amit ugye a német, cseh, szlovák tájaktól lengyelekig ugye gyakorlatilag megfigyelhető. Tehát az egyik alapvető élelmiszer lett, miközben hangsúlyozom, hogy nem egy régi keletű ebben az értelemben, ugyanígy a kukorica.
2: Hát ezek Amerikából jöttek, a kukorica, meg a burgonya is.
3: Így van. Tulajdonképpen a legnagyobb hagyománya ugye a babnak van, ugye a különböző hüvelyeseknek, hiszen a 18. századi bevallásokban egyéb ugye tudjuk, hogy babbal tartoztak, sőt lencsét termesztettek nagy mennyiségben. Tehát ilyen módon nyilván ez egy nagyon lényeges hatótényező, de hogy a társadalmi aspektusra is utaljak. Tehát azért egész évben azt lehet mondani, hogy azért a két háború között még különösen azért végtelenül egyszerű volt valójában a vidéki konyha, és nem csak a bodrok közé, hanem ugye általában a falusi paraszti népességnek a táplálkozása. Tehát néhány alapanyagot, úgy, ahogy mondta a szerkesztőasszony, sokféle módon el lehetett készíteni, de azért nem végtelenül sokféle módon, ugye, tehát azért ez egy könnyen belátható dolog volt, ugye, amit megint csak szabályozott az is, ugye, hogy egy nap hányszor táplálkoztak, aminek megvan az európai kapcsolatrendszere, hiszen a középkortól, korai újkortól kezdve az étkezések száma naponta 2 és 5 között alakult és változott, amit nyilván az, hogy nagy munka volt, egyéb befolyásolta. De valójában luxus nem volt, sőt, hát azt kell mondjam, hogy a bodrogközi falvakban a két háború között nagyon sok felé tulajdonképpen csak ünnepkor és vasárnap főztek húst. Akkor baromfi ott volt, de például ugye levágták a két disznócskát általában ugye november végén, decemberben, és annak ki kellett tartani a következő évi aratásig. Tehát végtelen sokféle módon hasznosították a sózott vagy a megfüstölt húst, és igazából még a füstölt húst főzték a húslevest is, ugye, ami nekünk manapság már meglehetősen szokatlan. Igazából, amit luxusnak gondolhatunk, és kilóg itt ebből a rendből, az ünnepeknek, és különösen például az lakodalmaknak a táplálkozása, ugye, amikor mindenki igyekezett kitenni magáért, ugye voltak elvárások, voltak divatok, hogy mi az, milyen ételeket kellett biztosítani. Nem csoda, hogy azért ezt a vidéki társadalom egy része levetette magáról, azért a egyik oldalon még csak megemelkedett ez a dolog, ugye, hiszen még inkább még több és luxusnak számító ételek megjelentek a második háborút követően. Ugyanakkor azért nagyon sokat tudunk, hogy fiatalok egyszerűen párban elmentek egy kisvárosi vendéglőbe, és ott megebédeltek, és ez volt tulajdonképpen az esküvői ebéd.
2: Na hát most térjünk vissza a társadalmi hatásoknak a kivetülésére, hát ezek az egyházi vallási ünnepek, a néprajzi szokások, ezek olyan rendet adtak az életbe, és tulajdonképpen az ehhez kapcsolódó ételsorok is olyan rendet adtak, szakaszolták, tudták, hogy mikor, mire számítsanak. Ez azért nagyon nagy kár, hogy kivész.
3: Hát igen, vagy mondjuk így inkább, hogy egyszerűsödik, vagy persze hát kiveszőben van, de az kétségtelen, hogy a nagy egyházi meg azért a nagy családi ünnepek azok generálnak, nagyjából egységes, vagy generáltak ételsorokat, de maradjunk akkor például, ugye mondjuk egy karácsonyi asztalnál, ugye, ami különösen persze a katolikusoknál, de reformátusoknál is megvolt, de ugye a katolikusok azért közelmúltig az idősebbek azért legalább pénteken tartották a böjtöt, a már a nagy böjtöket nem, és a reformátusoknál ez nyilván kevéssé volt meg, bár azért érdekes, hogy idős reformátusok asszonyok azért legalább nagy pénteken az egész család számára mondjuk böjtöt rendelnek el a mai napig. De mondjuk azt, hogy a karácsony este ugye itt a tájainkon és a Zemplén egészére szinte vonatkozik, ugye savanyú káposztából főzték meg a levest füstölt hússal, esetleg kis kolbásszal bobájkát készítettek utána. Megvolt ugye a tálalásnak az asztal megterítésének a rendje, ugye, hogy mondjuk almát tettek az asztalra, amit annyi felé vágtak, annyi cikre, ahányan voltak a családtagok, és mindenki kapott egyet belőle, ami az összetartozásokat, egészséget biztosította. Ugye így sok felé mondjuk a fokhagymából mindenki kapott egy cikket, hogy egészséges legyen egy kanálka mézet esetleg hozzá. És egyáltalán az, hogy a főleg katolikusoknál ugye gyakorlatilag csak a mise után ültek asztalhoz, tehát a hústilalom az gyakorlatilag lassan kopott csak ki, hogy már van egy vacsora az esti templomba menetel előtt. De ugyanilyen módon, ugye, ami ott maradt az asztalon, annak is különös jelentősége volt, ugye? De akkor hadd utaljak arra, hogy húsvétkor ugye teljesen általános volt a katolikuságnál, a görög katolikusoknál jobban megmaradt, ugye, hogy elvitték megszenteltetni az ételeket. És a két háború között még általában mondjuk az egész nagy kalácsot, ugye, amit pászkának mondanak a görög katolikusok, elvitték az egész sódart vagy sonkát, elvitték, kis vajat tettek, esetleg kis bort a csomagba, a kosárba, főtt tojást tettek bele, és ugye hát a görög katolikusok ez a szirkának nevezett sárga túrót, ami az ünnephez tartozott. Most ezt megszentelték, és gyakorlatilag mikor hazaértek vele, sok rítusa volt annak is, ugye, hogy sietni kellett haza, mert aki a lányok előbb ért haza a szentelményekkel, és hozzáütögette a tejénke hátához, hogy gyakorlatilag jó tejelő és egészséges lett. De ami talán érdekesebb számunkra, hogy ezek az asztalon maradt dolgok, ugye semmi nem kerülhetett ki a szemétbe. Tehát mondjuk, ami a kalácsnak a morzsája az asztalon maradt, az szinte közismertnek mondható, hogy vagy tűzbe dobták esetleg a tojás héjával együtt, vagy pedig a legidősebbek emlékeznek arra, hogy kiszórták a virágos kertbe, ahol egy maronka nevű illatos fehér apró virág nőtt ki belőle. A sonkának a csontja az nagyon sok mindenre alkalmas volt. A megkerülték vele a házat, ugye lehetőleg régen mesztelenül, ugye az asszonyok, ugye akkor a tűztől megvédte a házat. De hogyha bedugták a szerhába, tehát az eresz alá a tetőzetbe, ugye akkor a villámcsapástól védett. Ha leszúrták a káposztás kertbe, ugye akkor a hernyótól, pondrótól megvédték a termést. Hát valójában azt kell lehet mondani, hogy minden, aminek szerepe volt az ünnepi asztalon, de még egy dologra adultajok a Karácsony kapcsán, hogy itt az empényi vidéken megszokott volt még a két háború között, hogy az asztal alá szénát, vagy szalmát vittek be, ugye ezzel, hogy mondjam, megjelenítve a misztériumát, ugye a születésnek. Általában például diót szórtak el a gyerekeknek, akik ugye megkeresgették benne, de ami a lényegesebb, ugye, hogy ezt vagy megetették az állattal, mert úgy gondolták, hogy ennek egy rituális szerepe van, vagy pedig például ugye rátekerték a gyümölcsfák törzsére az ebből font kötelet, hogy a nyulaktól, rákcsáróktól egyébtől megvédjék. Tehát valójában, ami szentelt volt, aminek az ünnepi asztalon szerepe volt, abból semmi nem mehet, annak mindnek megvolt a maga jelentősége. Nyilván ez kopott ennek a jelentése, de maga az eljárás nyilván azért ez generációról generációra öröklődött.
2: Na hát azért nem felejtődik el minden, mert nézzük meg a divatos gasztronómiai magazinokat, vagy az étkezési tanácsokat. Hát ugye a böjt az ma vegetáriánus étkezés, vegakajálás, nem dobom ki a zöldséghéjat, akkor komposztálok, és a természetgyógyászok pedig egyre inkább felhívják a figyelmet azokra az ételekre, azokra az nyersanyagokra, amelyeknek rendkívül jó a beltartalmi hatása, de szinte elfeledtük. Hát most említette a kölest, hát valaki menjen fel az internetre, és nézze meg, hogy a köles mi minden tud. Inzulin rezisztenciában, vagy már cukorbetegeknél is az egyik legjobb köret a köles. Mert olyan a beltartalmi hatása. Tehát ezt a tudást, ezt valahogy vissza kell hozni. Mert ami a nép fejében megvan, megvolt, az valami hihetetlen mennyiségű tudás.
3: Ezt kétségtelen így van, de azért szerintem arra érdemes figyelni, hogy azért ezeket az ilyen módon újra felfedezett hasznos növényeket, egyebeket, ugye azért emögött nem kevés gazdaságossági számítás is van, ugye? Tehát azért, hogyha valahol mondjuk megjelenik egy hír, hogy mondjuk egy bármilyen egyszerű növényféleségnek ugye milyen hatása, akkor biztos, hogy egy hét múlva 100, hogy hívják, megjegyzés van vele kapcsolatban, hogy még amellett mi mindenre. De egy pillanatra hadd utaljak arra, hogy itt azért hogy ér össze gyakorlatilag azért mégis a szociális helyzet és az étel, hogy például ugye a bodrogközi falvakban a legszegényebbek, ugye amikor elfogyott vagy kevés volt ugye a krumpli, akkor ugye még a kicsirázott krumplit is a héját úgy pucolták le, hogy gyakorlatilag azt ültették el, és abból abból nőtt ki, de ugyanilyen módon, amikor már ugye lement a virágja a burgonyának, és már gumbai voltak, akkor ugye úgy mondták, hogy kiherélték, tehát a széléből ugye húzgáltak ki krumplit, amiből főzni lehetett. Tehát ebben egy csomó olyan praktikus tudás volt, hogy ami kényszer is volt bizonyos értelemben.
2: Na hát most térjünk rá eredeti témánkra, a régi Bodrog közi konyha, Viga Gyula munkája, változások a hagyományos táplálkozás kultúrában a 20. században. A Felvidéken már volt könyvbemutató, most én arra kérem Önt, hogy az Európa Rádiónak tartsunk egy rövid könyvbemutatót, mert nagyon érdekes munka, és nagyon sokféle szempontból világítja meg a kérdést. Tehát nem egy receptes könyv.
3: Nem,
2: az
3: hát
2: is.
3: Köszönöm ezt a kérdést. Hát persze van ennek a kötetnek a végén durván 200 recept, ugye hiszen a cím alapján is ugye hát legtöbben ezt várják. Ugye? Tehát azért legyünk őszinték, ma, hogyha a hagyományos táplálkozásról beszélünk, akkor leginkább mindenkinek a nagymama főztje, vagy egy konkrét étel jut az eszébe, és nem az, hogy emögött milyen történeti folyamatok zajlanak. Tehát én azért úgy igyekeztem, de talán a megírásnak a modora stílusa is azért, hogy mondjam, úgy gondolom, hogy elég közérthető ahhoz, hogy akit valóban érdekel, lehet olvasni. Tehát ugye a mi mesterségünk számára a táplálkozás egy olyan lehetőséget jelent, ugye, aminek a sarokpontjai kikristályosodtak az elmúlt 100 évben. Tehát, hogy melyek azok a területei a táplálkozásnak anyagban, technikában, társadalmi vonatkozásokban, hétköznapok és ünnepek vonatkozásában, amelyek mentén ugye számból lehet venni, egységesen le lehet írni akár egy tájnak, egy régiónak a hagyományát, olyan módon, hogy az egyszerűen mint beilleszthető egy tágabb térségnek, mondjuk a Kárpát-medencének, vagy akár a Ribeledictu Európának ugye a táplálkozási hagyományába. Most tehát ez a kötet ugye ennek a két elvnek próbál megfelelni, tehát ugye hangsúlyozom, hogy az elsődleges szempont az, hogy a 20. század elejétől kezdve, ami ahonnan rendelkezésemre állnak, ugye a néprajzi atlasznak a gyűjtéseinek a 1960-ban végeztek öt Bodrog közi faluban is, a II. Világháborút követő változásoknak a dolgában, és akár tulajdonképpen az elmúlt 30 esztendőnek, vagy 35 évnek a változásai is a falunapokkal és egyebekkel. Na most hozzá kell tennem, hogy nagyon összetett az a hatás, ami innováció érte a táplálkozás kultúrát. Maradjunk csak a technikai dolgoknál. Ugye például annál, hogy a 20. század második felében megváltozik a vidéki Magyarországnak az arculata. Tehát a hagyományos parasztházakat lebontják, amivel általában eltűnnek a kemencék, eltűnnek azok a nyílt tüzelő berendezések, amik benne a lakóházban voltak, és nagyjából egy egységes rend alakul ki azokkal a úgymond gyári öntött vas tűzhelyekkel, vagy pedig a már samottos későbbi tüzelőkkel. Tehát igazából nyilván a technikai változás ugye az új helyzetet teremt. Tehát a kemencébe való sütés, mint olyan, a kenyér is megszűnik, a kenyér sütése. Bár van egy rövid átmenet, ahol mondjuk még meggyúrják, meg megdagasztják otthon a kenyeret, megkeresztik, és akkor elviszik a közeli pékségbe, péküzembe, ahol az ott megsütik, és akkor ettől ilyen házi kenyér jellegen a dolognak, de gondoljunk arra, hogy például ezzel párhuzamosan jelennek meg azok a gyári öntöttvas fazekak, edények, ugye, vagy a zománcozott edények, ugye, amelyek a régi cserép edényeket leváltják 20. század folyamán. Vagy szívesen utalok arra, hogy 1950-es évek végétől válik általánossá a gáztűzhelynek a használata, ugye, amilyen palackos propánbután gázkészülékeket jelent. Találkoztam olyannal, ahol elmesélik, hogy a nagymama számára föl volt téve egy cetli a falra, oda volt tűzve, hogy balra nyit, jobbra zár. Ugye, tehát tulajdonképpen ez volt a legfontosabb információ, amit kapott. Ő, aki szegényként nyilván korábban olyan tűzhely volt szokva, ahol mondjuk hátra lehetett tolni a platin, hogyha mondjuk egy rántást készített. Ugye, hát itt azért nyilván szikáron meg kellett szoknia, hogy itt azért ez a dolog másképp működik. Tehát ezek látszólag bagatell apró dolgok, ugyanakkor az alapvetően átrendezik az egész történetet.
2: Végül arról beszéljünk, hogy hol találja meg az a könyvet, aki nek az érdeklődését reméljük sikerült felkeltenünk, hiszen én nagy élvezettel hallgattam az ön beszámolóját, hogy hol vásárolható meg a könyv, hány példányban jelent meg, mikor lesz itt a környékünkön könyvbemutató.
3: Hát ez a legnehezebb kérdés, amit a beszélgetésről tudnék. Ugye ez egy
2: csak az nehezebb, hogy hogyan lehet megjelentetni manapság egy ilyen könyvet.
3: Ez egy tudományos kiadvány, hogy a sorozatába illeszkedik a 10. kötetként. Ugye Somorján, illetve Félig Komárom központtal ugye a Fórum Kisebbségkutató Intézet Szlovákiába, ahol a Liszka József barátom, akivel 40 éves a barátságunk, ugye ő vezeti ott a néprajzi részlegét ennek, és már korábban is publikálgattam az évkönyveibe, és tulajdonképpen vele eleve megállapodtunk azon, abban ugye, hogy ez náluk fog megjelenni. Hogy mondjam, szóval nyilván én rettenten örültem neki, amikor kiderült ugye, hogy ők a tudományos kiadványaikat összesen 200 példányban jelentették meg, akkor nyilván egy kicsit azért megütöttem rajta, tehát azért sikerült még 200 példányt hozzátenni olyan módon, hogy néhány önkormányzat ugye belőjegyezte és megvásárolta. De hogy lehet hozzájutni, ez nagyon nehéz kérdés. Úgy gondolom, hogy talán a Cigándi Múzeum portán még van belőle, ugye oda 50 példány került, a szlovákiai oldalon pedig ugye Kisgéresbe, ahova 100 példányt megrendeltek a testület, vagy hát ugye nyilván meg lehet a Komáromban ugye a Fórum Intézet kiadványaként vásárolni, de én azért úgy gondolom, hogy nagy örömmel és természetesen hogy mondjam, szóval nagyon lelkes vagyok, hogy megjelent ez a kötet, de úgy remélem, hogyha még élek, akkor 2-3 év múlva azért ebből egy nagyobb betűvel, más sorközökkel a képeket nem ilyen bélyegméretűre igazítva, egyéb azt gondolom, hogy ebből lehet azért egy kis igazítással még egy nagyobb példányszámban egy könyvet készíteni.
2: De aztán most már tényleg az utolsó kérdés, van-e Viga Gyulának kedvenc bodrogközi étele?
3: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, nem a kérdés nehéz, a válasz nehéz, mert hogy tulajdonképpen ugye ami mondjuk kedvenc, és tudom, hogy bodrogközi, az mondjuk az egy nagyon nehezen elkészíthető nagy béles, öreg béles, amit ugye géresi bélesként kínálnak a kisgéresiek a boros programjaikhoz, ugye ami savanyú vagy édes káposztával, túróval megtöltve készül. De hogy mondjam, szóval itt fontos ehhez még hozzátenni, hogy ugyanaz az étel mennyire más minőségeket jelent. Ugye, ahogy egy háziasszony sem tud kétszer egyformán megfőzni valamit, de hogyha mondjuk arra gondolok, hogy például a töltött káposzta, ugye, ami egy ilyen hagyományos több település, ugye a falu napján magáénak tudja, hogy ez az ő töltött káposztája. Ha belegondolunk abban, ugye, hogy régen füstölt húsból, utóbb már inkább friss húsból készítették. Sokan közelmúltig nem darálják, mert azt mondják, hogy összetöri a húst a daráló, ugye, hanem késsel vágják, aprítják bele a húst. Nagyon érdekes, hogy van, aki eleve csak ma már rizssel készíti, esetleg gerslivel, ugye, tehát gyöngyárpával, de a cigándiak, az idősebbek azt mondják, hogy a valódi cigándi töltött káposzta úgy nézett ki, hogy egy újnyi vékony füstölt szalonnát megpárolt kukoricadarába szorítottak bele, és ezt tették káposztába. Na most a káposzta az ugye lehetett friss, gyenge, ami a nyár elején terem. Volt egy hézag, ugye, amikor mondjuk tormalevélbe, vagy karalábéllevélbe, vagy szőlőlevélbe tették, aztán jött az őszi káposzta, amit esetleg besanyítottak. Na most mindez töltött káposzta, hogy kerül-e rá paradicsom, vagy nem kerül rá, tesznek-e hozzá füstölt húst alá mellé, hogy az adja. De gyakorlatilag azt mondom, hogy, és ebben van egy kis fejezet a kötetben, hogy így csípőből 50 féle töltött káposztát tudunk, ugye, ami mind töltött káposzta, de amikor megkóstoljuk, akkor kiderül, hogy ez egészen más, mint amihez szokva vagyunk.
2: Hát én remélem, hogy valahogy sikerül visszaidézni azt a fantasztikus tudást, amit a magyar emberek évszázadokon keresztül tudtak, és hát ajánljuk mindazoknak ezt a beszélgetést, mert sajnos a fiatal korosztályban már gyakori, hogy a friss háziasszony, az újdonsült háziasszony a pizzafutár telefonszámánál többet nem igen tud. Tessék elővenni ezeket a könyveket, tessék ezt a tudást tovább tovább éltetni, ha már otthon nem tanultuk meg, hiszen nagyon nagyot veszítünk, hogyha mindezt elfelejtjük.
3: Vannak biztató tendenciák. Két alkalommal voltam zsűri elnök már a Karcsai Általános Iskolában, ahol egyfajta honismereti néprajzi vetélkedőt rendeznek gyerekek számára. Most a második alkalommal, tehát ebben az évben tavasszal a táplálkozás kultúra hagyománya volt a téma, ugye amiből készültek a gyerekecskék, a gyerekcsoportok, és hoztak magukkal egy-két tapasztaltabb asszonyt, ugye, aki ott helyben megmutatta a csigának, a csigatésztának a készítését, vagy a puliszkának a főzését egyéb. Tehát, hogy mondjam, szóval azért lát az ember szándékot arra, hogy ezt előveszik. Biztos, hogy emögött azért inkább emberi habitus áll, amelyik fontosnak tartja ezt a dolgot.
2: Örömmel hallom. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és élvezettel hallgatta mindazt, amit elmondott Viga Gyulát, etnográfust, a régi Bodrog közi konyha című legutóbbi kötetéről hallottuk. Köszönjük szépen a jelenlétet.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsorát hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek biztosított idénglenes védelmet. Az uniós tanács közleményében megerősítette, ezzel az Unió azon kötelezettségvállalását teljesíti, mely szerint ameddig csak szükséges, támogatja Ukrajnát és népét. Az uniós tanács kiemelte azt is, az EU tagországok megállapodtak abban, hogy idénglenes védelmet csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. Ez a korlátozás csak az idénglenes védelem iránti új kérelmezőkre vonatkozik. Nem azokra, akik már idénglenes védelmet élveznek az EU-ban, magyarázták. Kifejtették továbbá, az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült férfiaknak igazolniuk kell katonai kötelezettségeik teljesítését. Terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatása. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület program támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membránlipid terápiát fejleszt, mely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítője lehet, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja szerdán. Közleményükben azt írták, Zákány Florina, a Biofizikai és Sejtbiológia Intézet adjunktusa sikeresen pályázott a programra és nyert 5 éves 282 millió forintos támogatást. Célunk, hogy elsőként bemutassuk, a koleszterin szint csökkentésen alapuló új membránlipid terápia rendkívül ígéretes a koronavírus és az influenza A vírus elleni küzdelemben, idézte a közlemény a kutatócsoport vezetőjét. A szakember szerint ezen vegyületek vírusvariánstól függetlenül képesek lehetnek a fertőzés korai lépéseit, tehát a vírus sejtekbe történő bejutását gátolni, ezáltal hatékonyan alkalmazhatók mind megelőzésre, mind kiegészítő terápiára. Írták a közleményben. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe, a hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei. Emelte ki Albrecht Armand, az Impartnipüf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója a legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok már olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, így Miskolc és Nyíregyháza is tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat. Az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Sorozatban 5. éve indul a Virágos Magyarország versenyen Miskolc. Idén az önkormányzati fenntartású intézmények környezeti nevelésének eredményeivel pályáznak. A Brunswick Terész Tagóvoda bázis intézménynek van kijelölve, ahol sok jó gyakorlatot valósítanak meg. Az itt elért eredményekkel pályáznak az év óvoda kertje címre, tájékoztatott az önkormányzat. A Virágos Magyarország az ország legnagyobb és legnépszerűbb környezetszépítő versenye, melyet 1994 óta rendeznek meg a lakókörnyezet szépítésére, a zöld felületek gyarapítására és a fenntartatóság népszerűsítésére. A versenyre évente több száz hazai és határon túli magyar település nevez be. A nyári bőrápolás alapja a mindennapos fényvédelem és a könnyed, vizes bázisú hidratálás. A szakemberek szerint a melegben a fagyú termelés fokozódik, ezért érdemes kerülni a nehéz, zsíros krémeket, hogy megelőzzük a pórusok eltömődését, mondta Majoros Tibor, miskolci bőrgyógyász szakorvos.
2: Amikor kifejezett napsütéses idő van, azért azt javasoljuk, hogy 11 és 3 óra között, de a nagyon erős nyári napokon akár 10 és 4 óra, 5 óra között is kerülendő a közvetlen napon való tartózkodás. figyelni kell, ugye egyrészt tehát az időjárás előrejelzést, illetve a meteorológia most már mindig közzé teszi ezt az UV indexet, hogy milyen erős UV sugárzás várható. Ez egy ilyen 0-tól 10-es skáláig terjedő rendszer. Már mi azt mondjuk, hogy a 3-as érték felett is javasolt a fényvédő használat, illetve már ott is kerülendő a 11 és 3 óra közötti napon tartózkodás, illetve hát nyilván az egy ilyen 7-es, 8-as érték körül vagy a felett, meg abszolút nem is javasoljuk, tehát hogy ne tartózkodjon napon az illető, mert nagyon ugye komoly, rövid, illetve hosszú távú problémákat tud okozni. Tehát az egyik oldal ez, hogy ha lehet ezekben az idősávokban ne tartózkodjunk a napon. Ezek a, tehát a ne tartózkodjunk napon megfogalmazás, az ugye azt jelenti, hogy a tűző közvetlen napon, tehát hogy kint a szabad ég alatt ne tartózkodjunk ebbe az időszakba. Nyilván árnyékban lehet tartózkodni, de ott is javasolt a fényvédők használata, mert ott is van egy szórt fény, és minél erősebb az UV-sugárzás, ez a szórt fénynek a mennyiség, illetve a károsító hatása is annál erősebb. De ezek a javaslatok, amik fennállnak, tehát ezekre az idősávokra, ezek azért mindig a tűző, tehát a közvetlen szabad ég alatti tartózkodást jelentik, hogy annak a kerülése javasolt.
1: Fellendülést hozott június a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben 19 000-rel 385 ezerre nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent, közölte szerdán a KSA használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. A közleményben kiemelték, hogy ezzel együtt a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent a tavalyi 179 ezer kilométerről 171 ezerre. Ezzel párhuzamosan az átlag életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,1-ről 12,5 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,5%-kal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5-10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik, közölték. A portál szerint egy év alatt kiugróan 42%-kal nőtt a hirdetett hibrid modellek száma, és a hibridek iránti érdeklődés majdnem 60%-kal bővült. A kullancsok az időjárás alakulásának függvényében márciustól júliusig, majd szeptembertől októberig, novemberig fordulnak elő nagy számban. A kullancs főként a kutyákat veszélyezteti. A betegségek megelőzésére már számos korszerű gyógyszer és kezelési módszer ismert. A legelterjedtebb a rácseppentő oldatok havi rendszerességgel történő alkalmazása, mondta Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház állatorvosa.
3: Nagyon sok gazdi ilyenkor indul el kirándulni, és amúgy városban is nagyon jellemző a kullancsok és a szúnyogok jelenléte, de az erdőben ez ugye hatványozódik. A citusok esetében szerencsére betegség terjesztés szempontjából kicsit korlátozottabbak a félelmeink, azért az ő esetükben is csípések és emiatt kiütések, viszketés az felmerül, tehát nekik is vannak készítmények, akár cseppes, akár tablettás formában, hogy ezeket megelőzzük. Magát ugye a csípést azt nem tudjuk megelőzni, csak hogyha ugye repellenszert használunk, de az ebből elfolyó betegségeket azokat mindenképpen, úgyhogy náluk kinti cicáknál is szintén, mint kutyusoknál havonta javasolt, de bentieknél is 3 havonta érdemes kombinált készítményeket alkalmazni. A kutyusok esetében viszont sokkal inkább fontos ezeknek a szereknek az egész éves havi szintű alkalmazása. Ugye itt is van egy pár kivétel, ami több hónapra is szól, viszont ugye a kullancsok által terjesztett már nem csak a babézia, hanem sajnos az ehrlichia, illetve az leishmaniás sejtű is már egyre gyakoribb. Ezek régebben sokkal mediterránabb betegségek voltak, de sajnos a klímaváltozással már Magyarország teljes területére is egy teljesen jellemző betegségekről van szó. Ezek viszont nagyon komoly egészségügyi vonatkozással bírnak, olyan mértékű levertséget, étvágytalanságot és teljes májvese eltolódásokat tudnak okozni, ami viszont már van, hogy életveszélyes állapotig is tud fajulni, és igazából egy havi szintű védekezéssel ezzel ellen mind tudunk tenni. A szúnyogok esetében a kutyáknál mindenképpen a szívférgességet emelném ki első körben. Nagyon-nagyon nagy probléma az, hogy ugye nagyon sok ideig, akár több évig is tünetmentesen lappang, és szépen növekszik a tüdőartériában, a beinjektálás után, és utána pedig szinte egy pillanatra a másikra okoz keringési problémákat.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önöket, Molnár Virág, Mező Kovácsházi és Nagybáhegyesi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak, a Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetében, a 20. és 21. versekben a következőképpen. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejednek a hittől. A kegyelem veletek. Amen. Kedves testvérek, amikor megkérdezi tőlem valaki, hogy hányan járnak nálunk templomba, mindig nagyon rosszul esik a kérdés. Úgy hat ez számomra, mintha valamiféle fokmérője lenne a létszám, a lelki pásztor, ha szabad így mondani, teljesítményének. És többek számára az is, ahogy nekem kifejtik, a lelkészi munka eredményességének a mércéje az, hogy hányan ülnek a padokban, mennyi gyerek szerepel az ünnepségeken. Bár a gyülekezetünk lélekszámban szépen gyarapszik annak ellenére, hogy mi a viharsarokban vagyunk, az utóbbi időben a kérdésre adott feleletemben hangot adok a nem tetszésemnek, és elmondom, hogy nem az a kérdés, hogy hányan vannak ott az Isten házában, hanem az, hogy akik nincsenek ott, azok miért nincsenek. Erre a kérdésre pedig azért kell keresni a választ, mert nekünk, akik már ismerjük az Isten felénk való kegyelmét és szeretetét, dolgunk van. Dolgunk van velük, mert nem véletlenül nincsenek ott velünk a templomban. Azért nincsenek, mert Pál apostol szavaival élve, bedőlnek a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédnek. Ahogyan az ókori emberek Pál idejében tévtanítások rabjai. Ami a mai korban nem feltétlenül azt jelenti, hogy titkos összejövetelekre járnak, kereszténység elleni tanokat hirdetnek, hanem azt, hogy egyszerűen nem keresik az Isten útját. Nem kérik. Nem kell, mert van jobb, mint templomba menni és igét hallgatni. Ott a kerti munka, a kirándulás, a baráti összejövetel, az internet, és még lehetne sorolni mennyi minden. Ez mind jó természetesen, de akkor is van velük egy nagy baj. Az, hogy ezeken nem az ige hangzik, és a szabadidő eltöltésének egyre színesebb kínálata beleringatja a ma emberét annak a hamis érzésébe, hogy ez az, amire szüksége van. Ez adja meg a megnyugvást, a családi élet összetartásának az alapját, az erőt és a kitartást. Valóban sok élményt adnak ezek, de a lélek békéjét nem tudják megadni. Ezért van dolgunk velük, mégpedig kettős dolgunk. Az ige szerint az első, megőrizni a szívünkben ránk bízott drága kincset, vagyis a saját hitünk mélyülésén munkálkodni, hogy ne veszítsük el az erőnket, a kitartásunkat azok hívogatásához, akik nem ismerik az Urat. A második pedig, hogy az Úrban bízva fel tudjunk nekik úgy mutatni az evangéliumot, mint amire valóban szükségük van, hogy bűneik alól bocsánatuk és örök életük legyen, Istentől való békességük, boldogságuk és erejük. Isten kegyelme legyen velünk, hogy a hamisan értelmezett szabadsággal és ebből adódó szabadossággal, az Úr segítségével, erejével és bölcsességével vegyük fel a küzdelmet. Amen.

Bódás János. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút, kegyetlen. Sok öröm van. Elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart, nem árt neki szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod. Adj szót, vígaszt, ha van falatot, derűt, tudást, vagy békítő kezet, mindez tiéd. Vesd másba, s nézheted, hogy nő vetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történik. Minél többet adsz, te magad, annál gazdagabb maradsz.

0: Álom, édes álom. Esti mesénk következik. Jambus és Marcipán, 5. rész. Marcipán egyre nyugtalanabbul hallgatta a várból kiszűrődő vidám énekszót. Nem az aggasztotta elsősorban, hogy milyen feltűnő derűvel készülődnek a viadalra a lovagok. Jambustól nyert szerény ismeretei alapján ez természetesnek tartotta. Magát a dalt ellenben annál idegesítőbbnek. Elindult az egész sereg, haladtak a fényes hadak, elől négyen a vezérek, Jakab, Jakab, Jakab, Jakab. Majd a sereg lovag ezrek, kardjuk éles, izmos lók, egytől egyik ős vitézek, név szerint is felsoroljuk. Jakab, Jakab, Jakab, Jakab, Jakab, Jakab, Jakab, Jakab, Jakab, Jakab, Jakab, Jakab, Jakab, Jakab, Jakab, Jakab. A sárkány kicsiny, mondhatni aprócska. Hurrá, nehéz semmi vész, sőt, itt az egyetlen alkalom a lovagok történetében, hogy most az egyszer rájuk mosolyogjon a győzelem napja. Égtelen nyikorgással megnyílt a várkapu, és a síkra dübörgött a vár minden lovagja. Melyiketek áll ki ellenem, nemes lovagok? Kérdezte Marcipán, híven követve Jambus útmutatását. Mindegyikünk! Csörömpölték a lovagok. Egymás után mindegyiktek? Képett el a kis sárkány. Dehogy, egyszerre! Indult rohamra az egész sereg, ahogy azt szívve markoló Jakab kitervelte. Ez nektek lovagiasság! Háborodott fel Marcipán.
1: Neked az a lovagiasság, hogy egymagad állsz ki ellenünk, ismerte el szívve markoló Jakab. Mi beérjük a közönséges, sőt, méltatlan győzelemmel.
2: Zállj le a hátamról, akkor gyorsabban el tudunk futni, indítványozta barátjának Jambus. Majd otthon utána nézek, mi a teendő ilyenkor.
0: Marcipán most már igazán méregbe gurult.
2: Csak nem képzeled, hogy gyáván megfutamodom.
1: Az a gyanúm, hogy ilyen helyzetben szó sem lehet gyávaságról tudni, még te még nem vagy igazi lovag, másrészt előre, támadás.
0: Szakította félbe Marcipán. Addigra azonban odaértek a Jakab váriak. Jambus rémülten behunyta a szemét. Rosszul tette. Alig, hanem a világ legrövidebb csatájának lehetett volna a szemtanúja. Mikor a csatazaj elültével kinyitotta a szemét, már csak az egymás hegyén hátán valamint szanaszét heverő jakabváriakat láthatta. Egy-egy gazdátlan páncél, horpat, sisak, törött kard tette teljessé a képet, mert ne feledjük. Marcipán mégiscsak sárkány volt, akármilyen kicsiny is. Márpedig, ha egyszer egy sárkány méregbe gurul. Úgyhogy, kedves olvasó, vonjuk le a tanúságot arra az esetre, ha a közeljövőben sárkánnyal találkoznánk. Sose bosszansd a sárkányt, ne énekelj neki, és légy vele lovagias. Akármennyire is ellátta a bajokat Marcipán, a jakabváriak végül úgy, ahogy összeszedték magukat és egymást. Tagjaikat fájlalva, nyőszörögve sorakoztak fel a győzedelmes Marcipán színe előtt.
1: Mondd hát, mi a kívánságod?
0: Kérdezték alázatosan.
2: Az a kívánságom, hogy üssetek lovaggá,
0: közölte Marcipán gőgösen. A jakabváriak őszintén megrökönyödtek.
1: Hogy-hogy? Lovaggá? Egy sárkányt?
2: Úgy van,
0: erősítette meg Jambus. Marcipán felhorkant, márpedig a sárkányok legendásan erőteljest tudnak horkantani.
2: Na és egy sárkány talán nem lehet lovag?
0: A jakabváriak rögtön érezték a hangsúlyból, hogy erre a kérdésre valahogy nem illene nemmel válaszolni.
1: De, már hogy ne lehetne, egy sárkány lehet csak igazán, akár tiszteletbeli Jakab is lehet soron kívül.
0: Ezzel elérkezett a lovaggá ütés ceremóniájának ünnepélyes pillanata.
2: Jó nagyot üssetek, nagyon nagy lovag akarok lenni,
0: adta ki az utasítást Marcipán.
1: Ezen el lovaggá ütlek.
0: Hadarta tisztességtelenségben megőszült Jakab, és kardját jó magasra emelte.
2: Alapjával, Jakab, alapjával!
0: Tanácsolta idegesen 144. avagy vérforraló Jakab éppen idejében. Marcipánban ugyan nemigen sikerült volna kárt tennie, de a lovagok tanultak már a csatából. Ettől az apróságtól eltekintve minden a lehető legjobban zajlott. Jambus meghatottan szólt.
2: Kelj fel, nemes Marcipán, lovagok gyöngye!
0: A lovagok Marcipánnal az élen visszatértek a várba. ellátták a sebesülteket, és jókor a lakomát csaptak az újdonsült Jakabvári tiszteletére, aki persze ezen a téren is a legkülönbnek bizonyult. Mivel a sárkányt történetesen nem Jakabnak hívták, ezúttal eltekintettek a sorszámozástól. Így szólították: Marcipán lovagok gyöngye, bizalmasan pedig így: rettenetes marcipán. Ez utóbbi formát főképpen azok használták, akik a csatában a legsúlyosabb csapásokat szenvedték el tőle.
3: Éve fekszem ágyacskámba, a fejem hajtom pánácskámra. Három angyal fejem felett, egyik megőriz engemet, másik szememet bezárja, harmadik lelkemet válja. Ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút, hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmában rendezett ünnepségen a Nyugati pályaudvaron. Vitézi Dávid elmondta, a Magyar Vasút fejlesztése az egész magyar társadalom, a magyar nemzetgazdaság, a magyar közlekedés politika kiemelt jelentőségi ügye. Elmondta, a magyar és az európai vasúti közlekedés előtt óriási jövő áll. A vasútra a jövő közlekedési eszközeként lehet tekinteni. Hozzátette, több ezer milliárd forintnyi vasúti pálya, járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország, és az óriási munkához kérte mindenki, köztük az utasok, vasutasok partnerségét, támogatását. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója arról szólt, hogy a 180 éves évfordulóra felmatricázott mozdonyt közlekedtetnek, emlékbélyek sorozatot készítettek, és elindítottak egy online játékot is. Sorozatban 5. éve indul a Virágos Magyarország versenyen Miskolc. Idén az önkormányzati fenntartású intézmények környezeti nevelésének eredményeivel pályáznak. A Brunswick Terész Tagóvoda bázis intézménynek van kijelölve, ahol sok jó gyakorlatot valósítanak meg. Az itt elért eredményekkel pályáznak az év óvoda kertje címre, tájékoztatott az önkormányzat. A Virágos Magyarország az ország legnagyobb és legnépszerűbb környezetszépítő versenye, melyet 1994 óta rendeznek meg a lakókörnyezet szépítésére, a zöld felületek gyarapítására és a fenntartatóság népszerűsítésére. A versenyre évente több száz hazai és határon túli magyar település nevez be. Burkolatfelújítási munkák miatt teljes útzár lesz Rakacsa Szend és Rakacsa között. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei települések viszonylatában a tervek szerint július 20-a és 27-e között kell számítani a korlátozásra. A Magyar Falu útfelújítási program során 2,5 km hosszan burkolatjavítási munkát végez a Magyar Közút, Szalonna és Krasznokvajda összekötő úton. A munkálatok idejére teljes útzárat vezetnek be a szakemberek Rakacsa Szend és Rakacsa között, így az érintett útszakaszon hétköznapokon reggel 7 és előre láthatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni. A lezárás alatt északi irányba célszerű kerülni, Komjáti, Bódvalenke és Torna Szent Jakab érintésével, tájékoztatott a Magyar Közút. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő portál adataiból. Szerdai közleményében a cég felidézte, már 2 éve, hogy a kötelező gépjármű felelősség biztosítást számos mikromobilitási eszközre, köztük a nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre is kiterjesztették. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak. A budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mintegy 13.800 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelezőt. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár ez utóbbiak között vannak olyanok is, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződtek, jelezte a biztosítás közvetítő.
0: Az időjárásról.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió találkozások című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, Sári Katalin tanárnőt, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, magyar és történelem szakos tanárát, drámapedagógust köszöntöm műsorunkban, aki a Miskolc Szirmai Református Egyházközség presbitereként szolgált 8 évig, de aktív tagja a gyülekezetnek napjainkban is. Őt köszöntöm szeretettel műsorunkban, stúdiónkban, áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Áldás békesség, köszönöm, hogy meghívtak, örömmel jöttem.
1: Arra szeretném kérni először tanárnőt, hogy a gyermekkorára gondoljon vissza, tekintsünk vissza arra az időszakra, hogy hogyan teltek a gyermeki évek, mik voltak azok az értékek, amelyeket megélt a mindennapokban.
2: A gyermekéveim három településhez kötődnek. Én magam Hajdúszoboszlón születtem, az apai nagyszüleim éltek Hajdúszoboszlón, és egy rövid ideig, tehát a szüleim a házasság kötésük után Hajdúszoboszlóra költöztek, és egy rövid ideig ott éltek. Miskolcon ismerték meg egymást, mert Hajdúszoboszlón azért egy férfi számára nem túl sok lehetőség adódott. Volt egy ládagyár, és az akkor induló fürdő. Édesapámat ez a terület nem vonzotta, a Lenin kohászati művek akkor még működött, és ott dolgozott, és itt ismerkedett meg édesanyámmal, aki villamos kalauszként szintén Miskolcra jött. Ő egy kis cseréháti faluból, Gagyapátiból származott ide. Azért említem meg mind a két települést, mert a gyermekkorunk az e között, a három település között zajlott, tehát a nyarakat vagy Gagyapátiban töltöttük részben, vagy Hajdúszoboszlón, és ez azért is nagyon jó volt, mert teljesen másféle ingerek értek minket. Gagyapátiban a teljes szabadság, a természetközeliség, lejártunk a patakra, fölmehettünk a fenyves erdőbe, tehát voltak idősebb unokatestvérek, testvérek, és így aztán nem féltettek minket. Fára másztunk, tehát mindenféle olyan dolgot műveltünk, ami a gyerekek számára nagyon-nagyon jó. Hajdúszoboszlón pedig egészen másfajta ingerek értek minket. Ott eljártunk a strandra, úszni tanultunk, de ott is családi házas környezet volt. Ott például megismerkedtünk azzal, hogy a kemencében kenyeret sütött még nagymamánk. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szép volt így ez a gyerekkor. És természetesen Miskolcon mi magunk szintén falusi életet éltünk, mert Szirmán laktunk, úgyhogy én ilyen hűséges típus vagyok, mert Szirmán nőttem föl, a Szirmai Általános Iskolába jártam 8 évig, amikor főiskolán gyakorlós voltam, ebbe az iskolába jöttem vissza, és utána a tanári pályám legnagyobb részét, 2 év kivételével szintén itt töltöttem, és töltöm most is.
1: Ha szólhatunk itt a továbbiakban azokról, az általános iskolai évekről, a középiskolai évekről, mind a tanulmányokról, mind pedig talán azokról a pedagógusokról is, akikkel akkor gyermekként találkozott, és meg is kérdezem, hogy pedagógusként hogy látja most a tanárok szerepét egy gyermek életében, vagy mikor jött az ön szívébe az elhívás a szakma iránt?
2: Az az igazság, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt a tanáraimmal. Tehát az első tanítónénim, Ilonka néni, ő ott lakott az utcánk végében, és mai napig is nagyon-nagyon kedves számomra, már jóval túl van a 80-on, de nem régiben meg is látogattam, és most is készülök, hogy elmegyek hozzá. Tényleg a legszebb példa volt, és úgy vezetett be minket az iskolai létbe, és úgy adta át a tudást, hogy igazából nem teherként, nem nehéz feladatként kellett megélnünk, vagy legalábbis én nem úgy éltem meg, tehát nagyon-nagyon szerettem az első-második osztályt, akkor még nem nagy felmenő volt, hanem Ilonka néni 2 évig volt velünk, és utána következett Vajvoda tanító néni, ő a doktorbácsinak a felesége volt, Babi néni, aki azért volt különleges, mert mindent megtett azért, hogy gondolkodjunk. Emlékszem rá, hogy a tanteremnek a hátsó falán különböző szórejtvények, betűrejtvények voltak, hogy gondolkodjunk, tipródjunk, tilos volt megmondani a megfejtést másnak, és valóban végig foglalkoztatott minket, hogy mi is lehet az. Amellett nagyon odafigyelt az egészségünkre. Akkor még nem volt az iskolában például vezetékes víz. Emlékszem rá, hogy a hátsó kijáratnál volt egy nagy víztartály, és például volt olyan, hogy környezetismeret órára el kellett vinni a fogkefét, fogkrémet, és tanította nekünk a szabályos fogmosást, hogy az rendben van, hogy fogat mosunk, de az hasznos is legyen, jó legyen. Vagy szintén szerintem környezetismeret órán volt az, hogy vinni kellett kést villát, egy szelet kenyeret, és megtanultunk szépen késsel villával enni. És tulajdonképpen most látom azt, hogy ez mennyire fontos volt, mert az ebédlőben látom a gyerekeket, ahogy étkeznek, és szükség van rá. Tehát még most is feladat az, hogy mi tanárok tanítsuk a gyerekeket ilyen alapvető dolgokra. A felső tagozatban Konrád Borbála volt az osztályfőnököm, rendkívül jó lelkű, nagyon nagy tudású, magyar történelem szakos tanárnő volt. Számunkra azért volt különösen érdekes az ő személyisége, mert így titokban, csendesen beszéltek róla, hogy Borika néni ő apáca volt. És nyilván tudtuk, hogy nincs férje, nincs gyermeke, és azt viszont nem tudtuk, hogy majd egyszer jön egy rendszerváltás, és hogy akkor a szerzetes rendeket is újra lehet indítani, és már felnőtt fejjel találkoztam Borika nénivel, aki apáca ruhába beöltözve jött velem szembe, és az a nagy tudás, az a jó lelkűség és az a fegyelem, amit árasztott, az rendkívül meghatározó volt az életemben, és az a hűség is, amit azzal tapasztaltam, hogy ő újra fölvette a apáca öltözetet és belépett a rendbe. Tehát ez megint csak példaértékű számomra. A középiskolát azt az Rinyi Ilona Leány gimnáziumban töltöttem, orosz tagozaton, és latint tanultam. Így utólag már nem bánom, de akkor ez nekem borzasztó volt, szenvedtem tőle. Én nem jelentkeztem sem orosz tagozatra, sem latin nyelvre, nem gondoltam, hogy ezt kellene tanulnom. A latin nyelvnek nagyon örülök, nagyon sok szépet kaptam tőle, de azért hiányzik, hogy nincs egy a mostani életben használható nyelvtudásom. Beiratkoztam én ugyan német nyelvtanfolyamra, de hát az ember elvégez egy ilyen tanfolyamot, és ha nincs lehetősége arra, hogy használja a nyelvet, akkor az úgy elvész. Na, tehát így állok a nyelvtudással.
1: És itt a magyar történelem szak felé az orientáció, az mikorra datálható?
2: Tulajdonképpen ez egy kicsit olyan volt, predesztináció volt. Mi nagyon egyszerű körülmények között éltünk. Tehát a szüleim 2 teljesen más helyről idejöttek, úgyhogy nem volt rokon, nem volt ismerős, nem volt, aki támogassa őket, nem volt egy föld, amit örököltek volna. Tehát nyilván a kettőjük fizetéséből fölépítették a családi házat, és még neveltek 3 gyermeket. Van egy nővérem, 3 évvel idősebb, mint én, és köztünk van egy bátyám, pontosan félúton, tehát másfél évenként születtünk, és annak ellenére, hogy nagyon egyszerű életet éltünk, a mi családunkban a legtermészetesebb volt az, hogy olvasunk. Édesapám, ő nehezen olvasott, amikor egészen, hát olyan 6 éves kora körül, mikor kezdte az elemi iskolát, akkor volt egy tifusz járvány, és csodával határos módon életben maradt. 2 testvére akkor meghalt, édesapám életben maradt, és amikor az iskolában a nem is tudom melyik tanító megpálcázta apukámat, akkor nagymamám bement, és közölte, hogy ilyet aztán nem lehet tenni ezzel a gyerekkel, és akkor a tanító úr egy kicsit úgy el is engedte, és tényleg úgy volt, hogy örültek, hogy élt. Nehezen olvasott, nehezen írt édesapám, de nagyon-nagyon szerette az irodalmat. Úgyhogy nálunk felolvasás volt. Az édesanyám olvasott föl, és mi így a Jókai regényeket, a Gárdonyit, a Verne könyveket, tehát ezeket mind-mind gyerekkorunkban hallottuk, hallgattuk, ezen nőttünk föl. És hát a nővérem, ő nagyon-nagyon ügyes volt, nagyon jól olvasott, és mi pedig nagyon szerettük a meséket, úgyhogy náluk az volt a munkamegosztás, hogy a nővérem mesélt, mi ketten pedig közben sepregettünk, pakoltunk, takarítottunk, amíg a szüleink dolgoztak. És aztán később, amikor már középiskolás volt a nővérem, akkor mindig jött, hogy milyen csodálatos verset olvasott. És ez rendkívül erős hatással volt rám, ráadásul pedig, amikor az egyik nagynénémék, ők ide költöztek Miskolcra, és akkor szelektálták a dolgokat, mit hoznak, mit nem hoznak, és valamilyen meggondolásból egy csodálatos aranyballadás kötetre nekik nem volt szükségük. Aranyballadái Csicsi Mihály illusztrációival, jegyzetekkel ellátva, azóta is őrzöm ezt a könyvet, és elbűvöltek engem ezek a balladák, és emlékszem rá, hogy nem is tudom, hogy hogyan történhetett ez, ahogy így visszaemlékszem. Magyar óra előtt, még általános iskolában, például olvastam föl, még Borika nénibe nem jött, olvastam föl az osztálynak balladákat. Volt olyan, hogy Mikszát novellákat olvastam föl, és most így utólag ámulok rajta, hogy hallgatták, figyeltek. És aztán tulajdonképpen ez az indítatás, és hogy középiskolában is az osztályfőnököm magyar tanár volt, és jól haladtam vele a tantárgyal, és volt még egy nagyon nagy probléma, az, hogy legeslegjobban a matematikát tudtam és szerettem, de a kémiát és a fizikát nem. És megnéztem, hogy hol lehetne matek magyar szakra menni, Szombathelyen. Na hát ezt azért én 18 évesen nem vállaltam be, hogy az ország másik végébe utazzak, és így aztán maradt a magyar történelem szak. A történelmet is szerettem, és az pedig, hogy tanár leszek, az szinte evidencia volt. Gabi néni, az osztályfőnököm, amikor mondtam, hogy tanár szeretnék lenni, akkor azt mondta, hogy nagyon jó tanár leszel, kiskatám. És akkor így eldőlt a dolog.
1: Mik lennének most itt ehhez a gondolathoz kapcsolódva azok az értékek, amelyeket ön is fontosnak tart, hogy egy pedagógus személyében összpontosuljon, vagy legalábbis ugye itt a lexikális tudás átadása mellett olyan emberi értékek, amelyek ön szerint is meghatározóak?
2: Amikor kezdtem a pályámat, akkor jött ki egy ilyen utasítás, hogy nevelőiskolának kell lenni. Tehát nem egyszerűen tudást átadó intézménynek. Ez engem akkor egy picit, tehát amikor az ember még fiatal és kevéssé tapasztalt, akkor elragadhatják az indulatai, és én akkor fölháborodva mondtam, hogy ez nincs rendjén. Ha nekem majd gyermekem lesz, akkor őt én szeretném nevelni, és ne az iskola nevelje. És hogy a szülő feladata a gyermek nevelése. Hát ez egy nagyon ostoba gondolat volt. Tehát rá kellett jönnöm, hogy elsősorban nevelünk, és mindennel. Mindennel nevelünk. a beszédünkkel, a szókincsünkkel, a megjelenésünkkel, a gesztusainkkal, tehát mindennel hatunk.
1: A mindennapokban ugye mintaként a gyermekek előtt töltenek önök is sok időt, és talán, hogyha itt a gyermek érdekében is ugye a szülő, a pedagógus együtt tud munkálkodni itt a mindennapokban, akkor lehet, hogy az a legcélra vezető.
2: Így van, ez természetes. És hogy mik azok az értékek, amiket tovább kell adni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban szeretnünk kell a gyerekeket. Bármilyen is az a gyerek, erre van a legeslegnagyobb szüksége. És a gyerekek megérzik ezt, hogy a tanár szereti őket, vagy nem. Ez egészen apró dolgokban nyilvánul meg. Tehát nem kell kimondani ezeket. Nem kell feltétlenül megölelgetni a gyereket, sőt, nem is. A gyerek, ha erre igénye van, úgyis odajön, és ő ölel meg téged. És ha szereted a gyereket, akkor türelmes vagy hozzá, megértő vagy. Ezeket mind-mind az ember összeszedi úgy útközben, és átértékeli mindazt, amit korábban tett, vagy amit még pályakezdőként gondolt. Tehát nekem is van olyan tapasztalatom, amikor azt kell mondani, hogy ostoba voltam. Nagyon-nagyon bután viselkedtem. Tehát az ember hajlamos arra, és most is, amikor mérnek minket, akkor számokkal mérnek, hogy hány százalékra teljesítenek a gyerekek, egy-egy szövegértésben mennyit tudtak megoldani. És vannak pillanatok, amikor az ember tényleg úgy gondolja, hogy most ez a legeslegfontosabb. És az egyik alkalommal számomra az volt a legeslegfontosabb, hogy Csokonai Vitéz Mihály Reményhez című versét tudják a gyerekek. És akkor már a második órán foglalkoztunk ezzel. És az egyik kisfiút megkérdeztem, nem is tudom, hogy a vers szerkezete milyen, és így fölnézett, és milyen vers? És ebben a pillanatban veszítettem el a türelmemet, hogy második órán vagyunk, és milyen vers, és lecsaptam az asztalra a könyvet, hogy kérdezhetsz ilyet. Aztán az óra végén, az osztály előtt nyílt színen elnézést kértem tőle. Mondtam, hogy nagyon rosszul esett, hogy a második órán nem tudja, hogy miről beszélünk, de ezt a reakciót nem lett volna szabad megengedni magamnak. És utána a tanáriban mondtam, hogy mi történt, és az osztályfőnök mondta, hogy a pár napja halt meg az édesapja ennek a fiúnak. Az más kérdés, hogy az édesapa nem volt velük, az más kérdés, hogy nem működő édesapa volt, hanem nagyon is olyan, aki inkább ártott a gyerekeinek, de akkor is apa volt. És innentől kezdve nagyon-nagyon előtte is figyeltem, tehát ez az egy esetem volt, de mindig igyekeztem, hogy a mi érteket meglássam. Tehát ha egy gyerek nem úgy viselkedik, ahogy mondjuk egy 12 éves gyerektől elvárható, tehát nem olyan derűs, nem, akkor mindig igyekeztem türelmet tanúsítani, nem felszólítani, nem provokálni, hanem inkább hagyni, hogy éljen a maga kis világában, és egyszer majd visszatér. Vagy ha megkérdeztem, hogy tudok-e segíteni, de sohasem faggatni, hogy mi történt, ha akarja, elmondja, de azt éreztetni, hogy mellette vagyok, ha szüksége van segítségre, akkor segítem.
1: Ugye ezek a példák már itt a gyakorló pedagógusi pályája során történtek meg itt az elmúlt években, évtizedekben, még hogyha itt visszaugorhatunk az időben az ön felsőoktatásban töltött éveire, hogyha még erről néhány gondolatban szólna most.
2: Nyíregyházára jártam, akkor még Besenyei György tanárképző főiskola volt, magyar történelem szakon végeztem, és igazából nagyon pozitívnak éreztem azt a 4 évet. Az az igazság, hogy 18-19 évesen kikerül az ember otthonról, akkor rendkívül fontos az, hogy megtanulja az önálló életet, megtanuljon minden olyan dolgot, ami később az élethez szükséges, és emellett, ahogy Borika néni mondta, amikor találkoztunk a buszon, azt mondta, hogy ez a négy legjobb éved, ez a töltekezés időszaka, minden tudást, mindent magadhoz vehetsz. És valóban jó műhely volt ez a nyíregyházi főiskola. A tanszékek adták a lexikális tudást, de ott volt a gyakorló iskola. És számomra talán a legnagyobb élmény az volt, hogy kimehettünk a gyerekek közé, és nézhettük a szakvezetőink óráit, tehát először ők tartottak órát, aztán voltak csoport előtti óráink, amikor bent volt a főiskolás csoport, és úgy tartottunk órát. Számomra ezek voltak a legmaradandóbbak. Nekem nagyon fontos volt, hogy a gyerekekkel hogyan tudok kapcsolatot teremteni. Amikor első éves voltam a főiskolán, akkor azt mondtam, hogy most még lehet visszaút. Tehát elmentem, vállaltam nyári üdültetést. Ki kell próbálni azt, hogy egyáltalán szót értek-e a gyerekekkel. És miután meggyőződtem, hogy ez menni fog nekem, akkor már nyugodt lélekkel folytattam tovább a főiskolás tanulmányaimat. Szerettem Nyíregyházát, szerettem az ottani tanáraimat, szerintem rendkívül jó szakemberek voltak, tehát a maguk területén kutattak, tovább haladtak, külön előadásokat tartottak, és arra jöttek máshonnan is. Volt olyan, hogy az egyetemről jöttek át tanárok, úgy tartottak nekünk, például egyetemes történelemből, a 20. századból, tehát igazán jó tanáraink voltak.
1: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Sári Katalin tanárnővel, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, magyar és történelem szakos tanárával, drámapedagógussal. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinműsorunk mai vendége Sári Katalin tanárnő, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Magyar és Történelem szakos tanára, drámapedagógus, és ugye már 1986. szeptemberétől tanít itt a Szirmai Iskolában tanárnő, így most ha erre a 4 évtizedre gondolunk vissza, vagy picit megpróbáljuk összefoglalni, visszagondolva itt a 86-os esztendőre, a pályakezdésig, ugye erre az időszakra, akkor mind a szakmai, mind a magánéletből esetleg mik azok az élethelyzetek, amelyeket velünk is megosztana?
2: Én egy kicsit még visszamennék az időbe, méghozzá 82-re. 82-ben végeztem a főiskolán, és akkor számomra természetes volt az, hogy egy pályakezdő csak falun kaphat állást. Tehát Miskolcon még csak nem is érdeklődtem, és így kerültem Harsányba. Harsányban töltöttem 2 évet, kezdtem tehát 82. szeptemberében, és akkor találkoztam a férjemmel. Ő ugyanebben az iskolában tanított, ő magyar könyvtárszakos tanár, és összeházasodtunk 83. márciusában. 84. októberében megszületett az első gyermekünk, Áron, és innen a Gyesről már nem Harsányba mentem vissza, hanem ide a Szirmai Általános Iskolába. Tehát ide, ahol annak idején diák voltam, és ahol a főiskolai gyakorlatomat is végeztem. És akkor még Bem József Általános Iskola volt, a Szirmai Iskola. Nagyon-nagyon jó érzés volt ide visszajönni. Voltak itt még a régi tanáraimból, tehát akik engem tanítottak. Itt volt a magyar történelem szakos tanárom, aki történelmet tanított, de csak 5. mert utána már Borika néni vett át minket történelemből is. Aztán itt volt a rajzot és oroszt tanító tanárnőm, és a földrajszakos tanárnénim is itt volt, és még akkor itt volt Ilonka néni, akitől írni, olvasni tanultam. Tehát nagyon-nagyon jó érzés volt, és kedvesen fogadtak, támogatóak voltak, úgyhogy nagyon szerettem ezt az időszakot, ami azért többé-kevésbé szakaszosan zajlott, mert itt a szirmai éveim alatt született még 3 gyermekem. Úgyhogy így összesen ezt kellett kiböjtölnie az iskolának, hogy megszülessen még Márton, aztán Anna, és végül Dániel. Úgyhogy amikor Anna született, akkor igazgató bácsi Macskás József, annyira emberséges, aranyos igazgató volt, mondta, hogy Katikám, most már végre szeretnénk, ha itt lennél közöttünk és tanítanál. Hát aztán megtörtént, és onnantól kezdve, hogy Rani megszületett, és közel 1 éves lett, akkor visszajöttem, és attól kezdve folyamatosan itt dolgozom.
1: A szülővé válás mit jelentett az ön életében, az önök életében? Ugye itt akkor 4 gyermekes édesanyaként hogyan élte meg mindezt? Esetleg a pedagógusi szemlélete változott-e?
2: Természetesen. Azelőtt úgy volt, hogy tehát mindig mondták, hogy Kati néni szigorú. Persze, természetesen. De ha például jött egy téli szünet, a gyerekeknek van idejük, és akkor olvashatnak, vagy elkészíthetnek ezt, vagy azt, vagy bármit. És amikor az én gyermekem 1. osztályos lett, és láttam azt, hogy mennyire fáradt már a fél év közelettével, és hogy mennyire szükség van arra, hogy még csak a gondolataiban sem legyen ott az iskola, akkor rájöttem, hogy korábban hibáztam, és onnantól kezdve tényleg, ha gyerekek elmentek szünetre, akkor mondtam nekik, hogy szabad levegő, játék, rohangálás, legyenek boldogok, és ne gondoljanak az iskolára. Majd, ha visszajönnek, akkor ráérnek ezzel foglalkozni. Tehát ez nagyon-nagyon sokat számított. Aztán persze az anyaság az egy csoda. Tehát amikor Dani megszületett, akkor már 35 éves elmúltam, és szinte meggyászoltam minden időszakot, hogy most már belépett az óvodába, most már nem lesz az a pici gyermekem, és tehát nagyon nehéz volt elszakadnom attól, hogy itt már lezárult, és nem lehet nagyobb a családunk. Én szívesen vállaltam volna még gyereket, de hát az idő az haladt, és így történt. Nagyon, nagyon igyekeztem, hogy a gyermekeimnek jó anyja legyek. Nem biztos, hogy mindig sikerült. De már a drámapedagógus képzés során olvastuk Calderontól a világ nagy színháza, vagy nagy világszínház, és abban volt, hogy az életünk az egy színház, csak éppen nincs benne próba lehetőség. És rögtön egyenes adásban megy minden. És sokszor volt olyan, amikor úgy gondoltam, hogy másképp kellett volna, újra játszottam magamban. Így utólag a gyermekeim mondanak néhány dolgot, hogy én hogyan viselkedtem velük, amikor kicsik voltak. Anna lányom például azt mondta, hogy anya, ha belegondolok, egy horror volt a gyerekkorom. Kérdeztem, miért? És hogy nem emlékszel rá? Hát mindig aranyballadákat mondtál nekem, és ha belegondolunk az aranyballadákba, mondjuk egy Ágnes asszonyba, vagy egy Szács Klárába, mondtam neki, hogy jaj, ne haragudj, és mondta, hogy anya, de imádtam, nagyon szerettem ezeket. Szóval voltak ilyenek, vagy például, amikor Áron még pici volt, akkor tanult beszélni, és harangoztak, és akkor mondtam neki, harangoznak délre, udvari ebédre, akkor menne Fenícián a király elébe, és én így a ritmus kedvéért mondtam a gyereknek, és akkor rákérdezett valamire, hogy az micsoda, és akkor döbbentem meg, hogy ezután már cenzúráznom kell, hogy mit mondok, mert a gyerek számára nem mindig érthető az, amit leírtak a költők. Úgyhogy hát nem tudom, hogy másképp kellett volna-e. A négy gyerekem szépen felnőtt, mind a négyen diplomásak lettek, kiegyensúlyozott szép életet élnek, már van két unokám is. A végeredmény az jó. Közben biztos voltak hibák.
1: Sok örömet kívánok itt a továbbiakhoz is, és ugye a 90-es évek közepétől dráma és színjáték foglalkozásokat is tart.
2: Igen.
1: Hogy ez miért és hogyan jött az életében, és mit adott ez önnek, illetve a lényegét miben látja, így amit a gyerekek életére is ugye hatásként jelenthet ez a mindennapokban.
2: Azt hiszem, hogy a pedagógus pályám csúcsa vagy koronája a drámapedagógia. Az a helyzet, hogy már a magyar órákon is nagyon sokszor éltünk a dramatizálás lehetőségével, és amikor értesültem a drámapedagógus képzésről, akkor beiratkoztam. Azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen a korábban nagyon sokszor hallottam ilyenről, hogy a pedagógus beszürkül, hogy elveszíti az érdeklődését a pálya iránt. Tehát van egyfajta megcsontosodás már, és nem ad újat a pálya, és hogy nagyon sok a megkeseredett pedagógus. Nem tudom, hogy a drámapedagógia nélkül eljutottam volna ide vagy sem. Én bízom benne, hogy nem. De a drámapedagógia így a szakmai életem körülbelül felénél teljesen megújította a munkámat, teljesen átírta a kapcsolatot a gyerekekkel. Tulajdonképpen azzal, hogy drámás csoportjaim voltak, egy kicsit olyan, mintha több gyerekem lenne. Rögtön az elején elkezdtük a drámatáborokat. Tehát évközben együtt voltunk, tartottuk a foglalkozásokat, előadásokat tartottunk, ezekre rendkívül jó hangulatban készültünk föl. Tulajdonképpen nagyon nagy szerencsém volt, mert rögtön olyan gyerekek kezdtek el drámára járni, akiket nagyon érdekelt, nagyon aktívak voltak, kreatívak, és amellett tehetségesek is. Úgyhogy nekem minden korosztályból maradtak gyermekeim. Tehát a legelsők közül ketten lettek színészek, és azóta is, például nemrégiben jött egy telefon, hogy Kati néni, Miskolcon leszünk, a Berzeviciben tartunk terem színházi előadást. El tetszik tudni jönni? Hát éppen akkor órán volt, úgyhogy nem tudtam elmenni. De például, amikor ők Marosvásárhelyen végeztek a Színművészeti Egyetemen, de voltam náluk Marosvásárhelyen, itthon megnéztem az előadásaikat, és az volt számomra a legnagyobb élmény, amikor a következő generációból szintén így velem maradt gyerekek jöttek Budapestre, hogy megnézzük a az előttük lévő nagy öregek színházi előadásait. És nagyon szeretik a gyerekek ezeket a foglalkozásokat. Sok mindent megtudok róluk, mert azokat a szituációkat, amiket eljátszanak, azokat részben megélték, részben szeretnék megélni, részben tartanak tőle, tehát sokkal jobban megismerem őket. És hát nyilván ők is sokkal jobban megismernek engem ezekben a helyzetekben. Úgyhogy nagyon-nagyon szoros így a kapcsolatom a gyerekekkel.
1: És ugye ön a Miskolc Szirmai Református Egyházközség tagja, 8 évig presbiterként is szolgált a közösségben. A hit milyen szerepet tölt be az életében?
2: Amikor még mi voltunk gyermekek, akkor a hit az nem tartozott a legfontosabb és legelismerésre méltóbb dolgok közé. De természetesen gyerekkorunktól kezdve találkoztunk a hittel. Gagyapátiban nagymamánk, ő mindig ment a templomba, és amikor ott voltunk, mindig imádkoztunk. Otthon is természetesen megtanították nekünk az imádságokat, de templomba nem jártunk. Most így már szerintem azt is tudom, hogy miért nem, mert a templomba járás az egy közösséghez tartozást is jelent. Mi itt Szirmán gyökértelenek voltunk. Tehát nyilván voltak utcabeliek, ismerősök, nekem osztálytársak, de érdekes módon akkor éreztem magam már igazán a szirmai közösség részének, amikor a gyülekezet tagja lettem. Addig mindig kívülállónak éreztem magam. Tehát hiába éltem le itt a gyerekkoromat, hiába jártam itt iskolába, hiába lettem itt tanár, mégsem éreztem azt, hogy oda tartozom. És az a helyzet, hogy ha jársz is valahova egy gyülekezet tagja vagy, én úgy érzem, hogy akkor vagy igazán a tagja, ha tenni is tudsz érte, ha feladataid vannak abban a gyülekezetben. Édesanyám akkor lett hívő, amikor mi kamaszok voltunk. Ez nekem akkor komoly lelkiválságot jelentett. Igazából nem értettem, hogy miért kell anyukámnak egy gyülekezet. Itt vagyunk mi, itt vagyunk a családja. Nem úgy neveltek minket, hogy muszáj nekünk templomba járni. Valahogy édesanyám úgy gondolta, hogy majd ha nagyobbak leszünk, majd ha értelmesebbek leszünk, akkor jön el az ideje annak, hogy a hitről beszéljünk. A bátyám járt konfirmációs előkészítésre, és konfirmált is. A nővérem, ő nem. Ő éppen a kamaszkorban volt és dacolt. Nekem is egy kicsit nehezebb volt ide találni. Érdekes módon a hit az fontos volt számomra, csak nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Már felnőttek voltunk, amikor beszélgettünk arról, hogy egy baráti házaspár mondta, hogy az embernek kell legyen egy Isten élményének, és ez az Isten élmény az, ami elhozza őt ide. És valahogy a karinti verssel voltam, hogy nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Miért nem ad nekem egy Isten élményt az Isten? És egyszer, amikor éppen ezt nem kutattam, csak ott voltam a gyerekeim között, és akkor teljesen megdöbbentem, hogy milyen istenélményt keresek. Itt van 4 gyönyörű, egészséges gyerekem. Honnan vannak ők? Hogy lehetett ez? Amikor a 4. gyermekemet vállaltuk, akkor a férjem azt mondta, hogy lehet, hogy ez már Isten kísértés, mert van 3 egészséges gyerekünk. Mi garantálja azt, hogy ő is az lesz? Az lett természetesen. És aztán, amikor így rádöbbentem erre, akkor arra is rádöbbentem, hogy az anyasság nekem a hitet is meghozta, hiszen az első pillanattól kezdve mindig azt kértem, hogy Istenem, segíts, Istenem, gyógyítsd meg, Istenem, menjen le a láza. Tehát benne volt az életemben, csak nem fogalmaztam meg. És innen ettől a pillanattól kezdve tudatosan már, tehát tudatosult bennem a hit jelenléte, és ez egyre csak erősödött, és most is meghatározó része az életemnek. Minden jót meg tudok köszönni, minden bajban fohászkodom, és nagyon hálás vagyok.
1: Itt a gyülekezethez való tartozásról, hogyha még néhány gondolatot megosztanunk, amit presbiterként, szolgálatként megélt vagy végzett, hogy ilyen tekintetben, hiszen említette, hogy tevékenyen részt venni egy közösség életében fontos az ön számára, hogy mik esetleg azok a dolgok, amiben tudott itt a saját talentumait is előhozva segíteni.
2: Igen, nagyon furcsa módon jutottam el a gyülekezethez, hiszen mondtam, hogy nem voltak így kapcsolataim, és egyszer Mártika Farkasné és a Jó Márta, aki a lévaiban volt énektanár, vezette a lévai kórust, és a zeneiskolában is tanított, és a mi iskolánkban is tanított zongorázni gyerekeket, és egy alkalommal a zeneiskolásait hozta egy koncertre, tehát egy koncertet adtak a mi iskolánkban, és gyönyörűen énekeltek. És mondtam, hogy mennyire szép volt, és gratuláltam neki, és azt is mondtam, hogy olyan jó lenne, ha én is tudnék ilyen szépen énekelni. És addig jó volt, míg a legkisebb gyerekem is egészen kicsi volt, mert akkor mindig mondta, hogy énekelj, anya, de amikor már ő is elérte azt a kort, amiben már kritikusan tudta hallgatni az éneklésemet, akkor már mindig mondták, hogy anya, ez komoly, tényleg... És akkor mindig abba hagytam az éneklést, és mondta Mártika, hogy hát a kórus az erre pontosan megfelel, és hogy ő a Szirmai Református gyülekezetben vezeti a kórust, és menjek. Mondtam, hogy jó, megyek. És természetesen, ha már a kórusban voltam, akkor már az istentiszteletekre is eljártam, és az ember észreveszi, ha feladat jön elé. Tehát például a nyári hittantáboroknál ki dolgozzon, ha nem az, aki egyébként is tanár és a gyerekekkel foglalkozik. Úgyhogy természetesen itt mindig aktívan tevékenykedtem. Aztán magyar szakos tanárként igyekeztem a kulturális területen is, műsorok szervezésével, tehát összeállítottam különböző műsorokat, a gyülekezeti tagok nagyon szívesen részt vettek benne, de a diákjaimat is, ha megkértem, akkor jöttek és szerepeltek, úgyhogy ez is fontos volt. Aztán nagyjából, hát nem is tudom, 8 vagy 9 éven keresztül minden évben tartottunk egy toldi előadást, mert az egyik évfolyamon az évvégi összefoglalásnál a gyerekek észrevették, hogy fejből mondom a toldit, és akkor oda jöttek, megkérdezték, hogy Kati néni tudja az egész toldit, és akkor mondtam, hogy sokat tudok, szerintem az egészet nem, de tudjátok, mit megtanulom. És ez volt az évvégi összefoglalásnál, úgyhogy a következő tanév elejére már tudtam az egész toldit, és akkor megkértem a kolléganőmet, a magyar énekszakos kolléganőmet, aki egyébként népzenész, hogy állítsuk össze úgy, hogy zene, ének, effektek és maga az egész toldi, és ehhez a rajszakos kollégám talált egy régi ilyen grafikai, tehát igazán szép, értékes képanyagot, és így ennek a kép, hang és szöveg anyag összeállításának köszönhetően összeállt egy szép toldi műsor, és minden évben tavasszal Arany János születésnapja tájékán ezt előadtuk a gyülekezeti házban. És ez is egy ilyen szolgálat volt, hogy a Petőfi 200-ra is egy nagyon szép műsorral álltunk elő. Azóta pedig a gyermekisten tiszteleteket tartom, nem minden vasárnap, mert négyen vagyunk, úgyhogy minden hónapban egy alkalommal tartok gyermekisten tiszteletet, és ezt is nagyon-nagyon szeretem, és tényleg, amiben tudok, most is részt veszek a presbiteri időszakomban. Természetesen a fontosabb döntéseket mindig megbeszéltük, ötleteltünk, és szerintem nagyon szép gyülekezeti életet élünk, és éltünk akkor is.
1: Úgy gondolom, még sok mindenről tudnánk beszélgetni, de itt műsoridőnk végéhez érkezünk lassan. Így egy záró gondolatra maradt idő, így hadd kérjem meg, hogy picit, ha talán a jövő felé tekintünk, akkor mik azok a gondolatok vagy tervek, amik megfogalmazódtak már önben, illetve, hogy van-e olyan igei gondolat, amit megerősítésül hallgatóink szívére is helyezne, ami az ön életében különösen hangsúlyos.
2: Sokat beszéltem a múltról, de természetesen a jövő nagyon fontos, még akkor is, ha az ember már nyugdíjas korú. Mindig vannak új célok, és kell is, hogy legyenek új célok, mert hiszen tudjuk, hogy a célhalál az

0: leszünk majd, és ha már a tanári pályámon letettem a lantot, akkor újabb feladatokat találok az unokáim nevelésében, illetve tudjuk jól, hogy a gyerek az egy életprogram. Tehát az nem úgy van, hogy már felnőtt, és az ő gondja baja nem foglalkoztat. Tehát úgy érzem, hogy ha nem konkrét támaszként is, de lelki támaszként ott kell lennem a gyermekeim mellett is, a férjem mellett is. És ehhez legyen erőm, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
1: Én sok erőt, jó egészséget és Isten gazdag áldását kívánom további életére, családjuk életére, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen, áldás békesség.
1: Áldás békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az elmúlt órában Sári Katalin tanárnővel, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola is óvoda, magyar nyelv és történelem szakos tanárával, drámapedagógussal beszélgettünk itt az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorában. A szerkesztő Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallott.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek biztosított idénglenes védelmet. Az uniós tanács közleményében megerősítette, ezzel az Unió azon kötelezettségvállalását teljesíti, mely szerint ameddig csak szükséges, támogatja Ukrajnát és népét. Az uniós tanács kiemelte azt is, az EU tagországok megállapodtak abban, hogy idénglenes védelmet csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. Ez a korlátozás csak az idénglenes védelem iránti új kérelmezőkre vonatkozik. Nem azokra, akik már idénglenes védelmet élveznek az EU-ban, magyarázták. Kifejtették továbbá, az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült férfiaknak igazolniuk kell katonai kötelezettségeik teljesítését. Terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatása. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület program támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membránlipid terápiát fejleszt, mely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítője lehet, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja szerdán. Közleményükben azt írták, Zákány Florina, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet adjunktusa sikeresen pályázott a programra és nyert 5 éves 282 millió forintos támogatást. Célunk, hogy elsőként bemutassuk a koleszterin szint csökkentésen alapuló új membránlipid terápia, rendkívül ígéretes a koronavírus és az influenza A vírus elleni küzdelemben, idézte a közlemény a kutatócsoport vezetőjét. A szakember szerint ezen vegyületek vírusvariánstól függetlenül képesek lehetnek a fertőzés korai lépéseit, tehát a vírus sejtekbe történő bejutását gátolni, ezáltal hatékonyan alkalmazhatók mind megelőzésre, mind kiegészítő terápiára. Írták a közleményben. A szakmai szervezetek javaslata alapján a minimális építőipari rezsióradíj áfa nélküli legkisebb mértéke a 2024-es szinthez képest 16%-kal emelkedik, tájékoztatott szerdán az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Mint írták, a kormány elfogadta a javaslatukat. A rendelet szerint a minimális építőipari rezsióradíj legkisebb áfa nélküli összege szerdától 7830 forint óránként, szemben a 2024-ben megállapított 6700 forinttal. Mivel tavaly nem hirdettek minimális rezsióradíjat, a két év alatt 16%-os a növekedés. Fellendülést hozott június a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben 19 000-rel 385 ezerre nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent, közölte szerdán a KSA használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. A közleményben kiemelték, hogy ezzel együtt a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent a tavalyi 179 ezer kilométerről 171 ezerre. Ezzel párhuzamosan az átlag életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,1-ről 12,5 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,5%-kal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5-10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik, közölték. A portál szerint egy év alatt kiugróan 42%-kal nőtt a hirdetett hibrid modellek száma, és a hibridek iránti érdeklődés majdnem 60%-kal bővült.
0: Az időjárásról.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcske. Szentpéter esetője.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
6: Foszti fiú esete.
7: Pilátus testament.
8: Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
10: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
11: 26. A császárné másnap korán reggel hívott a Titanillát, aki durcásan kapkodta magára ruháit. Inkább hajnali, mint éjjeli alvó volt, de most még a reggel is ébren találta. Akkor kezdett belemerülni az álomba, mikor Trulla ijedten fölrázta a meglepő parancsal. A lány, hogy a durcásságát kimosta a szeméből, inkább kíváncsi volt, mint nyugtalan. Soha se történt meg, hogy ilyen szokatlan időben látni kívánta volna a császárné. Nem is tartotta valószínűnek, hogy az ő szíve fájdult volna meg utána. Talán a lánya érkezett meg váratlanul, Valéria, s neki üzenetet hozott az apjától. Ha maga Galerius jött volna meg, az személyesen kereste volna föl. Maxentius pedig ettől a gondolattól végigfutott rajta a hideg, akár éjszakának idején is rátört volna. Rossz éjszakád volt, lányom, tartotta vissza a domina a letérdeléstől. Nagyon sápat vagy. A nobilissima egyszerre olyan piros lett, mint a csipke rózsa bogyója. Sok meglepetés érte egyszerre. A császárné puha hangon lányának szólította. Elengedte neki az adorációt. Kitalálta, hogy neki rossz éjszakája volt, aminek nyomait siettében elfelejtette festékkel eltüntetni. Most már kezdett félni. Nem kis dolog lehet az, amely császárnét így megváltoztatta. Mindenre elkészülve válaszolta, hogy minden betegségét elmulasztaná, bár semmi baját nem érzi, ha szolgálatára lehetne az Augustának. Nem is gondolod, lányom, milyen nagy kérésem van hozzád, mondta a gyereke zavarnak olyan mosolyával, amely egészen megfiatalította elgyötört arcát. Nem találsz nagyon sápatnak? Igen, Augusta, ismerte be a lány, mintha neked is rossz éjszakád lett volna. Arra akarlak kérni, hogy fessél ki engemet. Tudod, én öregasszony vagyok, és nem értek az ilyesmihez. Fiatal koromban még nem ez a divat volt, azóta pedig nem volt kedvem megtanulni. Szeretném, ha te mutatnád meg, hogyan csináljátok. Előtted nem szégyellem magam úgy, mint az udvarmesterem előtt, hogy én is szép akarok még lenni. Megértesz engem, Maxi Tanilla? Olyan zavarban volt, hogy a Maximillából és a Titanillából új nevet csinált a lánynak. Ó, hogyne, Augusta, mosolygott kínosan, ha megengeded, mindjárt hozom is a szépítőszereket, már a te arcodnak igazán semmi szüksége rájuk. Szeretett volna szemébe kacagni az öregasszonynak, és nekiesni ököllel és körömmel, és arculveréssel pirosítani ki a minium kenős helyett, kioltani a szemevilágát a belladonna cseppentővel, az agyába sütni hajgöndörítő vasat, és gonosz vén szívébe fúrni az ezüst olló és ezüst csíptető egyét. Most már tudta, ki áhított rá arra a játékszerre, amit ő keresett, ő talált magának. Nem adja, nem adja, nem adja senkinek a világon. Hazafelé menet lobogott föl a szívében ez a gyilkos indulat, mire visszatért a szépítőszeres citromfaládával, akkorra már el is lobogott. Most már attól a gondolattól volt kacaghatnékja, hogy neki félteni kellene valakitől az ő gránátvirágját, aki még ő előtte is lesüti a szemét, és a lába nyomát is csókolgatja, de csak amikor azt hiszi, hogy ő nem látja. Ügyes és szelíd kézzel simogatta rá az idegesen megránduló arcra a tavasz üdepírját, ahogy ártatlan gonoszkodással mondta, és a hervadt ajkakra az epergenőcsöt. A többire sor se került. Öregasszonynak így is elég szép vagyok én már, mondta, hálálkodva Titanillának, aki zavart kuncogással távozott. Előre örült neki, hogy el fogja mulattatni gránátvirágot ezzel a furcsa titokkal, sőt, ajánlatot is fog tenni, hogy őt is kiszépíti, mégpedig kedvezményes árban, mint kartársat, hiszen most már egy úrnőt szolgálna. Ez a félbe munka azonban, és a császárnő öngúnyoló nyugalma megzavarta. A kifestett arc valóban nyugodtá tette az Augustát. A festék megadta neki azt a biztonságot, amit a páncél a csatára készülő katonának. El volt készülve rá, hogy halálos harcot kell vívni a rabszolgáért, aki az ő fiatalkori vonásait viseli, és nem akarta Fláviuszokat azzal erősíteni, hogy őt csápatnak lássák. Barátságos méltósággal fogadta a Cézárt és fiát a palota táblinumában, amely az ő ideérkezése óta még nem látott vendéget. Eldicsekedett vele, milyen jól aludt, bizonyosan azért, mert olyan kedvesen töltötte velük az estét, és remélte, hogy ők is jól pihentek. Nem, csóválta meg Konstancius fehér fejét, neki már hetek óta rossz éjszakái vannak. Nehezen alszik el, és mindig olyan álmok gyötrik, amelyeket Hypnosz nem a káprázatok elefántcsontkapuján keresztül terel hozzá, hanem a valóság szarukapuján át. Olyan dologban szeretném tanácsodat kérni, Augusta, amely a birodalom ügye ugyan, de a császárra és reát tartozik legelőször. Az Augusta csak fej és kézmozdulattal hatalmazta föl rá a Cézárt, hogy beszéljen. Arcát ugyan védte a festékpáncél, de félt, hogy a hang árulója lesz. Szemben vele hatalmas freskó borította a táblinum főfalát. A kép az Olimposzt ábrázolta minden istenével, amint Jupiter felosztja köztük a világot. A császárné látta, hogy az ő arca helyett a kép harsogó piros, kék és sárga színei sápadnak el. A keresztényekről beszélek, Domina, vagyis az istentelenekről, ahogy nevezni szokás őket. A császárné szemében az istenek színei kezdtek elevenedni. Más körülmények között nem okozott volna neki nagy örömet a keresztények emlegetése. Most megváltás volt végre megtudni, hogy csak ennyiről van szó. Fölsóhajtott, és az a különös gondolata támadt, hogy Krisztus könnyebbethetett meg így, mikor hóhérai levették válláról a keresztet. Mi van velük? Velük, így kérdezte. Keresztényeket nem akart, istenteleneket nem tudott mondani. Nem tudsz az üldöző rendeletekről? Tudom, hogy a császár adott ki ilyeneket. Többet csak ugyan nem tudott. A császár feleségéhez nem lehetett halandó embernek kérdetlen szóval odatolakodni, s ő senkit se tüntetett ki megszólításával. S akik bájéban örülhettek az istenek kegyének, azoknak igazán nem jutottak eszükbe a keresztények. Itt egészen más természetű rendőri ügyek megbeszélésével fűszerezték a társas összejöveteleket. A Cézár eltakarta az arcát két tenyerével. Boldog vagy, Domina, hogy nem tudsz többet. De én most utaztam keresztül Maximianus országaim, és ezért nem tudok mással álmodni, csak korbácsokkal, kínpadokkal, karóba húzott asszonyokkal, vadállatok elé dobott gyermekekkel. Az Alpesektől idáig keresztek szegélyezik az országutakat, és azokról keresztények rothadt húsát szaggatják le vadállatok. Derékik a farkasok, azon fölül a hollók és kesejük. A Domina egyre összébb esett székében. Tiltakozást szeretett volna sikítani, de nem bírt. Nagy erőfeszítéssel tudta a fejét Konstantinus felé fordítani, aki átvette apjától a szót. Ő a keletről jött Rómába, Diokleciánus és Galerius tartományaiból. Ahogy ezelőtt minden provinciának megvolt a nemzeti viselete, most nemzeti kínzó művészet alakult ki mindenütt. Szíriában a forró szurokkal töltött üst védi az isteneket. Kappadókiában az olvasztott ólom, Júdeában a fejsze, Pontuszban a kerék. Galérius Cézár nekem magamnak dicsekedett vele, hogy mennyivel emberségesebb Isten, mint a keresztényeké. Az egy almatolvajt is örök tűzben sütögettet. Ő olyan rostét talált ki, amelyen a legöregebb keresztény is puhára sül egy óra alatt. Most már a császárné is tenyerébe rejtette az arcát. Hát még ha azokat a hangokat hallaná Domina, amelyektől az én fülem soha se szabadul meg többet. Mediolánumban olyan sikoltások hallatszottak ki egy piszkos házból, hogy meg kellett állítanom a kocsimat. Egy liktor állt a mocskos kapuajban, attól kérdeztem meg, mi történik itt. Nevetve válaszolt, hogy eleget tesztek a törvénynek. Még érvényben van a régi Rómának az a törvénye, hogy szüzet nem szabad kivégezni. Abban a házban keresztény szüzek sikoltoztak. A hóhérlegények elhárították az akadályt az üldöző törvények érvényesülése elől. Nem lehet. Nem lehet. A császár nem tudhat ezekről. A császárné azt hitte, akkorát kiáltott, hogy kihallatszik a palotából, pedig csak nyöszörgött. Alig lehetett megérteni. Én is azt hiszem, nem tud. Igazította Cézár egy bíborvánkost a császárné reszkető lábai alá. Azért megyünk Alexandriába, hogy beszámoljunk neki. Te is, borzongott meg a császárné. Te is eleget tettél a rendeleteknek. Ameddig lehetett, bólintott a Cézár. Az első rendeletet magam hirdettem ki az udvarnak. Megkérdeztem, ki a keresztény. 27-en jelentkeztek. Felszólítottam őket, szemem láttára áldozzanak az isteneknek. 9-en megtették, azokat rögtön elzavartam szolgálatomból. Megmondtam nekik, hogy aki istenét első szóra megtagadja, attól az ura se várhat hűséget. Konstantinus rajongó szemmel nézett az apjára. Én éreztem, mikor messze voltam is tőled, hogy a te kezeid tiszták a vértől. Cézár jóságosan elmosolyodott. Pedig nem volt könnyű dolog tisztán tartani őket. Sokfelé nem akarták a keresztények beérni azzal, hogy templomaikat bezárattam és irataikat elégettettem. Voltak, akik erőnek erejével meg akartak halni. Ezeket valamelyik észvesztő démon szállhatta meg. Ugyanaz is lehet, hogy csak a kapzsiság bántotta őket, mert valami koronát emlegettek, amihez én miattam nem juthatnak, és azzal fenyegetőztek, hogy kivándorolnak oda, ahol életük árán örökkévaló kincseket nyerhetnek. A prétorok ilyetten kérték az utasítást, hogy mit csináljanak ezekkel a balgatagokkal. Azt üzentem nekik, hogy kergessenek el mindenkit, aki meg akar halni, de aki nem hajlandó észlet érni, adjanak egy rész azt kötére. A princepset elkedvetlenítette a beszédnek ez a fordulata. Közbe akart vágni, de a császárné megelőzte. Azt kérdezte a Cézártól, mindezt őszintén el fogja mondani a császárnak. Többet is ennél, Domina. Megkérdem tőle, hasznosnak ítéli-e a birodalomra nézve a legerényesebb emberek kiirtását. Ő a birodalom ellenségeit látja bennük, rázta fejét a császárné. Ki tudja, vont vállat a Cézár, és a fiúra nézett. Nagyon sokan vannak számra, és elsők a szótartásban és az összetartásban. Ha a császár Galériusra hallgat, veled őszintén beszélek, Domina, és ellenségekké teszi őket, akkor talán csak ugyan elvész miattuk a birodalom. De ha nekünk ad igazat, akkor úgy lehet, ők lesznek azok, akik az egész világot egy birodalommá teszik. Mikor utazol Alexandriába, Cézár? Délben indul a hajónk, Augusta. Veletek megyek. Segítségetekre akarok lenni a császárnál. Véget kell vetni a vérontásnak. Bocsássatok meg, hogy most már elbocsátlak benneteket. Föl kell készülnöm az útra. Egy óra múlva a hajótokon leszek. Hívatta Quintiport, hogy ő is csomagoljon össze. az érte való rettegés elfelejtette vele a régit. De míg a fiú előkerült, eszébe jutott minden veszedelem. Hogy is gondolhatta egy pillanatra is azt a képtelenséget, még egyszer megmutatni a fiát annak a Konstanciusnak, aki a pohárnok arcában az övét ismerte fel. Volt ereje úrnő módjára búcsúzni a rabszolgától. Neki el kell utaznia, s őt a nobilissimának bocsátja rendelkezésére. A továbbiakról majd Alexandriából fog utasítást kapni. Mindezt félrefordított arccal mondta. Még nem volt ideje lemosni a festéket, és szégyelte volna, ha így látja a fia. Azután a nobilissimát hívatta. Vere már a reggel kötött barátság hangján beszélt. Míg ő oda lesz, rábízza a pohárnokát, aki tulajdonképp a császár kedveltje, amióta Nikomédiában életmentője volt. Épp ezért kéri, ne bánjon vele közönséges rabszolga módjára. Jó felolvasó, s talán nem csak a filozófusokat tudja értelmesen megszólaltatni, hanem a költőket is, akikben ő öregasszony létére is megérti ezt. Fiatal lányoknak bizonyosan több örömet telik. Szeretném, ha tiszta és nemes Vergíliuszt olvastatnád vele, leányom, és talán ne hagy sokat magára. Itt Bájéban sok a könnyelmű nő. Vigyázz, ne keveredjen ilyenek közé. A császár megharagudna érte. Egy kicsit akadozva mondta ezt, éppen úgy, mintha Quintipor mondta volna, akinek volt kitől örökölni a szemérmességet csak úgy, mint a vértől való irtózást. Priska császárné, aki eznap festette ki először magát, ezen a napon beszélt először könnyelmű nőkről. Titanilla most már végképp nem tudta, mit gondoljon. Nem sikoltotta el magát örömében, de leborult, és életében először megcsókolt az Augusta lábát, mint egy rabnő. 27. Most már övéké volt a világ. Annyira váratlanul kapták, hogy először szinte azt se tudták, mit kezdjenek vele. A bíbor zászlós császári gályatán még el se hagyta a kikötőt, mikor Tit már kereste a fiút. A császárné palotájában azonban nem tudtak róla semmit. Igaz, hogy nem is volt kitől kérdezősködni. A cselédek, az udvarmesternőn kezdve, ahányan voltak, annyi felé szaladtak bájéi levegőt szívni. Csak egy öreg, fekete rabnő nyikorogtatta a kézimalmot, de az legalább nem a konyhán, hanem a táblinumban. Maradj csak, intett neki a nobilissima, amikor rémületét látta. Mondom, ne ugrálj, hiszen mind szétszórod, amit őröltél. Hol vannak a többiek? Senkit se találok az egész házban. Mindenki a szíve után jár, szentséges úrnőm, vigyorodott el a vénasszony. Hát te? Neked már nincs szíved? Szív van, de nincs hozzá láb. Lefűrészelt az uram, mikor olyan fiatal voltam, mint te, és én is a szívem után szaladtam. Fölhúzta a kötőjét, és nevetve mutogatta, hogy az ő combjának csak a töve maradt. Nem tud menni, csak csúszkálni. Ha már a szíve után nem mehetett, azzal kárpótolta magát, hogy az Augusta fogadószobájába csúszkált be, és az ő lábvánkosára kuporodott sót darálni. Tit egy marék datóját dobott a rabnőnek, és megindult ő is a szíve után. Trullával valami harapnivalót dugatott a fűzfa vesszőből kötött kosárba, és szaladt a Hadrianus romokhoz. Biztosra vette, hogy ha mindenki a szíve után jár, akkor gránátvirágot csak ott találhatja. A fiú csak ugyan ott ült a tisztáson, a cserjék hűvösében szétvetett lábbal, kezében író tekercsel, ölében festékekkel. A lány az adoráció mozdulatával köszöntötte. Bocsásd meg, Apolló, hogy éppen akkor zavarlak, mikor legszebb himnuszodon dolgozol, amely, mint látom, ha nem is olyan ragyogó, mint te vagy, több színű lesz, mint a zivárvány. Hűtlen pohárnokomat keresem, halhatatlan Isten, mert nagyon elszomjaztam. Ő pohárnokot kötelességét teljesítette, gyönyörű nimfa, mert íme poharakat készített, amelyek egyedül méltók a te ajkaidhoz. Magszakajtókat markolt fel a fűből, amelyeket kívül aranycsillagokkal, belül piros és kék csíkokkal színezett ki. A lány szájához emelt egy magcsészét. Még mindig nem elég kicsi, csücsörítette össze ajkait, de nagyobb baj az, hogy ez csak magadforma isteneknek való nektár szörpölgetésre, én pedig halandó nő vagyok, akinek nem oltja szomját a nektár. Nyújtotta a száját, és behunyt szemmel várta, hogy megitassák a mámor hosszú kordjával. A kötőkosarat csak azután húzta le a karjáról. Megengedi a császár, hogy rabnője meg vendégeje? Fügét, korai almát és szezámos pogácsát szedegetett elő, anélkül, hogy levette volna szemét a fiúról. Magatudatlan mozdulattal letört a pogácsából egy darabkát, és letette maga mellé a fűbe. Aztán beleharapott abba, ami a kezében maradt, és a második harapással a fiút kínálta. Hát azt melyik istennek szántad, Kistit? Melyiket? Amit félretettél? A lány szeme megrebbent. Észre se vettem. Most ez is a tied. És máskor? Máskor is a tied volna, ha eljönnél érte. Soha nem töröm meg úgy evésnél a kenyeret, hogy az első falatot külön ne tenném neked. Így mindig elhitetem magammal, hogy te is ott vagy. A fiúnak torkának adta falat. Elfordította a fejét, mert a szeme teleszaladt könnyel. A lány belekapaszkodott és visszahúzta. Nyeld le, bolondkám, mert megfulladsz, nevetett. De amikor folytatta, mint az ő hangját is eláztatta volna egy befelé gördülő könycsepp. A sírás pedig ne szégyeld előttem, gránátvirág. Én szeretem, mikor így sírsz értem, és meg is érdemlem. Soha sem lesz többet olyan rabnőd, aki úgy szeressen, mint én. A fiú eléje hullott. Ó, de jó, hogy megmondtad. Igaz, igaz? Soha sem mondtad még szóval, hogy te is szeretsz. Kellett ahhoz szó is, kisfiú, kacagott a lány. S ha kellett, miért nem kérdeztél? Én nem kérdezhetlek téged, Kistit. Én csak azt vehetem el tőled, amit magadtól adsz. Ne egy kétségbe, gránátvirág. Azt hiszed, mindig így lesz ez? Hát soha se leszel olyan bátor, mint én vagyok. Se nem parancsolsz, se nem kérdezel. Hogyan szerethesselek én akkor téged? A lány térdére tette a fejét, és úgy nézett fel rá. És mióta szeretsz engem, Kistit? A lány a szájára legyintett. Ilyet igazán ne kérdez, gránátvirág. Talán tegnap óta. Ne nézz olyan csúnyán. Lehet, hogy már a gyermekcipőmben is telét totyogtam. Ne felejtsd el, az még megvan Romula nagyanyánál. Egyszer majd elkérem tőle, és neked adom. De ne kérdezz többet olyat, amit én se tudok. És ne törődj vele, hogy mi volt tegnap. Semmivel se törődj, ami volt, és ami lesz. Az nincs egyik se, kisfiú. Csak a pillanat van. Közben meghámozott egy almát, piros héját a fiú fülére akasztott a függőnek, egy almamagot is adott neki, másikat ő maga fogta a hüvelyke és a mutatója közé. Próbáltad ezt már? Gondolj valamit, és ugrasd ki az ujjaid közül a magot egyenesen fölfelé. Ha eléri a mennyezetet, akkor teljesedik, amit gondoltál. No, most. Egyszerre parittyázták ki ujjaik közül a magot, és egyszerre nevették el magukat. Az ég mennyezetét nem lehet almamaggal elérni. Titt finomfüle már hallotta is, ahogy visszahultukban megzördítették a leveleket. Legalább mondd meg, mit gondoltál? Nem gondoltam semmit, vörösödött el a fiú. Hát, ha kitalálom, akkor megmondod? Nem mondom, kiáltotta hevesen Kvintipor. Hát ne mondd, vont vállat a lány, és hátat fordítva a fiúnak, végig dőlt a fűben. De nem sokáig bírta ki. Nem fordult ugyan vissza, de az egyik kezét hátra nyújtotta rózsás tenyerével fölfelé. Ha a kisfiú értelmes volna, akkor észrevenné, hogy a kinyitott tenyér is kérő száj, mondta oktató hangon. Jó meleg fészek. Ha kis csókokat ültetnek bele, azok kikelnek, és mikor az ember elalszik, előbújnak, és végig tipegnek rajta. Megfordult, mihelyest a fiú száját a tenyerén érezte, és ujjait belefúrta a hajába. Látod, én megmerem neked mondani, mit kívántam. Azt, hogy legyél te csak egy órára igazi császár. Olyan, aki mindenkinek parancsol, még az apámnak is. Hiszen én is ilyet gondoltam. Te is? Ült fel a lány. Igen, hogy bár csak a te igazi rabszolgád lehetnék én, és csak neked kellene szolgálnom örökkön örökké. Szegény kisfiú, legyintett a lány. Hát hiába olvastatta veled a domina filozófusokat, te még most se tudod, hogy okos ember az örökké valóságot percekkel méri. Ülj föl csak szépen, legyél császár, és nézz körül a világban, hogy mit is adhatnál kis cselédednek, aki kihozta neked az ebédet. De ne nézz nagyon messze, hát ha közelebb is találsz, amit úgy adhatsz nekem, hogy te is jól jársz vele. Hosszú csókot váltottak. Utána megszólalt a lány, a haját igazítva. Nézd, kilestek bennünket. Egy aranyos zöld gyík lihegett a lábuknál. Magasra emelt fejét forgatva nézte hol egyiküket, hol másikukat. Nézd csak, súgta a lány. Adamaszkőből van a szeme. Nekem adott császár. Neked adom kistit, nyilatkoztatta ki a fiú uralkodói gráciáját. Kisé hangosabban, mint hogy kellett volna, a gyík elrezzent a fűben. Tit arcára tapasztott kézzel siratta elvesztett gyémántját. Quintipor erre neki ajándékozta az egész tisztást. De hát, ha a gyík csak nézelődni és leskelődni volt itt, de állandó lakása a romok közt van. Erre megkapta a palotát is, mindazokkal a kincsekkel, amiket Hadrianus császár benne felejtett, s ráadásul a tengert a delfinekkel, a zöld hegyeket az őzekkel és szarvasokkal, a napos mezőket a kék pillékkel és szitakötőkkel. Az egész világot a nevedre iratom, csak ezeket nem. Két vércsére mutatott, amelyek a fejük fölött citáltak. Ezeket miért irigyled el tőlem, fösvény gránátvirág? Ha igazi császár volnék, minden madarat kiirtanék a világon, csak a vércséket hagynám meg, mert azok mindig a te nevedet emlegetik. Hallgass csak, tít, tít, tít, visították elszálltukban a madarak. Ez megint olyan öröm volt Titnek, amit halk sikoltással kellett megköszönni. Aztán komolyra fordította a szót. Van viasztáblád? Írjunk össze mindent, amit meg szeretnék veled nézni. Puteoli, kezdett jegyezni a fiú, a kikötő, a föníciai kereskedők bíbor raktárai, Misenum Lucullus villájával, Neapolis, Vergilius sírja, a Paus Ülpon, a gondűző villa, ahol Védius Pollio rabszolgák húsával hízlalta alait. Kumé, a Szibilla barlangjával. Gránátvilág, te vagy a legokosabb ember a világon. Csapta össze kezét itt. Minden tudsz, mint egy itinerárium. Abból tudom, nevetett Quintipor. Nem láttad a császárné villájának a perisztilliumában azt a két mérföldkő formájú ezüst oszlopot? Azokba úti kalauz van belevésve. Hol is hagytuk el? Az Acheruszi tó. Oda menekülnek a halak a tengerből, ha vihar van. Flegré, fortyogó mezői, az alvilág bejárata. Vigyázz, gránátvirág, minden üvé csak velem mehetsz. Én pedig nagyon rossz úti társ vagyok, mindjárt elfáradok, és akkor engem ölbe kell venni. Akkor túl én túl is elmegyek veled, kistit. Dobd el a fiú a stílust és viasztáblát. Vigyél, vigyél, kínálta magát a lány két kitárt karjával, dúcolgatást kívánó gyerek módjára. A fiú fölkapta, mint egy játékbabát. A lány átölelte két karjával, és égő arcát az övéhez tapasztotta. Így szaladták körül kétszer a tisztást. Egy hétig nem is mentek tovább. Az úti tervet ott felejtették a fűben, és nem is jutott eszükbe keresni. Csak egyszer bolyongtak túl a fürdő határán, akkor is megbánták. Pedig a kirándulás egészen jól kezdődött. Titanilla szeméből csak az élet öröme sugárzott gránátvirágéba, és a lány még soha se találta olyan bátornak a fiú száját. Tarkára festett csónakukkal egy kis olajfa erdőnél kötöttek ki, amelynek közepén borostyánnal befutott rács mögött a három grácia szobra állt pentelikoni márványból. Hogy is hívják őket? Kérdezte ravaszkodva a lány. Én csak az elsőről tudom, hogy az Pitó, a szerelmi rábeszélés. Mi is a neve a másodiknak? Ismered? Pothus, a vágy, szorította magához a fiú a lány karját. A harmadikat is eszembe juttatod. Megsúgjam, ágaskodott fel a lány a fiú füléhez. Himerus, az ebedés. Az jutott eszébe, hogy a körülöttük pirosló szegfüggből fonjanak koszorút. Ő is egyet, gránátvirág is egyet, és azt dobják hátra a válluk fölött. Próbálják ki, melyik köké kire esik a három grácia közül. De csalni nem szabad. Quintipor egy kicsit kedvetlenül fonta meg a koszorúját. Csalni nem szabad. Ő már hallotta egyszer ezt a tilalmat az antiókiai palotában, mikor azt a csókpróbát játszották. Ő csak ugyan nem csalt, mikor hátradobta a koszorút, nem is esett egyik gráciára sem, csak a rácsra, lába elé, mint háromnak. Titanilla azonban csak akkor fordított hátat a szoborcsoportnak, mikor jól kímérte szemével az irányt is, meg a távolságot is. Himerus fejére akarta ejteni a koszorút. Én túlságosan kicsit dobtam, de túlságosan nagyot, mondta a fiú, mikor már röpült a koszorú. Mondom! Az utolsó szót olyan hangon mondta, amitől a lány is ijedten fordult meg. A gráciák megszaporodtak. Jobb oldalukon egy fölpántlikázott asszony fej jelent meg, fülében mogyorónyi rubinokkal. Bal oldalukon egy férfi elképett arca, kopasz fején a félrebillent Lüknisz koszorúval. De az elképedése csak egy pillantig tartott, s már is előgurult a kopasz fejhez tartozó pocak. Áldom az isteneket, hogy megengedték látásod, isteni nobilissima. A lány megbiccentette fejét, és rászólt a fiúra. Mehetünk, Quintipor. A fiú alig értette meg. Elszokott már a nevétől, szó nélkül követte a lányt. Csak a csónakban kérdezte meg, ki volt. Trikongiusnak hívják, mert három Kongius bort megiszik egyhajtásra. Honnan ismered? A fiú markában szinte roppant az evező. A hangja annál csöndesebb volt. Az apám udvarából villant hidegen a lány szeme. Valami zapszállító, de nagyon kegyében lehet Plutosznak. Mindig hagyott nálunk valami különös drága követ, ott járt. El volt rontva az egész napjuk. Még Trulla se tudta őket felvidítani, pedig eljátszotta nekik Acília esetét az orvossal. Acília egy tábornok felesége volt. Cédrus tetejű villáját mindenkinek megmutatták, aki először érkezett bájéba. Elrontotta a gyomrát valami éretlen gyümölcsel, ilyetten szalajtott orvosért, az rendelt is neki olyan léhlöttyöt, ami már reggelre meggyógyította. Mégis kikorbácsoltatta másnap a villájából. Hogy merszekem olyan orvosságot beadni, hitvány kutya, ami csak két rész pénzbe kerül? Kinek nézelt engem, hogy ilyen szégyenbe mersz keverni? Tudd meg, hogy az én rangom Belinek a gyomra számára csak a dupla ezüst szesterciusznál kezdődik az orvosság. A romok mögött nem volt Acília, se Trikongius, se ijesztő, sőt, Trulla is csak jelképileg volt jelen addig, míg elmorzsolgatták a frugális étket, amivel egész napra feltarisztyázta őket. Onnan nem kívánkoztak sehova, mert ott csak madarak, szitakötők, pillék és gyíkok jártak, és ott akkor is boldogok voltak, ha a szomorúság repült el fölöttük, s rájuk hullatott egy-egy torpéjét. Mert az is megesett néha, hol csókolózás előtt, hol csókolózás után. De az is jó volt benne, hogy a szomorúság elhessegetésére mindig újra kellett kezdeni a csókot. A fiúnak sokszor könnybe lábadt a szeme, s a lány mindig gyönyörűséggel csókolta fel a könnyeket, mert a szerelem savát érezte bennük. De ő maga soha se sírt, és egyszer, nevetős percben a fiú ezen el is csodálkozott. A te szemed csak mosolyt és villámot terem kistit, mint a többi isteneké. Még nem láttalak igazán sírni. Kistit felhúzta a szemöldökét, ami valami bájos eltorzulást adott az arcának, mert egyik szemöldöke sokkal magasabbra szaladt, mint a másik. A fiú még sose vette észre, és annyira kedvesnek találta, hogy elfogadta feleletnek. Olyan vagy, mint egy nyilazó pártus, mondta elragadtatott mosolyjal. Egy ezüst vázán láttam egyszer. Nem mindig sikerült ilyen könnyen elmosolyogni a szomorúságot, amely leereszkedni készült rájuk. Vagy te, Kistit, igazán vagy te? Kérdezte a fiú az öntudat és az önkívület határán. Emelj föl, és ne tegyél le addig, amíg azt nem mondom, elég volt. Majd megtudod akkor, nevetett a lány, és szívére szorította a fiú fejét. Úgy szeretném kiérteni a dobogásából, mit szeretsz te rajtam. Mondd meg, Kistit, miért szeretsz? Mert ilyen ostoba kisfiú vagy, hogy kérdezhetsz ilyent? Azért szeretlek, mert szerethetnékem van. És mindig szerethetnéked lesz? Már megint a holnapot kergeted, azt, ami nincs? Már akkor hazafelé mentek a tengerparton. Egy levelet vett ki a kötő kosarából, egy pillanatra oda tartotta a fiú elé, bíborbetűs ismeretlen írás volt rajta, és rózsaszín pecsét. Aztán beledobta vízbe. Látod én, hogy bánok a holnappal? Fel se nyitom. Érezte a fiú vállarándulásán, hogy szeretne utána ugrani a levélnek, kérdezni nem kérdezett semmit. Egyszer, hol tölte volt, és az mindig fölizgatta a lányt, a dermet némaság és az esztelen kacagás közt dobálva, szóba kerültek a filozófusok és a költők. A lánynak jutott eszébe, hogy jó volna már együtt olvasni valamit. A fiú riadtan nézett rá. Megijedtél, kisfiú? Nevetett Tit. Azt hiszed, egy percit is átengednék belőled a vén penészeseknek? Csak arra gondoltam, hogy te majd mesélsz belőlük valamit nekem, amiből vizsgázhatok a dominának, ha egyszer azt találja kérdezni, miről beszéltem veled. Ha a fejem leütnék, akkor se találnának benne egy filozófus gondolatot, mosolygott megkönnyebbülve a fiú. Legfőjebb Epiktétoszra gondolok néha, mert az mondta a legnagyobb szamárságot. Taníts meg rá, gránátvirág. Nem, ne tanuld meg, tiltakozott a fiú. Epiktétosz azt mondja, többet ér, ha az ember okosan boldogtalan, mintha oktalanul boldog. Minden filozófusnak hurkot kellene kötni a nyakára a szakállából, határozt el Tit vérszomjasan, s kacagva körültáncolt a fiút. Tudod, mik vagyunk mink? Boldog bolondok. Tajnatta, tajnatta, tan. Furcsa tánc, ugye? Egyszer szíriai táncosnők táncolták az apám előtt. Azt mondják, ezt lejtették a menádok, mikor Bakkusz maga vezette őket. Tajnatta, tajnatta. Egy meteor szikrázott szét a tenger felett. Szinte hallani lehetett, hogy tüzes szilánkjai belesisterektek a vízbe. A lány egyszerre lecsendesedett és elernyedt. Ilyen szépen és ilyen tökéletesen szeretnék meghalni, gránátvirág, hogy egy porszem sem maradjon belőlem, és az legyen a búcsúztatóm. Ennyi. De szép volt. De aztán többet senkinek se jusson eszébe, az se, hogy voltam. Látod, ezért nem lesz nekem gyerekem soha. Ne szólj most, gránátvirág, semmit. Holnap megverhetsz, de most vigyél haza, mert nagyon fáradt vagyok.
10: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek. A
3: gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete.
3: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok literenkénti nagykereskedelmi ára. A benzin bruttó 14, a gázolaj bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, melyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolajárát. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény június 27-én lépett hatályba. Eszerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a kivezetés mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek. Donald Trump, amerikai elnök a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak úgy fogalmazott, hogy Iránnak nincs más választása, mint hogy megállapodást kössön. Közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai kedden már kapcsolatba léptek iráni tisztségviselőkkel. Donald Trump ismét kilátásba helyezte, hogy az amerikai támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások. Az elnök azt hangoztatta, hogy az amerikai haderő a műveletei során nagyon odafigyel a polgári lakosságra, ugyanakkor azt állította, hogy az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben nagyon komoly károkat sikerült okozni. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe, a hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei, emelte ki Albrecht Armand, az Impartnipüf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója a legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok mára olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, így Miskolc és Nyíregyháza is tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat, az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovasversenyek, íjász programok, a magyar hun-avar örökséget bemutató kiállítások. Többek mellett ilyen programok várják az érdeklődőket Bugacon, az augusztus 14-e és 16-a között sorra kerülő Kurultáj magyar törzsi gyűlésen, közölték a szervezők. Az idei programon több mint 20 nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből 100-nál több hagyományőrző csapat, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. 50 olyan program is lesz, melyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből, emelték ki a szervezők.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a jazz műsor. Nem vagyok könnyű helyzetben. 2020. március végén hívtam föl egy kedves barátomat, beszélgettem vele 5 percet, és utána leadtam a lemezét. Ezt a rövid riportot meg fogjuk hallgatni 5 perc hosszban, és azt hiszem mindent elárul a név, amit mondani fog, Szolnoki Péterről van szó. Szolnoki Pétert elvesztettük 2026. július 12-én, vasárnap. Előző nap éjjel egy Kanadában élő volt osztálytárs nőmmel, közös osztálytárs tőnkkel. Váltottunk üzeneteket, amelynek során én teljesen ki voltam készülve. Tehát ő már fel akart hívni a telefonon, hogy kirángasson a gödörből. Elhárítottam. De nagyjából ekkor éreztem azt, hogy most oltári nagy a baj. Pedig semmit, de semmit nem lehetett tudni a dologról. Én legalábbis számomra ez rejtve volt. És összefoglalva, egy riport fog következni, a riport végén pedig vissza fogok jönni, hogy fölkonferáljak majd egy 2009-es lemezt, ami nem más, mint a Bonbon Swing. Ez a Budapest Jazz Orchestra lemeze, amely 2009-ben az EMI-nál jelent meg, és innen nem fogok zenét hallgatni, amennyi belefér a műsorítőkbe. Nehéz percek ezek nekem, induljon ez a beszélgetés.
2: A mikrofon meg a Zsófa Peti, és hát megmondom őszintén, kedves hallgatók, nem vagyok egyedül, a egy messenger hívás formájában itt van velünk egy nagyszerű régi barátom, Szolnoki Péter. Szia, Peti!
3: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és azért azt tegyük hozzá, hogy sokkal régebb óta vagyunk barátok, mint sem azt gondolnátok, 6 éves korunk óta, hiszen osztálytársak voltunk általánosban.
2: Bizony, bizony, és hát megmondom őszintén, Peti, meg akartam tőled kérdezni, hogy most magad elég képzeled azt a annak idén 30-32 fős osztályt, kire gondolnál gyerekkori énedet, ha előveszed, ki lett volna még énekes rajtad kívül? Mert te egy professzionális énekes lettél, ez a szakmád, és hatalmas sikereket tudhatsz magad mögött, de gondolnál még valakire?
3: Ugye, így most név szerint nem emelnék ki senkit, nekünk az egész osztályunk úgy általában nagyon jó énekelt. Jó tisztelet a kivételnek volt, akinek botfüle volt, de azért mégiscsak mi bések voltunk, könyörgöm. Hát mi nekünk volt kór, mi jártunk kórusra, voltak énekóráink, úgyhogy én most azért sem emelnék ki külön senkit, mert szerintem az osztálynak a háromnegyede nagyon jó hanggal rendelkezett. Inkább azt hangsúlyoznám, vagy emelném ki, hogy én egyáltalán nem gondoltam, talán ezért sem, hogy éneklésből fogok megélni, mert számunkra az éneklés mindig természetes volt. Én ráadásul fuvolaművésznek készültem egész életemben, úgyhogy ez egy nagyon nagy csoda, hogy én ezzel foglalkozhatok az énekléssel még mellette.
2: Te, Peti, a lejátszóban egy olyan lemez van, amely a Bonbon Swing nevet viseli. Melyik együttessel készült ez a brilliáns alkotás?
3: Van egy nagyon nagyszerű Big Band zenekar, a Budapest Jazz Orchestra, úgyhogy az ő segítségükkel készült el ez, még azt hiszem, hogyha jól emlékszem, 2007-ben ez az egész produkció, úgyhogy Elek Pisti volt akkor még a zenekar vezetője, és nagyszerű hangszerelők segítették akkor a munkánkat, ugye Hámori Jancsi, Révész Ricsi, Csejtei Ákos. Most hirtelen ők jutottak az eszembe, akik természetesen a zenekar tagjai voltak is, mivel a mai napig is azt hiszem egy-ketten még ott vannak, és annyi pluszt adtak az amúgy is sláger dalainkhoz, hogy egyszerűen én sokkal jobban szeretem már ebben a formában meghallgatni a dalaimat.
2: Hát ez nagyon komoly. Peti, kötelességünk vidám perceket okozni ilyen feszült és nyomasztó időben.
3: Viborászunk egy kicsit?
2: Nem, talán azt lehetne mondani, hogy ez a zene tökéletes lesz ide. Mit üzensz a hallgatóknak? Mit csináljanak? Vigyázzanak magukkal, gondolom, nyilván ezt mondod te is.
3: Tehát gondolom azért lépten nyoman unos untalan hallják, hogy viselkedjenek ebben a szituációban. Ez számomra is azért vajon őszintén egy picit rémisztő dolog, de én régebben is szabálykövető ember voltam a nagy átlagnál. Én megmondom őszintén, én itthon maradok, nem megyek ki sehova. Ha nagyon ritkán elmegyek boltba, felveszem a szájmaszkot, van gumikesztyűm, akkor hazajövök, akkor lefertőtlenítem a ruhámat, van egy ilyen füfükém, utána kezet mosok, kézfertőtlenítek. Tehát tulajdonképpen én megteszek mindent annak érdekében, hogy ne adjam át senkinek, és én se kapjam meg a vírust. amikor meg itthon vagyok, akkor természetesen az immunrendszeremet erősítem azzal, hogy egy picit tornázom, akkor nagyon-nagyon sok vidám dolgot nézek, hallgatok, mert ez az egyik legfontosabb, hogy a humorunkat ne reszítsük el, és természetesen C-vitamin, B12, D3, tehát mondom, megteszek mindent annak érdekében, hogy egybe maradjak, mert hát én úgy gondolom, hogyha valakinek erős az immunrendszere, és mentálisan is erős tud maradni, akkor nem fog ki rajta ez a vírus.
2: Remélem, Peti, hogy a minden szavad az elejétől a végéig igaz, és így is lesz. És most azzal búcsúzom el tőled, hogy köszönjük, hogy a hallgatók kedvéért vállaltad, hogy így gyakorlatilag ad-hoc beléptél egy műsorinterjú szituációba, pedig nem egyeztettünk, tényleg csak föld átcsörögtem. És hát ezt a, ugye ez nem jellemző, hogy ez olyan könnyen szokott volna menni másokkal, veled ilyen könnyen, mert ezt köszönjük szépen a hallgatók nevében is. És hát neked is jó egészséget, kitartást, és minél gyorsabban, de gyors fellépéseket, és talán még a nyár végére valami jó kis erős, jó kis szezont kívánunk, hogy sok fellépésed lehessen.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtál, természetesen neked mindig rendelkezésedre állok. Ami nekünk aktuális ebben az évben, hogy 25 éves lett a Bombomban, és bizony nekünk el kellett, amellett, hogy ugye lemondták a fellépéseinket, el kellett csúsztatnunk a jubileumi koncertünket is. Reméljük, hogy az év második felében ezt tudjuk majd pótolni, és együtt tudunk ünnepelni a közönségünkkel. És emellett azért én nem nagyon unatkozom itthon, hiszen írok egy történelmi musicalt, annak már így egy kicsit a vége felé járok, Moravec Leventével együtt, aki a darab írója, rendezője, és természetesen az segítségemre van Szemihályi Gabi, aki az egész produkciónak a hangmérnöke, dobosa, és van egy Ott Rezső nevű fantasztikus, de tényleg zseni hangszerelő barátom, aki pedig a szimfonikus részét hangszereli, úgyhogy itt kis csöndes magányunkban is hál' Istennek tudunk alkotni, és örömet okozni majd másoknak a későbbiekben.
2: Peti, adja az Isten, hogy ott ülhetünk nem sokára a nézőtéren. Így legyen. Köszönjük szépen.
3: Így legyen. Én is köszönöm. Sziasztok.
2: Szia.
1: Igen, és akkor, hogy a Petivel, Szalonki Petivel esett beszélgetésemnek ezt a részletet meghallgattuk. Így most lépünk egyet tovább. A Budapest Jazz Orchestrával közös lemeznek, a Bombon Swingnek teljes anyagát hallgatjuk majd meg. Ez lesz a Valami Amerika. Ezek egyébként mind ilyen kereskedelmi rádiós slágerek, mindenki számára ismertek lesznek. Csak hát egészen másképp szól itt azért. A Valami Amerika, a Holnaptól, az a Pia Olimpia, a Gangster Dal, a Válasz Engem, a Hétvégi Királylány, a Hatos lesz, a hetesek Hétvégi Királynő, a nyolcas a szabad a gazdag, a kilencesek Köszönöm, hogy vagy nekem, a tízes a Haverok Buli Szamba, és van egy Jingle Bell Rock a legvégén, ami nyilván a ilyen, hogy mondják ezt, ilyen záró epizód. Ebben a rádió műsorban Szolnoki Péter emlékelőt tiszteleg a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter.
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

megint túl sok a fiú itt, kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Az Európa Rádió hallgatók ezen a héten a jazz műsorban Szolnoki Péter emlékelőtt tisztelgő rádióadást hallhatták. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút, hangsúlyozta a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmában rendezett ünnepségen a Nyugati pályaudvaron. Vitézy Dávid elmondta, a Magyar Vasút fejlesztése az egész magyar társadalom, a magyar nemzetgazdaság, a magyar közlekedés politika kiemelt jelentőségi ügye. Elmondta, a magyar és az európai vasúti közlekedés előtt óriási jövő áll. A vasútra a jövő közlekedési eszközeként lehet tekinteni. Hozzátette, több 1000 milliárd forintnyi vasúti pálya, járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország, és az óriási munkához kérte mindenki köztük az utasok, vasutasok partnerségét, támogatását. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója arról szólt, hogy a 180 éves évfordulóra felmatricázott mozdonyt közlekedtetnek, emlékbélyek sorozatot készítettek és elindítottak egy online játékot is. Sorozatban 5. éve indul a Virágos Magyarország versenyen Miskolc. Idén az önkormányzati fenntartású intézmények környezeti nevelésének eredményeivel pályáznak. A Brunswick Terész Tagóvoda bázis intézménynek van kijelölve, ahol sok jó gyakorlatot valósítanak meg. Az itt elért eredményekkel pályáznak az év óvoda kertje címre, tájékoztatott az önkormányzat. A Virágos Magyarország az ország legnagyobb és legnépszerűbb környezetszépítő versenye, melyet 1994 óta rendeznek meg a lakókörnyezet szépítésére, a zöld felületek gyarapítására és a fenntartatóság népszerűsítésére. A versenyre évente több száz hazai és határon túli magyar település nevez be. Burkolatfelújítási munkák miatt teljes útzár lesz Rakacaszend és Rakaca között. A Borsodabó-Zemplén vármegyei települések viszonylatában a tervek szerint július 20-a és 27-e között kell számítani a korlátozásra. A Magyar Falu útfelújítási program során 2,5 kilométer hosszan burkolatjavítási munkát végez a Magyar Közút, Szalonna és Krasznokvajda összekötő úton. A munkálatok idejére teljes útzárat vezetnek be a szakemberek Rakacaszend és Rakaca között, így az érintett útszakaszon hétköznapokon reggel 7 és előre láthatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni. A lezárás alatt északi irányba célszerű kerülni, Komjáti, Bódvalenke és Tornaszentjakab érintésével, tájékoztatott a Magyar Közút. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő portál adataiból. Szerdai közleményében a cég felidézte, már 2 éve, hogy a kötelező gépjármű felelősség biztosítást számos mikromobilitási eszközre, köztük a nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre is kiterjesztették. A biztosítás kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak. A budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mintegy 13.800 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelezőt. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár ez utóbbiak között vannak olyanok is, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződtek, jelezte a biztosítás közvetítő.
0: Az időjárásról.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Exodus tanítványozó hét a Betesda szenvedély betegeket mentő misszióban.
2: Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt.
1: A Gesztei Református Egyházközségben hitmélyítő családi napot tartottak.
3: Ugye a Református Egyház vezetőink, a zsinatunk ezt az esztendőt, a 2026-os esztendőt a imádság évének nevezte, vagy minősítette. Volt mire visszagondolnunk, van mire visszaemlékeznünk, a Szentírás látása szerint is, mert az Úr Jézus nekünk nagyon sok tekintetben mintát hagyott hátra, mintát adott nekünk. Voltak éppen megélte, vagy elénk élte azt, hogy hogyan lehet az életünk teljessé.
1: 140 éves a kolozsvári Betlen Gábor földészde a kör.
4: Hát a legnagyobb kihívás szerintem a fennmaradás. Azt, hogy meg tudjuk őrizni a tagukat, jelenlegi tagokat, és jó lenne gyarapodjon is a zenekar, de mint már említettem, itt a fiatalságra lenne legnagyobb igény, szükség.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Exodus tanítványozó hetet szerveztek a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban. A 28 lelkes fiatal gyermekotthonban és idősek körében teljesített szolgálatot a hét során. A hét során emellett utcai evangelizációt is tartottak Beregszászban és Munkácson. A programról Pocsai Nétövisi Tímea, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetője, református lelkipásztor nyilatkozott rádiónknak.
5: Egy nagyon izgalmas program zajlik Kárpátalján, az Exodusnak a programja, ami számos fiatalt mozgat meg és indít el a nagyvilágban, és itt Kárpátalján is éppen a táboruk zajlik. Mit kell tudni ennek a programnak a hátteréről, hogyan kapcsolódhatnak egy ilyen projektbe bele a kárpátaljai fiataljaink?
2: Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt, és ott hallhattak a fiatalok arról, hogy van olyan szolgálati terület, amikor terepre kimennek, és különböző szolgálati területeken kipróbálhatják magukat, hogy egy kicsit a határaikat feszegessék, de mégis közösségben legyenek egymással, és ez nekünk nagyon megtetszett, és teret adtunk neki a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió épületében, és így indult el ez az egész folyamat, hogy évközben 30-35 fiatal jelentkezett, de végül is 28 fiatallal indultunk el vasárnap délután, és már most így a pénteki napon lassan a vége fele járunk a hétnek.
5: Mindjárt beszélgetünk a programról, mert épp most fejeződött Beregszázban az utcai evangelizáció, amit tartottatok, de viszont ha megnézzük az alap ötletet, mit kell tudni az Exodus projektről, Írországból származik?
2: Igen, pár évvel ezelőtt jártunk Írországban, és akkor tetszett meg ez az egész ifjúsági munka nekünk, nekem a férjemmel, ugyanis egy kibocsátó istentiszteleten vettünk részt, ahol 900 fiatalt bocsátottak ki. Nem csak Európa szerte, mert több helyre mennek a fiatalok csapatban, ki hány fővel érkezik egy területre, és az a lényeg, hogy ezek a fiatalok önállóan felkészülnek, akár gyerekmunkát végeznek, akár idősek között forgolódnak, akár valamilyen szociális diakonii munkába állnak bele, tehát ők egy héten keresztül beleállnak és segítenek azokon a területeken a szolgálatban, ahová kiküldik őket, ahová elmennek, és ez nekem nagyon megtetszett, és már akkor, tehát több évvel ezelőtt úgy megfogalmazódott a szívemben a vágy, hogy milyen jó lenne, hogyha Kárpátalján is így mozgathatnánk fiatalokat, ugyanis nagyon sok gyülekezetben jellemző az, hogy ugye sok szolgálattevő elment, a lelkész talán megfáradt, egyedül érzi magát, kiöregedett szolgálattevőkkel van körülvéve, de hát mégiscsak ott vannak a fiatalok, akik lehet, hogy csellengenek és nem találják a helyüket, és imádkoztunk ezért, és tavaly részt vettem 6 fiatallal Romániában, ahol többféle területen szolgáltak a fiatalok, és nagyon tetszett nekem az, hogy én csupán mentoráltam őket, és imádkoztam velük, és tanácsoltam őket, de minden nap ők készültek fel, egy árvaházban szolgáltak gyerekek között, minden nap 3 órát töltöttek abban az árvaházban, és ők 6-an egy csapatként néha nagyon felfokozott lelkülettel élték meg a szolgálati területet, máskor meg annyira elcsüggettek, és volt olyan, hogy teljesen ki is borultak, mert tehát, hogy nem egy egyszerű feladat napokon keresztül benne lenni valamiben, az más, hogy néha-néha egy gyülekezeti alkalmon segítünk, de az, amikor én vagyok a felelős egy helyzetért, én vagyok a vezetője a csapatnak, és nekem kell megvalósítani azt, amivel felkészülök, hát ez sokkal nehezebb, és azt láttam, hogy a fiatalok nemhogy elcsüggednének, hanem egyre erősebbé váltak, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és délután idősek között szolgáltak, meg ott is utcai evangelizációt szerveztek, egy kis virágcsokorral egy igét ráírva odaadták a járókelőknek, ha esetleg valakit érdekelt, hogy mi ez az egész, akkor elkezdtek beszélni arról, hogy ők tulajdonképpen Jézus szeretik, és szerették ezt az örömhírt átadni énekekkel, meg egy igével, meg felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliában Istennek minden egyes helyzetre van szava. Hát, és ez tavaly működött a 6 kárpátai fiatallal, és akkor azt kértük Istentől, hogy hát, hogyha ő neki ez tetsző, és tere van ennek itt Kárpátalján, akkor mi készek vagyunk ebbe beleállni, és teret adni neki, ugyanis a nyári alkalmakon a házas hétvégén kívül nincsen a misszióban megszervezett alkalom, tehát adott a tér, adott a lehetőség, a környező falvakban körülvesznek bennünket azok a szervezetek, ahol szívesen fogadják a fiatalokat, úgyhogy előre megterveztük, és így vasárnap beköltöztek 28-an, ebből 9 Magyarországról érkezett, 9 fiatal, a többiek Kárpátalja különböző gyülekezeteiből már működő ifjúsági munkában benne vannak, vagy csak keresők keresik azt a közösséget, hogy hová tudnának kapcsolódni. És akkor elkezdtük ezt a közös készülődést, egyrészt csapattá formálódott a csapat, és minden délelőtt Nagy-Dobronyba, gyerekotthonba járnak ki, ahol 170 gyerek között szolgálnak. Néhányuk sérült gyerekekkel foglalkozik egész délelőtt, másik egész apró kis 8 hónapos, 1 éves gyerekkel, akkor vannak, akik a fiúkkal vannak együtt 3 órán keresztül, vannak, akik tinédzserekkel foglalkoznak, és én azt látom, hogy mindaz, amit ők ott megtapasztalnak, meg a szolgálat során átélnek, az maradandó számukra. Akkor ebben becsempésztünk ebbe a hétbe olyan dolgokat is, ami nem a gyerekmunkával kapcsolatos, hanem mindenhol körülvesz bennünket, hogy vannak időseink, vannak elhagyatott emberek, elmentünk idős otthonba, ahol talán sok magára maradott idős éli a megmaradó életét, ami még hátra van. Ott is a fiatalok egy jó órán keresztül beszélgettek a bentlakókkal, énekeltek nekik, közös szeretet vendégségben vettek részt. Minden nap a gyerekeknek is bevisznek egy kis rákcsálnivalót, közösen elfogyasztanak egy kis 10 órait, tehát az ige mellett ott van a közösség élménye is, amit folyamatosan ők átélnek együtt szolgálat közben, és ugye Csongoron működik a házi idősgondozás, így megkértük azokat az időseket, akik benne vannak a programban, hogy valaki szívesen fogadna-e 2 fiatalt, hogyha meglátogatná. És akkor a csapatot felosztottuk 2-2-essével, és kiküldtük őket egy délután, volt, aki beszélgetni ment, és felüdülve tért vissza, hogy milyen mély beszélgetése volt egy idős úrral vagy hölgyel, volt, aki segített a háztáji munkákban, lenyírta a füvet, volt egy csapat, akik egy idős hölgynél a fát rakták össze, mert nem volt neki segítsége, és akkor így ebben segítettek a fiatalok. Mindenféle terület életben azt hiszem, hogy megpróbálták szinte magukat az elmúlt héten, és akkor a hétvégére hagytuk azokat a területeket, amikor a nagyobb világtér is szembesülhet azzal, hogy ők hitben járnak, hogy ők Krisztus követők.
5: Tegnap munkácsom, pedig Beregszászban Luca evangelizáltatok. Rég láttunk ilyet azért vidékünkön.
2: Hát ne, ez biztos nem egy szokványos, mert azért régen, amikor benne voltunk, más volt jellemző, de most ezzel a fiatal csapattal énekkel készültek, és igéskártyákat készítettek ajándékba a járókelőknek. Ukrán, angol nyelven énekeltek, meg magyar nyelven énekeltek. Hát nyilván Munkácson kevesebb magyarral találkoztunk, magyar anyanyelvűvel, de itt azért Beregszászon láttam, hogy sokan elkezdtek beszélgetni, meg megkérdezték őket, hogy honnan jöttek, meg mi ez az egész, úgyhogy így el tudták mondani, hogy mit is csinálnak, és közben meg élvezték. Egyik őket sem láttam, hogy vonakodva énekelt volna, vagy vonakodva dicsőített volna a főtér kellős közepén.
5: 28 fős tábor van, viszont ha minden igaz, akkor ti is mentek tovább, és a fiatalok egy újabb országba mennek most szolgálni.
2: Igen, azok, akik tavaly részt vettek ebben a romániai utazásban, ők kaptak egy meghívást, hogy idén Spanyolországba mehetnek el, és ott ugyanezt a módszert fogják gyakorolni, csak angol nyelvterületen, tehát hogy ez egy kicsit nagyobb kihívás lesz, de hát ennek az évnek a mottoja, amivel ők készültek, hogy elfogadni a kihívást. Úgyhogy ebbe álltak bele, és volt olyan helyzet, amikor azt éreztem, hogy én magam is már úgy kezdek fáradni, meg erőtlenedni, és talán jó lenne egy kis szünetet, szabad időt adni nekik, és akkor egyik fiatal közölte, hogy hát mi nem azért jöttünk, hogy pihenjünk, hanem egész hetünket szolgálattal szeretnénk eltölteni, és akkor ez engem is úgy észhez térített, hogy valóban a testi fáradtság az kipihenhető, de amit lelkileg megkapok egy héten keresztül azokon a területeken, ahol jelen vagyok, aki más felüdít, maga is felüdül, és ezt élik át, és ezt éljük át mindannyian, akik az Úr szolgálatában vagyunk.
5: Mit kapnak ezek a fiatalok ezekben a alkalmakban, ahogy szolgálattevőként láthatnak különféle rétegeket, különféle élethelyzeteket?
2: Egyrészt az élménnyel gazdagodnak, hogy egy közösség együtt csinál valami jó dolgot, aztán megtanulhatják menet közben, mert ugye az, hogy ők szolgálnak, mellette tanulnak is, közös bibliatanulmányozások vannak reggel este, bizonyságtételeket hallgatnak meg már szolgáló személyektől, megkapják azt, hogy miért is tesszük tulajdonképpen ezt az egészet, mi a célja. Hát a célja a szolgálatnak az, hogy üdvösségre jussanak azok az emberek, akiké még nem az üdvösség, és valahogy ebben vagyunk részesei ennek, és talán ezt még mindenképpen hozzátenném, hogy ez a hét úgy valósul meg, és úgy valósul meg, hogy ezek a fiatalok az adományaik hozták el, vagy adománygyűjtést szerveztek a megvalósulás előtt, vagy egyéni személyes adományaikat tették össze. Nincs részvételi díja ennek, hanem ez így működik, hogy mindenünk egy, és így étkeznek, így visznek a szolgálati helyekre ajándékokat, így viszik azokat a kis elkészített süteményeket a gyerekeknek az otthonba. Ez az ő áldozathozataluk. Tehát nem csak az idejüket tették bele, hanem az anyagiakat is beletették, és akinek nyilván nincsen munkaterülete, ő keresett valakit, aki őt segíti, szponzorálja, és így állt össze az egész hétnek a költségvetése, hogyha mondjuk így anyagiasítjuk a hátterét, de nem ez a lényeg, hanem az a lelki ajándék, és az öröm, amit ők megélnek, és továbbadhatnak másoknak.
5: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadott felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok.
2: Köszönöm szépen, szép napot!
1: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímeával, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A gesztei református egyházközségben hitmélyítő családi napot tartottak. A nap témája az imádság volt. Az alkalomról, az imádságról, az ima erejéről is beszélgetünk Molnár Ferenc, református lelkipásztorral, a riporter Kisnéveres Viktória.
2: Nagy tiszteletű Molnár Ferencet, a gesztei református egyházközség lelkipásztorát köszöntöm, áldás békesség.
3: Áldás békesség, én is mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök.
2: Június 20-án szombaton hitmélyítő családi napot tartottak a gyülekezetben. Ennek részleteiről szóljunk, most azt szeretném kérni.
3: Ugye a református egyház vezetőink, a zsinatunk ezt az esztendőt, a 2026-os esztendőt a imádság érének nevezte, vagy minősítette. Volt mire visszagondolnunk, van mire visszaemlékeznünk, a Szentírás látása szerint is, mert az Úr Jézus nekünk nagyon sok tekintetben mintát hagyott hátra, mintát adott nekünk. Voltak éppen megélte, vagy elénk élte azt, hogy hogyan lehet az életünk teljessé. Hogyan lehet az életünk kapcsolatban a mennyei teremtő atyával. Mintát adott az övének, a tanítványainak, hogy hogyan kell mondjuk szeretni. Hogyan kell megbocsátani, hogyan kell megkönyörülni. Azt lehet mondani, még az imádságra is mintát adott, mert hiszen itt van előttünk az úri imádság, a mi atyánk. A Lukács 11-ben az egyik tanítvány, ugye nincs megnevezve, nem tudjuk, hogy melyik tanítvány volt az, de azt kéri az Úr Jézustól, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És erre mondja azt a mi Urunk, hogy ti azért így imádkozzatok. Tehát még az imádságra nézve is adott egy mintát. Hogy mennyire volt fontos Jézus életében az imádság, az mutatja az is, hogy ő több esetben az övéit, a tanítványait magukra hagyta, és ugye kereste az imádságnak, a mennyei atyával való kapcsolatnak az idejét és lehetőségét. Kereste a csöndet. A Getsemáné kertben ugye azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. És még a kereszten is voltak könyörgő szavai. A Lukács evangéliumában azt olvashatjuk, amikor mondja a mi Urunk, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát neki még ott is volt szava, ott is volt könyörgése a bűnös ember iránt. Ezzel a nappal kapcsolatban az említett családi naphoz kötődve, amelynek a tematikája az volt, hogy közösségben, Isten színe előtt két nyugalmazott lelkipásztort kértem meg segítségképpen szolgálatra. A templomban nagytiszteletű Tóróczi István lelkipásztor végezte a szolgálatot az úri imádság alapján. Ebből merítve ő erre az ígére helyezte a hangsúlyt, ti azért így imádkozzatok. Ezt nagyon alaposan ő kifejtette. Majd ezt követően kinn a sátorban nagytiszteletű Csőri Bertalan lelkipásztor szolgált a gyülekezet között. Ő beszélt az imádság fontosságáról. Ezen én nem tudtam jelen lenni, mert eközben a gyermekekkel foglalkoztam a gyülekezeti teremben. A gyermekekkel arról beszélgettünk, hogy ki mikor szokott imádkozni, milyen imádságot ismernek számukra, kik tanítottak, vagy kik tanítanak imádságot. Kik ülnek oda melléjük, édesanyja, édesapa, a nagyszülők közül. A gyermekek részére egy rövid imádságot és éneket tanítottam. Mindenről fotók is készültek. A Csőri Bertalan lelkipásztor testvérünkre bíztam azt is, hogy ő hogyan építi föl a maga szolgálatát. Különböző témákat hozott a gyülekezet elé. Éve megemlítette Ábrahám imádságát, Sodomáért, ami ugye másokért való könyörgés. Beszélt a pusztában történő imádságban, amikor ugye Mózes könyvében jelen van, hogy amikor felemelt kézzel imádkoznak, amikor hadakoznak, és amikor a imádkozónak elfárad a karja, akkor vesztésre állnak, és amikor újra fölemelik az imádkozó kezet, akkor jön a győzelem, ez a közben járó ima. Aztán ott van előttünk Anna könyörgése, akinek nagyon sokáig ugye nem született, nem lehetett gyermeke. Amikor ez a szomorú szívű nő kijönti a szívét a Teremtő Isten előtt, Isten meghallgatja az ő könyörgését, és gyermeke születik, és aztán ezt a gyermeket ő fölajánlja kvázi az Isten dicsőségére, hogy ez a gyermek szolgáljon a Teremtőnek. Vagy ott van a Zsoltárok 56-ban arról esik szó, hogy ha az ember fél, tehát Dávid, amikor félt, akkor az Isten elé áll az ő félelmével, nyomorúságával, szorultságával. Aztán az Ószövetségben említhetnénk még, ugye, amit ő elmondott a gyülekezet előtt, a Salamonnak az imádságát. Salamonnak a kérő imádsága van itt előttünk, aki Isten azt mondta, hogy kérj bármit. Ő azért megfontoltan azt mondott, hogy adj azért bölcsességet és értelmet a te szolgádnak. Tehát, hogy Csőri Bertalan elképásztor testvérünk ezt járta körbe, ezt így képítette föl. A napnak az eseményeit, hogyha folytatom, akkor a foglalkozásokat tekintve foglalkozások után egy közös ebédre került sor. A finom ebédet Róna Székini, Vince Enikő és Molnár Dávid fiam készítették. És ugye arról is szólnom kell, hogy nagyon finom süteménnyel is megörvendeztették a gyülekezetet. Az is fontos természetesen, hogy a gyülekezetünknek a tagja is voltak, akik nagyon ízletes süteménnyel járultak hozzá ehhez a bizonyos családi naphoz. A gyermekek részére rendeltünk felhújható légvárat, és volt számukra kézműves foglalkozás is, melyet Benes Kis Györgyi és Hajdú Erdődi Petra testvéreink vezettek. A kora délután 2 óra magasságában került sor a Tiszta Fény nevű ökumenikus kórus szolgálatára, akik énekeikben az imádságról, a Jézus Krisztussal való élő kapcsolatról tettek bizonyságot. Elmondásuk alapján a kórus, amelynek tagjai nem csak Sajó Hídvégről, hanem a környékbeli településekről is építkezik, 20 éve szolgál. Vezetője ennek a kórusnak nagytiszteletű Bokó Gyula lelkipásztor testvérünk.
2: Ugye a napnak a központi témája az imádság volt, és ahogy ön is elmondta, a Magyarország Református Egyházban 2026 az imádság éve, hogyha még ehhez kapcsolódóan szólhatunk arról, hogy hogyan látja azt lelkipásztorként, hogy egy ember életében az ima szerepe, az imádság mit jelenthet? Vagy hogyha esetleg személyes gondolatait is megosztja ezzel kapcsolatban. Mielőtt itt a nap további részleteiről szólnánk.
3: Én azt gondolom, hogy a templomos ember, a keresztény, a mindenkori keresztény ember számára az imádság, az elcsendesedés, az Isten előtti csönd az nagyon fontos. Történjék ez akár egy reggeli órában, vagy egy esti órában. Mindenképpen nagyon fontos. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a keresztény ember számára az imádság, az ima, a könyörgés, az elcsendesedés, az olyan, mint az ember számára a levegő. Ha nem jutunk hozzá, akkor az ember egyszerűen megfullad. Amikor indul a nap, akkor hálával állunk meg Isten előtt, és erőt kérünk arra a napra, hogy az aznapi teendőinket, feladatainkat el tudjuk végezni. Amikor már ugye lefekszünk és megpihenni készülünk, akkor is hálát adunk a megélt napért, a megélt napnak az eseményeiért, hogy Isten nekünk erőt adott, és el tudtuk végezni, ami előttünk volt. Akkor is hálát adunk egy esti csendességünkben, és kérjük az Úristent, hogy bennünk, hogy ránk az éjszakában vigyázzon, tekintetét ne vegye le rólunk. Volt egy nagyon érdekes, vagy talán különlegesnek mondható dolog, ami úgy velem történt meg, amikor operáltak, amikor a lábamat operálták 2025. decemberében, akkor miközben ott várakoztam a műtő előtti várakozóban, akkor egy ének jutott eszembe, ami gyülekezetünknek, meg azt gondolom sok gyülekezetnek kedves éneke, a Mindig velem, Uram, mindig velem kezdetű dicséret, és én ezt ott elkezdtem dúdolni magamban. Úgyhogy az Úristen ad az embernek olyan helyzeteket, szituációkat, amikor fölemeljük a szívünket és az ajkunkat arra, hogy magasztaljuk őt, és kérjünk erőt, mindarra, ami azt gondolom, előttünk van. Még hogy újkor az is van bennünk, hogy ez most veszéllyel jár, hogy ez most nagyon nagy teher számunkra, hogy félünk, aggódunk, szorongunk valamiért, akkor is az imádságban menekületünk a mi teremtőnkhöz. Ez egy személyes dolog volt számomra, amit így most így megosztottam.
2: Igen, köszönjük szépen, hogy ezt is megosztotta velünk, és az ima erejével kapcsolatban esetleg mik azok a megélések, vagy akár visszajelzések így önfelé, amit itt az eddigi szolgálata során megélt?
3: Én azt gondolom, hogy az ima, az imádság, akár hogyha az ember mondjuk szűk körben mondja az imádságot, hogy egy közösséget formál és közösséget teremt. Az imádságnak van egy ilyen ereje. Isten igéi, szent lelke mellett az imádság az, ami közösséget teremt, ami életre hív. Én ezt így éltem meg, így tapasztaltam. Olyan különleges dolgot tapasztaltam meg, én magam is, ami megindító is valahol, azt gondolom, hogy amikor megint csak azzal tudok jönni, hogy amikor kórházban voltam, akkor mind a református testvéreink, és még azt kell mondani, hogy mind a katolikus testvéreink is egy ima láncot hoztak létre miattam, hogy értem, az szabad ezt mondani, és ők fölvállalták azt, hogy imádkoznak a betegekért, imádkoznak értem, mint lelkipásztorért. Ez is egy nagyon megindító történet volt. Tehát ők közösséget teremt, amikor másokat oda tudunk vinni imádságban, csendességben, de nem csak önmagunkra kérhetjük Isten áldását, hanem másokra nézést. Olykor mi olyanok vagyunk, nemrégen ezt elmondottam a egyik prédikációban, hogy olyanok vagyunk, mint a gyermek, akinek a kezét az édesapa megfogja. És olykor mi ki akarjuk szakítani a kezünket az édesapánk kezéből, ugye a mennyei atyánk kezéből ki akarjuk szakítani az életünket, mert azt gondoljuk, hogy mi mindent jobban tudunk, hogy nekünk van már elég bölcsességünk, de ez közben nem így van. Elfelejtünk hálát adni. Amikor Isten bennünket kiemel egy-egy nagyobb mélységből, egy-egy nagyobb szorultságból, nagy bajból, akkor elfelejtünk hálát adni. És olyanok vagyunk, mint a gyerek, hogy kérünk, és rángatjuk az édesapánk vagy édesanyánk a kezét, hogy nekem még ez is kell, az is kell, de az is jó lenne, és ha megfelelkezünk a köszönetről, én azt tapasztalom, megfelelkezünk a köszönetről, a háláról, és mindig erre hívom fel a gyülekezetünknek a figyelmét is, a gyülekezeti tagjainak a figyelmét, hogy legyünk hálások, mert van miért hálát adnunk a Teremtőnek. Az imádság ezt is jelenti, hogy hálát adni, dicsőíteni, nem csak pusztán mindig kérni, mert emberek vagyunk, és mindig mi kérni szoktunk. Tehát ne feledkezzünk meg a háladásról, ami megint csak ugye nagyon fontos.
2: Még itt a folytatásban hadd kérdezzem meg, hogy a családi napnak milyen hagyománya van a gyülekezetükben?
3: A családi napnak a gyülekezetünkben jó ideje, ugye hagyománya van, jó ideje már szervezünk ilyet. Ha nem is volt mindig minden esztendőben, mert volt, hogy a Covid miatt ugye ez ugye elmaradt, meg amikor éppen a nyári időszakban történtek a templomunknak a felújítási munkálatai, akkor ezek ugye elmaradtak. De igyekeztünk mindezek mellett megszervezni a családi napot. Ez nagyon jó, mert minden korosztályt megmozgat a gyülekezetben, erősíti a közösséget, közösséget épít, vagy éppen megerősít már, és azt kell mondani, nem csak kimondottan református emberek jönnek el, hanem vannak közöttük is katolikus testvérek is. Mert hiszen amikor együtt voltunk, együtt szerveztünk egy kirándulást, akkor nem csak reformátusok jönnek szigorúan, hanem jelentkeznek bizony katolikus testvérek is. Tehát egy összekovácsoló, közösséget megerősítő hatása van, jelentősége van ennek a családi napnak.
2: Hogy miben látja az ilyen találkozások lényegét, nagy tiszteletű úr, ugye akkor itt erről is hallhattunk. Milyen visszajelzések érkeztek esetleg itt az elmúlt napokban, vagy akár azon a napon, hogy a gyermekek, a fiatalok, felnőttek, idősek, hogyan élték meg ezt a találkozást?
3: Azt mondhatom, hogy pozitív élményekkel térhettek haza az itt résztvevők, mert hogy jó volt találkozni. Jó volt találkozni, amikor nem csak a templomban vagyunk együtt, aztán elköszönünk, ugye Isten tiszteletet követjön, és mindenki tér a maga hajlékába, hanem itt azért több idő adatik arra, hogy beszélgessünk. Mindenki elmondja maga történéseit, hogy ki mivel mi történt, amikor egy idősebb gyermekek jönnek, vagy unokák is elkísérik őket, akkor minden korosztály megtalálja maga a korosztályát, és azzal szívesen tölt időt. Én azt mondom, és úgy hallottam, hogy nagyon jó visszhangja volt ennek a családi napnak. Nem csak azért, mert a testi fizikális ellátás az nagyon jó minőségű volt, hanem azért is a tekintetben, hogy ez a közösség úgy megírja az ő ünnepeit, életét, alkalmait az Úristen előtt.
1: Az elmúlt percekben Molnár Ferenc református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Hogyan lehet 14 évtizeden át a történelem viharaiban is hűen őrizni a hóstáti közösség gyökereit? Aktuális interjúnkban a jubileumát ünneplő kolozsvári Bethlen Gábor földészdalkör múltjába és mindennapjaiba pillantunk be. Vendégünk Furu István elnök, aki mesél az apáról fiúra szálló odaadásról, a próbaidőszakot diktáló mezőgazdasági naptárról, a hóstáti bálok és névnapok hangulatáról, valamint a generációk közötti kölcsönös tiszteletről. A riporter Szecsődi Árpád.
2: Szeretettel köszöntelek, azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk, és halljunk néhány szót a Bethlen dalkövő, melynek ugye most ünnepeltétek a 145 képfordulóját, ha jól tudom, igaz? Mesélj arról, milyen érzés egy olyan közösség élén állni, amely már 140 éve őrzi a hóstáti kultúra lángjait.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Furu István vagyok, a Bethlen Gábor földészdalkör jelenlegi elnöke 4 éve. Megtiszteltetés, hogy része lehetek immár 22 éve ennek a dalkörnek. Fiatalon kezdtünk bele, a hóstáti hagyományokat ápolván, fiatalok úgymond idézőjelesen 96-ba álltunk be első versben, úgymond, amikor a Virágos Együttes is alakult, és azonnan toborozták a fiatalokat. Akkor jöttek a katonasági időszakok, akkor volt megszakítás, több-kevesebb év, és én folyamatosan most 22 éve, hogy ott vagyok. Érdekes a történet, mert az akkori elnök azt mondta, gyere vissza, lehet, hogy veled többre nem megyünk, de legalább többen leszünk. És akkor, hogy megfogjanak, úgymond, zászlót a kezembe adták, és illettem elsősorban a zászló vívő is, gondozó is a dalkörben. Jól érzem magamat, vannak generációs eltolódások, úgymond, tehát a 84 éves tagtól egészen a 23-4 éves a fiatal generáció, de mindenki jól érzi magát, megvan a kölcsönös tisztelet. És ez az egyik titka is, úgymond, ha így lehet nevezni, annak, hogy ennyi időn keresztül megmaradt a dalkör, kisebb, nagyobb problémákkal küzdködve, de a kölcsönös tisztelet megvan, és a fegyelem, amit nem kell kiharcolni, de mindenki tudja, hogy azért jön, hogy jól érezze magát, és tanuljunk énekeket.
2: Mi a titka annak, hogy a dalkör a történelem viharaiban is meg tudott maradni, és hogyan maradtak hűek a gyökereikhez?
3: Hát a titka szerintem az odaadásban rejlik. Sokan apáról fiúra vették át ezt a hagyományt. Az én családomban, tehát a közvetlen családi körben édesapám nem volt dalárdatag, nagytatám nem, de két nagybátyám és Kirin Miklós, illetve Kis József a dalárda tagjai voltak, már néhai Kirin Miklós és Kirin József. És kisgyerekként egy olyan rejtelen volt, hogy jaj, hogy hétfőnként mennek a dalárda óráról, és vajon ott mi történhet? Hát betekintést szerezhettem, mondom, anno 96-ban, és mint titok, az odaadás. Szerintem nagy titok, nem, tehát nem nagy titok az egész, de az odaadás és a kitartás. Az, hogy a hagyományt azt tovább vigyék.
2: Na most ez a hagyomány miből áll, mit jelent ez a hagyomány? Ugye, mert sok mindenről beszélhetünk itt a hagyomány kapcsán, nem csak az éneklésről, ugye?
3: Igen, nem csak az éneklés, de most, hogyha dalárdáról beszélünk, a Bethlen Gábor dalkör alapszabályában, tehát mikor megalakult, akkor lényegében arról volt szó, hogy istentiszteleteken, temetéseken, meg világi eseményeken is szolgáltak. Hogyha a hóstáti hagyományokra térnénk rá, akkor ott tudnánk beszélni a szüreti bálról, volt a virágos tánc az május környékén, akkor az Anna bál júliusban, mikor van Anna nap, utána következett a szüreti bál, értelemszerűen szeptember-októberben. A hóstáti közösség két jellemző vonatkozik rá a hóstáti közösségre. munkások, de ugyanakkor tudnak mulatni is, szórakozni is. Helytálltak a mezőn, a piacon, főként az asszonyok, úgymond, akik árulták a termékeket, de ugyanúgy szerettek járni, mulatozni. A családokban megtartották a, úgymond, idézőjelesen hagyományos hostati név napokat, kezdve a József, Sándor József, akkor haladván a naptárba téli ünnepek alatt ugye Miklós, Ferenc Miklós, István János, ahogy következtek, és ezekre meg főleg azért volt idejük, mert tavasszal, vagy a tél elején és tél végén voltak a névnapok, amikor még nem volt annyi sok mezői munka. Ezért van a Dalárdának is a próba időszaka, elkezdődik november első hétfőjén, és virágvasárnap utáni hétfőn van az utolsó próba, mert az utolsó fellépés a templomba, két ágúba, az húsvét vasárnapján történik. Vagy az elmúlt 37 év alatt szerintem annyi van a Szent Lászlói Kórus találkozó történelmében is. Két alkalom kivételével minden évben jelen volt a Dalárda, és a júniusi hónapban be volt időzítve egy-két-három próba, ahogy a jelenlegi, vagy a mindenkori karvezér megítélte, hogy mennyi felkészülésre van igény a dalkörnek.
2: Na mostan a hostátiak azok kötődnek a kétágú templomhoz. Mit jelent számotok a kétágú templom? A kolozsvári kétágú, vagy kolozsvári alsóvárosi református egyházközség. Mert ugye, hogy a legtöbb ilyen hostáti eseményre ott került inkább sor, nem?
3: Igen. Egy szóval az otthont jelenti, nem csak a Dalárdának, hanem a hostáti közösségnek. Jó, persze a Kolozsvár több más negyedében is ugye vannak a református egyház megyék, de mivel ez úgymond központi, és itt nagyobb a befogadó képessége is a templomnak, és ide kötődnek a hostáti szálak, úgymond az építés, segítkezés, a történelem hosszú évein keresztül.
2: Milyen szerepet tölt be a dalkör a mai kolozsvári közösség életében túl azon, hogy énekelnek?
3: Hát mivel, hogy az éneklés az első sorban az a jellemzője a dalkörnek, temetéseken és kórus találkozókon látható nagy közönség, de a dalkör tagjai ugyanúgy eljárnak más hostáti, vagy nem csak hostáti jellegű rendezvényekre, hanem ami a városi, úgymond kulturális programjaiba belefér. Tehát próbálunk megjelenni, hogy lássanak, hogy nem csak énekelni tudunk. Most itt röviden zárójelben megemlíteném a hostáti társcsoportot is, amelynek ugye, mint mondtam, tagja, és úgymond alapító tagja is voltam 96-ban. Azóta próbálunk még a úgymond már idősödő csontjaikkal táncolni, de van generációk, potlógenerációk, utánunk gyerekeink, ugyanebben lettek nevelve, úgymond, hogy megkóstoltattuk velük, ők is beöltöznek, mikor vannak báluk, meg bizonyos rendezvények. Lásd, március 15-e, mikor volt felvonulás, hogy magyar napok alatt voltak rendezvények, ahol a hostáti közösség úgymond képviseltette magát táncol, énekkel.
2: Sikerült-e az elmúlt 140 év során átadni a tudást a fiatalabb generációnak, hogy a dalok például, vagy a tánc ne vesszen el? Most már említettél is néhány dolgot, ugye, például a táncot említetted.
3: Sikerült, több-kevesebb sikerrel, úgymond. A dalkörnél az a probléma, hogy sok fiatal azt hiszi, hogy nem tud énekelni. Most senki nem végezte el a zeneakadémiát, vagy nem járt kántórára. Sokan úgymond fülután tanultuk meg, kottát nem ismerve, nem tudtuk olvasni a kottát, de hogyha

0: Szeretnénk, hogy megmaradjanak mellettünk minél többet.
1: Van-e olyan meghatározó emlék vagy fellépés az elmúlt évtizedekből, amelyre a dalkő minden tagja büszkeséggel gondol vissza, vagy amire visszaemlékeztek szívesen?
0: Igen, itt pontosan a Mátyás Szobor csoporttal kapcsolatos ez az emlék, mert őseink anno 1902-ben, október 12-én, mikor a Mátyás Szobor csoportot leleplezték, ott volt a dalkör, és a felújítás alkalmával 2011. április 4-én is jelen volt a dalkör, és ugyanazokat az énekeket énekeltük el, mint őseink anno 1902-ben. Ez egy olyan tényleg történelmi pillanat. Persze 140 év során sok helyen megfordult a dalkör, sok helyre meg volt hívva, de ez egy olyan esemény, jelentősége van, hogy ugye bármikor főtéren átmegyünk, ott van a szoborcsoport, és úgymond valamikor ott voltunk, és ott voltak dédapáink.
1: Hát több helyre is meghívtak, vagy meghívást kaptatok. Milyen élményekkel jöttetek vissza, vagy milyen volt, hogyan fogadtak?
0: Hát mindig pozitív élmény, mert minden koros találkozó, bármilyen alkalmával újabb ismerettségek, barátságok, kapcsolatok alakultak ki. Így megemlíteném, Csóka településen van a Móra Ferenc Kulturális Egyesület, és az ottani férfi dalkörrel, illetve a tambura zenekarral, vagy együttessel mai napig is tartjuk a kapcsolatot. Sajnos most ők nem tudtak jelen lenni a 140 éves jubileumunkon, mert pont ezen a hétvégén tartották ott is a falunapokat, és nekiek is programjuk volt.
2: Az elmúlt percekben Furu Istvánnal, a Bethlen Gábor Földész Dalkör elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek biztosított idénglenes védelmet. Az uniós tanács közleményében megerősítette, ezzel az Unió azon kötelezettségvállalását teljesíti, mely szerint ameddig csak szükséges, támogatja Ukrajnát és népét. Az uniós tanács kiemelte azt is, az EU tagországok megállapodtak abban, hogy idénglenes védelmet csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. Ez a korlátozás csak az idénglenes védelem iránti új kérelmezőkre vonatkozik. Nem azokra, akik már idénglenes védelmet élveznek az EU-ban, magyarázták. Kifejtették továbbá, az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült férfiaknak igazolniuk kell katonai kötelezettségeik teljesítését. Terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatása. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület program támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membránlipid terápiát fejleszt, mely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítője lehet, tájékoztatott az intézmény sajtóközpontja szerdán. Közleményükben azt írták, Zákány Florina, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet adjunktusa sikeresen pályázott a programra és nyert 5 éves 282 millió forintos támogatást. Célunk, hogy elsőként bemutassuk a koleszterin szint csökkentésen alapuló új membránlipid terápia, rendkívül ígéretes a koronavírus és az influenza A vírus elleni küzdelemben, idézte a közlemény a kutatócsoport vezetőjét. A szakember szerint ezen vegyületek vírusvariánstól függetlenül képesek lehetnek a fertőzés korai lépéseit, tehát a vírus sejtekbe történő bejutását gátolni, ezáltal hatékonyan alkalmazhatók mind megelőzésre, mind kiegészítő terápiára. Írták a közleményben. A szakmai szervezetek javaslata alapján a minimális építőipari rezsióradíj áfa nélküli legkisebb mértéke a 2024-es szinthez képest 16%-kal emelkedik, tájékoztatott szerdán az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Mint írták, a kormány elfogadta a javaslatukat. A rendelet szerint a minimális építőipari rezsióradíj legkisebb áfa nélküli összege szerdától 7830 forint óránként, szemben a 2024-ben megállapított 6700 forinttal. Mivel tavaly nem hirdettek minimális rezsióradíjat, a két év alatt 16%-os a növekedés. Fellendülést hozott június a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben 19 000-rel 385 ezerre nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent, közölte szerdán a KSA használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. A közleményben kiemelték, hogy ezzel együtt a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent a tavalyi 179 ezer kilométerről 171 ezerre. Ezzel párhuzamosan az átlag életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,1-ről 12,5 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,5%-kal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5-10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik, közölték. A portál szerint egy év alatt kiugróan 42%-kal nőtt a hirdetett hibrid modellek száma, és a hibridek iránti érdeklődés majdnem 60%-kal bővült.
0: Az időjárásról.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a nyári bőrvédelemmel kapcsolatban beszélgetünk dr. Majoros Tibor miskolci bőrgyógyász szakorvossal, akit tisztelettel köszöntök műsorunkban, stúdiónkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, és én is köszöntök minden kedves hallgatót.
1: Doktor úr, kezdjük onnan most a beszélgetést, hogy miben másabb, miért másabb a nyár a bőrünk szempontjából, vagy a bőrünk a nyár szempontjából?
2: Ugye sok mindenben különbözik. Télen azért többnyire nincs közvetlen hatásnak a bőrünknek a nagy felülete kitéve a környezeti különböző hatásoknak. Nyáron viszont ugye az időjárásból adódóan többnyire kevesebb ruhát viselünk, így sokkal több külső hatást tudja érni. Ezek közül ugye talán a legfontosabb a napnak a sugárzása, de minden más, tehát nem csak ez a napsugárzás, a fizikai hatások, tehát egyéb ilyen külső hatások máshogy befolyásolják. A bőrünk is máshogy viselkedik nyáron, tehát kicsit megváltozik a lipid összetétele, a fagyú termelése, tehát ami télen inkább az ilyen szárazabb vagy kiszáradásra hajlamos bőrjelenségek dominálnak, nyáron ezek sok esetben javulnak. Tehát nem, akinek esetleg télen szárazabb bőre van, vagy ekcémára hajlamos, nyáron ez kevésbé jelentkezik, tehát a napnak, illetve az évszaknak van egy ilyen jótékony hatása is.
1: És ugye a bőrünk rendelkezik egy természetes védekező képességgel, ami ugye, ahogy hallhattuk is itt a nyári időszakban, azért fokozott terhelésnek van kitéve. Hogyha itt akkor egy picit belemegyünk mindennek a részleteibe, kezdjük talán itt a UVA, UVB sugarakkal, ugye erről sokat hallunk itt a mindennapokban is.
2: Igen, hát az egyik legfontosabb, vagy inkább, tehát leginkább szinte mindenkit érintő károsító hatás a napsugárzás, illetve a napnak ezek a kóros sugarai, ugye ezek, amikről általában ugye a köznyelvben szoktunk beszélni, az UV-sugarak, azok a láthatatlan tartományba esnek. Feloszthatjuk őket UVA, BC sugarakra. A bőr szempontjából jelentősége az UVA, illetve az UVB sugaraknak van leginkább. Az UVC az elenyésző, mert azt a légkör, az ózon réteg szinte teljesen kiszűri. Az UVA sugarak, azok nem pillanatnyi károsodást okoznak, tehát ők azért felelősek inkább, hogy a bőr, hogyha nagyon ki van téve hosszú távon ezeknek az UVA sugaraknak, akkor egy ilyen fokozott bőr öregedés, tehát a bőrnek korai öregedés jelentkezik, főleg a bőrnek a középső rétegét, ezt az irha réteget, ezeket a elasztikus rostokat, kollagénrostokat károsítja, és egy korai bőr öregedéshez vezet, illetve jelentősége van még a pigmentfoltok, tehát az ilyen májfoltok, pigmentfoltok kialakulásában. Ez inkább egy ilyen hosszú távú károsító hatás. A rövid távú károsító hatásban, ugye amit napégésnek hívünk a köznyelven, ott az UVB sugaraknak van jelentősége, tehát azok okoznak egy azonnali bőrtípustól függően bőrpirt, vagy egyéb súlyosabb elváltozást. Tehát ezeknek főleg az UVA, UVB sugaraknak van jelentősége, ezért ugye javasoljuk a fényvédőknek a használatát minél szélesebb körben.
1: Igen, ugye ez ellen tudunk úgymond védekezni bizonyos termékekkel, illetve hogyha betartunk bizonyos szabályokat, ugye erre vonatkozóan is már hosszú évek óta hallunk ajánlást, hogy 11 és délután 4 óra között ne tartózkodjunk a napon, vagy legalábbis hosszú ideig ne, de hogyan védekezhetünk?
2: A legjobb védekezés, ugye, hogyha nem is tesszük ki ezeknek a sugárzásoknak a bőrünket, tehát ahogy mondta az előbb is, amikor kifejezett napsütéses idő van, azért azt javasoljuk, hogy 11 és 3 óra között, de a nagyon erős nyári napokon akár 10 és 4 óra, 5 óra között is kerülendő a közvetlen napon való tartózkodás. Figyelni kell, ugye egyrészt tehát az időjárás előrejelzést, illetve a meteorológia most már mindig közzé teszi ezt az UV indexet, hogy milyen erős UV sugárzás várható. Ez egy ilyen 0-tól 10-es skáláig terjedő rendszer. Már mi azt mondjuk, hogy a 3-as érték felett is javasolt a fényvédő használat, illetve már ott is kerülendő a 11 és 3 óra közötti napon tartózkodás, illetve hát nyilván az egy ilyen 7-es, 8-as érték körül vagy a felett, meg abszolút nem is javasoljuk, tehát hogy ne tartózkodjon napon az illető, mert nagyon ugye komoly, rövid, illetve hosszú távú problémákat tud okozni. Tehát az egyik oldal ez, hogy ha lehet ezekben az idősávokban ne tartózkodjunk a napon.
1: Bocsánat, hogy közbeszúlok, egy olyan kérdés, hogy itt a napon vagy az árnyékban töltött szabad levegőn való tartózkodás között milyen különbséget tehetünk?
2: Ezek a, tehát a ne tartózkodjunk napon megfogalmazás, az ugye azt jelenti, hogy a tűző közvetlen napon, tehát hogy kint a szabad ég alatt ne tartózkodjunk ebbe az időszakba. Nyilván árnyékban lehet tartózkodni, de ott is javasolt a fényvédők használata, mert ott is van egy szórt fény, és minél erősebb az UV-sugárzás, ez a szórt fénynek a mennyiség, illetve a károsító hatása is annál erősebb. De ezek a javaslatok, amik fennállnak, tehát ezekre az idősávokra, ezek azért mindig a tűző, tehát a közvetlen szabad ég alatti tartózkodást jelentik, hogy annak a kerülése javasolt.
1: És akkor bocsánat, itt visszaadom a szót, itt az előző gondolatot, hogyha folytatja.
2: Igen, tehát hogyha betartjuk ezeket a szabályokat a napon tartózkodásra kapcsolatban, az az egyik oldala. A másik oldala, hogyha ugye mégis napon tartózkodunk, javasolt, hogy azért minden nagyobb testfelületünket fedje valamilyen ruházat. Nyilván nem arra gondolok, hogy egy szkafandrájba be kell öltözni a 35 fokban, hanem valamilyen szellős, de mégis olyan ruhát viseljünk, ami azért minél nagyobb területét fedi a bőrünknek, akár egy kalapot felvegyünk, napszemüveget, tehát hogy ezekre is odafigyeljünk. A másik tekintetben pedig, aminek nagyon nagy jelentősége, ugye a fényvédőknek, a fényvédő krémeknek a használata, amiket tehát ilyen időszakban, illetve gyakorlatilag bizonyos szakemberek azt mondják már most, hogy egész évben javasolt használni. Vannak óvatosabbak, akik azért azt mondják, vagy azt mondjuk, hogy elég a tavaszi időtől az őszi időszakig használni, amíg kifejezett a napsugárzás, de ezeket mindenféleképpen használni kell, rendszeresen használni kell, meg megfelelően kell használni. Tehát ez nagyon fontos, hogy megfelelően.
1: Hogy használhatjuk megfelelően?
2: Tehát a naptejeket megfelelő mennyiségben kell ugye használni, megfelelő helyeken. Tehát nem elég egy vékony kis rétegbe bekenni, hanem hát erre is vannak javaslatok, hogy ilyen új begyi méretek, vagy táskanál méretek, hogy melyik testfelszínre milyen mennyiség kell, tehát ezeket be kell gyakorlatilag tartani. Nem azt mondom, tehát nem úgy kell használni ezeket, hogy látható vastagságban a bőrünkön legyen, hanem hogy mindenhova jusson, beszívódjon, tehát nem kell, hogy látszódjanak ezek a naptejek, hogy fel vannak kenve, de a megfelelő mennyiséget használni kell is. Minden olyan testfelszínre használni, ahol ugye ér a nap. Sokszor vannak olyan területek, például a fülkagyló, főleg férfiaknál vagy nőknél, akiknek rövidebb hajuk van, ugye azok sokszor kimaradnak, pedig az is egy nagyon ilyen napnak kitett terület, az orrhát, a nyak területe, tehát minden olyan területre, ugye, ami nem hajzattal vagy akár szőrzettel borított, javasolt ezeket a fényvédőkrémeket felvinni és használni, és ugye ezeket nem elég úgy alkalmazni, hogy reggel felkenem, és akkor én már egész nap megnyugodhatok, el vagyok látva az adott védelemmel, hanem két óránként, tehát hogyha napon tartózkodik, vagyis fényt napon tartózkodik az illető, két óránként ismét javasolt megismételni ezeket a felviteleket. Illetve minden olyan esetben, hogyha mondjuk vízzel érintkezik, strandol, fürdőzik az illető, akkor is hiába sok napteje most már rajta van, hogy vízálló, homokálló, izzadságálló, azért ezek ilyen laboratórium körülmények között vizsgált víz, homok, izzadságállóság, tehát ez a való életben nem tud utána már olyan védelmet nyújtani, hogyha ezekkel a külső dolgokkal találkozunk, tehát ilyen esetben pedig mindig újra kell alkalmazni ezeket a készítményeket.
1: Ugye különböző típusú naptejekről, fényvédőkről beszélhetünk, mind állagot tekintve, mind akár specialitását tekintve, életkor függvényében is egy picit csoportosíthatjuk ezeket.
2: Ugye a szakmai szempontból legfontosabb a faktorszám. Ugye leginkább a hétköznapi vásárló is ezzel találkozik, fel van rajta tüntetve egy szám. Európában ez maximum a fényvédőkrémeknél 50 faktor lehet. Tehát az 50 vagy 50 pluszos, ezek a maximális fényvédő hatással bíró ilyen termékek, ezek, ami a faktorszám fel van tüntetve, az mindig az UVB sugárzás elleni védelmet jelenti. Tehát ugye az, ami a közvetlen hatást a napégést okozza, de nagyon fontos, hogy UVA sugárzás ellen is védjenek ezek a naptejek. Azokat nem szokták külön faktorszámmal feltüntetni, hanem csak fel van tüntetve, hogy UVA, általában Európában ilyen kis karikába beírva, hogy UVA, és akkor az megfelelő UVA védelemmel rendelkezik. Tehát fontos, hogy mind UVA és mind UVB ellen ugye védjenek ezek a fényvédőkrémek. Itt a faktorszámra tekintettel, ugye szokták sokan kérdezni, de mit jelent, mi ez, hogy 30-as, meg 50-es, meg akár kisebb faktorszám. Ez egy ilyen laboratóriumban megállapított szám, ez elvileg azt jelenti, hogy hányszorosa, vagy hányszoros időt tartózkodhatnánk a napon, anélkül, hogy megégünk. Tehát elvileg, hogyha mondjuk én 10 perc alatt, vagy 10 perc után megégnék a szabad ég alatt egy nyári napon, elvileg a 30-as faktorszám azt jelenteni, hogy az 30-szor annyi ideig, tehát hogy 300 percig tartózkodhatnék, de ez így a gyakorlatban sajnos nem igaz. Tehát ez nem lehet, hogy kiszámolom, hogy akkor 300 perc az X óra, és akkor addig én kint lehetek. Ugye ez is ilyen laboratóriumban megállapított értékek. Ez a napi dolgok, a környezet, ez mind befolyásolja. Tehát hiába a 30-as vagy 50 faktoros, nem szabad itt beszorozni az időket ezekkel a számokkal, hanem mindig 2 óránként újra kell használni, illetve nem szabad ennyi időt ezekkel a napon tartózkodni azért. A faktorszám tekintetében még fontos, hogy mi szakemberek már 30 faktor alatti fényvédőt nem szoktunk javasolni. Tehát 30 faktoros fényvédőt azoknak javasoljuk, akik azért nem olyan világos bőrűek, vagy már barnultak a nyár során, ők használják a 30 faktorosat, de aki tehát nyár elején, vagy világosabb bőrtípusú illetőknek mindenféleképpen az 50 faktoros fényvédőkrémek használata javasolt. Tehát a faktorszámról tekintettel ezt lehet elmondani, illetve ugye ez a legfontosabb tulajdonsága a fényvédőknek, ez az UVA, illetve UVB elleni védelem. A többi azok, hogy milyen állagú, milyen ugye, egyéb vívőanyagokat tartalmaz, illatanyagokat, az már mindig igazából az ilyen egyéni használatot segíti, vagy tehet a kedvére az illetőnek. Tehát nagyon sokféle állagba, kiszerelésbe, formába kaphatóak ezek. Nyilván bőrtípustól függően ki miért szeret. Akinek azért egy alapvetően szárazabb bőre van, a testén szárazabb a bőre, ő neki nyilván egy ilyen zsírosabb, krémegesebb állagú jobban fog esni. De mondjuk, aki nem ilyen szárazabb bőrű, vagy sokat mozog, miközben a napon van, sportol akár, ők inkább az ilyen minél vizesebb állagú ilyen fényvédőket részesítik előnyben. Tehát a testre leginkább ezek a formák vannak. Ugye nagy széles paletta kapható még az arcra való fényvédők tekintetében, ott is a faktorszám az fix gyakorlatilag 30-50 faktoros, de ott nagyon sokféle, ugye, ahogy nagyon sokféle arc, bőrtípus van, illetve bőrállapot, vagy akár bőrbetegségek, ennek megfelelően nagyon sokféle arcra való fényvédő kapható, tehát olyan, akinek aknés bőre van, tehát zsírosodásra hajlamos, annak olyan állagú, vagy olyan vívőanyagú fényvédőt kell vásárolni, ami nem zsírosítja tovább az arcbőrét, nem teszi fényesebbé, nem tömi el a pórusait. De van, akinek érzékeny arcbőre van, neki olyat kell, ami inkább erre az érzékeny bőrre, tehát egy ilyen finomabb, vizesebb állagú. Vannak már olyanok is, amit kombinálnak különböző ilyen kozmetikai hatóanyagokkal, hogy akár ráztalanító, öregedésgátló, akár ilyen pigmentfolt, erősségcsökkentő összetevők, tehát ilyen tekintetben tudunk még válogatni, úgymond a fényvédő között, de ahogy mondtam, a legfontosabb ugye ez a faktorszám, illetve a védelem, ez az UV védelme. Hát életkor tekintetében a fényvédőket két részre kell osztani, ugye gyermekeknél, vagy kisgyermekeknél, vagy serdülőkor alatt olyan fényvédők használata javasolt, amik gyakorlatilag inkább csak fizikai fényvédő összetevőket tartalmaznak. Mert ugye a fényvédők úgy épülnek fel, hogy tartalmaznak mind fizikai fényvédőanyagokat, amik gyakorlatilag mint egy pajzsként így elzárják a bőrfelszínt az UV-sugárzástól, tehát gyakorlatilag visszaverik, visszatükrözik ezek a fizikai fényvédők. Tartalmaznak kémiai fényvédőket is, amik pedig nem visszaverik, hanem kémiai szerkezetüknél fogva elnyelik ezeket a sugárzásokat. Tehát a gyermekfényvédőkbe csak fizikai ilyen összetevők szoktak lenni, tehát fizikai fényvédők. A felnőttekben mind fizikai, mind kémiaiak vannak. Tehát így ketté lehet igazából választani a fényvédőket, hogy a gyermekeknek a fizikai fényvédő tartalmazót használjuk, illetve ezekre rá is van írva a gyermekeknek, a felnőtt korban pedig már mindkettőt lehet használni. Vannak felnőttek, emberek, akik nem szeretnének kémiai fényvédő összetevőt használni, tehát léteznek olyanok felnőtteknek is, amik csak fizikai fényvédőt tartalmaznak, illetve nyilván ők is használhatják a gyermekeknek szánt fizikai fényvédőt tartalmazó készítményeket, mert a faktorszámuk ugyanaz, tehát úgy vannak ezek összeállítva, hogy ha csak fizikai tartalmaz, akkor is ugyanazt az 50 faktort vagy 30-at tudja, ugyanazt a védelmet, meg nyilván a felnőttek esetében is. Tehát ilyen életkori megkülönböztetést lehet tenni egyébként felnőtt korban, olyan mértékű UV védelemre van szükség gyakorlatilag az egész életünkben. Tehát itt már inkább csak ilyen textúra meg állagbeli különbségben lehet megint esetleg életkorszint különbséget tenni, hogy nyilván idősebb korban általában szárazabb a bőr, tehát ott javasoltabbak ezek a zsírosabb textúrájuk, fiatalabb korban meg inkább, tehát jobban szokták kedvelni ezt a vizesebb vagy ilyen fluidosabb textúrájú készítményeket.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Majoros Tibor miskolci bőrgyógyász szakorvossal, akitől a továbbiakban is hasznos tanácsokat hallhatunk a nyári bőrvédelem tekintetében, illetve a szűrővizsgálatokról is. Megosztja velünk majd gondolatait, doktor úr. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is itt az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinműsorában.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, dr. Majoros Tibor, miskolci bőrgyógyász szakorvossal beszélgetünk. Napi bőrápolási rutinról már korábbi interjúban mi is beszélgettünk, és hogyha egy picit összekapcsoljuk itt a fényvédelmet mindezekkel, akkor például egy hámlasztás, egy arcradír használata mennyire javasolt ilyen időszakban, vagy az mennyire terhelheti a bőrt, mennyire teheti például érzékenyebbé is akár?
2: Hát röviden sokkal érzékenyebbé teheti, tehát az ilyen mélyebb beavatkozások a bőrnél, tehát az ilyen tehát esztétikai vonalon, tehát ugye akár hámlasztás, de akár az otthoni ilyen fokozottabb hámlasztás is ugye arcbőrre, ami nagyon kitett napnak, de nem javasolt a nyári időszakban. Mert egyrészt érzékenyebb lesz a bőr átmenetileg, tehát könnyebben megéghet, panaszossá válhat, illetve, ami ugye kicsit hosszabb, de az is gyakran gyorsan jelentkezik, probléma, hogy pigmentáció alakul ki. Tehát az ilyen nem felületes, tehát nem a mikroámlasztásra gondolok, hanem az ilyen, ami a bőrnek a felső rétegét jobban meghámlasztja, ott azért egy valamilyen szintű gyulladás kialakul, és mindig ilyen gyulladás, hogyha az UV utána éri, az nyilván egyénfüggő, de sok esetben kivált valamilyen pigmentáció, tehát ilyen hiperpigmentáció jelentkezhet a bőrön, tehát magyarul ilyen barna foltok alakulnak ki. Tehát az ilyen kozmetikai beavatkozások, vagy kerülendők, ugye ebbe az időszakban, vagy nagyon oda kell utána figyelni a fényvédelemre. Tehát az ilyenkor azért sokszor nem elég, hogy akkor ugyanúgy én használom tovább az 50 faktoros arcra való fényvédőmet, mert sajnos ezek jelentkezhetnek mellette. Az ilyen esztétikai, tehát orvos esztétikai beavatkozások esetében is az ilyen arcra, az arcot érintőeket legtöbbször az ilyen nyári időszakba kerülni szokták.
1: Már itt néhányszor elhangzott az a szó is a beszélgetés folyamán, hogy leégés. Ha minden elővigyázatosság ellenére esetleg picit megég valakinek a bőre, vagy ugye itt a napégés megtörténik, akkor mit tegyünk?
2: Nyilván a legjobb lenne elkerülni, de hogyha már megtörtént, akkor javasolt ilyen könnyű textúrájú hűsítőkrémeket, tehát inkább vizes bázisú hűsítőkrémeket alkalmazni. Létezik nagyon sokféle ilyen napozás utáni, vagy akár ennyi napégésre használható készítmény. Tehát ilyeneket javasolt használni. Nyilván, hogyha ez egy ilyen kifejezettebb égés, akkor a hűtés javasolt, tehát hogy nem hideg, de azért egy ilyen langyos vízzel hűteni ezt a bőrt. Tehát ezeket lehet leginkább használni. Hogyha ez egy súlyosabb fokú égés, tehát ilyen napégésnek felel meg, akkor akár szóba jön, hogy orvoshoz fordul, jön az illető, és akkor enyhe ilyen gyulladást csökkentő, enyhe steroid tartalmú krémekkel az ilyen felületes napégés, tehát ami csak bőrpirrel jár, az néhány nap alatt szépen vissza tud húzódni. Itt is nagyon fontos, hogy utána nem szabad úgymond ránapozni, néhány nap múlva elmúlik a panasz, és akkor már boldog mindenki, és újból mehet a napra, mert ilyen esetben is kialakulhat pigmentáció, ami utána meg nagyon nehezen múlik, vagy nagyon nehezen mulasztható el. Hogyha súlyosabb napégés következik be, tehát nem csak a bőrpír, hanem akár hólyagok is jelentkeznek, az már azért mindenféleképpen orvosi ellátás igényel, ott kevesek ezek a helyi nyugtató készítmények, tehát ott már mind gyakorlatilag egy ilyen másodfokú égés esetén, tehát olyan helyi kezelés, bőrfertőtlenítő, hámosító kezelés, bőrnyugtató, gyulladáscsökkentő szükséges, hogy ez szépen tényleg nyom nélkül gyógyuljon.
1: Ugye ezek az azonnal észrevehető jelek, amik rövid távú megoldást igényelnek, hosszú távon esetleg mit okozhatnak ezek a hatások?
2: Hát a hosszú távú hatásokat, ahogy a legelején is említettem, ugye két részre kell bontani, vannak, amik orvosi szempontból nem jelentősek, inkább esztétikai gondot okoznak, hogy a gyakori nem csak napi égés, hanem a gyakori ugye sok napon való tartózkodás esetén egy ilyen korai bőröregedés jelentkezik, ahogy említettem, ezek az UV ásugarak a kötőszövetet károsítják, hamar láncossá, kellemetlen textúráivá tud válni, tehát magyarul fiatalon is lehet valakinek öreg bőre, hogyha nagyon sokat napozott, illetve ugye, ami nagyon káros, tehát szoláriumba járt sokat. Ez az egyik, illetve ugye a pigmentfoltok, amik megjelennek a hosszú távú hatásba, de ez is inkább esztétikai jelentőségi. A másik, ugye a nagy, vagy legnagyobb jelentősége mind orvosilag, szakmailag, mind pedig a betegre, illetve az egyénekre nézve, az a bőrdaganat keltő hatás, vagy a bőrdaganat kockázatot növelő hatása, tehát ezek az UV-sugarak, az UV ugye leginkább ezek a B-sugarak, hogy fokozatosan károsítják ott a bőrt, a sejteket, az örökítőanyagot, a DNS-t is károsítják, és hogyha nyilván egyénfüggő genetika is szükséges hozzá, de hogyha bizonyos szintet elér ez a DNS, az örökítőanyag károsodás, akkor rossz indulatú daganatok jelentkezhetnek, ugye ebben az esetben a bőrön. Az egyik ilyen legveszélyesebb, illetve amiről a legtöbbet hallunk, ez az anyajegy, vagy pigment sejt eredetű bőrdaganat, a melanóma, ami sajnos már nem csak időskorban, hanem egész fiatalkorban is tud, tehát ilyen 20 éves korban is tud jelentkezni, és onnantól kezdve elindul 20 éves kortól, és minden korosztályban előfordul, és egyre gyakoribb. Tehát ahogy észleljük, hogy az UV sugárzás is egyre erősebb évtizedről évtizedre, sajnos ennek a bőrdaganatnak is az előfordulása fokozódik is, és ez egy ilyen nagyon, tehát nagyon rossz indulatú, hogyha időben nincs felfedezve, akkor nehezen és rosszul kezelhető bőrdaganat. Tehát orvosi szempontból ezért van nagyon nagy jelentőség a fényvédelemnek, hogy ezeket a esetlegesen kialakuló bőrdaganatokat megelőzzük, vagy hát, hogy ki tudjuk védeni.
1: A szűrővizsgálatokról ugye nagyon sokat hallunk, hogy milyen rendszerességgel, milyen vizsgálatokon célszerű, érdemes, szükséges akár részt venni. Ilyen tekintetben, ha még folytathatjuk ezt a gondolatot, akkor mi a helyzet? Minden éven érdemes ezeket az anyajegyeket átnézetni, vagy egyénfüggő milyen gyakorisággal javasolja ön ezt?
2: Általánosságban elmondható, hogy évente mindenkinek javasolt lenne egy ilyen bőrdaganat, vagy bőrrák, vagy anyaegyszűrésen részt venni, amikor elmegy egy bőrgyógyászhoz, és akkor tetőtől talpig tényleg végignézi az összes anyaegyét, de nem csak az anyaegyét, hanem az egyéb bőrelváltozásait, mert ugye más ilyen hámeredetű bőrdaganatok is felléphetnek, tehát ez mindenféleképpen javasolt évente. De arra is oda kell figyelni, hogy ez az évente egyszeri vizsgálat vagy szűrés nem mentesíti az egyént az alól, hogy ő otthon is rendszeresen ellenőrizze a bőrét, mert tehát nincs garancia arra, hogyha valaki minden évben jár ilyen szűrésre, hogy évközben ne lépne fel valami olyan ugye bőrelváltozás, vagy ilyen bőrdaganat, ami súlyos lehet a következő, tehát problémát okozhat a következő vizsgálatig. Tehát azért hangsúlyozzuk ezt, hogy otthon is nagyon fontos a rendszeres önellenőrzés. Tehát egy-két havonta otthon végig kell néznünk, illetve hozzátartozónak nyilván azokat a részeinket, a hátunkat, akár a fejünket, hajas fejbőrünket átnézni, hogy nincs-e valamilyen új elváltozás, ami vagy nem volt ott odáig, vagy valami régebbi, akár ugye anyajegy, ami megváltozott. Tehát ez mindig gyanút kell, hogy keltsen, ha valami új, olyan elváltozást észlelünk, amúgy nem illeszthető be a többi anyajegyünk szemölcsünk közé, vagy hogyha volt egy anyajegyünk, akár évtizedek óta megvolt, egyszer csak megváltozik, illetve hónapról hónapra változás mutat alakban, formában, színösszetételben, szimmetriában a határai változnak, az mindig gyanús kell, hogy legyen, és hogyha ilyet észlelünk, akkor szakemberhez, tehát bőrgyógyászhoz kell fordulni, hogy ezt úgy megvizsgálja, hogy ez döntően ezek ilyenkor egy ilyen ártalmatlan elváltozások szoktak lenni, de sajnos ott van a lehetőség, illetve észleljük, hogy ugye kialakulnak ilyen súlyos bőrdaganatok, mint például a melanóma is, és hogyha azt időben hamar felfedezzük, és el van távolítva, minél hamarabb eltávolításra kerül, akkor szinte 100% a gyógyulás. Hogyha viszont nincs időben felfedezve, tehát eltelik több hónap, akkor ez olyan típusú bőrdaganat, ami nagyon gyorsan el tud terjedni a szervezetben, és onnantól kezdve pedig már nagyon nehéz a kezelése.
1: Ez a bőr felszínébe belesimuló elváltozást is jelenthet, vagy kitülemkedő szemölcs formájában is, vagy itt kifejezetten ezek a úgymond lapos anyajegyek?
2: Ezek nem lehet úgy meghatározni. Tehát a döntő része, hogyha az anyajegyeket tekintjük, vagy ezt a pigmentsejtes daganatot, a melanómát, nagy részt általában inkább a bőrsíkjában jelentkeznek, mint egy folt. A barna különböző ányalatai, vagy ritkán akár lehet rózsaszínes is, de olyan formái is vannak, illetve egy idő után, hogyha nincs felismerve és eltávolítva, akkor olyanná válnak, ami tehát mint egy tehát szemölgyszerű kiálló elváltozását, egy tapintható elváltozását. Tehát döntően ez a bőrsíkjában észlelhető először, mint egy folt, de előfordulhat olyan eset is, hogy egyből már úgy jelentkezik, mint egy kis csomó a bőrön, akár egy barna, egy szürke csomó, vagy akár egy piros csomó, vagy akár egy kis ilyen vérzékeny kis csomó. Tehát azt szoktuk mondani, hogy minden esetben, hogyha valami olyat észlel a bőrén, ami gyorsan alakult ki, nem tudja úgymond hova tenni, tehát nyilván nem egy sérülés váltotta ki, nem valami külső hatás eredményeként jött létre, hanem az épp bőrön jelentkezett, vagy megváltozott egy korábbi anyajegye, azt mindenféleképpen meg kell mutatni szakembernek, mert csak szakember tudja azt megállapítani, hogy ezzel van-e teendő, vagy pedig ez nincs, tehát egy ártalmatlan elváltozás.
1: Ebben a témában is még nagyon sok olyan részletről tudna bizonyára beszámolni doktor úr, ami itt sokakat érint, és ez sajnos az év bármelyik napján ugye aktuális lehet ugye ez a kérdés. Itt egy picit még visszatérve a nyári szezonra úgymond, vagy azokra az élethelyzetekre, amikor például vizes helyeken több időt tölt az ember, hogy ilyen szempontból mik még azok a szabályok például, amire érdemes odafigyelni. Itt gondolok egy egyszerű dologra, például egy papucs használat is egy strandon. Azért az nem árt, ugye?
2: Igen, mindenféleképpen. Tehát ha például egy strandot, vagy egy ilyen vizes fürdőhelyet veszünk, a bőrünk szempontjából ugye egyrészt magának a víznek, tehát legyen az természetes víz, az a szerencsésebb, de hogyha egy ilyen strand medence kezelt vizet tekintünk, az hatással van a bőrre, tehát ezeket a kezelt vizeket különböző kémanyagokkal kezelik, ugye fertőtlenítik, nyilván nincs egy öntisztulása, nem cserélik nap, mint nap, hanem ezeket kezelik. Ez a bőrre különböző ilyen úgymond agresszív vagy külső hatással bír, főleg akik világos bőrűek, gyerekek, idősebbek esetében lehet ennek jelentősége, tehát akár irritálhatja ez a víz, van akinek annyira érzékeny a bőre, hogy nem bírja ezeket a vegyszereket, amikkel kezelve van, tehát attól jelentkezhet akár ekcéma, bőrgyulladás, de olyan is előfordulhat, hogy ugye valamilyen ugye fürdőruhát viselünk, főleg gyerekek sokat mozognak az ilyen vizes helyeken, tehát a vizes fürdőruha ugye hajlatokba kidörzsöli ezeket a területeket, ott is kialakulhat egy irritáció, tehát ez maga a víz, vagy ennek a kezelt víznek a következménye. Illetve vannak nyilván különböző olyan akár fertőzéses folyamatok vagy betegségek, amik nagyobb gyakorisággal előfordulnak ilyen területeken, ilyen például az ilyen vírusos fertőzések, tehát amik szemölcsöt okoznak, ilyen tenyéri talpi szemölcsöt, vagy akár ez úszoda szemölcsöt. Tehát ezekre kell szemben valamilyen szinten tudunk azért védekezni, ahogy említette ezt a papucs használatot. Nyilván ezek vírusos elváltozások, amit említettem, tehát fertőzőek, azt el kell úgymond kapjuk valahogy. Tehát, hogyha a saját papucsunkat viseljük ugye a medence gyakorlatilag széléig, vagy a lépcsőig, nem mezítláb járunk a medence szélén, illetve a medence vezető úton, akkor kevesebb eséllyel tudunk ugye más után gyakorlatilag elkapni ilyen fertőzéseket. Tehát ilyen szempontból tudunk ezek ellen valamilyen szinten védekezni, illetve javasolt, hogy mind a fürdőzés előtt is vegyünk egy zuhanyt, tehát lezuhanyozzunk, illetve utána is, tehát egyrészt ezekkel a vírusos folyamatokkal szemben is valamennyire véd, hogyha megmosakszunk utána, illetve hogyha valakinek ugye olyan a bőrtípusa, ami érzékeny vagy kevésbé tolerálja ezeket a kezelő anyagokat, ugye, hogyha azt lemossuk a bőrünkről és nem érintkezik vele tovább. Tehát ezekre javasolt odafigyelni.
1: Ejtsünk szót itt a hidratálásról is, ami ugye a vízfogyasztást jelenti. Milyen szerepe van ilyen tekintetben? Ugye ez a szervezetre természetesen nagyon fontos hatással van és szükséges. Ezt több területen dolgozó szakembertől is szoktuk hallani. Bőrgyógyászként miben látja a belső hidratálás, a vízfogyasztás szerepét?
2: Nagyon fontos, főleg a nyári időszakban megfelelő vízfogyasztást, nem csak az egész szervezet szempontjából, hanem a bőrünk szempontjából is. Ugye a bőrünk nem egy teljesen zárt szerv, nyilván egy ilyen határvonalat képez a külvilág és a szervezet között, de nagyon sok apró pórus nyílás van rajta, tehát meleg időben, nyári időben a bőrön keresztüli vízvesztés, ugye a kipárolgás is sokkal magasabb, tehát hogyha ugye meleg az idő, tehát izzadunk is sokat, a bőrünk is veszíti a vizet. csúnyán mondva dehidratált lesz, tehát alul hidratált, alacsony lesz a víztartalmai, a tapintata textúrája is változni fog. Tehát ilyen szempontból is fontos a belülről, tehát amit elfogyasztunk, folyadékot, a hidratálás, illetve kívülről is fontos, hogy hidratáljuk a bőrt nyáron inkább, ugye, amit említettem az elején is az interjúnak, hogy kevésbé zsírszegényebb bőrünk, a fagyutermelésnek a, inkább télen van szerepe, hogy alacsonyabb, nyáron ez kevésbé fordul elő. Ilyenkor tehát nem is az ilyen krémesebb állagú testápolókat vagy bőrápolókat javasolt használni, hanem inkább amik ilyen vízbázisúak, ugye egyrészt kellemesebbek, ugye kozmetikailag is könnyebben felszívódnak, illetve ezek pótolják fokozottan a bőrből elveszett vizet. Tehát jelentősége van ilyen szempontból is a bőrünknek a visszahidratálásába, tehát a víznek a visszajuttatásába, mind kívülről, tehát ilyen vizes bázisú testápolókon keresztül, mind pedig ugye belülről, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk.
1: És mostani beszélgetésünk végén egy záró gondolat, ugye nagyon sok hasznos jó tanácsot hallhattunk itt a beszélgetés folyamán, hogy ilyen pozitív, megerősítő legyen most itt az az útra való gondolat, amit hallgatóink szívére helyezne doktor úr, hogy a napnak a jótékony hatása miben mutatkozik meg, hogy ilyen tekintetben mi lenne az a gondolat.
2: A napnak természetesen számos jótékony hatása van. Nyilván ilyenkor, vagy ha ilyen gondolatokat szeretnék megfogalmazni, akkor a szakmámat, vagy ez a bőrgyászatot egy kicsit félre kell tenni. Tehát nyilván a napnak nagyon sok pozitív hatása van, ugye a bőrben is folyik ugye nagyon fontos a D-vitaminnak a szintézise, illetve átalakulása, tehát nap nélkül nem lenne elég D-vitamin vagy D-hormon a szervezetünkben, tehát ezért is fontos, illetve összességében az egész kedély állapotunk, jó kedvünk, jól létünkhöz szükség van napsütésre, tehát szükség van arra, hogy napos idő legyen. Tehát mi bőrgyászok se azt mondjuk, hogy jön a nyári idő, vagy jön a tavasz, és akkor onnantól kezdve ki se dugjuk az orrunkat a házból, hanem nyilván legyünk a szabadban, lehetünk napon is, csak amiket előzőleg ugye említettem, felsoroltam, azokat be kell tartani, és akkor egyensúlyban tudjuk tartani ezt a folyamatot, hogy a napnak a jótékony hatásait is kihasználjuk, illetve elkerüljük, amik viszont a károsítóak. Tehát legyünk nap.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok literenkénti nagykereskedelmi ára. A benzin bruttó 14, a gázolaj bruttó 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, melyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolajárát. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény június 27-én lépett hatályba. Eszerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a kivezetés mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek. Donald Trump, amerikai elnök, a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak úgy fogalmazott, hogy Iránnak nincs más választása, mint hogy megállapodást kössön. Közlése szerint az amerikai adminisztráció megbízottai kedden már kapcsolatba léptek iráni tisztségviselőkkel. Donald Trump ismét kilátásba helyezte, hogy az amerikai támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak, amennyiben nem indulnak újra a tárgyalások. Az elnök azt hangoztatta, hogy az amerikai haderő a műveletei során nagyon odafigyel a polgári lakosságra, ugyanakkor azt állította, hogy az ismétlődő támadások révén az iráni haderőben nagyon komoly károkat sikerült okozni. Átalakulóban van az ipari parkok szerepe, a hagyományos termelés helyszíneiből összetett gazdasági ökoszisztémák központjai lettek. Ezek a létesítmények szerte az országban a vidéki munkahelyteremtés, a külföldi tőkevonzás és a zöld ipari átállás elsődleges eszközei, emelte ki Albrecht Armand, az Impartnipüf csoport, Magyarország egyik vezető ipari ingatlanfejlesztő hálózatának vezérigazgatója a legfrissebb elemzésében. Eszerint a tavaly rekordévet záró ipari és logisztikai ingatlanpiac számára jelenleg a zöld átállás, a digitalizáció és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása jelenti a legnagyobb fejlődési lehetőséget. Az ipari parkok már olyan komplex fejlesztési platformokká váltak, melyek egyszerre kell, hogy megfeleljenek a nemzetközi befektetők szigorú elvárásainak, a magyarországi vidékfejlesztési céloknak és a gyorsan változó technológiai környezetnek. A szakértő szerint Debrecen után egyéb vidéki nagyvárosok, így Miskolc és Nyíregyháza is tartós ipari csomóponttá válhatnak a jövőben. Ez nem spontán folyamat. Az önkormányzati és állami szereplőkkel való tudatos együttműködés, a képzett munkaerő helyi megtartása és a modern infrastruktúra előre telepítése mind szükséges feltétel. Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovasversenyek, íjász programok, a magyar hun avar örökséget bemutató kiállítások. Többek mellett ilyen programok várják az érdeklődőket Bugacon az augusztus 14-e és 16-a között sorra kerülő Kurultáj magyar törzsi gyűlésen, közölték a szervezők. Az idei programon több mint 20 nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből 100-nál több hagyományőrző csapat, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. 50 olyan program is lesz, melyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből, emelték ki a szervezők.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtök reggel lehetnek majd záporok, zivatarok, napközben országszerte több órára kisüt a nap. Csütörtökön délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a jazz műsor. Nem vagyok könnyű helyzetben. 2020. március végén hívtam föl egy kedves barátomat, beszélgettem vele 5 percet, és utána leadtam a lemezét. Ezt a rövid riportot meg fogjuk hallgatni 5 perc hosszban, és azt hiszem mindent elárul a név, amit mondani fog. Szolnoki Péterről van szó. Szolnoki Pétert elvesztettük 2026. július 12-én, vasárnap. Előző nap éjjel egy Kanadában élő volt osztálytárs nőmmel, közös osztálytársnőnkkel. Váltottunk üzeneteket, amelynek során én teljesen ki voltam készülve. Tehát ő már fel akart hívni a telefonon, hogy kirángasson a gödörből. Elhárítottam. De nagyjából ekkor éreztem azt, hogy most oltári nagy a baj. Pedig semmit, de semmit nem lehetett tudni a dologról. Én legalábbis számomra ez rejtve volt. És összefoglalva, egy riport fog következni, a riport végén pedig vissza fogok jönni, hogy fölkonferáljak majd egy 2009-es lemezt, ami nem más, mint a Bonbon Swing. Ez a Budapest Jazz Orchestra lemeze, amely 2009-ben az EMI-nál jelent meg, és innen nem fogok zenét hallgatni, amennyi belefér a műsorítőkbe. Nehéz percek ezek nekem, induljon ez a beszélgetés.
2: A mikrofon mögött Zsuffa Peti, és hát megmondom őszintén, kedves hallgatók, nem vagyok egyedül, a egy messenger hívás formájában itt van velünk egy nagyszerű régi barátom, Szolnoki Péter. Szia Peti!
3: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és azért azt tegyük hozzá, hogy mi sokkal régebb óta vagyunk barátok, mint sem azt gondolnátok. 6 éves korunk óta, hiszen osztálytársak voltunk általánosban.
2: Bizony, bizony, és hát megmondom őszintén, Peti, meg akartam tőled kérdezni, hogy most magad elég képzeled azt a annak idén 30-32 fős osztályt. Kire gondolnál gyerekkori énedet, ha előveszed, ki lett volna még énekes rajtad kívül? Mert te egy professzionális énekes lettél, ez a szakmád, és hatalmas sikereket tudhatsz magad mögött, de gondolnál még valakire?
3: Ugye, így most név szerint nem emelnék ki senkit, nekünk az egész osztályunk úgy általában nagyon jó énekelt. Jó tisztelet a kivételnek volt, akinek botfüle volt, de azért mégiscsak mi bések voltunk, könyörgöm. Hát mi nekünk volt jártunk kórusra, voltak énekóráink, úgyhogy én most azért sem emelnék ki külön senkit, mert szerintem az osztály meg a háromnegyede nagyon jó hanggal rendelkezett. Inkább azt hangsúlyoznám, vagy emelném ki, hogy én egyáltalán nem gondoltam, talán ezért sem, hogy éneklésből fogok megélni, mert számunkra az éneklés mindig természetes volt. Én ráadásul fuvolaművésznek készültem egész életemben, úgyhogy ez egy nagyon nagy csoda, hogy én ezzel foglalkozhatok az énekléssel még mellette.
2: De Peti, a lejátszóban egy olyan lemez van, amely a Bonbon Swing nevet viseli. Melyik együttesrel készült ez a brilliáns alkotás?
3: Van egy nagyon nagyszerű Big Band zenekar, a Budapest Jazz Orchestra, úgyhogy az ő segítségükkel készült el ez, még azt hiszem, hogyha jól emlékszem, 2007-ben ez az egész produkció, úgyhogy Elek Pisti volt akkor még a zenekar vezetője, és nagyszerű hangszerelők segítették akkor a munkánkat, ugye Hámori Jancsi, Révész Ricsi, Csejtei Ákos. Most hirtelen ők jutottak az eszembe, akik természetesen a zenekar tagjai voltak is, mivel a mai napig is azt hiszem egy-ketten még ott vannak, és annyi pluszt adtak az amúgy is sláger dalainkhoz, hogy egyszerűen én sokkal jobban szeretem már ebben a formában meghallgatni a dalaimat.
2: Hát ez nagyon komoly. Peti, kötelességünk vidám perceket okozni ilyen feszült és nyomasztó időben.
3: Vihorászunk egy kicsit?
2: Nem, talán azt lehetne mondani, hogy ez a zene tökéletes lesz ide. Mit üzensz a hallgatóknak? Mit csináljanak? Vigyázzanak magukra, gondolom, nyilván ezt mondod te is.
3: Tehát gondolom azért lépten nyoman unos untalan hallják, hogy viselkedjenek ebben a szituációban. Ez számomra is azért valójában őszintén egy picit rémisztő dolog, de én régebben is szabálykövető ember voltam a nagy átlagnál. Én megmondom őszintén, én itthon maradok, nem megyek ki sehova. Ha nagyon ritkán elmegyek boltba, felveszem a szájmaszkot, van gumikesztyűm, akkor hazajövök, akkor lefertőtlenítem a ruhámat, van egy ilyen füfükém, utána kezet mosok, kézfertőtlenítek. Tehát tulajdonképpen én megteszek mindent annak érdekében, hogy ne adjam át senkinek, és én se kapjam meg a vírust. amikor meg itthon vagyok, akkor természetesen az immunrendszeremet erősítem azzal, hogy egy picit tornázom, akkor nagyon-nagyon sok vidám dolgot nézek, hallgatok, mert ez az egyik legfontosabb, hogy a humorunkat ne veszítsük el, és természetesen C-vitamin, B12, D3, tehát mondom, megteszek mindent annak érdekében, hogy egybe maradjak, mert hát én úgy gondolom, hogyha valakinek erős az immunrendszere, és mentálisan is erős tud maradni, akkor nem fog ki rajta ez a vírus.
2: Remélem, Peti, hogy a minden szavad az elejétől a végéig igaz, és így is lesz. És most azzal búcsúzom el tőled, hogy köszönjük, hogy a hallgatók kedvéért vállaltad, hogy így gyakorlatilag ad-hoc beléptél egy műsorinterjú szituációba, pedig nem egyeztettünk, tényleg csak földát csörögtem. És hát ezt a, ugye ez nem jellemző, hogy ez olyan könnyen szokott volna menni másokkal, veled ilyen könnyen, mert ezt köszönjük szépen a hallgatók nevében is. És hát neked is jó egészséget, kitartást, és minél gyorsabban, de gyors fellépéseket, és talán még a nyár végére valami jó kis erős, jó kis szezont kívánunk, hogy sok fellépésed lehessen.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtál, természetesen neked mindig rendelkezésedre állok. Ami nekünk aktuális ebben az évben, hogy 25 éves lett a Bombokban, és bizony nekünk el kellett, amellett, hogy ugye lemondták a fellépéseinket, el kellett csúsztatnunk a jubileumi koncertünket is. Reméljük, hogy az év második felében ezt tudjuk majd pótolni, és együtt tudunk ünnepelni a közönségünkkel. És emellett azért én nem nagyon unatkozom itthon, hiszen írok egy történelmi musicalt, annak már így egy kicsit a vége felé járok, Moravec Leventével együtt, aki a darab írója, rendezője, és természetesen nagy segítségemre van Szemi Ái Gabi, aki az egész produkciónak a hangmérnöke, dobosa, és van egy Ott Rezső nevű fantasztikus, de tényleg zseni hangszerelő barátom, aki pedig a szimfonikus részét hangszereli, úgyhogy itt kis csöndes magányunkban is hál' Istennek tudunk alkotni, és örömet okozni majd másoknak a későbbiekben.
2: Peti, adja az Isten, hogy ott ülhetünk nem sokára a nézőtéren. Így legyen. Köszönjük szépen.
3: Így legyen. Én is köszönöm. Sziasztok.
2: Szia.
1: Igen, és akkor, hogy a Petivel, Szalonki Petivel esett beszélgetésemnek ezt a részletet meghallgattuk. Így most lépünk egyet tovább. A Budapest Jazz Orchestrával közös lemeznek, a Bombon Swingnek teljes anyagát hallgatjuk majd meg. Ez lesz a Valami Amerika. Ezek egyébként mind ilyen kereskedelmi rádiós slágerek, mindenki számára ismertek lesznek. Csak hát egészen másképp szól itt azért. A Valami Amerika, a Holnaptól, az a Pia Olimpia, a Gangster Dal, a Válasz Engem, a Hétvégi Királylány, a Hatos lesz, a hetesek Hétvégi Királynő, a 8-es a szabad a gazdag, a 9-esek Köszönöm, hogy vagy nekem, a 10-es a Haverok Buli Szamba, és van egy Jingle Bell Rock a legvégén, ami nyilván a ilyen, hogy mondják ezt, ilyen záró epizód. Ebben a rádió műsorban Szolnoki Péter emlékelőt tiszteleg a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter.
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.